0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: A hit kapuja.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát és a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket továbbra is a következő hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Következzen most egy kis összefoglaló az eddigi elhangzottakról azoknak, akik esetleg ma kapcsolódnak először hozzánk. Az apostolok cselekedetei 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Ez a két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Mindkettőt Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik őket. Az apostolok cselekedetei a Krisztus után körülbelül 30-ban történt pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszín Jeruzsálem és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínein található emlékekből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedeteibe. Alapvetően prozelitáknak, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban jutottunk el az 5. fejezetig, ma pedig a 6.-7. fejezetről kezdünk el beszélni részletesen, tartsanak velünk. Az előző adásban megismerhettük Ananiás és Szafira minket is figyelmeztető történetét a szív és döntések tisztaságáról. Részletesen megismerhettük a szadduceusok csoportját, és életük mozgató rugóival kapcsolatban párhuzamot vontunk a kumráni közösséggel is. Végül pedig felvillant előttünk a tiszteletre méltó és bölcs Gamáliel rabbi élete. Ma a 6.-7. fejezetből ismerjük meg Szent István diakónus történetét, aki Jézusért vértanúságot szenvedett. Püspök atya, mit tudunk István vértanúról? Ki volt ő? Hol tisztelik különösképpen esetleg ma is világszerte?
1: Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk tehát az apostolok cselekedeteinek a 6. fejezetéhez. Az első 5 fejezet a jeruzsálemi ősegyház életéről szól. A 12 apostolnak a száma kiegészül, Júdás helyére Mátyást választják, utána a pünkösd eseménye, aztán az ősegyház élete, a béna meggyógyítása, és az első üdvözéseknek a története, apostolok Péter és János elfogatása, a kiszabadulásuk, a közösség imádság, és a végén hallottuk Ananiás és Szafira történetét, illetve Gamálielnek a gyönyörű beszédét a főtanács előtt. A 6. fejezettel az apostolok cselekedeteinek a 2. nagy egysége kezdődik. Ez egység azt akarja elmondani, hogy hogyan jut el az ősegyház addig a pontig, ahol megnyitja a kapuit a pogányság felé. Ez egész apostolok cselekedeteinek a legfőbb témája. Hogyan indul el az üdvösség története Jeruzsálemtől Róma felé, a zsidóság fővárosától a pogányság fővárosa felé. Tehát a 6. fejezettől sok olyan esemény leírását halljuk, amelyek előfeltétele

megcsinálta a vértanúságában, és megmutatott hősiességét, bátorságát, hitét, jóságát. Nem múlik el benne nyomtalanul. És amikor a damaszkuszi úton Saul hallja ezt a titokzatos hangot, hogy Saul, miért üldözöl engem? Ebben ott lehet a lelkiismeret furdalás is. Ennek az eseménynek a borzalma, a szörnyűsége, ahogy a jeruzsálemi zsidó közösség megkövezi Szent Istvánt. És Saul ennek a szörnyűségnek bizonyos értelemben részese és cselekvője. Ott van ebben a lelkiismeret furdalás is. Miért üldözöl engem? Ott van a döbbenet is, ahogyan látta Szent Istvánnak a gyönyörű vértanúságát. Szent István Pálnak az előfutára. Majd látjuk abban az értelemben is, hogy már István diakónusnál megjelenik a pogányok felé való nyitásnak a gondolata. Ez tehát az első alapfeltétel, amit Szent Lukács itt leír a pogány misszióhoz, Saul. Saul megtérése. Akkor hallunk arról, hogy elindul az evangélium útja. Jeruzsálemtől kezdve a pogányok felé, először Szamariába, amelyik egy félig pogány, félig zsidó terület, itt Fülöp hirdeti az örömhírt, és nagyon sokan keresztényé lesznek. Azután eljutnak Antiókiába, az első nagy Palesztinán kívüli keresztény központ, ahol először nevezik a keresztényeket kereszténynek, vagyis Krisztusinak, fölkentnek, Krisztus, vagyis a messiás követőinek. Az első nagy pogány keresztény közösség. Innen fog elindulni Pál apostol. Ez lesz a misszióknak a bázisa. Barnabás itt hirdeti az evangéliumot, ide hívja Tarzosból Pált, és ketten lesznek ennek a pogány missziónak a nagy apostolai. Illetve halljuk még az apostolok cselekedeteinek ezekben a fejezeteiben az első pogánynak a megkeresztelését. Cornélius százados, aki Cezáreában tartózkodik, megkapja a keresztséget Péter apostoltól. Ezek tehát azok a lépések, amik elvezetnek a pogány misszióhoz. Ez az apostolok cselekedeteinek a második nagy egysége. És ez kezdődik Istvánnak, az első vértanúnak a történetével. A neve azt jelenti, Stefanos azt jelenti, hogy koszorú, babérkoszorú, vagy megkoszorúzott. Nekünk magyaroknak különlegesen is kedves az István név, mert az első szent királyunk, Vajk, ezt a nevet kapja a keresztségben. Miért az István nevet kapja? Azért, mert a Géza fejedelemhez érkező hittérítők, akiket Pilgrim, Passaunak a püspökek küld, ezt a Szent István tiszteletet hozzák Magyarországra is, ugyanis a passaui székesegyháznak a védőszentje Szent István első vértanú. Innen kapja Vajk a keresztnevét, ezért lesz ő István. Azt halljuk, hogy ő a görögül beszélő keresztényeknek, a görögül beszélő zsidó keresztény közösségnek a vezetője Jeruzsálemben, nekik prédikál. És utána azt halljuk, hogy vita támad közte, és a libertínusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és ázsiaiak zsinagógáiból levő zsidók között, akik azt állítják, hogy káromolta Istent és a szent helyet, vagyis a templomot. Talán meglepődünk ezen, hogy zsinagógákról beszél itt az apostolok cselekedetei Jeruzsálemben, ahol tudjuk, hogy ott volt a templom, a zsidóságnak a legfőbb kultuszhelye. Azonban a templom mellett Jeruzsálemben volt sok zsinagóga is, ahol ige liturgia volt, tehát tanítás, volt több helyen zsinagógai iskola gyerekeknek, akik betűvetést és a Biblia szövegeit tanulták. Itt fogadták az egyes közösségek, tehát például az Egyiptomból jövő zsidók fogadták az egyiptomi zarándokokat, vagy a Tarzusból, Kilikiából jövő zsidók itt fogadták a honfitársaikat, akik szintén Tarzusból, Kilikiából érkeztek a nagy ünnepekre. Gondoskodtak a szegényeikről. Minden zsinagógában volt gyűjtés, és a saját özvegyeikről, árváikról gondoskodtak.

0: tudtak a halottak eltemetéséről. Sok helyen a zsinagóga mellett voltak fürdők, ahol a rituális tisztálkodást el lehetett végezni. Tehát Jeruzsálemben sok zsinagóga van, ahol a Palesztinán kívüli közösségek összegyűlnek, imádkoznak, és az ünnepek alatt fogadják a zarándokokat. Hallunk erről egyébként a Talmudban, a zsidó hagyománygyűjteményben is, az alexandriai zsinagógájáról, vagyis ahol az egyiptomiak gyűlnek össze. Ezzel kapcsolatban hadd említsek meg egy érdekességet, hogy érezzük ezeknek a külföldi zsidó közösségeknek a fontosságát Jeruzsálemben. Nagy Heródes király kinevez egy egyiptomi zsidót főpapnak. Egy Simon nevű papot, egy egyiptomi zsidó papnak, Boétusznak a fiát, mégpedig azért, mert az ő lányát akarja feleségül venni. És ez kellő rangban történjen, ezért nevezi ki Simont főpapnak. És megtudjuk később, hogy ennek a Simonnak a családjából még 5 következő főpap lett. Vagyis a külföldi zsidók, a prozeliták, illetőleg a görögül beszélő zsidók óriási fontosságra tesznek szert Jeruzsálemben is. Aztán hallunk arról, hogy van zsinagógája a kilikiaiaknak, vagy tarzosziaknak. És itt eszembe juthat rögtön Pál, aki tarzoszi. És arról is hallunk, hogy Pál Jeruzsálemben tanul, Gamáliel lábainál, tehát ott lakik. Minden bizonnyal valahol a zsinagóga környékén, vagy akár a zsinagóga vendégházában, mint kollégista, tölti a tanuló éveit. Egy nagyon fontos ásatásban, 1913-ban feltárt egy Weil nevű régész az Ófeldombon egy zsinagógát egészen közel a jeruzsálemi templomhoz. És annak a mozaikján ezt olvashatjuk, hogy a zsinagógát egy Theodotus nevű pap és zsinagóga előjáró Vettenos fia építette. A nevekből úgy tűnik, hogy ez felszabadított rabszolga lehetett. A Vettenos névből úgy tűnik, hogy a korábbi rabszolga tartójának a nevét kapta meg, ahogy ez gyakran megtörténik. Josephus Flavius is a római Flavius családnak a nevét kapja meg. Könnyen lehet, hogy ez a zsinagóga pontosan a libertinusok, vagyis a felszabadított rabszolgák zsinagógája volt. Azt látjuk tehát, hogy Jeruzsálemben vannak zsinagógák, ahol a különböző hellenista, görögül beszélő zsidó közösségek összegyűlnek. Ők azok, akik rátámadnak Istvánra, mert akkora erővel hirdeti Jézust, mint a Messiást. Nincsen ellene érvük. És ezért fölbérelnek néhány semmire kellő embert, akik azt állítják, hogy István káromolja Istent és a szent helyet, vagyis a templomot. És így hurcolják Istvánt a Szinedrion, vagyis a főtanács elé. Itt a főtanács előtt István egy gyönyörű beszédet mond el. Ezt hosszan olvashatjuk az apostolok cselekedetei 7. fejezetében. Mi ennek a beszédnek a lényege? István egyrészt azt akarja elmondani, hogy Isten nincs helyhez kötve. Nem csak a jeruzsálemi templomban van jelen, hanem például a pátriárkáknak, Ábrahámnak megjelent Mezopotámiában, messze a Szentföldtől, kísérte őt, aztán lement vele Egyiptomba, aztán megjelent Mózesnek a Hóreb hegyen, aztán a vándorlás alatt a pusztában kísérte a választott népet. Isten nincs helyhez kötve. És idézi itt István diakónus Izajás prófétát, ahol azt olvassuk többek között Izajás könyvében, Isten nem lakik emberi kéz által épített templomban. Az egek egei sem tudják őt befogadni. Illetve István idéz egy másik nagyon fontos dolgot az Ószövetségből. Mózes azt mondja a választott népnek, hogy Isten prófétát támaszt majd nektek, én helyettem. Vagyis arra utalít Mózes, hogy az idők teljességében eljön majd a Messiás, a nagy proféta, akiben az Isten törvényének a teljessége jelenik meg és szólal meg. Vagyis az Isten tervében nem Mózes törvénye az utolsó szó, hanem majd a Messiás, Jézus, aki kihirdeti az Isten tökéletes törvényét, a szeretet parancsot. Már nem a régi törvény alapján tartozik valaki Isten népéhez, a körülmetélés által, a tiszta és tisztátalan ételek megkülönböztetése által, a szombat megtartása által, hanem a keresztséggel és a Jézushoz való tartozással. Vagyis István diakónus arra utal ebben a beszédben, hogy a kereszténységnek, amely beteljesedése Isten tervének, lassanként szabad elszakadnia a jeruzsálemi templomtól, és lesz egy önálló liturgiája, az eukarisztia. Szabad elszakadnia a mózesi törvénytől, és kinyitnia a kapuit a pogányság felé. Vagyis ez a beszéd tartalmazza gyökerében azt, amit Pál apostol képvisel, hogy nem a törvény által válunk igazzá, hanem a Krisztusba vetett hit által, és bátran el lehet szakadni az ószövetségi törvénynek az idejét múlt rendelkezéseitől. A szövetség teljessége, az új szövetség Jézusban kötődik meg, Isten és most már a világ minden népe között. Ez a felismerés születik meg tehát Szent István vértanúban, illetőleg a hellenista zsidó-keresztény közösségben, Jeruzsálemben. Ahogyan ezt a beszédet elmondja, az emberek fölháborodnak, a főtanács tagjai fölháborodnak, kihurcolják őt a városon kívülre, és megkövezik. A megkövezésről sokat olvasunk a zsidó törvényekben, hogy hogyan kellett ezt végrehajtani. Mindig a városon kívül, vagy településen kívül végezték el. Kihurcolták az illetőt, és egy mélyedés kellett hozzá, amit vagy megástak, vagy találtak egy ilyen helyet, legalább olyan mélynek kellett lennie, mint két ember magassága. Oda az első tanú, a legfőbb tanú, aki ő ellene tanúságot tett, kellett, hogy belökje a halálra ítélt embert. Ha egyből meghalt, akkor a kivégzésnek ott vége volt. Ha nem halt meg, akkor a második tanú, tehát a második ember, aki legerősebben az ő vétkes volta mellett tanúskodott, kellett, hogy az első követ rádobja, mégpedig a szívét kellett megcéloznia. Ha ettől meghalt, akkor szintén vége volt a megkövezésnek. De ha nem, akkor a közösségből mindenki köveket ragadott, és egy ilyen kőzáporral ölték meg a halálra ítélt embert. Hogy pontosan hol történt ez? Erről egy nagyon érdekes és kicsit bonyolult hagyományunk van, ezt is próbálom röviden érthetően elmondani. Arról hallunk a Krisztus utáni 5. században, tehát a 400-as években, hogy egy keresztény papnak, Lukiánosnak, aki Kafar Gamalában él, ami jelenleg Bet-Dzsemál nevet viselő falu, ennek a papnak van egy látomása, ahol egy Gamaliel nevű keresztény jelenik meg neki, és elmondja, hogy hol van az ő sírja, a fiának, Nikodémusnak a sírja, és Szent István első vértanúnak a sírja. Az ő erekéi, ahova az őskeresztény közösség a holttestét elvitte, és ahol tisztelettel el tudta temetni. De Lukiánosz nevű pap, ahogy hallja ezt a látomást, hallja az álmában jövő üzenetet, elmegy Jeruzsálembe. Elmondja ezt a jeruzsálemi püspöknek, Juvenálnak, aki elrendeli, hogy az álomnak megfelelően próbálják azt a részt fölásni, megtalálni, hogy valóban vannak-e ott sírok. És ahogyan elkezdenek ásni, egyből ráakadnak mind a három említett személynek a sírjára. És hát hatalmas öröm, hogy Szent Istvánnak, az első vértanúnak a holttestét megtalálják. Jeruzsálembe hozzák a holttestet. Mégpedig december 26-án. Innen van a Szent István vértanú ünnepnek a dátuma. És ott a császárnő Eudoxia, aki második Teodózius császárnak a felesége, és Félix zarándokként, de Félix száműzöttként Jeruzsálemben él. Ő határozza el, és ő segít abban, hogy azon a helyen, ahol a hagyomány szerint, az őskeresztények által megőrzött hagyomány szerint Szent Istvánt megkövezték, ott építsenek egy hatalmas templomot, és oda temessék el Szent István vértanúnak a földi maradványait. Ez meg is történik, 460-ban épül meg a Szent István vértanú tiszteletére emelt gyönyörű hatalmas templom. Ezt a templomot 614-ben a perzsák lerombolják, ahogyan nagyon sok más templommal is ez megtörténik a Szentföldön. Azonban jóval később, 1885-ben francia domonkosok érkeznek Jeruzsálembe, és megvásárolják ezt a területet. Ásatásokat végeznek, megtalálják a templomnak a maradványait, szépen fölépítik az eredeti tervek szerint, mind a mai napig. Gyönyörűen látható ez az ókori hatalmas templom, amely megemlékezik Szent István vértanúnak a megkövezéséről. Pár száz méterre található ez a hely a damaszkuszi kaputól, amely Jeruzsálemnek a legnagyobb kapuja, feltehetően itt viszik ki Szent Istvánt, itt hurcolják őt ki, és nem messze innen történik a kivégzés. És hogy a dolog egy kicsit még komplikáltabbá váljon, Jeruzsálemben egy másik helyet is tisztelnek, úgy, mint Szent István vértanúságának a helyét. Egy pár szóval szeretném ezt is elmondani, hogy miért alakul ki ez a másik hagyomány, és hol találhatóak ennek az emlékei. A városnak van egy másik kapuja, amelyet így neveznek, hogy oroszlános kapu. Ugyanis a kapu fölött oroszlánok vannak a kőfalba vésve. Itt is hadd tegyek egy kis érdekes kitérőt. Miért vannak oroszlánok ennek a kapunak a díszítésében? Ez egy szultánnak, Bajbars szultánnak a címerében szereplő nagyon fontos állat. A szultán 1260-tól uralkodott, azonban a díszeket jóval később, amikor a falakat második Szulejmán, az általunk Mohács tragédiájában ismerős szultán építeti föl, aki 1536 és 42 között építi föl Jeruzsálem falait. Ő teszi ezt a két oroszlánt az elődjének, Bajbars szultánnak a tiszteletére a városkapu mellé. Itt megint csak hadd tegyek egy érdekes további kitérőt. Talán a hallgatók számára ez nem lesz fölösleges. Második Szulejmán, aki Mohácsnál tönkreveri a magyar sereget, és tudjuk, hogy a történelmünk egyik nagyon fájdalmas, nehéz korszaka kezdődik ekkor. 4 millió magyar van a Kárpát-medencében a török hódoltság kezdetén, 2 millió marad a hódoltság idejének a végére. Ez egy csoda, hogy ebből még egyszer föl tudtunk támadni. És hadd mondjak egy pár szót itt a magáról, a mohácsi csatáról, amelynek az évfordulójára készülünk. Sokan azt gondolják, hogy itt a magyar királyság nem volt kellően fölkészülve. Szedetvedett, apró sereg ment ki. Nem teljesen ez a helyzet. Körülbelül 27 ezer katona, lovag megy ki a törökök elé. Abban az időben egyetlen európai nagyhatalomnak sem voltak nagyobb hadseregei. A Habsburgok, vagy akár lengyelek, vagy akár a németek, franciák nem tudtak nagyobb seregeket kiállítani. Tehát egy jelentős nagy hadsereg volt, ez nagyjából mindaz volt, amire a magyar királyság akkor képes volt. Egyébként a Szapolyai által emlegetett sereg, aki nem ért oda, valószínűleg kb. 5000 főből állhatott csak. Nem volt szokásos, hogy Erdélyből, Erdélyen kívüli csatákra katonákat vigyenek. Ez csak nagyon ritka esetben történik. Itt ezt hirdetik meg. Egyébként Erdélynek 500 katonát kellett csak határon kívülre kötelezően szolgáltatnia. Itt mivel a baj nagy volt, azért egy nagyobb toborzás történik, 5000 ember, de ez lassabban ment, és nem értek oda a mohácsi csatához. De nem ezen múlott a csata. A törökök sokszoros túlerőben voltak. És talán ezt felejtjük el legjobban, ebben az időben, tehát 1500-as éveknek az első felében a a török, az oszmán birodalom hatalmas nagyra nő. Ekkor foglalják el az egész Közel-Keletet, Egyiptomot és Észak-Afrikának a nagy részét. Tehát hirtelen 2-3-szorosára nő a birodalom. Második Szulejmán nem csak Európa felé megy, hanem, hogy hallottuk, például Jeruzsálem falait is ő építi. Egyiptomot elfoglalja. Ezért is nevezik hódító Szulejmánnak. Vagyis hirtelen a török birodalom óriásivá nő. Hatalmas anyagi forrásai vannak, és képes lesöpörni könnyedén az addig nagyon hősiesen és bátran ellenálló magyar királyságot. A török birodalom ekkor Kína után a második legnagyobb birodalom a Földön. Tehát esélye nem volt itt a magyar királyságnak, hogy bármi módon ellenálljon. Nem azon múlott, hogy ügyetlenül, vagy nem kellő odafigyeléssel, akarattal készítették elő a védelmet. Nem sok esélye volt a magyar királyságnak abban, hogy ezt a hatalmas erőt valamilyen módon megállítsa. Hogy képesek voltunk mégis félig megállítani és nem tovább engedni, az az őseinknek az óriási hősiességét mutatja. A végvári csatáinknak akár gondolhatunk Kőszegre, Jurisicsra, Szigetvárra, Egerre, ezeknek az embereknek a hősiességén múlott. Visszatérve tehát az oroszlános kapuhoz, amit a második Szulejmán szultán épített, ezt a keresztények így nevezik, hogy Szent István kapu. Ugyanis az a hagyomány kezd kialakulni, hogy nem a damaszkuszi kapun vitték ki Szent Istvánt és kövezték meg, hanem ezen az úgynevezett oroszlános kapun, amelynek később ez lett a neve Szent István kapu. Jóval később, 1967-ben egy ortodox templom épül is itt, Szent István vértanúságára emlékezve. Azonban úgy tűnik, hogy ez a hagyomány későbbi és téves. Mi ennek az oka? A Jeruzsálemet meghódító muszlimok 1187-ben megtiltják, hogy a damaszkuszi kapun keresztül bármilyen keresztény zarándok áthaladhasson. És ennek az eredménye az, hogy most már nem tudtak ott kimenni a Szent István vértanú tiszteletére épült templomhoz, és lassanként átkerült tévesen a hagyomány ehhez az oroszlános kapuhoz, amit a keresztények Szent István kapunak neveznek. Vagyis Szent István vértanúsága, tehát a damaszkuszi kaputól nem messze történik. Saul itt a tanúja ennek a drámai eseménynek. Tertullianus később azt mondja, vértanuk vére a keresztények magvetése. Ez először Saul életében teljesedik be, látja Istvánnak a vértanúságát, megrendül, és az első lépés abban, hogy Saulból a későbbi Pál apostol legyen.
1: A 6. fejezet elején olvasunk az első 7 diakónus kiválasztásáról. Mit jelent a diakónus szó pontosan, és ma milyen tevékenységekben lehet az atyák segítségére?
0: Hadd kezdjem egy érdekes és talán meglepő állítással. Az apostolok cselekedeteinek 6. fejezetében, ahol hallunk ennek a 7 vezetőnek a kiválasztásáról, nem szerepel a diakónus szó. És Istvánt nem nevezi Szent Lukács sohasem diakónusnak. Maga az ige, hogy szolgálni, ez szerepel, diakonein. És halljuk, hogy az asztal szolgálatát kell ellátniuk, így fogalmaz Lukács, de ezt az igét az apostolokra is használja. A 12 apostolra, akik pedig az ige szolgálatát látják el. És ha egy kicsikét tovább megyünk, és megnézzük, hogy ez a 7 ember, akit itt kiválasztanak, valójában mit csinál, akkor meglepetve azt tapasztaljuk, hogy nem az asztal szolgálatát végzik elsősorban, nem a szegények gondozását, hanem prédikálnak. István is alapvetően prédikál, vitázik a különböző hellenista zsinagógáknak a tagjaival, aztán prédikál a főtanács a Szinedrion előtt. Fülöp, a második, elmegy Szamariába és prédikál. Utána ő téríti meg az etióp udvarnokot. Ő kereszteli meg. Utána azt halljuk, hogy prédikál Asdodban, Azótusban, Gázában, vagyis a nagy filiszteus városokban. Aztán azt halljuk, hogy letelepedik Cezáreában, ahol Pál apostol őt meglátogatja. A legutolsó útja előtt, illetőleg a fogságba kerülése előtt, Pál apostol vendégségben van Fülöpnél, akiről azt is halljuk egyébként, hogy van négy profétai tehetségű lánya, a profétaság adományát megkapó szűz lánya, akik szintén az ottani keresztény közösségnek oszlopai. Ez a részlet egyébként nagyon érdekes és sokat mondó. Szent Lukács, aki írja az apostolok cselekedeteit, teljesen biztosan járt Cezáreában, ahol ott élt Fülöp, és minden bizonnyal ott él még ez a négy lány. És úgy tűnik, hogy Lukácsnak az egyik legfontosabb forrása ők lehetnek. Akik tehát ennek a Fülöpnek a lányai, aki valaha Jeruzsálemben, az ősegyház születésénél ott volt, mindent látott, a pünkösdöt, az első apostoloknak a gyönyörű ige hirdetését, a béna meggyógyítását és a többi eseményt, utána Istvánnak a vértanúságát. Tehát az első információk közül a legtöbbet Lukács minden bizonnyal ezek által, a Fülöp prófétai tehetséggel megáldott lányai által kapja. Ezt onnan is gondoljuk, hogy van egy másik ókori egyházi szerzőnk, Pápiász. Talán a kedves hallgatók emlékeznek arra, ő Kis-Ázsiában püspök, és gyűjti az ősi információkat. Őtőle hallunk nagyon sok fontos dolgot, Szent Mátéről, Szent Márkról. És Pápiász ír arról, hogy ő Fülöpnek a lányaitól hallott arról, hogy az apostolok által kiválasztott első két személy, akik Júdást helyettesítik, Mátyás, illetőleg József Bárszambász, hogy ők kik voltak. És ez szépen leírja. Vagyis Fülöpnek a lányai nagyon sok ősi hagyományt ismertek, édesapjuk elmondta nekik. És innen jutnak el ezek az információk az ősegyháznak a fontos történetíróihoz, Lukácshoz is, és később Pápiászhoz is. Ki volt akkor ez a hét ember, ha nem konkrétan diakónusok? Nyilván van köze a diakonátushoz ennek a hétnek, de egy kicsit távolabbi köze. Azt halljuk az apostolok cselekedeteiben, hogy vita támadt a hellenista közösség, tehát a görögül beszélő zsidó-keresztény közösség, és az arámul beszélő zsidó-keresztény közösség között az adományosztás miatt. Jeruzsálemben, ahogy említettem, a zsidóknál is voltak zsinagógák, és nagyon sok ezek között hellenista volt, tehát görögül beszélő zsidók, akik Palesztinán kívülről érkeztek. A keresztényeknél ugyanígy volt egy nagy arámul beszélő közösség, helyi, palesztinai, és volt egy egyre növekvő görögül beszélő zsidó-keresztény közösség. És úgy néz ki, hogy a kettő között feszültség támad. Abból adódóan is, hogy az adományosztásnál kiknek az özvegyei és árvái, szegényei kapnak jelentősebb mértékben az adományokból. Ahogyan a zsidó-keresztény közösségek életét ismerik, ebben kicsit folytatják a zsidó zsinagógáknak a szokását, hogy a saját szegényeikről gondoskodnak. Erről hallunk például Rómában is, a harmadik század közepén körülbelül 1500 szegénynek adtak naponta enni. Tehát egy nagyon nagy feladata, szolgálata volt az első keresztény közösségeknek. Ugyanakkor a vita tárgya valószínűleg nem csak ez volt, hogy az adományokból hogyan részesülnek, hanem talán az is, amit Szent István beszédében hallunk, hogy Isten nincs helyhez kötve, nem csak a jeruzsálemi templomban lehet őt imádni, hanem lassanként onnan el is szakadhatnánk. És a mi igazi liturgiánk az eukarisztia. Ha a zsidóság minket kitaszít, ettől nem kell megijedni, hanem bátran induljunk el a magunk útján, lassanként a pogányok felé. És nem köt minket a mózesi törvény, mert a végső időkben Isten prófétát támasztott Jézust, ő a törvény teljessége, a szeretet parancs, a keresség. Tehát bátran el lehet szakadni a mózesi törvénytől és a templomtól. És minden bizonnyal az őskeresztény közösségben sokan ezt nem tudták elfogadni. Ott is kialakult ez a két párt, az arámul beszélő, a palesztínai, a helyi keresztény közösség, akiknek a vezetője Jakab, aki Jeruzsálem első püspöke lesz. És mellette a hellenisták. Vagyis úgy tűnik, hogy egy ilyen belső feszültség alakul ki, és hogy döntenek az apostolok? Azt gondolom, hogy zseniálisan. Azt mondják, hogy mi 12-en, elsősorban a régi 12 törzs, az új Izraelnek vagyunk a pásztorai, de ennek a görögül beszélő, a 70 görög népet megtestesítő, vagy a 70 pogány népet megtestesítő görögül beszélő kereszténységnek legyenek más vezetői. Heten. Ők legyenek a hellenista keresztény közösségnek az apostolai tanítói. És így zseniálisan elkerülik a szakadást. És félig meddig elfogadják azt, amit Szent István képvisel, amit később Pál apostol. Tudjuk, hogy nem könnyen fogadja el ezt az ősegyházi lassanként, ezt a döntést meghozza, és megnyitja a kapuit a pogányság felé. Miért heten vannak ezek a kiválasztott hellenista vezetők? Ebben talán az őskeresztény közösség egy zsidó mintát követ, igen gyakran a zsidó közösségeknek, egy zsinagógának, egy városi gyülekezetnek hét vezetője volt, akiket így hívtak, hogy a város hetei, vagy a hetek tanácsa, vagy a város hét legjobbja. Nevezték őket pásztoroknak is, vagy előjáróknak is. Ők irányították egyébként a zsinagógának a szegény szolgálatát is, azt általában egy háromtagú tanács. Ez volt az úgynevezett karitás csoport, de ebből is egy-két tag mindig a hetek közül származott. Tehát ők irányították az özvegyek, árvák, a szegények gondozását is, de egyébként az egész közösségnek a vezetői is voltak. Vagyis úgy tűnik, hogy ez a hét ember a görögül beszélő jeruzsálemi zsidó-keresztény közösség vezetői. Mind a hétnek a neve görög. Vagyis látszik, hogy ők kötődnek ehhez a hellenista közösséghez. Egyébként zsidók, kivéve a legutolsó. Miklós, akiről ezt olvassuk, hogy antiókiai származású prozelita. Vagyis ő pogánynak született, zsinagógába járt, lassanként a zsidóság befogadta őt, a tisztulási fürdő által zsidóvá lett, és aztán később pedig keresztényé. És akkor ugorjunk egy nagyot a diakonátushoz. Honnan ered a diakonátus szolgálata az ősegyházban? Mi ennek a gyökere, és hogyan kapcsolódik ehhez az apostolok cselekedeteiben olvasott részhez, a hét vezetőnek a kiválasztásához. Ahogyan láttuk, a zsinagógákban is vannak adományokat kezelő szolgák, de talán még inkább a hellenista görög vallási egyesületekben hallunk diakónusokról. Tehát maga ez a szó, hogy diákonosz, a görög nyelvben ez nem is annyira a zsidó közösségeknél jelenik meg, hanem a pogány vallási egyesületekben, Krisztus előtt 3. századtól. Egyiptomban például hallunk ki erről, hogy diakónusok egyesülete. Lídiában hallunk erről egy egyesületről, ahol papok és papnők, diakónusok és diakonisszák az egyesület tagjai. Vagyis pogány vallási egyesületekben kialakul ez a fajta szolgálat, ami főleg felszolgálást jelent a liturgikus vagy a kultikus étkezéseknél, és más hasonló kiegészítő szolgálatokat. Diakónus ezt jelenti, hogy felszolgáló, szolga. Néha használták szakácsra, szolgára, küldöncre, gondnokra, tehát ilyen kiegészítő szolgálatokat végző személy vallási egyesületekben. A kereszténység valószínűleg az ötletet innen veszi, és a szót is innen veszi. Azonban gyökeresen átalakítja. Tehát nem átvesz egy a pogányoknál meglevő vallási funkciót, hanem emlékezik arra, hogy Jézus saját magát elsősorban szolgának nevezte. Azt mondta, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, diakónus legyen, és odaadja az életét váltságul sokakért. Megmossa a tanítványai lábát. Az eukarisztia a legfontosabb keresztény liturgikus cselekedet egy asztal körül történik, ahol kell az asztalnál szolgáló személy, vagyis diakónus is. Először diakónusokról a Filippi levélben hallunk. A Filippi levél elején Pál apostol köszönti az episzkoposzokat, a püspököket és a diakonoszokat, a diakónusokat. Talán azért is említi őket, mert ebben a levélben nagyon sok szó van az adományok gyűjtéséről. Aztán hallunk diakónusokról az első Timóteus levélben, ahol például azt halljuk, hogy ne legyen kettős beszédű, és ne legyen haszonleső. Mire utal ez? A diakónusok látogatták a családokat. Ért fontos, hogy pletykákat ne vigyenek egyik családtól a másikhoz. Ne legyen kettős beszédű. És ne legyen haszonleső, mert az adományokat ők kezelték. Ők gyűjtötték, illetőleg ők segítették ebből a szegényeket. Lassanként tehát kialakul az ősegyházban a krisztusi küldetés, az apostoli küldetésnek a hármas formája. A püspök, az episzkoposz, aki egy személyű vezetőként egy nagyobb közösség élén áll, őrzi ennek a közösségnek az egységét. A papok, presbiterek, vének, akik a püspöknek a segítői. Elsősorban az eukarisztia és a bűnbánat szentségének a szolgálatában. És a diakónusok, akik pedig elsősorban a szegények szolgálatát végzik, a karitást. Rómában például 7 diakónus van, a várost 7 részre osztják. És mindenki egy-egy nagy kerületnek a szegényeiért felel. Igen gyakran a pápa is a fődiakónusból lesz, tehát egy nagyon fontos funkciót látnak el itt a római egyházban. Lassanként azonban sajnos a diakonátus szolgálata kivész az egyházból, és csak egy lépcsőfokká válik a papszentelés előtt. Egy átmeneti diakonátus, ami körülbelül fél évig tart, és utána rögtön pappá szentelik az illetőt. A második vatikáni zsinat az, amelyik visszahozza az állandó diakonátus lehetőségét. És ezt megnyitja nős férfiak számára is. Az ő feladatuk elsősorban a szegények, a betegek, a rászorulók szolgálata. De ugyanúgy feladatuk a prédikáció is, tehát a diakonátus szentmisén is, igeliturgián is prédikál, és keresztelhet, eskedhet, temetést végezhet. Vagyis az eukarisztián és a bűnbánat szentségén kívül minden szolgálatot elláthat, ami a pap feladata.
1: István diakonusról azt olvassuk, hogy igen bölcs és lélekkel eltelt személy volt. Mit jelent lélekkel elteltnek lenni? Illetve amikor a főpapok elé vitték, azok azt látták, hogy olyan az arca az írás szerint, mint egy angyalnak. Ezzel mit akart sugallni a szerző?
0: Lélekkel eltelt. Ezt halljuk magáról, Jézusról. Szent Lukács írja, hogy Jézus a lélekkel eltelve jön a pusztából, és kezdi el az evangélium hirdetését. A keresztségkor a Jordán partján betölti őt a Szentlélek. A Szentlélek fölkeni őt hatalommal, erővel, hogy gyógyítson és jót tegyen. Ugyanezt halljuk Barnabásról, az apostolok cselekedeteiben, hogy telve volt Szentlélekkel és hittel. Hogy valaki igazi apostol legyen, mint Szent István, ahhoz szüksége van ahhoz, hogy Isten lelke őt egészen betöltse. Senki sem adhatja azt, amilyen nincs. Az lehet igazi apostol, aki élő kapcsolatban van, Istennel, az ő lelkével, Jézussal, benne él. Ennek a feltétele módja pedig az, hogy őszintén megtért ember. Ki bűnbánatot tartott, Jézust követi radikális módon, imádkozik, mély hite van. És hát ezt látjuk a vértanúsága pillanatában is. Azt írja Szent Lukács, hogy az arcát olyannak látják, mint egy angyal. És olyasfajta módon hal meg, ahogyan az Ószövetség legnagyobbjai, illetőleg ahogy maga Jézus. Az Ószövetségben van egy történet, amire Szent Lukács itt utal Szent István kivégzésekor, Nábotnak a meggyilkolása, aki Illés proféta történetében szerepel. Mit hallunk, hogy felbérelnek két hamis tanút, akik azt állítják, hogy ő káromolta Istent és a királyt, és kihurcolják a városból, és megkövezik. Vagyis utal itt Szent Lukács arra, hogy Szent István az Ószövetség legnagyobbjaihoz hasonló. De leginkább Jézusra utal. Mit hallunk Jézusnak a kivégzésekor? Hamis tanúk lépnek föl ellene. Azt állítják, hogy Jézus azt mondta, lerombolom ezt a templomot, és 3 nap alatt fölépítem. Vagyis megint csak a templomnak a gyalázása, mint Szent István esetében. Aztán mit mond Jézus a főtanács előtt? Látni fogjátok az emberfiát, ahogy eljön majd az ég felhőin. És mit mond Szent István a főtanács előtt? Látom az emberfiát, amint ott ül a hatalmasnak, a hatalmas Istennek a jobbján. Mit mond Jézus, amikor őt keresztre feszítik? Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. És mit mond Szent István? Uram Jézus, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. Mit mond Jézus, amikor meghal? Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. És mit mond Szent István, amikor meghal? Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Vagyis Szent István úgy hal meg, mint Jézus. Minden vértanúnak az élet áldozatában megjelenik újra a kereszt, a húsvét titka. Jézus nyomába lépnek ezek a vértanúk. És ahogy a Jézusnál azt halljuk, hogy amikor kigúnyolják, akkor eltakarták az arcát, letérdeltek előtte, azt mondták, prófétáj, mondd meg, hogy ki ütött meg téged. Utal itt az evangélium Mózesre, akinek eltakarják az arcát, mert ragyogott, ahogy Istent látta a Sínai hegy tetején. Jézus ő hozzá hasonló, Mózeshez ő nála sokkal nagyobb, a szenvedésében is. Isten dicsősége, szeretete ragyog az ő életében, sugárzik róla. És ugyanezt látjuk Szent Istvánnál, az arca ragyog. Olyannak látják őt, mint egy angyalt. Nagyon sok helyen a vértanúk kivégzésénél ugyanez történik. Szent Polikárp, aki Szmirna püspöke és aggasztyánként Mágián égetik meg. És azt halljuk, hogy Polikárp azt kéri, hogy ne kötözzék oda a Póznához, ő megáll a maga lábán is. Többenetten látják, de így is történik, megengedik, és ott marad szépen állva a mágia tetején. Meg sem mozdul, hősiesen vállalja a halált. És a körülállók azt látják, hogy nagyon érdekesen ölelik körül őt a lángok. Olyanná válik, mint egy gyönyörűen megsülő kenyér. Ragyogást látnak a lángok között. Azt halljuk, hogy amikor vértanúkat megöltek, a cirkuszok porondjain igen gyakran összekapaszkodtak, és énekeltek, ameddig csak tudtak. Hatalmas hittel, és énekelve, ragyogó arccal adták az életüket Krisztusért. A vértanúknak a nagy hite, szeretete a vértanúságunkban ragyogott föl egészen, ezt látjuk Szent István esetében is. Ragyog az arca, mint egy angyal, és úgy hal meg ugyanazokkal a szavakkal, mint maga Jézus.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök Atya mindenre kiterjedő válaszait és az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallott.

0: Szíved minden bizodalmát Istenbe vesd, saját értelmedre ne igazán hagyatkozz. Cseperre mentem autóval, nem tudom pontosan hova mentem, de azt tudom, hogy siettem, és bedugultunk, tehát vagy baleset volt, vagy valami történt, de se előre, se hátra. És ugye megint elkezd az ember kis egója okoskodni, hogy de, hogy akkor fiú, arra van egy egérút, és rengeteget jártunk Cseperre versenyezni, és tudtam, hogy ott megy a Dunának a kisága, és ott sokszor jártam sportolóként is, meg edzőként is versenyekre, ott a csepeli vízitelepre, és tudtam, hogy van a Duna mellett egy ilyen út, ami nem ilyen aszfaltút, hanem egy földút, és mondom, na jó, akkor oda kimegyek valahogy, és akkor majd ott valahova kilakadok. Elindultam arra az útra, és valóban el is jutottam valameddig, és akkor egyszer csak így nagyon beszűkült, tele lett növényel, és tulajdonképpen csak egy fél autónyi út volt, és azt történt velem, hogy így megfeneklettem, és az autóm két kereke, tehát a két baloldali kerék, az így lezuttyant egy ilyen árokszerű valamibe. És akkor ott álltam, hogy na, hú, a fene egye meg, most mit csináljak, hogy fogok én innen kikerülni? Onnantól kezdve elkezdtem nem okoskodni, hanem valahogy akkor így rábíztam magam az isteni gondviselésre. Ilyenkor történik az, hogy az ember azt mondja magába, hogy valahogy csak kikerülök innen. És akkor elindultam árkon, bokron át, ilyen bozótokon, tudom, hogy ilyen derékig érő gaz volt, meg növények, és akkor eljutottam egy autószerelő műhelyhez. Tudom, hogy ők segítettek nekem, de nagyon érdekes, hogy maga az, hogy ez hogy történt, az így elveszett, így kiesett a tudatomból. De azt tudom, hogy sikerült onnan kijutnom.
1: Géci Erika zenész, kajakozónő gondolatait hallották.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Kelj fel, ó Isten, védd meg ügyedet, és ne feledkezz meg a hozzád könyörgők szaváról.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, fennajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, fennajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.

0: nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Az Úrban remélek, igéjében bízom.
3: Uram, irgalmaz!
4: Uram, irgalmaz!
3: Krisztus, kegyelmez!
4: Krisztus, kegyelmez!
3: Uram, irgalmaz!
4: Uram, irgalmaz!
3: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennybéli Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk!
3: Szentlélek Úr Isten,
4: irgalmaz nekünk!
3: Szent Háromság Egy Isten,
4: irgalmaz nekünk!
5: Isteni irgalom a Teremtő fenséges tulajdonsága.
4: Bízom benned!
5: Isteni irgalom a megváltó legnagyobb tökéletessége.
4: Bízom benned!
5: Isteni irgalom a megszentelő végtelen szeretete.
4: Bízom benned!
5: Isteni irgalom a Szent Háromság felfoghatatlan titka.
4: Bízom benned!

0: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz létre mindent.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki megvéd minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki felemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nékünk.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, akit a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízom benned.
0: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízom benned.
2: Isteni irgalom, akit ajándékul kapunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízom benned.
2: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízom benned.
2: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízom benned.
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízom benned.
2: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízom benned.
2: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízom benned.
2: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízom benned.
2: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízom benned.
2: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízom benned.
2: Isteni irgalom, aki megelőzöl minket kegyelmekkel.
1: Bízom benned.
2: Isteni irgalom, a haldokló békéje.
1: Bízom benned.
2: Isteni irgalom, a tisztító tűzben levő lelkek frissítője és enyhítője.
1: Bízom benned.
2: Isteni irgalom, minden szentek koronája.
1: Bízom benned.
2: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízom benned.
3: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk!
3: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket!
3: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
3: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
3: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké éneklem majd az Úr irgalmát.
3: Könyörögjünk! Isten, kinek irgalma végtelen, és kinek részvét kincsei kimeríthetetlenek, nézz rám kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
4: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője, irgalmasság anyja, könyörögj érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Részlet az Efezusiaknak írt levélből. Urunknak, Jézus Krisztusnak az Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amely ővé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.

100%. Az életszentség, vagyis az ember eredeti rendeltetésének megfelelő visszaállítása két forrásból fakad. Legmélyebb a Szentlélek kegyelme. Ő adja meg a szentségekre szóló hivatást, és az ennek eléréséhez szükséges erőt is. Az életszentség beteljesítésének van egy másik forrása is, ez pedig nem más, mint az igen az ember részéről a Szentlélek iránti készségre. Összhang Isten szerető és üdvözítő akarata, és az ember engedelmes és hálás akarata között, ez az életszentség, ez a tökéletesség, írja 6. Pál. Minden szentségnek Isten a forrása. Nélküle nincs szentség, nélküle nyoma sincs a szentségnek. Mivel az ember megkapta azt a felfoghatatlan méltóságot, hogy együttműködhet megszentelődés a folyamatában, ez még csak véletlenül sem jelenti azt, hogy nem Isten tesz mindent, hogy Isten és az ember olyan, mint a szekér elébe fogott két ló. Nem helyes azt mondani, hogy Isten 80%-ot teljesít, az ember meg 20%-ot. Nem. Isten 100%-ot teljesít, az ember ugyancsak 100%-ot, de mindegyik a maga módján. Isten végzi a maga munkáját, az ember meg hagyja, hogy Isten cselekedjék. Az ember részvétele igazán beleegyezést jelent. Az ember részvételét beleegyezése jelenti. Ebből következik az aszkézis értelme. Szó sincs semmiféle látványos teljesítményről vagy hőstetről. Az ilyen aszkézis inkább távolítana a szentségtől, hiszen meg lennénk győződve arról, hogy képesek vagyunk magunktól megtenni valamit. Ezzel szemben csak az a helyes aszkézis, amely abban áll, hogy helyet ad Istennek, szabad kezet ad neki, és működésére szüntelenül kimondja a nem helyett az igen választ. Lényed legmélyén Isten él. És ő, aki lényed legmélyén él, Isten, ő az életszentséged forrása. Olyan forrás, amelynek egyetlen vágya van, hogy szabadon áradhasson. Éber vigyázattal el kell távolítanod az akadályokat, és nem szabad neki ellenállnod. Úgy kell tegyél, mint Mária. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te akaratod szerint.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
1: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az ima szándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
2: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
3: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba. És egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni, akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon, tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni, tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket. Jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos, az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
2: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!

0: Levelemmel hozzátok fordulok az egész világ művészeihez, hogy kifejezzem megbecsülésemet és hozzájáruljak a művészet és az egyház közötti még termékenyebb együttműködéshez. Meghívlak benneteket, hogy fedezzétek föl újra a szellemi és vallási dimenzió azon mélységeit, melyek a művészetet legmagasabb kifejezési formáiban mindig jellemezték. Ebben a távlatban szólok hozzátok az írott és mondott szó művészei, a színház és muzsika művészei, a képzőművészet és a kommunikáció modern eszközeinek művészei. A művészet ugyanis, ha igazi, a sajátosan vallásos kifejezési formákon túl is belsőleg közel van a hit világához, annyira, hogy olyan időszakokban, amikor a műveltség kifejezetten elfordul az egyháztól, a művészet hidat képez a vallásos élményekhez. Részletek Szent II. János Pál pápa művészeknek írt leveléből.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 20 évvel ezelőtt a budapesti városmisszió évében sokan kerestük annak lehetőségét, miként szólíthatjuk meg korunk emberét az evangélium örömhírével. Ebből a törekvésből született meg az Arszakra kezdeményezése is, amely a művészet nyelvén kívánja felmutatni mindazt, ami igaz, jó és szép. Ez a nemes misszió az elmúlt 2 évtizedben fáradhatatlanul épített hidat hit és kultúra az egyház és a tágabb társadalom között. Ezt írja Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek az Arszakra első 20 évéről készített könyv bevezetőjében. Ami 20 éve kezdeményezés volt, mára Európa szerte ismert, elismert fesztivállá vált, melynek jubileumi alkalmára készülünk. Én Parák Eszter vagyok, és ma az egy hónap múlva esedékes Arszakra fesztivál részleteiről fogunk beszélgetni a szervezőkkel, fellépőkkel és támogatókkal. Tartsanak velem a következő fél órában. ...2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Arszakra Fesztivált, amely 2 évtizede a művészet egyetemes nyelvén szólítja meg az embereket, közösségeket épít és hidat teremt a vallásos élményekhez. Az Arszakra Fesztivál 2007-ben azzal a céllal indult útjára, hogy a művészettel minél szélesebb közönséghez juttathassa el az örök értékeket. Azóta a művészet szinte minden ágában több ezer program valósult meg országszerte. 2007 óta a kiállít koncertek, irodalmi estek, színházi előadások, filmvetítések, templomi és városi séták, beszélgetések több mint 1 millió látogatót szólítottak meg. Az Arszakra az európai kultúra gyökereihez nyúlik vissza, ami a zsidó-keresztény hitből forrásozik. A kultúra mélyén nyugvó reményjeleit a művészet szépségével mutatjuk fel. A hiteles művészet nem csupán élményt ad, hanem találkozást kínál egymással, önmagunkkal és a Teremtővel. Az elmúlt 20 évben számtalan művész, egyházi és világi partner, önkéntes és támogató állt mellénk. Nekik is köszönhető, hogy az Arszakra mára az ország egyik meghatározó összművészeti fesztiváljává vált. Az idei év ugyanakkor új kihívást is jelent, mert jubileumi fesztiválunk minimális pályázati támogatás mellett valósul meg. Megható összefogást tapasztaltunk. Számos művészpartnerünk és önkéntesünk ajánlotta fel segítségét, hogy a 20. fesztivál megvalósulhasson. Hisszük, hogy 20 év közösségépítő munkája, a művészek és partnereink összefogása, valamint közösségünk bizalma olyan érték, amelyet érdemes továbbvinni. Az idei programban ismét helyet kapnak a komoly zenei koncertek, kiállítások, irodalmi estek, színházi előadások, városi és templomi séták és számos különleges esemény. A fesztivál idén is országos, sőt Kárpát-medencei kiterjedésű, számos program valósul meg Magyarország kisebb és nagyobb településein és határon túl. Kiemelkedő helyszínek Budapest, Kaposvár, Miskolc, Vác, Nagyszeben és Kolozsvár. A jubileumi fesztiválhoz mostanáig 104 templom csatlakozott, közülük 48 a nyitott templomok napján tárja ki kapuit, hogy a látogatók felfedezhessék templomaink művészeti, építészeti és lelki kincseit. A fesztiválon szereplő 11 műfaj közül idén is a zene a legmeghatározóbb, de kiemelkedő helyet kapnak a képzőművészeti kiállítások és a tárlatvezetések is. A programok folyamatosan kerülnek fel az arszakra.hu oldalra, ahol részletes kereső segít eligazodni a több száz helyszín és esemény között. Az Arszakra Fesztivál kezdettől fogva a szépség egyetemes nyelvén szólítja meg az embereket. A szépség ugyanis képes megnyitni a szíveket és reményt ébreszteni. Szeretettel várunk minden érdeklődőt jubileumi rendezvényeinken, hogy együtt ünnepeljük az elmúlt 20 évet, és együtt tekintsünk a jövő felé, ahogy az idei mottónkkal is üzenjük. Reményt és jövőt adok nektek. A jubileumi 20. Arszakra Fesztivál a közös összefogás eredménye. Mindenről az Arszakra Fesztivál szervező alapítvány kuratóriumi elnökét, Dragonics Mátert kérdeztem a sajtótájékoztató után. A délelőtti sajtótájékoztatón ugye úgy fogalmaztál, hogy a fesztivál magvetés. Ezt kifejtenéd nekem egy kicsit részletesebben, hogy mit értesz ez alatt, hogy mit jelent az Arszakra Fesztiválnál az, hogy magvetés, és a magvetésnek milyen gyümölcsei vannak?
2: Hát igen, hát tulajdonképpen azt értem a magvetés alatt, hogy elkezdtük ezt a missziót a művészetek segítségével, és azt látjuk, hogy a művészet az egy olyan nyelv, amivel nagyon sok embert el lehet érni, és azt látjuk, hogy bizonyos településeken, ahol van olyan tüzes lelkű ember, mint például Miskolcon, vagy Nagyszebenben, vagy Kaposváron, aki ezt egy kicsit így a kezébe veszi, hallatlanul eredményesen tud misszionálni a művészetekkel. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok település van, aki az évek alatt bekapcsolódott, és nagyon sok szép gyümölcsöt hozott. És az előbb említett városokban is azt kell mondjam, hogy városi mértékű összefogás van. Tehát az Arszakra könyvünkben, amit az elmúlt 20 évnek a visszaemlékezéseiből állítottunk össze, a végén van egy ilyen mondat, hogy a magvetésről, és ott fel vannak sorolva azok a települések, amikben több mint 10 program volt, és fel vannak sorolva azok, amik egyáltalán bekapcsolódtak, és fel vannak sorolva azok, ahol gazdag gyümölcsöt hozott, és évente 50 programban. Tehát azt gondolom, hogy én már egy pár évvel ezelőtt elkezdtem nekik mondani, hogy nevezzék el a saját Arszakra Fesztiváljukat úgy, hogy Abasári Arszakra Fesztivál, Miskolci Arszakra Fesztivál, Nagyszebeni Arszakra Fesztivál, hogy ha úgy alakul, akkor ők ezt magukban is tovább tudják vinni.
1: És igen, az egyik legnagyobb gyümölcse az Arszakra Fesztiválnak az a sok-sok közösség, amelyik a fesztivál körül létrejött, akár a szervezők körül, akár komplett rajongócsoportok vannak, de hát nevezhetjük ezeket őrtüzeknek is, ahogy annak idején a küldetésetekben te megfogalmaztad, hogy ez lenne a cél, hogy kis őrtüzek jöjjenek létre. Milyen érzés neked ezt látni, megtapasztalni, hogy azért ez a 20. Arszakra Fesztivál, és lehet, hogy nem egész Európában, de azért itt Magyarországon és a szükebb pátriákban, itt a közeli határmenti területeken, itt azért csak felrobbantak ezek az őrtüzek.
2: Hát igen, és ez csak az első 20 év.
1: És az örökkévalóság nem dolgozunk.
2: Hát hol van még az örökkévalóság? Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Szentlélek az nem úgy gondolja, hogy ezt most mi hagyjuk abba, hát ha mi akarjuk, abba hagyhatjuk, de hogy ő fog gondoskodni arról, hogy ez menjen tovább.
1: És most ugye szinte pontosan egy hónappal vagyunk a fesztivál előtt. Mit mond neked ma az idei motto? hogy reményt és jövőt adok nektek.
2: Hát ugye ez a városmisszió idején alakult ez a motto, annak volt ez a mottoja, hogy reményt és jövőt adok nektek, és a 10. Karszakra Fesztiválra ugyanezt a mottót választottuk, és most a 20. is ugyanezt a mottót választottuk, mert ez a legfontosabb, hogy a hitünk által reményünk van és jövőnk. Ezt most nem fejteném ki, de ez az alapállás. Hogy a mi reményünk az nem e földi remény, hanem a mi reményünk az, hogy a jó Istennel lehetünk az örökké valóságon át. És így lesz jövőnk, mert hiába halunk meg, akkor is jövőnk van. Mert az a halál az csak egy lépcső az örökké valóságba, az csak egy kapu, amin át kell lépnünk, és ott vár minket az Úristen, és már alig várjuk, hogy az ő arca fényét direkt beláthassuk, nem fátyol által homályosan.
1: És nagyon sok alkotás, ugye hallottuk a Miskolci Arszakra Fesztiválnak is a felhívásait, a művészek is, fellépők is, a kiemelt programokon is, ennek a művészeti megjelenítését fogják átadni nekünk az idei Arszakra Fesztiválon. Neked van-e olyan program, amit különösen vársz, vagy úgy összességében várod már azt, hogy szeptember 12-e legyen?
2: Összességében azt a fajta megújulást várom nagyon kíváncsian, amit egy kedves önkéntes munkatársunk, Vince Balázs kezdeményezett a templomi gitáros együttesek számára. Külön felhívás készült, hogy a nyitott templomok napján mindenki szolgáljon a saját templomában, Szent Misén, Szentségimádáson, vagy egy Isten tiszteleten, és azt a Sije Jenő dalt tanulják meg, ami a Városmisszióra készült, aminek az a címe, hogy reményt és jövőt adok nektek. Nagyon várom, hogy a fiatalok ajkáról ez a dicsőítő zene, ez minél több templomban hangozzék fel.
3: Reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem és megtaláltok, ha teljes szívetek.

0: Sije Jenő a 2007-es város misszió dalát énekelte, Reményt és jövőt adok nektek címmel. A budapesti kiemelt programokról Torockai Ilona művészeti vezetővel beszélgettem. Melyek lesznek a kiemelt programok idén az Arszakra Fesztiválon?
1: Ó, csodálatos programok lesznek, mert idén a családokat hívtuk meg, olyan művész családokat, ahol az utódok, a gyerekek is tanulnak zenét, esetleg már egész magas szinten vannak benne. És ez olyan öröm, hogy így jött össze, 20 év alatt ugyanis kiismertük őket, a családi lehetőségeket, és így elsőnek például meghívtuk Bogányi Gergelyt a megnyitó koncertre, illetve a nyitó koncertre, mert a megnyitó az előző nap. A nyitókoncerten 12-én az édesanyja születésnapja van éppen. Ez később derült ki, és akkor meglepetésnek, számomra is meglepetésnek tartogatta, hogy öt unokája lesz az édesanyjának ott a koncerten, ahol ő ugyan zongorázik, de azért kamarazenét játszik, majd bizonyos unokákkal, hol ezzel, hol azzal. Az öt unokából három egész magas fokon musikál, és ezek akkora öröm nyilvánvaló egy édesanyának, és hát a közönségnek is, mert ilyet nem kap akármikor. A következő nap meg a Ránki család játszik Szent László házban, az a Szent László templom mellett van a Schwab-hegyen, és az ő koncertjük is egy családi koncert lesz, ami azért ritkának számít, amikor hárman vannak, de hogy ők mind a hárman évente megjelentek, és nagyon szerettük őket, és most is ott is egy ilyen ünnepélyes hangulat lesz, majd a titok kiderül, hogy az milyen ünnep. A következő nap egy azért csodálatos, és tényleg csodaszerű a helyzet, mert én megkértem Lackfi Jánost, hogy a keresztkoncertek első templomában lépjen fel, és apránként kiderült, hogy egyrészt ott volt az esküvőjük, másrészt ott tért meg egy jegyes oktatáson, és a harmadik, hogy felesége tanúságot tesz. Tehát ilyen koncertünk vagy eseményünk még nem volt, amit mi szerveztünk, lett volna, illetve volt is, amit nem mi szerveztünk, de ez most a 20. fesztiválnak az egyik kiemelt programja, amin a kislányuk is, egyik kislányuk a sok közül énekel majd, és két zenésztársával lép fel. Tehát hogy ott lesz irodalom, lesz tanúságtétel, lesz, hát, és jó Isten ott van. Tehát ez már ennél több már nem is kell. És aztán lesz még egy olyan koncert, ami a református templomon a keresztkoncert, a Kálvin téri templomban, ahol a Devis család lép fel, a mama két gyermekével, de Devis Gergőn keresztül terjedt ez így el, mert hogy ő először, amikor meghívtuk, még igazán fiatal volt, összemben, hogy zeneakadémista, és akkor az első koncertje volt életében az Arszakra Fesztivál légisze alatt. Ez most azért lesz ez a koncert, mert a családban egy gyógyulásért imádkozunk, és ezt akarjuk megerősíteni ennyi ember, ennyi ilyen muzsikával, ilyen családi összefogással. A következő koncert most ezekről a 6. alkalommal megrendezett keresztkoncertekről beszélek. Az evangélikus templomba Bolla Milán, aki egyébként eddig ezeken a koncerteken moderált, és különben hegedűvész, de most vezényelni fog, és nem akárkiket, az ő tanítványai, tehát ott nem család lesz, hanem ott egy hatalmas...
2: Egy művész család.
1: Egy óriási művész család, igen, ahol nem csak a mai tagok, vagy zenekari tagok lépnek fel, hanem hogy az egész estés műsort kiteljék. A régi tagok közül is hívnak olyanokat, akik már egészen magas szinten muzsikálnak. Akkor lesz egy olyan keresztkoncert is, ahol viszont Bumnó Tamás szintén a saját iskoláját hozza el, úgyhogy egy olyan sokoldalú és különleges műsor lesz, amit még nem láttunk, és majd remélem, hogy máskor is lesz. De hogy ez most a görögkatolikus templom melletti római katolikus templomban lesz, tehát hogy oda úgyse férne be az a sok-sok gyerek és a szülők, úgyhogy itt most ez a kis változás van. Úgyhogy azóta azt mondjuk, hogy a templomnak, vagyis a keresztnek a görögkatolikus része a talpa, mondjuk így, a rózsák tere. Tehát ezt könnyű megjegyezni, ott lehet majd Bubnó Tamásikat hallgatni, és akkor még lesznek ajándékkoncertjeink, amiket tényleg itt a segélykiállításunk kapcsán kaptunk olyan kedves művészektől, mint Lovász Irén, vagy Szemerédi Betti, akiknek most alakulóban van még a helyszín, meg az időpont, mert hát most kaptuk ezt a lehetőséget, aminek boldogan örülünk. És így bővül a kör. Lesz egy gálaműsor, abban is most még alakulóban van, hogy ki az, aki éppen ráér, és el tud jönni, és hát nem lehet azt se sajnos 3-4 órás, tehát hogy még szűkíteni is kell a költ sajnos, de a legutolsó programunk viszont egy olyan szentmise lesz, egy hálaadó szentmise vasárnap, a bazilikában, amire nagy szeretettel várunk mindenkit, mert ez ráadásul egy csodálatos Mozart mise lesz, amit zenekar és énekkar játszik.

0: a Gemma Ének együttest hallhattuk. Az idén pályázati források hiány legfőképp adományokból és felajánlásokból szerveződnek a fesztivál központi programjai. Kolek Ildikó, a fesztivál egyik főszervezője, kuratóriumi tag mesél ennek tapasztalatairól.
1: Óriási megkönnyebbülés és öröm, mert ez azt bizonyítja, hogy amit mi csinálunk, és most már 20. alkalommal az Arszakra Fesztivált, azt érdemesnek tartják arra, hogy támogassák, hogy fellépjenek, hogy szívük, lelküket odaadják ezért a fesztiválért, mert ha egy felhívást közreadunk, és senki nem mozdul meg, az tulajdonképpen egy negatív visszajelzés lenne, hogy ó, hát tulajdonképpen tök mindegy, hogy van, vagy nincsen, tehát ezt én kifejezetten áldásnak érzem. Áldásnak érzem azt, hogy ilyen helyzetbe jutottunk, mert sok pénzből összehozni egy fesztivált, azt gondolom, hogy az sokkal könnyebb, mint egy nehezebb helyzetben kevés forrással rendelkező fesztiválnak mégis értékes programokat összehozni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kicsit számomra legalábbis emeli a fesztiválnak az értékét, hogyha így meg tudjuk valósítani, és már pedig meg tudjuk valósítani, mert már lassan kezdenek összeállni a kiemelt programjaink, rengetegen csatlakoznak hozzánk, nagyon sok felajánlást kapunk művészektől, helyszínektől, önkénteseket kapunk, szóval abszolút csak pozitívan tudom ezt fogadni, és határozottan áldásként érem meg ezt a dolgot.
0: Hát és annyira kezd összeállni a fesztivál, hogy már most körülbelül 260 program található a weboldalon, az arszakra.hu-n, és augusztus végéig ez csak gyarapodni fog, ameddig ugye lehet jelentkezni. Mely rendezvényeket emelnéd ki, vagy miket vársz te személy szerint a legjobban?
1: Mindig az a baj, hogy sokkal több olyan jó és értékes program van, mint amit mi meg tudunk nézni. És ez nekem mindig nagy bánatom, hogy hiába nézek ki jobbnál jobb programokat, nem biztos, hogy részt tudok rajta venni, mert mindig a saját szervezési programokon vagyunk ott. Én várom tulajdonképpen a megnyitót. Ugye tavaly elmentünk egy másik helyszínre az akkori motto miatt, elhagytuk a Nemzeti Múzeumot, és most visszatértünk az eredeti helyszínünkre. A Nemzeti Múzeum adott otthont az utóbbi 18 fesztiválunknak. Várom a fogadtatást, várom azt, hogy mit szólnak az emberek azokhoz a programokhoz, amiket mi nyújtunk, hogy amit kitalált az Ilona, a művészeti vezetőnk, hogy a művész családok mutatkozzanak be, hogy azt hogy fogják fogadni. Várom, hogy milyen lesz az a gálaműsor, amivel szeretnénk megköszönni mindenkinek, a művészeknek, a helyszíneknek, az önkénteseknek a munkáját. Várom a utolsó nap, a vasárnapi hálaadó szentmisét. Azt hiszem, hogy ezt az egész hetet várom, én ezt egy nagy adományként élem meg, ezt az egész 9 napot, ami itt áll előttünk.
0: És hát az, hogy ennyien megmozdultak az Arszakra Fesztiválért, ez valahogy annyira szépen jelképezi, vagy így leképezi az idei mottót, hogy van remény, és van jövő is. Meddig lehet programokkal jelentkezni az idei fesztiválra?
1: augusztus 31-ét jelöltük meg, bár nem fogunk tudni kiadni programfüzetet, de ha meg tudjuk tenni, akkor tervezzük, hogy esetleg egy könnyebben elérhető kvázi online füzetet fogunk kiadni, de az a helyzet, hogy mint az előző években is, az utolsó pillanatig lehet programokat feltölteni, mert a honlapunkon mindent meg tudnak találni. Tehát a honlapunk nagyon jó kereső programban lehet helyszínre, napra, művészeti ágra, akár egy-egy kereső szóval művészekre is keresni. Úgyhogy biztatok mindenkit, hogy ha kedvet érez, akkor szervezzen programot, legyenek nyitott templomok, minél több templomnak nyissák ki a kapuját, mutassák be a templom szépségeit, szervezzenek egy imeórát, vagy egy templom bemutatót, ha van torony, akkor engedjék fel az embereket, hogy onnan körülnézzenek, meséljenek a templom szépségeiről. Nem kell bonyolult dolgokat kitalálni, hanem a legegyszerűbb dolgok az, hogy nyitva legyenek a kapuk, hogy szeretett elfogadják az embereket, hogy utána vissza is térjenek oda.
2: Az ima nem minden, de ima nélkül minden semmi, írja Johannes Hartl. Mi is folytatjuk szentek imái sorozatunkat a fesztivál sikereiért. Ezúttal Szalézi Szent Ferenc imádságával hívjuk közös fohászra a hallgatókat is. Uram, taníts engem igaz nagy lelkűségre. Taníts meg, hogy úgy szolgáljak neked, ahogy azt megérdemled, hogy számolgatás nélkül adjak, sebeket észesen véve harcoljak, pihenés nélkül munkálkodjak, s feláldozzam magam minden jutalom reménye nélkül, csak azért, hogy akaratodat teljesítsem. Ámen.

0: Bubnó Tamás és a Szent Efrém férfikar, valamint az énekesiskola növendékei évek óta fellépői az Alszakra Fesztiválnak. A kórusvezetővel a Családok Fesztiválja apropóján beszélgettem. Ez a 20. Alszakra Fesztivál. Ha jól tudom, akkor te és a Szent Efrém férfikar már az első a 2007-es városmisszió óta része vagy az Alszakra Fesztiválnak.
1: Egy évet tévedtél csak 2008-tól végett, tehát a másodiknál volt az első közös. Ugye akkor a Szent Efrém egy fiatal együttes volt, 6 éves, tehát még éppen befutás előtt, közben, stb. És akkor csatlakoztunk, és azóta, amikor csak lehet, de nem csak a Szent Efrémmel, hanem az énekesiskolával is. Úgyhogy itt aztán minden volt. Ősbemutatókat, ugye az Erzsébet és Piroska, azt csináltuk. Aztán különböző olyan összeállításokat, ami speciálisan a szakralitás, a szakrális művészet, annak a sokszínűsége. Szóval mindig volt olyan tematika az Efrémmel is, és a gyerekekkel is, ami illett pont ahhoz a lelkiséghez és szellemiséghez, amit az Alszakra képvisel, és ami hát nagyon egyedülálló, tehát most arra azért ez egy hatalmas dolog, hogy ez van.
0: Mit tartasz az Alszakra Fesztivál legnagyobb erényének, vagy értékének, ami megtartotta az elmúlt 20 évben, és amiatt ti is folyamatosan, rendszeresen részei vagytok ennek a fesztiválnak?
1: Az, hogy nagyon nyitott. Tehát ez a legfontosabb, hogy nincsenek olyan kategóriák, skatuják, hogy őt nem, őt ezért nem, őt így, őt úgy. Tehát azért a fesztivál szervezők előbb-utóbb bele tudnak esni ebbe a hibába, hogy kit miért nem. És ez szerintem az Alszakrás Fesztivál, tehát a három hölgy, ez soha nem fordult meg a fejébe, hogyha valaki egy jó szándékkal felajánlott valamit, vagy tárgyaltak arról, mi is mindig így voltunk. És akkor vannak nehézségek, van elég anyagi háttér, nincs elég, meg tudjuk oldani, nem tudjuk oldani, de annyira úgy állnak hozzá a dologhoz, hogy legyen, minden áron is legyen meg. Mert hogy az Alszakra Fesztiválnak minden olyan érték, ami létrejön, művészeti érték, az mind az Isten dicsőítését szolgálja, és végül is erről van szó. Tehát ennél többet nem tudunk csinálni, mint hogy megmutatni azokat a talentumokat, amiket kaptunk. Tehát igazából, hogyha ezt méltó módon tudjuk megcsinálni, akkor mindig lesz egy olyan réteg, hogy meg vannak szólítva, és még egy nagyon fontos dolog, hogy egy jegy az nem 15 000 forint, hanem oda lehet menni, és lehet élvezni. Tehát ingyen kaptuk a talentumot, ingyen adjuk tovább. Nyilván nekünk vannak költségeink, és ez természetes, hiszen ebből élünk, de az, hogy mint ahogy régen a templomban, hát nem kellett pénzt fizetni azért, hogy ugye kétféle zene létezett a világon, volt a szakrális zene, az a templomban volt, és volt a világi zene, az a kocsmában. Na most ez mostanára egy kicsit bonyolultabbá vált ez a képlet, de tulajdonképpen ehhez egy visszatérés, tehát a sok száz éves európai keresztény hagyományhoz való visszatérés, hogy a templomban meghallgathatod azokat a különleges művészeti értékeket, amiket a kortárs és előző generációk művészei hagytak rád, illetve nem hagytak rád, hanem írták meg az Úr dicsőítésére, és te részt vehetsz benne. Tulajdonképpen a művésznek, aki a szakralitását komolyan veszi, és az ő tehetségét komolyan alárendeli ennek a lélek működésének, tehát a Szentlélek működésének, annak ez a legfontosabb kritériuma, hogy ő ki tud-e teljesedni, meg tudja-e csinálni azt, amit úgy érzi, hogy benne van. Ez szerintem az Alszakrának a legnagyobb fegyverténye, hogy nyitott, és hogy mindenki számára hozzáférhető.
0: Az Alszakra Filmfesztivál szervezője, majd zsűri tagja volt. A rádióból jól ismerhetik a hangját. Göbel Ágostonnal, az Alszakra Fesztivál titkáról beszélgettünk. Mikor lettél aktív alkotója, szervezője, résztvevője, közreműködője az Alszakra Fesztiválnak, és mi az, ami a mai napig szerinted életben tartja ezt a fesztivált?
2: Egy idő után bizonyos programok nem fértek be az Arszakra Fesztiválnak a 8 vagy 9 napjába, és fölvetődött, hogy lehetne mondjuk egy filmklub sorozatot tartani évközben, minden hónapban, és voltak is közösségi házak, amik befogadták ezt a kezdeményezést, és először csak mint érdeklődő résztvevő, aztán mivel nekem volt személyes ismerettségem az Arszakra Fesztivál szervezőihez, ezért ők egy idő után megkerestek, hogy egy-egy beszélgetést nem moderálnék-e szívesen, de ismertek, hogy rádiós műsorvezető vagyok, nem állt tőlem teljesen távol ez a műfaj, és így kerültem bele. Elkezdtem beszélgetésekre járni már úgy, mint műsorvezető moderátor. Egy idő után felvetődött az a lehetőség, hogy nem szállnék-e be egy kicsit jobban szervezésbe. Először csak úgy, hogy megnézni ezeket a filmeket, véleményezni. Utána pedig, de 2016-ban volt az első Arszakra Filmfesztivál, akkor még a szervezési oldalról, aztán viszont már 2018, 2019, 2021 a zsűrizés oldaláról is bekapcsolódhattam, és az pedig nekem egy hatalmas élmény volt, hát olyan szakmai nagyságokkal számomra, szakmai nagyságokkal, olyan nagyszerű emberekkel dolgozhattam együtt, akiket én korábban az egyetemen láttam oktatni, vagy a tévében, moziban láttam a filmjeiket, és hirtelen ott voltam velük egy zsűriben. Az egy óriási, hatalmas élmény volt. És hogy mi tartja a mai napig életben ezt a fesztivált? Szerintem még rengeteg olyan hozzám hasonló ember van, aki rajong a tiszta, szép művészetért, ahogy egy év forraszt bennünket a művészet és az alkotó, aki a talentumát, tehetségét adja, Istentől kapott talentumát, hogy ez közösségteremtő tud lenni, hogy meg tudjuk tapasztalni a művészet által, hogy egyek vagyunk, hogy a jó Isten így teremtett bennünk.

0: életedben mit jelentett, illetve mit tartasz olyan értéknek, ami megtartotta addig, hogy ez már a 20. alkalom, amitől kíváncsiak rá az emberek, amitől ez még mindig él.
1: Azt gondolom, hogy amellett, hogy tényleg áthatja egy ilyen szakrális áhítat az egészet, talán az összefogás a közösség ereje, hogy ez egy közösségi élmény tud lenni. Maga a színház is az, de az, hogy ennyiféle művészeti ág találkozik, ilyen sokféle helyszínen, és ennyire változatos kínálattal, és hogy vannak visszatérő vendégek, mind a befogadói, mind az alkotói részről, és hogy ezek a visszatérő vendégek is folyton meg tudnak újulni, és tudnak valami újat mutatni azoknak, akik esetleg évről évre látják őket. Tehát az, hogy ennek a fesztiválnak van egy ilyen konstans mi volta, ami mindig állandó, és közben állandóan képes megújulni. És szerintem ez a kettősség az, ami ilyen sokáig életben tudta tartani.
0: Szeptember 12-e és 20-a között 20. alkalommal tárja szélesre a hitkapuját a Szent Művészettel az Arszakra Fesztivál. Kérjük, támogassák a fesztivál megvalósulását elsősorban imádságaikkal, és ha tehetik, akkor segítség adománnyal vagy önkéntes szolgálattal a missziós rendezvénysorozatot. A programok részleteiért látogassanak el az arszakra.hu oldalra, és találkozzunk szeptember 3. hetében az Arszakra Fesztiválon. Ennyi fért a mai műsorba, 4 hét múlva a fesztivál hetében találkozunk újra itt a Mária Rádióban. Addig is ne felejtsék el szeretni egymást. Köszönöm figyelmüket, Parák Esztert hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Legutolján az egyházról beszéltünk. Többek között azt is mondtuk, hogy az egyházban nagyon fontos az egység. De ezt hadd tegyem hozzá, egységgel együtt fontos a sokszínűség is. Az egyház nem kolhoz, amelyben mindenkinek egyenruhában kellene haladnia. Nem szabad sem az egységet, sem a sokszínűséget, a sokféleséget nem szabad túlzásba vinni, mert abból mindig aztán veszélyek jönnek. Ugye az egységet kicsit eltúloztuk, amikor legalábbis a latin egyházban egész világon latinul kellett misérni, Dél-Amerikától Japánig és Afrikáig. A II. Vatikáni zsinat óta már népnyelven misérünk, és a afrikaiaknak meg van engedve az is, hogy például liturgikus táncokat mutassanak be Jóisten tiszteletére. Sőt, én magam is mondtam olyan misét egyszer, amelyiken indiaiak szintén a felajánláskor a bort és a kenyeret tánclépésben hozták ki, de ez annyira szép volt, hogy engem nem csak hogy nem zavart, hanem egyenesen meghatott. Szóval ez a fajta sokszínűség ez nagyon üdvösen befolyásolta az evangélium terjedését Afrikában is, és főleg Ázsiában. Ázsiában 50 évvel ezelőtt a keresztények alig tették ki a összlakosság 2%-át, most még már 9%-nál tartunk, és ez azt gondolom én, hogy jó rész annak köszönhető, hogy a saját nyelvükön végezhetik a szentmisét és a többi liturgiát is. Még azt is szeretném újra hangsúlyozni, amiről már szintén volt szó, azt hiszem az utolsó órán, hogy ugyanakkor az egyházban mindenki hivatalos az életszentségre, nem csak a papok és a szerzetesek. A 11. században élt egy Gracianus nevű bencés szerzetes, aki külön tantárgyat csinált az egyházi jogból, és akkor alakult nagyjából az egyház jog, és ő azt tanította, hogy kétféle keresztény van. Az egyik csoportba tartoznak a papok és a szerzetesek, akik arra hivatottak, hogy szentek legyenek. A másik csoportba tartoznak a világi hívek, akiknek az a feladatuk, hogy mentsék a lelküket. Innentől kezdve aztán bizony házas embert nagyon ritkán avattak szenté, legfeljebb akkor a király volt, vagy vértanú volt. Viszont ez ellen már küzdött Szalézi Szent Ferenc is, aki azt írta a Jámborság útja című könyvében, tévedés, sőt eretnekség lenne, ha a jámborság gyakorlását ki akarnánk zárni a hadseregből, az iparosok műhelyeiből, a fejedelmek udvaraiból, vagy a házasok köréből. A szemlélődő, kolostori és szerzetesi jámborságon kívül van még sok másfajta is, amely igen alkalmas arra, hogy általa a világi életet élők is a tökéletességre törekedjenek. A II. Vatikáni zsinat véglegesen tisztázta ezt a kérdést. Olvashatjuk a zsinat egyik dokumentumában, amely a népek világosságáról szól, az egyház mind a népek világossága, mindenki előtt világos, hogy bármilyen rendű rangú keresztény ember meg van hívva a teljes keresztény életre, és az is nyilvánvaló, hogy ez az életszentség a földi társadalomban is előmozdítja az emberhez méltóbb életet. Ennek is köszönhető talán, hogy boldoggá avatták Lizői Szent Teréznek a szüleit is, Batthyány Statmon Lászlót vagy Bódi Magdit. És itt megjegyzem zárójelben, hogy imádkozzunk azért, hogy Batthyány Statmon Lászlónak a feleségét, Koret Mária Teréziát is mielőbb boldoggá avassák. Kedves hallgatóim, mostan egy egészen más témára szeretnék áttérni, hát egészen más olyan értelemben, hogy ez is az egyházról szól, de mostan az egyházüldözéssel szeretnék foglalkozni. Elsősorban főleg azokkal a üldözésekkel, amelyeknek politikai jellegük van, ahol tehát arról van szó, hogy az állam és az egyház között van valami ellentét. Tudjuk, hogy 30-tól 313-ig a Római Birodalom üldözte az egyházat. Voltak ugyan békésebb időszakok is, de újra meg újra visszatértek azok a császárok, akik vagy nem is voltak egészen normálisak, vagy hatalmi őrületben szenvedtek, akik aztán elrendelték a keresztények üldözését. Néró császár 64-ben felgyújtotta Rómát, és a nép haragját a keresztényekre hárította, mintha a keresztények gyújtották volna fel a várost, és ekkor 64-ben már, ahogy egy későbbi római pogány történetéről megírja, ingens multitudo, azaz nagy tömeg halt meg Krisztusért. Egyeseket lefejeztek, másokat keresztre feszítettek, megint másokat pedig élve elégettek. Valószínűleg ekkor végezték ki Szent Péter és Szent Pál apostolokat is. Néró 54 és 68 között volt uralmon. Aztán akkor egy kis csend jött, majd Domitianus császár 81-96 között szintén egy önmagát istenítő zsarnok volt, aki a császárkultuszt megtagadó keresztények közül sokakat kivégeztetett. Ekkor üldözték el János apostolt is Patmosz szigetére. 98 és 117 között Trajánus volt a császár, aki szerint minden kereszténység gyanújába eső ember kötelezni kell az áldozat bemutatásra. Tehát értsük meg jól, arról van szó, hogy a keresztényeknek is áldozatot kellett volna bemutatniuk, a pogányok, rómaiak isteneinek, illetőleg magának az istenített császárnak. Aki ezt nem teljesítette, azt kivégezték. Nos, ekkor dobták vadállatok elé első Szent Klement pápát és antiochai Szent Ignácot is, aki 107 körül Rómában halt meg. Aztán 161 és 180 között Marcus Aurelius idejében szintén voltak kivégzések, ekkor ölték meg Szent Justinus filozófust 165 körül, és körülbelül 50 keresztényt a franciaországi Lyonban. Ezt követően hamarosan 193 és 211 között Septimius Severus is folytatott keresztény üldözést. Az ő áldozatai voltak Szent Irénaeus püspök, Szent Perpétua és Felicitás keresztény asszonyok, akiket egyébként Kartágóban, Észak-Afrikában végeztek ki 203 körül, és talán ekkor ölték meg Szent Apollináris püspököt is, aki újabban került be a misekönyvbe. Itt megjegyzem, hogy én most csak olyan vétlenokról beszélek, akiknek a neve bent van a misekönyvünkben, a legújabban, illetőleg a legújabb Zsolozs máskönyvben. Nos, következő nagy egyházüldöző Décius volt, ki 249 és 51 között elrendelte, hogy minden alattvalója ünnepésen áldozzon az isteneknek. Előtte már egy darabig nem volt keresztény üldözés, ezért keresztény emberek is magas pozíciókba juthattak, mert hiszen amúgy meg egy becsületes dolgos emberek voltak, és most elrendelte mindenki, aki valamilyen állami hivatalban dolgozik, az mind mutasson be áldozatot. Nos, hát ekkor bizony voltak sokan olyanok is, akik elbuktak, akik bemutatták az áldozatot, vagy például hamis igazolást szereztek arról, hogy ők már áldoztak a császár szobra előtt, stb. Stb. Ezek aztán utána csak hosszú penitencia bűnbánat után térhettek vissza az egyházba. De ugyanakkor nagyon sokan voltak ekkor is áldozatok, például Szent Fábián pápa, Szent Ágota, Szicíliában 250 körül Szent Cecília, az egyházzenészek védőszentje, Szent Dénes püspök Párizsban néhány diakonusával együtt. Aztán jött Valerianus, aki 253 és 260 között, tehát hamarosan, a Décius után megint üldözte a keresztényeket. Ő elsősorban a papságot és a püspököket akarta úgymond kiirtani, hogy szétzúzza az egyház szerkezetét. Ekkor lettek áldozatok Szent Kornél pápa, Szent Első István pápa, Szent Ciprián püspökő is Kartágóban, második Sixtus pápa, négy diakonusával együtt, valamint Szent Lőrinc, akinek igen nagy volt a kultusza, és a mai napig megvan. Valószínűleg ekkor ölték meg a minisztránsok védőszentjét, Szent Tarzíciuszt is. És végül talán a legnagyobb üldözés a római birodalom vége felé, 300 körül Diokleciánus császár idejében volt. Ő négy rendeletet is kiadott. Az utolsó szerint minden keresztény köteles áldozatot bemutatni az ő szobra előtt. Hát ekkor nagyon sokan lettek vértanúk, Szent Sebestyén, Szent Kozma és Damián. Itt zárójelben megjegyzem, hogy Zalamejében van ilyen falu, hogy Kozma dombja, vagy Szent Kozma dombja. Hát ugye egy ilyen elfajzott név, Kozma és Damián, ez két vértanú volt. Hát amikor ugye a falut Kozma dombjának nevezték, akkor sajnos fogalmuk se volt óra a híveknek, hogy kiről nevezték el a saját falujukat. De legalább mostan, ha véletlenül lenne egy Kozma dombjai, vagy Szent Kozma dombjai hallgatóm, ha neki mondom, hogy tudja, hogy Szent Kozma és Szent Damián két vértanúnak a emlékét hordozza az ő falujuk. Folytassuk tovább. Szent Marcellinus és Péter, Szent Pongrász fiatalon halt meg, Szent Ágnes szintén fiatalon halt meg, Szent Lúcia ugyancsak fiatalon lett áldozat Szirakúzában, a mai Szicíliában. Ekkor ölték meg Szent Vince diakonust Hispániában, a mai Spanyolországban, Szent Flóriánt, akit mi is tisztelünk, itt őt Felső Ausztriában ölték meg, Szent Nézeusz és Achilleusz, Szent Januárius püspök, alexandriai Szent Katalin, a kitűnő filozófus vértanú, akit 305 körül Alexandriában, vagyis a mai Egyiptomban öltek meg. Ekkor lett vértanú, kicsit később Szent Quirinus püspök, akit Szombathelyen a Pelin patakba folytottak bele. Őt 309-ben végezték ki, ekkor már hivatalosan megszűnt a keresztény üldözés, hiszen 305-ben meghalt Diokleciánus császár is. De hát sajnos vidéken még ezt nem mindenki tudta, úgyhogy itt Magyarországon is, meg főleg keletebbre még egy darabig bizony folytak keresztény üldözések. Vannak kiváló, nagyon népszerű szentek, akiknek nem tudjuk pontosan, hogy mikor haltak meg, az se, hogy hol, de legendákká váltak. Ilyen Szent György katona, aztán Szent Balázs, a torokgyógyító püspök, aki valószínűleg Örményországban szenvedett vértanúságot 300 után. Nem tudjuk pontosan azt sem, hogy Szent Polikár mikor lett vértanú, illetőleg ő nem a említett időszakokban, hanem valamikor egy közbülső időszakban, 155-ben. Első Kalixus pápa pedig 222-ben. Ez a kettő időpont van, hogy ekkor hivatalosan nem volt keresztény üldözés, de hát látható, hogy azért úgy mellékesen akkor is fordultak elő ilyen szörnyűségek. Most hadd beszéljek azokról a vértanúkról, akik 313 után szenvedtek halált Krisztusért, és akinek a neve bent van a misekönyvben, illetőleg a Zsolozs máskönyvben. Első János pápa 526-ban szenvedett vértanúságot. Nagy Teodorik Ariánus keleti gót király elküldte Bizáncba egy bizonyos ügyben, de ő nem járt sikerrel, és ezért utána Teodorik foglyaként börtönben halt meg. Szent Márton pápa 653-ban szenvedett vértanúságot. Őt az úgynevezett monoteretisták ölték meg, akik azt tanították Jézusról, hogy Jézusnak csak egy akarata van. Ugye Jézus, mint tudjuk, egy személy, de két természete van, isteni és emberi. Van isteni akarata is, és volt emberi akarata is. Tehát ő ugye ragasztott a két akarathoz, amit mi is vallunk mai napig, ezért megölték. Szent Taniszó püspök Varsónak volt a főpásztora, 1079-ben halt meg, Boleszláv lengyel király ölette meg, mert a bűneit szemére vetette. Beked Szent Tamás, a neve valószínűleg ismert a kedves hallgatóim előtt is, 1170-ben második Henrik angol király áldozata lett. Ő ennek a királynak kancellárja volt, és a király őt nevezte ki a saját kancelláriát, Canterbury érsekévé. A Beket Szent Tamás azonban nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy ő neki minden lépését majd a Henrik császár fogja meghatározni. Ezért lemondott az állami hivatásáról, harcolt az egyház függetlenségért, ezért száműzték Franciaországba, majd 1170-ben, miután visszatért onnan, megölték. Magyarországon komoly kultusza van Nepomuki Szent Jánosnak. Ő a prágai érsek helynöke volt, 1393-ban a Moldvába dobták bele. Azért, mert védte az egyház jogait IV. Vencel cseh királlyal szemben, és nem volt hajlandó elárulni a gyónási titkot, azt, hogy a király felesége mit gyónt neki. Most megint angol szenteket említek. Fischer Szent János püspök és Mórus Szent Tamás mind a kettő 1535-ben lett vértanú. Fischer Szent János rochesteri püspök volt, Mórus Szent Tamás pedig 8. Henrik királynak a kancellárja. Mind a kettejüktől azt kívánta 8. Henrik, hogy ismerjék el az ő törvénytelen házasságát. Tudnik első feleségét elbocsátotta, utána egyik udvarhölgyét vette el feleségül, és mivel sem a püspök, sem a kancellár, Mórus Szent Tamás nem volt hajlandó elismerni ezt a házasságot érvényesnek, ezért mind a kettejüket megölték. Miki Szent Pál és 25 társa 1597-ben Nagasakiban szenvedtek vértanúságot, méghozzá keresztre feszítették mindannyiukat. Köztük voltak jezsuita papok, voltak világi hívek, voltak még nők is. Ruiz Szent Lőrinc és társai ugyancsak Nagasakiban, Japánban szenvedtek vértanúságot, összesen 16-an voltak, 1633 és 1637 között. Zaorong Szent Ágoston 119 társával együtt Kínában lett vértanú, 1815 táján. A csapatban voltak még egész fiatalok is. Egy Anna Wang nevű 14 éves kislány és egy Xi Guizi nevű 22 éves fiú. Kim Taegon Szent András, Csong Hasang Szent Pál és társaik, ők pedig Koreában szenvedtek vértanúságot 1939 és 66 között, összesen 103 vértanút avattak szenté. Vanga Szent Károly és 21 társa 1886. június 3-án Ugandában, Afrikában szenvedett vértanúhalált. Mindannyian fiatal fiúk voltak, akik nem voltak hajlandók a király fajtalan kérésének elégetteni, nem voltak hajlandók fajtalankodni a királlyal, ezért megölték őket. Egyeseket karddal lefejeztek, másokat pedig száraz kévébe kötve, élve elégettek. De egyébként 1885-1887 között Ugandában rajtunk kívül is még nagyon sok keresztényt megöltek. Aztán Dunglak Szent András és társai, összesen 117-ek, ők vietnámi vértanúk, akik valószínűleg a 19. században szenvedtek halált. Aztán Magellán Szent Kristóf és társai, mexikói vértanúk. Itten, akiket szentté avattak, az összesen 25 személy, 22 pap és 3 világi hívő. Aztán hadd említsem meg, mint az eddig egyetlen olyan cigány szentet, akit II. János Pál pápa boldoggá avatott, Boldog El Pelé, Severino Jiménez Maya, őt Spanyolországban 1936-ban ölték meg azért, mert egy katolikus papnak a védelmére kelt. Kedves hallgatóim, most röviden még hadd soroljam fel azokat a nagyobb keresztény üldözéseket, amelyek a 16. századtól a harmadik világban zajlottak le. 1614 és 1630 között Japánban több mint 4000 keresztényt megöltek. 1633 és 38 között ugyancsak Japánban közel 35 000 keresztényt öltek meg. Kínában 1899 és 1901 között több mint 30 000 keresztényt öltek meg. Köztük 5 püspök volt, a többi pap és világi hívő. Mexikóban 1920 és 30 között nem csak azt a pár embert ölték meg, akikről megemlékezünk a liturgiában, hanem összesen 5300 keresztényt. Ebből körülbelül 300 volt pap, a többi pedig világi hívő. Nos, kedves hallgatóim, a mai világban is folynak keresztény üldözések. A világon szerteszét igen sok helyen. Érdekes, hogy még Mexikóban és Latin-Amerikában is szenvednek keresztények vértanúhalált, elsősorban azért, mert vannak szervezett bűnöző csoportok, akik titokban ölnek meg keresztényeket. Mexikóban például én magam is hallottam egy olyan papról, amikor még Párizsban tanultam, ugyanott lakott korábban, ahol én. Ezt a papot azért ölték meg, mert prédikálta kábítószer fogyasztás ellen, és ezért a kábítószeres banda őt kért, kinyírta, megölte sajnos. Én hadd mondjam el azt, hogy a világ lakóinak körülbelül most gyenge egyharmad része keresztény. Körülbelül jó 32%, tehát nem egészen egyharmad. És az erőszak cselekményeknek pedig 3/4 részét ma is keresztények ellen követik el. 73 országban legalább 260 millió keresztény él életveszélyben. Évente körülbelül 3-4 ezer keresztényt ölnek meg a világon, naponta átlagosan körülbelül 16-ot. Tehát ma, amikor én ezt mondom a kedves hallgatóknak, mai napon is körülbelül 16 keresztényt megöltek, illetve megölnek a nagyvilágban. A keresztényüldözésben egyébként Észak-Korea áll az első helyen, ez egy ateista állam, ahol minden vallást üldöznek, és most is legalább 50 ezer keresztény van kényszermunkatáborban. Vannak még ateista államok, ilyenek Kína, meg ilyen Vietnám, azokban ma ilyen véres keresztényüldözés, hála Istennek, nem folyik. De vannak muszlim államok, amelyekben igen, sajnos véres keresztényüldözés is folyik. Hadd soroljam fel őket: Szomália, Irak, Szíria, Afganisztán, Szudán, Irán, Pakisztán, Eritrea, és még Nigériában is nagyon veszélyes a keresztények helyzete, mert ott a keresztények majdnem ugyanannyian vannak, mint a muszlimok, de a muszlimok között vannak ilyen rendkívül agresszív csoportok, amelyek keresztényeket ölnek meg. Azt hiszem 2016-ban volt olyan, hogy egyszerre 500, kb. 500 keresztény földműves parasztot muszlim pásztoremberek megöltek, többségüket elégették. Az iszlám államokban egyébként az a baj, hogy a keresztények nem egyenjogúak a muszlimokkal. Sok minden tilos nekik, nem építhetnek általában új templomot, nem harangozhatnak, nem tarthatnak például körmeneteket, és ami a legsúlyosabb az, hogy nem misszionálhatnak. Tehát ha egy muszlim államban megtudja az állam azt, hogy egy keresztény ember megtérítette egy muszlimot, megkeresztelte, akkor vagy egyszerűen legyilkolják mind a kettőt, vagy halálra ítélik őket is, felakasztják. Hát kedves testvéreim, azt tudom csak mondani befejezésül, hogy imádkozzunk azért, hogy a világban szűnjék meg a keresztény üldözés, és azért, hogy a keresztények pedig üldözés ellenére se veszítsék el a hitüket. Most befejezésül még visszatérve az egyház egységére, arra mindannyiunknak dolgoznunk kell az egyház egységén, testvérként kell élnünk az egyházban, az olvassam föl Lizői Szent Teréznek az imáját. Legfőbb óhajom, hogy téged szeresselek, mint halálig, anyámnak, az egyháznak szívében szeretet leszek. Újra mondom, anyámnak, az egyháznak szívében szeretet leszek. Még hozzátoldom Koltai Gellérnek, ki szívét osztja szét című dalát, abból néhány sort. Ki szívét osztja szét, ő lesz a remény. Ki szívét osztja szét, az élet csak övé. Ki szívét osztja szét, követik merre jár. Hegyeken és tengereken túl értik majd szavát. Az légy ki sose fél, ki a szívek melegét összegyűjti két karjába, mit nem tépett senki szét. Köszönöm szépen a figyelmet!

Gondolatok az augusztusi életigéhez. Magasztalja lelkem az Urat. A hónap folyamán imádkozzuk el minél gyakrabban a Magnifikátot, belehelyezkedve Mária helyzetébe. Ahogy ő megosztotta örömét Erzsébettel, mi is tegyünk hasonlóképpen, mondjuk el kisebb, nagyobb örömeinket. Lehetőleg minden reggel keressük meg gondolatban azt a személyt, távolit vagy közelit, akinek segíteni fogunk. Legyünk nyitottak minden percben arra, hogy észrevegyük, ki szorul segítségre. Mária életadó szeretettel szeretett, elsőként szeretett, legyen ez programunk ebben a hónapban. Mária és Erzsébet csodálatos anyasága segítsen minket abban, hogy fölfedezzük saját életünkben a csodákat. Isten szeretete nagyobb, mint amire mi számíthatunk, akkora, hogy nekünk adja Mária közreműködésével egyszülött fiát. A meglepetések Istene minden nap ajándékoz nekünk valamit, amit nyitottsággal, hittel tudunk felfedezni. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt, az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Magasztalja lelkem az Urat!

gyötrődő édesanya imája. Uram Jézus, amikor rád tört a halálos félelem, hogy nem kerülheted el sorsodat, amikor szeretted volna megváltoztatni a megváltoztathatatlant, vérrel verítékezve imádkoztál az olajfák hegyén. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Harcod és szenvedésed órájában kereslek téged, és miközben hálával és együttérzéssel tisztellek értünk vállalt kínjaidért, csodálom erődet, amellyel elfogadtad az Atya megmásíthatatlan szent akaratát. Az én szívem igen gyenge, majd meghasad a fájdalomtól, és félek, nem tudom elfogadni és elviselni az Atya által rám mért sorsot. Azért imádkozom tehát, hogy én is szívből elfogadjam rendelését, és az engedelmességben megerősödve ne a magam fájdalma homályosítsa el minden gondolatomat, hanem meglátva az áldozat értelmét, azt elvállalva javát szolgáljam magamnak és mindenkinek. Úr Jézus, aki az olajfák hegyén tanultál engedelmességet, könyörülj rajtam. Úr Jézus, az olajfák hegyén megszenvedted önáltatásodért, könyörülj rajtam. Úr Jézus, akinek a szeretetét nem győzte le a szenvedés az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, akiben nem lett úrrá a keserűség az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, akinek türelme nem fogyatkozott meg az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki meggyötört a félelem és a szomorúság az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki mégis bátran kimondtad az olajfák hegyén, ne az történjék, amit én akarok, hanem amit te, Atyám. Könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki igen tudtál mondani az Atya akaratára az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki megerősített az angyal az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki az olajfák hegyén visszaborzattál a bűntől, de nem undorodtál meg a bűnös embertől, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki az elhagyottak között a legelhagyottabb voltál, az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki félelmedben is az Atyát kerested az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki az imádságból erőt merítettél az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Uram Jézus, amit átéltél és szenvedtél az olajfák hegyén, alakította és még inkább megerősítette szívedet. Növelje bizalmadat a mennyei Atya iránt. Kérlek, légy velem gyötrelmes óráimban, hogy engedelmes lélekkel elfogadott áldozatom meghozza gyümölcsét. Tudjak hinni a küzdelemben és a győzelemben, bízni tudjak az igazság és a szeretet végső győzelmében, és abban részem legyen szeretteimmel és mindazokkal együtt, akikért gyötrelmeimet elszenvedem. Ámen.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: A Mária Rádió gyálon az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
2: 5 óra.
1: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
3: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Kérjük az Urat, erősítse családjaikat, gyermekeik növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: Az örvendetes rózsafüzért a Mári Rádió kápolnyában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
4: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária, a te igened az Amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
6: Üdvözlégy, Mária,
2: kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy!

0: méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mégben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak írgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér második titka. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordozták. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákulumba válik Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld, Mária, hódol a teljes magatartás, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lökik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként nyilván csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a nalapkelt bölcsek, s nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol, hát ha örvendezve az ő békébe indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka. Akit te szent szűz a templomban bemutattál, Figyeld, Mária lelki erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy örökölni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az új útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, keszedsz előről minden. De Isten öröme fogad benned, ha fölveszed a keresztet, de ez az öröm legtöbbször nem értékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
4: akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe véste a történteket, elegondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmérted az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedezd föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária,
5: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasok elmondása megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
6: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Mindörökké. Amen.
7: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösség családjaiért és gyermekeiért ajánlottuk fel.
8: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 13-a. Ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Hósás prófétánál a második fejezet 17. versében olvasjuk ezt. Ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Ákor völgye Júda és Benyámin törzsének altárán feküdt. Sok szerencsétlenség érheti az embert élete során. Ezen a tényen nem változtat az sem, hogy többnyire saját tévesztéseink, saját tévedéseink, saját döntéseink hoznak ránk romlást. És nyomorúságunk letagadhatatlan. Ákor völgye, mint mondtam, Júda és Benyamin törzsének határán feküdt, Jerikó városa mellett. Jerikó elfoglalásakor egy Ákán nevű ember az úrnak szánt zsákmányból lopott. Ezért Ákor völgyében halálra kövezték őt. Ezt Józsuénál olvassuk a 7. fejezet 24. versében. Ákor völgyének a jelentése szerencsétlenség völgye. Hósás ebben a fejezetben felváltva hirdeti Isten jogos ítéletét és könyörülő irgalmát. A fejezet kerete az új kezdet. Ezek között olvasható az ítélet. Isten ugyanis azt ígéri, hogy a szerencsétlenség völgyét a reménység kapujává teszi. Ákor völgyét a reménység kapujává teszem. És erre csak az Úr képes. Kaput nyitni ott, ahol emberileg már csak áttörhetetlen falak magasodnak. Jézus Krisztus feltámadása tette a szerencsétlenség völgyét a reménység kapujává. Ezért a halál árnyékának völgyében járva sem félünk. Ákor völgyét a reménység kapujává teszem, mondja az Úr. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
4: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon, tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni, tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket, jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéleznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
3: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat.
0: Köszöntök mindenkit szeretettel. Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet. Vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottátok.
5: Hírpercek.
6: Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát. A katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Orosz hegyen tartották meg a Vándorbölcsű program második találkozóját Szent László oltáránál. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét is jelölték a Fipreszi nagydíjra. Most pedig jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentruma San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 8-án tartották meg a székelyföldi vándorbölcsű lakók második találkozóját Oroszhegyen, Szent László oltáránál, közli a Magyar Kurír. Az ünnepre a Kárpát-medence különböző pontjáról érkeztek családok, akik valamikor részt vettek a programban, valamint azok, akik kisbabát várnak és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez. A 2018-ban útjára indított székelyföldi vándorbölcsű program célja, hogy a bölcsők családról családra járva gyermekáldás, az összetartozás és az élet tiszteletének jelképei legyenek. Az ünnepi szent misét Obra István plébános mutatta be, a liturgiát követően pedig megáldották és jelképesen átadták az új családra váró bölcsőket. A programot elindító Nagy Balázs beszédében hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés mára túlnőtt a Székelyföldön. Bölcsők kerültek Kalotaszegre, Szatmára, Magyarországra és a Felvidékre is. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége az év legjobb filmjének járó nagydíj 5 jelöltje közé választotta Enyedi Ildikó Csendes barát című nagyjátékfilmjét, írja a kultúra.hu. A Csöndes Barát világpremierje a 2025-ös Velencei Nemzetközi Filmfesztivál keretében volt, ahonnan 6 díjat is elhozott, azóta pedig számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. A szövetség minden évben egy nagy díjat is átad, ez a legrangosabb elismerésük, hiszen a nyertest nem egyetlen fesztivál kínálatából, hanem a teljes éves filmtermésből választják ki. Éppen ezért már az is hatalmas elismerés, ha egy alkotást a jelöltek közé választanak. A díjátadóra 2026. szeptemberében a 74. San Sebastiani Nemzetközi Filmfesztivál megnyitó ünnepsége keretében kerül sor. A nyertes alkotásra a szövetség tagjai a világ minden tájáról több mint 80 országból szavaznak. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Barbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
5: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.

Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta jó hajért, álláson mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá, Urunk, légy néped pásztora. Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat. Az ő közben járásukra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod. Továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az élet szentség út.

0: Istenünk, te boldog 11. incepápát csodálatos lelki erővel ruháztad fel, hogy egyházod szabadságát megvédje, és a keresztények erkölcseit üdvösen megújítsa. Közben járására ad, hogy erősek legyünk a hitben, a gonosz lélek cselvetéseit legyőzzük, és elnyerjük tőled az örök jutalmat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Központjában a heti és az évi húsvét megünneplése áll. Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa részvéttávirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Vatikán közzétette Leó pápa a San Marino-i és Rimini látogatásának programját.

0: 14. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Középpontban a heti és az évi húsvét megünneplése. Augusztus 12-én a Szent Péter Bazilikában tartott általános kiallgatáson 14. Leó pápa tovább folytatta a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójának elemzését, és ezúttal a liturgikus évről tanított, hangsúlyozva, hogy az Úr napjának megszentelése vasárnaponként alapvető és elengedhetetlen a keresztény közösség minden tagja számára. Az egyháza liturgiában Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, és így teszi lehetővé a hívők számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne.
1: Il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci.
0: A Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúció 5. fejezete a liturgikus évről szól, amelyről ma szeretnénk elmélkedni, hogy megvilágítsuk annak értékét minden hívő életében, kezdte beszédét a Szent Atya. A keresztény ünnepek ciklusának elnevezése, mint liturgikus év, Isten szolgája, Prosper Geranger apátnak köszönhető, mert általa terjedt el a kifejezés az egyház nyelvezetében. A Mediator Dei kezdetű enciklikájában 12. Pius pápa kijelenti, hogy az egyházi év nem a múltbeli tények hideg és merev megjelenítése, vagy más idők valóságainak egyszerű felidézése. A liturgikus év sokkal inkább maga Krisztus, aki mindig az egyházában él, és aki tovább folytatja a fogyhatatlan irgalmasságának útját, amelyet ebben a halandó életben kezdett meg azzal a céllal, hogy az emberi lelkeket kapcsolatba hozza misztériumaival, és azokon keresztül éltesse őket, amelyek örökké jelenvalóak és hatékonyak. A liturgikus évet tehát úgy kell értelmezni, folytatta a pápa, mint Krisztus történelemben végbevitt üdvözítő művének állandó megvalósulását. Ezen időbeli cikluson keresztül az egyház kapcsolatban marad az Úr megváltó művével, hogy minden hívőt betöltsön a kegyelme. Az értünk meghalt és feltámadt Jézussal való találkozás a cél, amelyet az egyház mindig követni akar, miközben a húsvéti esemény ünneplését helyezi minden pillanat középpontjába. Ezért a zsinati atyák a vasárnapot, az ősi ünnepnapot a liturgikus év alapjának és magjának tekintették. Több modern nyelvben, mint például olasz, spanyol, francia, a neve is bizonyítja, hogy a Dies Domini az Úr napja. Még azokban a nyelvekben is, mint például az angol Sunday és a német Sonntag, ahol a nap napjára való utalás marad fenn, felcsillan a Krisztussal való kapcsolat. Ő Krisztus az igazi igazságosság napja, aki minden embert megvilágosít.
1: San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni.
0: Szent II. János Pál pápa a Dies Domini kezdetű apostoli levelében, amelyet 1998 májusában adott ki, azt tanítja, hogy a vasárnap az Úr napja, az egyház napja, az ember napja és végső soron a napok napja. Mivel a vasárnap a heti húsvét, amelyben felidézik és jelenvalóvá teszik Krisztus feltámadásának a napját, ez a nap egyúttal feltárja az idő jelentését is. A feltámadásból adódóan felosztja az emberi időt hónapokra, évekre, évszázadokra, mint egy irányt adó nyíl, amely áthalad rajtuk, és Krisztus második eljövetelének célja felé irányítja őket. A vasárnap elővételezi egyben az utolsó napot, a parúziát, a végidőt, amikor mindannyian feltámadunk. A vasárnap megszenteléséhez elengedhetetlen az eukarisztia ünneplése, állapította meg Leó pápa. Az ige hallgatása és Krisztus testében való részesedés a zsinati atyák szerint magába foglalja a convenire in unum, az egybejönni elnevezésű ünnepi összejövetelt. Ebben az összejövetelben a keresztény közösség láthatóvá teszi közösségét az Úrral, és tanúságot tesz Krisztushoz tartozása és az egyház iránti hűsége mellett. Ez az összejövetel nem helyettesíthető pusztán virtuális jelenléttel, és nem is redukálható pusztán passzív összejövetelre. A liturgikus összejövetel a testvérek aktív részvételében valósul meg, akiket egybe hívtak meg, hogy hálát adjanak Istennek, aki minket nagy irgalmából Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott.
1: A tale proposito esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
0: A Szentatya ezzel kapcsolatban arra buzdít mindenkit, hogy törekedjen a legjobb feltételek megteremtésére, hogy azok is részt vehessenek a szentmisén, akik vasárnaponként nem tudnak szabadságot kivenni a munkájukból. Kedves barátaim, folytatta a Szentatya. A vasárnapok tagulta liturgikus évnek érdekes története van, amely összefonódik az egyház hitével és áhítatával. A Krisztus utáni második század óta a heti húsvét ünnepléséhez csatlakozik az évenkénti húsvét, a legnagyobb ünnep, amely az 50 napos legörömteribb időszakra terjed ki, amely a pünkösdel éri el a csúcspontját, és amelyre a nagybőj bűnbánati ideje készít fel. A karácsonyi ciklus későbbi kialakulása a húsvéti ciklus mintájára lehetővé tette számunkra, hogy újra átéljük Isten igéje megtestesülésének, születésének és a világ számára való megjelenésének misztériumait. Az egyház különböző időkben beiktatta a boldogságos Szűz Mária tiszteletét, aki elválaszthatatlanul összekapcsolódik fia üdvözítő munkájával, valamint a vértanúk és más szentek emlékét, akik a mennyben tökéletes dicséretet énekelnek Istennek, és közben járnak értünk. A liturgikus év így szentségi formában jeleníti meg az üdvtörténet pedagógiáját, elvezetve a hívőket a Mesiás várásától a húsvéti misztérium teljességéig és az eljövendő dicsőség erővételezéséig. Ebben az egyház Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, lehetővé téve a hívek számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne. Ezért a liturgikus év inspiráló elvet és lényeges keretet képez minden lelkipásztori tevékenység számára, zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa arra buzdította az augusztus 11-e és 16-a között Osztravában, Csehországban megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. Fogadjátok buzgón Krisztus élő jelenlétét és igéjének világosságát, hogy tanúságot tehessetek szeretetéről családotokban, a társadalomban és az élet, a munka és a tanulás különböző területein. 14. Leó pápa ezt a tanácsot adta az országos ifjúsági találkozó résztvevőinek, amely augusztus 11-én kezdődött a csehországi Osztravában, és augusztus 16-áig vasárnapig tart. Több mint 3000, 14 és 26 év közötti fiatal vesz részt a programon. A vatikáni államtitkár Pietro Parolin bíboros által aláírt és József Nuzik érseknek, a cseh püspöki konferencia elnökének címzett üzenetben Leó pápa szeretetteljes üdvözletét küldte minden résztvevőnek. Arra buzdította őket, hogy bizalommal forduljanak az Úr Jézushoz, aki legyőzte a világot. A megváltó továbbra is vezeti minden tanítványát az útjukon, reményt, örömet és békét adva nekik szívükben erősítette meg a Szent Atya. 14. Leó arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről az élet és a társadalom minden területén. Biztosította atyai imájáról az összes részvevőt, és apostoli áldását adta rájuk. Végül annak a reményének adott hangot, hogy az esemény eredményes lesz, és alkalom arra, hogy az Úrban új és hiteles barátságok szülessenek.

0: 14. Leó pápa részvét távirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Szentatya a kolumbiai földrengés másnapján, kedden délben, Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött Francisco Javier Munera Correa érseknek, a kolumbiai püspöki konferencia elnökének, amelyben együttérzéséről biztosítja a károsultakat és imáiról biztosítja őket. A Szentatya mély szomorúsággal értesült a tragikus földrengésről, amely Kolumbia számos területét súlyosan érintette, haláleseteket és számos sérülést okozva, valamint súlyos anyagi károkat eredményezve, itt többek között számos templom is megkásodott. A Szentatya imádkozik az elhunytak örök nyugalmáért, és az Úrhoz fordul a tragédiában megsérültek mielőbbi felépüléséért. 14. Leó pápa szívből jövő részvétét fejezi ki azon családoknak, akik mély fájdalommal gyászolják szeretteik elvesztését. A pápa lelki közelségéről biztosítja őket, és háláját fejezi ki mindazoknak, akik nagylelki odaadással dolgoznak az áldozatok felkutatásán, mentésén és megsegítésén. Ugyanakkor a boldogságos Szűz Mária közbenjárására arra kéri az Urat, hogy árassza el a szeretett kolumbiai népet a lelki erő és a keresztény remény ajándékaival, és szívből adja rájuk apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírása a Vatikánban 2026. augusztus 11-én.
1: A Vatikán közzétette Leó pápa San Marinói és Rimini látogatásának programját. A Szentszék sajtóirodája augusztus 12-én közzétette 14. Leó pápa augusztus 22-i lelkipásztori látogatásának hivatalos programját a San Marinói köztársaságba és Riminibe. Az egynapos pápai út rövid, de tele van találkozókkal a San Marinói köztársaságban és Riminiben. Leó pápa részt vesz a népek barátságának találkozóján, amely a Comunione e Liberazione egyházi mozgalom által szervezett hagyományos közéleti találkozó az olaszországi Románia régió városában. Idén augusztus 21-e és 26-a között rendezik meg Riminiben a Szeretet, amely a napot és a többi csillagot mozgatja címmel. Leó pápa várhatóan reggel 8 órakor indul a vatikáni helikopter leszálló pályáról. Egy órás repülés után a San Marinói köztársaságban található Torraccia repülőtéren száll le, ahonnan a Piazza della Libertára, a Szabadság térre siet. A kormánypalotában találkozik az államtitkárokkal, majd zárt körű megbeszélést tart a régens kapitányokkal a 12-ük tanács termében. Ott aláírja a vendégkönyvet. Délelőtt 10 óra 40-kor a tanács teremben találkozik a nagy tanács tagjaival. Ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözli a téren összegyűlteket, és apostoli áldását adja rájuk. Ezután a San Marinói bazilikába megy, ahol Domenico Beneventi püspök, San Marino Montefeltro püspöke és Marco Mazzanti rektor atya fogadja. Szentségimádásra kerül sor, és a pápa lerója tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt papok, megszentelt személyek és az egyházmegye egyházi élete képviselőinek részvételével. 12 óra 15-kor a téren üdvözli a híveket, és búcsút vesz a hatóságoktól. Szigorúan magánjellegű látogatás keretében 14. Leó pápa ezután meglátogatja az ágostonrendi apácák páduai Szent Antal kolostor közösségét is Pennabilliben. Pennabilli egy festői szépségű középkori hangulatú olasz kisváros Emília-Románia régióban, Rimini megyében. A település az Appennínek hegyei között a Marrecchia völgyben fekszik, és különleges művészeti, kulturális, valamint spirituális örökségéről híres. A II. Világháború idején a szerzetes nők a háború atrocitásaira reagálva megnyitották kapuikat két olyan szerzetes női közösség előtt, akiket a németek Németországba akartak deportálni, valamint a Riminiből kitelepített családok fiatal leányai előtt. Ma a közösség 11 ünnepélyes fogadalmat tett apácából, 2 ideiglenes fogadalmat tett apácából és 1 novíciából áll. Robert Prevost, a mostani 14. leópápa, a rend akkori generális priória hagyta jóvá 4 szerzetes nő áthelyezését a szienai Lecceto Ágoston rendi kolostorból Pennabilibe, ami még jelentősebbé tette ezeknek a szemlélődő szerzetes nőknek a jelenlétét a környéken. A pápai helikopter várhatóan 14 óra 45-kor száll le a Rimini Expo területén. Ezután 14. Leo 2 kiállítást látogat meg, az egyiket Szent Ágostonról, a másikat Léon Armelről. Léon Armel egy úttörő francia textilgyáros és római katolikus társadalmi reformer volt, 1829 és 1915 között élt. Teljesen megváltoztatta a munkások és a vezetők viszonyát azzal, hogy bevezette a munkahelyi demokráciát. Valdebois-ban található gyárát keresztény szövetkezetté alakította, és közvetlen tanácsokat adott 13. Leó pápának a modern katolikus társadalmi tanítás megalapozásához. Leó pápa a kiállítások után megáll a gyermekfaluban is, ahol üdvözli a találkozó résztvevőit. Ezt követően délután 4 órakor egy találkozóra kerül sor a nagy auditoriumban. 14. Leó várhatóan 17 óra 30-kor érkezik a Rimini székesegyházba, ahol beteg emberekkel, fogyatékkal élőkkel és a Caritas által támogatott szegényekkel találkozik. Ezután a kikötő térre megy, ahol este 6:30-kor szent misét mutat be. A látogatás este 8 órakor ér véget, és este 9 órakor a pápa visszatér a Vatikánba. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Örömmel adjuk hírül, hogy augusztus 15-én megnyitja kapuit a Nagyboldogasszony ünnepi Mária kiállítás. Ünnepi megnyitó augusztus 15-én szombaton, 15 órakor Gera Olga vezetésével. Fellép a Lélek Harang együttes. Immár 11 éve várja látogatóit a Mennyek Királynője Mária kiállítás. A kiállítás egy különleges és egyedülálló gyűjtemény, amely közel 17 ezer műalkotást és emléktárgyat számlál. A kiállított alkotások a világ közel 50 országából származnak, neves Mária kegyhelyekről, búcsújáró helyekről, különböző művészeti ágakat ölelnek fel, mint festmények, szobrok, képeslapok és könyvek. Nyitvatartás 2-től vasárnapig 15 és 19 óra között, hétfőnként szünnap van. Tárlatvezetés szerdán és szombaton 17 órától 18 óráig. Csoportoknak előzetes egyeztetés alapján nyitvatartási időben bármikor. Az egyeztetés a plusz 3620 299 3333-as telefonszámon. A cím Budapest 5. kerület, Városház utca 4 szám. A belépés ingyenes. A kiállítás szeptember 8-áig látogatható. Szeretettel várja az érdeklődőket az Istenanya Alapítvány. Mozdulj! Ezúton szeretnénk a figyelmükbe ajánlani a Mozdulj Közhasznú Egyesület 15. jubileumi Balaton körüli tandem túráját, amelyet kifejezetten látássérült emberek számára szerveznek. A túra augusztus 15-e és 20-a között valósul meg, mintegy 70 látó és látássérült résztvevővel. A tandem kerékpárokon elől egy látósegítő, hátul egy látássérült résztvevő teker, így közösen teljesítik a Balaton körüli többnapos útvonalat. A kezdeményezés 15 évvel ezelőtt egy testvérpár ötletéből indult, mára pedig valódi összetartó közösséggé vált. A túra nem csupán sportteljesítmény, hanem a bizalom, az együttműködés, az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás hiteles példája is. Szeretettel várják az érdeklődőket a jubileumi túra hivatalos megnyitójára, amelyet augusztus 15-én szombaton Keszthelyen tartanak. A túra útvonala. Augusztus 15-e szombat, hivatalos megnyitó Keszthelyen. Augusztus 16-a vasárnap, Keszthely, Balatonboglár. Augusztus 17-e hétfő, Balatonboglár, Balatonfüred, kompátkeléssel. Augusztus 18-a kedd, Balatonfüred, Szántód. Augusztus 19-e szerda, Szántód, Révfülöp, kompátkeléssel. Augusztus 20-a csütörtök, Révfülöp, Keszthely. A túra korábbi éveiről és résztvevőiről a Mozdulj Közhasznú Egyesület Facebook oldalán található képes összeállítás.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat. Könyvben örökítették meg a boszniai katolikus nők hagyományos tetoválásának történetét. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat, számol be a hírről az MTI. A választott mottó az erdélyi város nyitott szellemiségét is hangsúlyozza. Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke szavai szerint a város kincses ládáját nem zárják el zsugori módon, hanem kinyitják és értékeit közkincsé teszik. Ilyen módon nyer értelmet Kolozsvár gazdagsága, melyre lakói méltán büszkék lehetnek. A Kárpát-medence egyik legnagyobb magyar kulturális fesztiváljára mintegy 600 programmal készülnek a szervezők. A résztvevők többek között családos és gyermekprogramokon, kulturális és sporteseményeken és örömfőzésen is részt vehetnek. A rendezvény nem csak hidat képez a város lakók között, de az elvándoroltakat is hazavonza, Kolozsvárt pedig élő fővárossá teszi. 24 bosznia-hercegovinai nő visszaemlékezésén keresztül mutatja be a katolikus nők körében egykor elterjedt hagyományos tetoválás, a Széchenyi történetét és jelentőségét egy szeptemberben megjelenő kötet, írja az MTI. A Széchenyi a török hódítás idején alakult ki, és arra szolgált, hogy a nőket és a gyerekeket megvédjék az elhurcolástól, az erőszakos asszimilációtól vagy kényszerházasságtól. A keresztény jelképeket is tartalmazó tetoválások elsősorban Közép-Boszniában és Hercegovina egyes területein voltak elterjedtek, és szorosan kapcsolódtak a vallási és közösségi identitáshoz. Mária Maracsics és Josipa Karacsek kötete olyan nők vallomásait gyűjti össze, akik édesanyjuktól és nagyanyjuktól örökölték a több generáción át fennmaradt hagyományt. A kiadványt a horvát diaszpórának is szánják, különösen azoknak, akik családi történeteken keresztül ismerkednek meg felmenőik hagyományával. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a Budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok és érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Szíved minden bizodalmát Istenbe vesd, saját értelmedre ne igazán hagyatkozz. Cseperre mentem autóval, nem tudom pontosan hova mentem, de azt tudom, hogy siettem, és bedugultunk, tehát vagy baleset volt, vagy valami történt, de se előre, se hátra. És ugye megint elkezd az ember kis egója okoskodni, hogy de, hogy akkor fiú, arra van egy egérút, és rengeteget jártunk Cseperre versenyezni, és tudtam, hogy ott megy a Dunának a kisága, és ott sokszor jártam sportolóként is, meg edzőként is versenyekre, ott a csepeli vízitelepre, és tudtam, hogy van a Duna mellett egy ilyen út, ami nem ilyen aszfaltút, hanem egy földút, és mondom, na jó, akkor oda kimegyek valahogy, és akkor majd ott valahova kilakadok. Elindultam arra az útra, és valóban el is jutottam valameddig, és akkor egyszer csak így nagyon beszűkült, tele lett növényel, és tulajdonképpen csak egy fél autónyi út volt, és azt történt velem, hogy így megfeneklettem, és az autóm két kereke, tehát a két baloldali kerék, az így lezuttyant egy ilyen árokszerű valamibe. És akkor ott álltam, hogy na, hú, a fene egye meg, most mit csináljak, hogy fogok én innen kikerülni? Onnantól kezdve elkezdtem nem okoskodni, hanem valahogy akkor így rábíztam magam az isteni gondviselésre. Ilyenkor történik az, hogy az ember azt mondja magával, hogy valahogy csak kikerülök innen. És akkor elindultam árkon, bokron át, ilyen bozótokon, tudom, hogy ilyen derékig érő gaz volt, meg növények, és akkor eljutottam egy autószerelő műhelyhez. Tudom, hogy ők segítettek nekem, de nagyon érdekes, hogy maga az, hogy ez hogy történt, az így elveszett, így kiesett a tudatomból. De azt tudom, hogy sikerült onnan kijutnom.
1: Géci Erika zenész, kajakozónő gondolatait hallották.

0: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Önök a Mária Rádió napindító című műsorát hallják augusztus 13-án. Csütörtökön így nagy szeretettel köszöntöm Önöket a veszprémi stúdióból. Földi Gábort hallják, és már is nagy örömmel, barátsággal, tényleg örömmel, mert régen volt itt a körünkben Szijjártó László esperes atyát, a várpalotai plébános, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké elmen, szeretettel köszöntelek én is barátsággal, kedves köszönöm. Gábor, és a kedves Mária Rádió hallgatókat is.
0: Nagy öröm, hogy itt vagy, mert hogy ilyenkor garantált a jó hangulat, és még sok minden más is. Laci atya, mit láttál idefelé Várpalotáról, hiszen tegnap ugye óriási bozott tűznek indult, tarló tűznek indult, ugye Várpalota inotán, ha jól tudom, aztán Őskün is elindult, és akkor egészen Hajmáskérig terjedt ez az óriási tűz, nagyon nagy pánikot keltve.
1: Tegnap el kellett hagynom Várpalotát, át kellett mennünk Pétfürdőre, illetve Veszprémben is voltam, és amikor Veszprémből jöttem, innen mentem visszafelé, Várpalotára, Pétfürdőre kellett mennem, de egy nagy kitérővel, mert akkor már ugye a 8-as mindkét iránya zárva volt a bozott tűz miatt, és akkor értesültem, hogy Várpalotán is a bögrésben felcsaptak a lángok a Kálvária domb mögött, de Istennek hála a szakembereknek, tehát a katasztrófavédelem embereinek, a tűzoltóknak, a katonáknak, illetve magán embereknek is, magánszemélyeknek, cégeknek, akik lajtos kocsikkal nagyon sokat segítettek a víz utánpótlásban, illetve nagyon sokan voltak olyanok, akik pedig a katasztrófavédelem embereiről, a szakemberekről gondoskodtak, ivóvíz, illetve élelmiszer ellátmányban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az összefogás az példaértékű volt. És nyilván te is eszembe jutottál, hisz te elég közel laksz a tűzfészeknek a központjához, ami ott volt, hiszen Őskön is, Hajmáskéren is már lakóházakat veszélyeztetett, tehát nem csak vagyontárgyak, hanem emberi életek is komoly veszélyben voltak, és ráadásul ugye átterjedt a 8-asnak a másik oldalára, tehát Sóly település is veszélyben volt. Most, amikor reggel jöttem, az félelmetes volt, mert a 8-as jobb és bal oldala is tiszta fekete, és még a füstöt is lehet látni helyenként, illetve az autóban is meg kellett kapcsolnom a külső levegő bejövetelét, el kellett zárnom, mert nagyon lehetett érezni, és tényleg belegondoltam abba, hogy sokszor látjuk a televízióban, Spanyolországban, ugye is voltak nagy erdőtüzek Amerikában, tavaly előtt Horvátországban is. A televízióban ugye azért az más, mint ilyenkor látni tényleg a lángokat, és akkor vagy pillanatok alatt terjed, és a szakemberek küzdenek, ez nagyon nagy nyilván szaktudást is igényel, összehangoltságot, és tényleg az emberek is, az összefogás, az gondolom.

0: előjönni, hiszen azért nyilván ez óriási terület volt, és itt már ugye erdős részek is, fenyőerdő is lángra kapott, úgyhogy nyilván itt azért még a szakemberek a következő napokban is odafigyelnek arra, hogy nehogy igen, valahol újra felcsapjanak a lángok.
1: Én amúgy is nagyon mérges szoktam lenni, mikor láttam a kedves autós társakat, mikor pöckölik ki a cigarettacsikkeket az ablakokon. Most nagyon szépen megkérem őket, akik hallgatnak minket, hogy ne tegyék, mert ez van belőle. Mert sok mindenre lehet fogni, de ezt 100%-ra meg tudjuk mondani, hogy ez biztosan az volt. Tehát nagyon kérem, hogy ne tegyék, mert nem is az, hogy mert elbomlik, mert környezet nem károsítjuk vele, de itt az eredménye. Arról nem is beszél, hogy azt különösen tetszik, mikor a szélbédőmond pattog, és még szikrázik is, hogyha éjszaka közlekedek. Tehát,
0: igen.
1: Nagyon mérges szoktam.
0: Ezt néha szoktam tapasztalni én is, és igen, hát ilyenkor az ember azért elgondolkodik.
1: Bizony.
0: De tényleg ilyenkor egy a legkisebb szikra is óriási kárt tud okozni, és sajnos ilyenkor ember életek
1: igen,
0: is veszélybe
1: kerülnek. Igen, egy pillanatok alatt elképesztő. Na de hogy mivel is készültünk ma reggelre, ebben a szűk másfél órában Laci atya hamarosan felolvassa nekünk az evangéliumot. Egy kis rövid elmélkedést is fog tartani nekünk. Majd a Caritasszal fogunk foglalkozni. Legyen öröm az iskola kezdés, és ha minden jól megy, akkor Zagyva Rihárd már várja, hogy mikor fogjuk őt felhívni Budapesten. Aztán hívjuk Csengei Ágotát, a Zalaegerszegi Mincentineum igazgatónőjét, lesznek hírek, napszentje, és 8 óra 10-15 perc körül pedig Futtató Norbert rendőr alezredes úr lesz a vendégünk telefonon keresztül, ő is, az online csalásokkal, bankkártya adatok kiadásával, és újra fellendültek a szerelmet ígérő csalók is, és még személyes példát is tudok majd hozni, ha minden igaz, de akkor nem szaporítom a szót, meg úgyse tudok beszélni megint. Laci atyakkal arra kérlek, hogy olvast fel a mai evangéliumot.
0: Anya Szent Egyházunk lehetőséget biztosít a mai napon arra, hogy vagy a köznapi evangéliumot, szentírási szakaszokat vegyük, vagy pedig a napszentjének a szentírási szakaszait. A mai napon boldog 11. ince pápára is emlékezünk. Ugye magyar vonatkozásai is vannak a pápának, és így arra gondoltam, hogy a mai napon az evangéliumot az ő emléknapi evangéliumából vennénk, János evangéliumának 21. fejezetéből. Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Igen, Uram, felelte, tudod, hogy szeretlek. Erre így szólt hozzá: legeltesd bárányaimat. Aztán másodszor is megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz engem? Igen, Uram, válaszolta, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki: legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: szeretsz engem? És így válaszolt: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus ismét azt mondta: legeltesd juhaimat. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgató testvéreim, vannak kérdések, amelyekre könnyű válaszolnunk. Mi a nevünk, hol lakunk, hány évesek vagyunk. És vannak kérdések, amelyek egészen a szívünk mélyéig tudnak hatolni. Jézus ma egy ilyen kérdést tesz fel Péternek, és valójában az evangélium szavain keresztül nekünk is. Simon, János fia, szeretsz engem? Nem egyszer kérdezi, nem kétszer, hanem háromszor. Miért? Talán azért, mert Péter háromszor is megtagadta a mestert azon a fájdalmas éjszakán. A főpap udvarán nem csak Jézus tagadta meg,

hanem valójában önmagát is. Biztosan sokszor lejátszotta magában azt az éjszakát. Talán azt gondolta, én már nem lehetek ugyanaz az ember. Jézus bizonyára csalódott bennem, hisz megtagadtam háromszor is. De amikor a feltámadt Krisztus találkozik vele a Tibériás tó partján, Jézus nem szemrehányással kezdi. Nem azt mondja, Péter, miért voltál gyáva? Miért hagytál cserbe? Miért tagadtál meg? Hanem csak ennyit kérdez, szeretsz engem? Mert Jézus számára nem a múlt az utolsó szó, hanem a szeretet. És milyen jó ezt nekünk is hallani. Nyilván mi is hordozunk olyan emlékeket, amelyeket legszívesebben kitörölnénk. Elhamarkodott szavak, elmulasztott lehetőségek, sebek, amelyeket okoztunk, vagy éppen mi kaptunk. Olykor még évek múltán is előjön egy-egy emlék, és megszorul a szívünk. De Jézus nem azért jön, hogy újra meg újra felnyissa a sebeket. Ő azért jön, hogy begyógyítsa azt. Eszünkbe juthat egy idős hölgynek a története, 80 év felett járt már, egy alkalommal azt mondta, Atya, én már sok mindent elfelejtettem. Néha azt sem tudom, hogy mit reggeliztem. De egy dolgot még mindig nem tudok elfelejteni. Egy régi bűnömet. A lelkipásztor csendesen csak ennyit válaszolt neki, lehet, hogy maga még emlékszik rá, de Isten már rég megbocsátotta. Milyen különös. Mi gyakran jobban emlékezünk a bűneinkre, mint most nagyon emberileg gondolkodva, mint maga az Isten. Ő nem a múltunkban tart bennünket fogva. Őt a jövőnk értekli, és ő jövőt akar nekünk adni. És valójában ezért kérdezi Pétertől újra és újra. Szeretsz engem? Nem azt kérdezi, hogy tökéletes vagy? Soha nem fogsz ezután már hibázni? Mindig erős tudsz maradni? Hanem csak ennyit kérdez. Szeretsz-e engem? Itt és most. Talán ma nekünk is ezt a kérdést teszi fel a Mester. Nem papként, vagy szerzetesként, nem édesanyaként, vagy nagyszülőként, nem betegként, vagy egészségesként, hanem egyszerűen emberként. Szeretsz engem? És milyen szép volt hallani Péter válaszát. Nem bizonygatja magát, nem sorolja fel az érdemeit, csak ennyit mond. Igen, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Ma egyházunk boldog 11. Ince pápára emlékezik. Tudjuk róla, hogy a 17. században vezette Krisztus egyházát egy nagyon nehéz és egy nagyon bizonytalan korban. Sok politikai nyomás nehezedett rá, Európa háborúktól volt terhes, és ő mégis meg tudott maradni egyszerű, imádságos embernek. Nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 1683. szeptemberében Bécs felszabadul a törökök ostroma uralmáról, majd 3 évvel később pedig Buda is felszabadul. És tudjuk róla azt, hogy Bécs felszabadításakor éppen elrendeli Szűz Mária szent nevének az ünnepét. Segít Bécs felszabadításában. Az orvosairól tudjuk azt, amik ránk maradtak írások, hogy nagyon beteges természetű volt, sok betegséggel küszködött, és 1689-ben a Jóisten magához szólította őt. Azonban pápaként is meg tudott maradni egyszerű embernek, imádságos embernek, vállalva a mindennapi vértanúságot is a betegségeiben. Ő egész életével bizonyította azt, hogy szerette a Mestert. Nyilván, ha valaki most megkérdezné ugyanazt, amit Jézus Pétertől kérdezett, szeretsz engem,
Valószínűleg a pápa sem hosszú beszédet mondott volna, hisz az egész élete volt a bizonyíték a válasza. A cselekedetei, az imádságai. És talán ez lehet a legfontosabb üzenet számunkra is. Jézus nem azt várja tőlünk, hogy rendkívül dolgokat vigyünk véghez. Nem mindenkiből lesz pápa. Nem mindenkiből lesz ismert szent, vagy éppen ismert ember. De mindannyiunkban lehet olyan ember, akinek az élete csendesen ezt mondja, Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Egy nagymama, aki naponta elimádkozza a rózsafüzért a családjáért, egy édesapa, aki fáradtan is időt szán a gyermekeire, egy beteg ember, aki szenvedését Krisztusnak ajánlja, egy magányos idős asszony, aki minden este imádkozik azokért, akik már elfeledkeztek az imádságról. Ezek a csendes, rejtett szeretett cselekedetek ugyanúgy építik egyházunkat, mint egykor boldog 11. Ince pápa hűséges szolgálata. A szentek nem azért nagyok, mert hibátlanok voltak, hanem azért, mert engedték, hogy Krisztus szeresse és vezesse őket. Ezért lehetnek ma is útjelzőink. Arra emlékeztetnek bennünket, hogy a szeretet az mindig konkrét. Hűség a mindennapokban, kitartás a próbák között, és bizalom a gondviselésben. És ezt mi is meg tudjuk tenni. Amikor reggel felébredünk, mondjuk Jézusnak, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Mondjuk el neki egy nehéz beszélgetés előtt. Mondjuk el este, lefekvéskor. És higgyük el, aki nap mint nap Krisztus szeretetében él, annak az élete lassan maga is örömhírré válik. A Jóisten áldása kísérje mindannyiunkat, a mai napunkat, a szűzanya oltalmazó szeretete legyen mindig az otthonunk és a szívünk felett. Áldott szép napot mindenkinek, szeretsz engem. Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Amen.

0: Folytatjuk a Mária Reggel csütörtök reggeli napindítóját innen a Veszprémi stúdióból, és ahogy a bevezetőben mondtam, egy kicsit a Caritas környékére fogunk elevezni. Az iskolakezdés sok családban az izgatott készülődés időszaka, vannak azonban olyanok, akik számára ez komoly anyagi terhet is tud jelenteni, hiszen az iskolatáska, a füzetek, az írószerek és a szükséges felszerelések beszerzése sokba is kerülhet. A katolikus Caritas legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos segélyprogramjával azért dolgozik, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek is örömmel és megfelelő felszereléssel kezdhessék meg az új tanévet. A kezdeményezésről és a segítségnyújtás lehetőségeiről Zagyva Rihárddal, a katolikus Caritas országos igazgatójával beszélgetünk, aki telefonon itt vár már minket, kis meglepetéssel, de itt van körünkben. Szervusz, Ricsi, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, Ricsi!
0: Ja, bocsánat, Laci atyát is fölkeverjük az adásban? Igen. legyen az öröm az iskola kezdési program. Mit tapasztaltok, Ricsi, mekkora terhet jelent ez valóságban a nehéz helyzetben élő családok számára ez a szeptemberi iskola kezdés?
1: Nehézség a családok számára, már 16 évvel ezelőtt elkezdtük ezt a és akkor az volt az elképzelés, hogy a családok számára segítséget tudjuk adni, akkor, amikor ugye az iskolatáskák, a tanszerek, az egyéb eszközök beszerzése valódi anyagi nehézséget jelent a családoknak. Viszont évről évre gondolkoztunk azon, hogy hogyan lehet erősíteni, fejleszteni ezt a programot, hogyan lehet válaszolni a családok kihívásaira, és akkor jött ez az ötlet, fejlesztés, hogy az iskola valóban szükséges ezek az eszközök, hozzá tudunk járulni iskolatáska vagy tanszergyűjtéssel, táskák, tanszerek és egyéb eszközök vásárlásával, vagy esetleg utalvánnyal, de a későbbiekben az is kiderült, hogy a tanév során is nagyon komoly ezek a gyerekek, így személyre szabott segítségre is van szükség, például korrepetálás kifizetésére, vagy egy egyéni vagy egy támogatására, zenei vagy sportprogram támogatására.
0: Igen, volt egy kis térerő probléma, ezt akartam itt gyorsan beled adogni neked a füledbe, hogy de nem, szerintem majd rendben lesz. Okay.
3: És igazgató úr, ugye most tudjuk azt, hogy a iskola kezdést a családok számára segíti és támogatja a kormány is bizonyos pénzösszeg, illetve utalvány formájában, és ugye így egy kicsit ugye most ezt a iskola kezdési támogatást valamilyen formában át kellett alakítani, és ugye a Legyen Öröm az iskola kezdés program keretén belül egy úgynevezett lépcsőfok program is most, ugye tavaly úgy tudom, hogy még ilyen kísérleti szinten, de nagyon jó tapasztalatokkal, most pedig már valójában szinte ez fog a fő, vagy a fókuszban lenni, a középpontban lenni, hogyha erről egy kicsit bővebben tudnál nekünk, illetve a hallgatóknak beszélni.
1: Igen, a lépcsőfok program elem jelenti azt a személyre szabott segítséget, ami végigkíséri a tanulókat egészen a tanév során. Mentorálást is jelent, de személyre szabott segítséget, tényleg amire szükség van. Illetve azt is jelenti, hogy motiválni tudjuk a gyermeket, amit ő kiválaszt, hogy szeretne elérni, azt segítjük támogatni, segítjük elérni, viszont célt kell kitűznie maga elé, például azt, hogy jobb tanulási eredményeket ér el, vagy például azt, hogy fölveszik egy olyan szakképzésre, ahova szeretne jelentkezni. Nagyon-nagyon sok jó példa volt már a tavalyi évben is, hogy milyen sikeres volt ez a program, és valódi változást jelentett a gyermekek életében, hiszen egy új szakmát tudtak elérni, vagy jelentősen javult a tanulmányi eredményük, amivel például az esélyeik a jövőben jelentősen javulnak. Tehát nagyon-nagyon sok plusz és pozitív eredményt ért el, és ebből kiindulva, valamint a kormányzati támogatásokra reagálva szerettük volna ezt bővíteni, ezt a programot, hiszen az nem cél, hogy duplikáljunk segítséget, vagy több támogatás érkezzen ugyanabban az időben több helyről, hanem pontosan az, hogy egy egész tanévben valódi segítségét jelenthessen, és esetleg fejlődést érjen el a gyermekek életében, és ez a Caritas célja is.
3: Azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen nagyon nagy segítség, és ami még talán ennél is fontosabb, a motiváció, hogy itt ugye a szülők is, illetve maguk a diákok is motiválva vannak arra, hogy egyre jobb és jobb, nyilván a saját lehetőségeikhez, tehetségükhöz mérten, képességeikhez mérten tudjanak fejlődni. És ahogy tudom, meg itt olvastam, itt még akár olyanra is van lehetőség ezen programkereten belül, hogy taneszközök, tehát ami segíti a fejlődést, akár laptop vagy tablet beszerzés, vagy éppen ahol nincs internet hozzáférés, ennek a segítése is beleférhet akkor ebbe a programba.
1: Igen, ebben a programban nagyon sok minden belefér, például egy sport tevékenység támogatása, vagy zenei fejlesztés, vagy például informatikai eszközbeszerzés, ami ahhoz szükséges, hogy ő elérje a céljait, hogy valóban jobb tanulmányi eredményt érjen el. De, vagy például egy példát mondok, hogy volt olyan az elmúlt időszakban, hogy valakinek az edzését tudtuk támogatni azért, hogy például a rendőr szakképzési középiskolába tudjon menni, és ez volt a célja, és ehhez ezt tudtuk nyújtani, hogy megfelelő fizikai eredményeket tudjon majd produkálni a felvételen, és ez sikerült, és ez óriási eredmény, hogy utána fölvették. De számos ilyen példát lehet mondani, hogy hogyan tudjuk a gyermekeket segíteni céljaikban, illetve fejleszteni az, hogy jobb teljesítményt érjenek el.
3: Azt gondolom, hogy ez mindenképpen példaértékű, és tényleg ez azt gondolom, hogy egy nagyon jó program lesz a családok számára. És még arról esetleg, hogy hogyan kerülnek a gyerekek kiválasztásra. Tehát nyilván itt az önkéntesekre számítunk nagyban, hiszen ők vannak közel a családokhoz, vagy nyilván itt a kiválasztás az nagyon fontos lesz most, hogy tényleg olyan helyre jusson el a segítség, ahol motiváció van, cél van, és tényleg ugye szükséges a gyerekek fejlődéséhez.
1: Igen, ilyen programok esetében gyakori kérdés, hogy hogyan kerülnek látótérbe a családok, hogyan választjuk ki. Itt nagyon fontos, hogy a kiválasztás az nem egy-egy akcióra történik, nem egy eseményre, nem egy adományozásra, hanem egy együttműködésre választják ki a családot a Caritas szervezeteink, ami azt jelenti, hogy már látótérben vannak általában ezek a családok, és az önkéntes csoportok, az egyházmegyei Caritas szervezetek meg tudják találni azokat, hogy azok, akik ezek közül ilyen segítségre szorulnak, vagy akiknek egy ilyen támogatás valódi fejlesztést jelent. Hiszen itt nem egy adományosztásról van szó, úgyhogy nagyon fontos, hogy ismerjék a családokat, és a Caritas önkéntes csoportjai, az egyházmegyei Caritasok egész évben kapcsolatban vannak a rászoruló, hátrányos helyzetű családokkal, így a például a Veszprémi Főegyházmegyei Caritas is nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy megtalálják azokat, akikkel lehet együttműködni ebben a tekintetben.
3: És nagyon köszönjük a Katolikus Caritasnak a támogatását ezzel kapcsolatban is, és akkor itt valójában még azt is lehet mondani, hogy egy kísérés is valójában a családok kísérése is, hisz ezen program kereten belül valójában folyamatosan kapcsolatban vannak a családdal, illetve a diákokkal, a munkatársak, az önkéntesek.
1: Mindenképpen is mondhatom is, hogy talán ez a programnak az egyik legfontosabb előnye, erénye, hogy személyes segítségnyújtás történik, és nem egyszeri, hanem egy folyamatos mentorálás, kísérés. De valahol a Caritasnak is ez a lényege, hogy mellettük lenni, jelen lenni az életükben, és segíteni abban őket, hogy ők tudjanak változni. Hiszen nem a mi egyszeri adományunkkal vagy támogatásunkkal tud egy élet megváltozni, hanem azzal, hogyha ők is szeretnének előrelépni, és mi ebben tudjuk támogatni őket. Ugye ez a program pontosan ezt jelenti, hogy lépésről lépésre, lépcsőfokról lépcsőfokra lépnek a tanulmányaikban, az előrelépésben, és mi ehhez apró dolgokkal segítjük, de nekik kell megtenni ezeket a lépéseket.
3: Ez nagyon szép, akár zárszó is lehetne, viszont...
0: Nekem még van kérdésem.
3: Igen, nekem még egy, és akkor átadom neked, Gábor. Az enyém egy kicsit most lazább kérdés lesz.
0: Igen.
3: Ugye tudjuk azt, hogy nyilván a segélyszervezetek életében, a katolikus karitász életében is a mindennapok azok mozgalmasak, viszont csak egy ilyen magánjellegű kérdés, igazgató úr, hogy azért pihenésre is jutott időd itt a nyár folyamán? Hiszen neked is van szép családod, nyilván azért arra is szükség van.
1: Igen, azért egy pici jutott, és egyébként pont a Veszprém főegyházmegye területén, ami szívemhez is közel álló, de természetesen nagyon sok feladat volt itt a nyáron is, hiszen a programok zajlanak, például egy afrikai nemzetközi fejlesztési programot is elindítottunk, vagy Venezuela és Fülöp-szigeteki földrengésben tudtunk segítséget nyújtani, programot indítani, és természetesen a hazai programjaink is zajlanak. Tehát a pihenést csak úgy tudjuk megoldani, hogyha megszervezzük azt, hogy az egész éves tevékenység, ez a nyári tevékenység is zökkenőmentesen történjen, és ebbe óriási segítség az, hogy a Caritas munkatársai ilyenkor besegítenek, abban is, hogy mi egy kicsit tudjunk pihenni, és óriási összefogás, összetartás van a munkatársak között is. Ugye ezúttal is köszönünk az önkéntesek és a munkatársak egész éves munkáját.
3: És én pedig gratulálok a tánchoz is, hiszen fantasztikus volt, ahogy ott ugye a lakosokkal, amikor ott az iskolaépítésnél jelen voltál, vagy annak a programnak a bemutatásánál, ugye ott mindjárt be is fogadtak a helyiek. Ez nagyon igen, szépen lejött a videókból.
1: Igen, az Ugandában ugye egy ilyen nemzetközi fejlesztési program keretében egy iskolát építünk a helyiekkel, ahol a szülők is bevonásra kerültek, sőt, nagyon akarják, ezt részt is vesznek benne, és nagyon megható volt, hogy úgy vártak minket, hogy maguk közé fogadva a helyi pásztorviseletet ránk adták, és együtt táncoltunk velük, énekeltek egy fél órán keresztül, kifejezték azt, hogy mennyire örülnek annak, hogy mi jelen vagyunk, és egy ilyen programot tudunk együtt csinálni. Hiszen a jövőt jelenti például egy ilyen iskola. Nem úgy kell elképzelni, mint Magyarországon egy iskolát, hanem ott egy ilyen kis oázist jelent, a civilizáció központja, hogy van épület, van víz, tudnak növényeket termeszteni, a falunak ki tudják vezetni a vizet. Tehát az iskola ott valóban az életet és a jövőt jelenti.
0: Igen, köszönjük szépen. Az utolsó záró kérdésünk, vagy kérdésem pedig kicsit visszakanyarodna a lépcsőfokhoz, hogy a Mária Rádió hallgatói hogy tudnak ebbe a programba becsatlakozni? Milyen lehetőségük van arra, hogy kifejezetten a lépcsőfokot támogassák?
1: Az egyik és egyik legfontosabb módja az, hogy akár tárgyi, akár pénzadományokkal a helyi karitás szervezeteken keresztül tudnak segítséget nyújtani, hogy nagyon fontos az, hogy fölkeressük a helyi karitást, támogatni tudjuk. A másodszorban pedig országos szinten is lehet, akár a 1356-os adományvonal hívásával, vagy online adományozással támogatni ezt a programot, utalás során megjegyezve, hogy lépcsőfok program, és akkor erre a programra kerül felhasználásra. Tehát mind a két módja nagyon hasznos támogatást jelent.
0: Igen, hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Talán érdemes arra gondolnunk, hogy amikor a gyermekek iskolatáskájában egy-egy füzet bekerül, illetve a lépcsőfok programon el tudnak indulni, akkor nem pusztán egy tárgyat vagy segítségült adunk, hanem biztosítjuk az ő jövőjüket a sulikban. Úgyhogy nagyon köszönjük a munkátokat, és köszönjük azt, hogy nem csak Magyarországon segítetek, hanem külföldön is. Ez elképesztő szerintem.
1: köszönjük, hogy beszélhettünk erről, nagyon fontos ügyek, hiszen az oktatás valóban a gyermekeink jövője.
0: Kedves hallgatóink, Zagyvari Hárdot hallották, a Katolikus Karitász országos igazgatóját az elmúlt percekben. Ricsi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és szép napot kívánunk neked.
1: Én is köszönöm.
3: Szép napot, áldott szolgálatot neked és munkatársaidnak is.
1: Köszönjük szépen.

0: az Eucharist remek zenéjével. Zenét hallottuk az elmúlt pár percben. Valami zaj van itt a mikrofonban, vagy nem tudom. Ma reggel ilyen nagyon vidámak vagyunk. Hát így indultunk neki Laci atyával, és most tényleg olyan furcsaság történik itt a fülemben, de nem baj, reméljük a hallgatóink hallanak minket. Nem, szerintem biztos. Szóval a napindító műsorunkat Zalaegerszeggel folytatjuk a Mincentinummal, és nagy szeretettel köszöntjük a telefonvonalban Csengei Ágot, a igazgatót. Szervusz Ágot, a jó reggelt!
1: Jó reggelt, dicsőtessék a nézőkültő, szervusztok!
2: Mindenek jelmen, szervusz!
0: Ugye nem hallod vissza magad?
1: Nem,
0: akkor jó. Akkor jó, szuper, örülök neki. Én nagyon, nagyon szerettek veled beszélgetni így reggelente, hiszen annyi csodás, gyönyörű programmal tudsz megörvendeztetni minket, hogy mi történik a Mincentineumban, és ma reggel is erre kérnénk, hogy mondd el nekünk, mivel várjátok a látogatókat.
1: Hát nagy örömmel, én is nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy mindig beszámolhatok az aktuális programjainkról. Hát egy kicsit szomorúak mondom, hogy mindjárt ugye bezárjuk a nyarat, és mi még jövő héten fogunk dolgozni, ami igazából egy nagyon szép ünnepi hét lesz, és erre biztatok mindenkit, hogy aki még szeretné megnézni most itt a nyári idő alatt, vagy a nyári szabadságok alatt a Mincentineumot, egyrészt a nyitvatartási időnkben bármikor megteheti, mert csak hétfőn vagyunk zárva, másrészt jövő héten ugye Szent István nap lesz augusztus 8-án alkotmányunk ünnepére is emlékezünk, tehát ennek alkalmából mi ingyenesen fogunk nyitva tartani, egy ingyenes zarándoknapot tartunk, 10 órától egészen 18 óráig várjuk a látogatókat. Azt jelenti ez az zarándoknap, hogy mindenki kap egy 0 forintos jegyet, amivel megnézheti a kiállításainkat, de ehhez még kapcsolódik olyan foglalkozás, amit meglátogathat a gyerekeknek, a családoknak 14 órától, tehát 2 órakor lesz egy zseblámpás tárlatvezetés. Ezt nagyon szeretik, mert izgalmas, hogy a pincészinti kiállításunk teljesen zárt, tehát nem jön be a külső fény, úgyhogy valóban, ha lekapcsoljuk a világítást, akkor zseblámpával mutatja meg a kolléganő, hogy mi az, amit érdemes nagyon megfigyelni, mi az, amit érdemes megkapogatni, megsimogatni. Ez egy kicsike középkori kiállítás, viszont van benne két nagyon izgalmas középkori téglaégető kemence, ami itt ezen a helyen, amikor a Mincentinum alapjait esték, ott találták meg, és a régészek nagyon örültek, és mondták, hogy a 4 kemencéből 2 vissza kell állítani, na elejépült rá ez a kis középkori kiállításunk. És ilyenkor teljes sötétségbe lemennek a családok, a gyerekek fülökkel és zseblámpával világítunk. Nem csak a kiállítással ismerkednek meg, hanem utána elkészíthetik a saját kis templomukat, hiszen itt megismernek egy-két olyan templomot, ami a történelmi Zalavár megye területén épült a középkorban, és ennek alapján is a saját fantáziájukat használva egy nagyon szép templomot építetnek ki, kis tégláink vannak, és a téglákhoz kapnak templom alaprajzokat, amire ők rá tudnak csatlakozni, rá tudnak építeni, ezt nagyon szeretik. Ez a foglalkozás belépő díjas, de nagyon jelképes az ára, hiszen 900 forint. És hogy a felnőttek nem maradjanak program nélkül, és interaktív foglalkozás nélkül, ezért már a nyár eleje óta ez nagyon kedvelt foglalkozás, a bőrönbe zárt 70-es évek, hiszen többnyire, akik hozzánk jönnek a 70-es, 80-as, 60-as években voltak fiatalok, tehát azt mondom, hogy fonográf, vagy illészenekar, vagy karácsi udít, akkor mindenkinek felcsillan a szeme, hogy hú, de jó, hát a fiatal koromat juttatja eszembe. Na most mi erre a nosztalgikus emlékezetre próbálunk meg itt egy kicsit visszacsatlakozni, és egy bőrönbe zárt 70-es évek foglalkozásra invitáljuk a kedves látogatóinkat. Ez egyébként szintén a kiállításban zajlik, ez a második emeleti kiállításban, ahol be van rendezve egy komplex szoba, és itt a kolléganő mindenféle ruhadarabokat ismertetnek fel. Ugye az otthonka, az én nagymamámnak volt legalább 15 darab otthonkája, tehát mi ezt még tudjuk, az én gyerekeimnek már nem értik mi az, hogy otthonka. Úgyhogy tehát ilyenek bőrönbe raktuk ezeket a kis bakelitlemezekkel, azt is abból is belehallgatok, fel kell találni, énekelni kell együtt a lemezeket, tehát hihetetlenül jó hangulat alakult ilyenkor. Na erre a foglalkozásra is várjuk a kedves érdeklődőket. Tehát ez pedig délután 4 órakor kezdődik ez a foglalkozásunk, és ennek is 900 forint az összege a belépődíj. Ezen kívül még, amit mindenképpen elmondanék, mert kettő történet nálunk most befejeződik. Az egyik ugye van egy nagyon szép időszaki kiállításunk, az élő népművészet. Ennek a kiállításnak is augusztus 23-án lesz a vége, és erre is nagy szeretettel invitáljuk a kedves látogatókat, hiszen ez tényleg egy gyönyörű népművészeti, népi iparművészeti kiállítás, a Nyugat-Dunántúl extra tárgyai gyűjtötték össze itt a Népművészeti Egyesület tagjai. Ezekből a tárgyakból több mint fele felkerül Budapest Néprajzi Múzeumban a következő kiállításra, tehát augusztus 23-áig még nálunk megtekinthetik, hiszen utána ezt összepakoljuk és mondjuk ezt a kiállítást. De ugyanúgy véget ér, hiszen mindjárt vége a nyári szünetnek, augusztus 23-án az Árnyékliget Manó Kaland szabadulószobán is. Ezt a szabadulószobát kimondottan direkt a nyári szünetre, a nyári szabadság idejére hoztuk létre a kollégáimmal. És hát engedjétek meg, hogy elmondjam, mert annyira boldogság ez nekem, hogy több mint 50 családnál tartunk. Múlt héten ünnepeltük, úgyhogy kihúztunk a regisztráltak között ajándékot, az 50. családot. Tehát ez azért hihetetlenül jó, és ami szintén nagyobb öröm a szívemnek, hogy Torontóból érkezett három unoka, és a nagyszülők hozták el, ők nyerték az 50. belépési lehetőséget, tehát ők voltak az 50. család, egy kis ajándékcsomagot adtam át a három gyerekecskének, három unoka. A kislány két nap múlva visszahozta az apukáját, mert azt mondta, hogy ő még egyszer be akar jönni, mert annyira fantasztikus volt, hogy nagyon zavarta őket a két unokatestvér. És mondta, tényleg így volt, és mondta, hogy hát ő visszajön az apukájában, nyugodt körülmények között is meg szeretné csinálni a szabadulást. Ezen a héten 13 darab szabadulószobánál tartunk, tehát mondhatom azt, hogy folyamatosan vannak a szabadulószobáink, aminek nagyon örülünk, és továbbra is azt mondom, hogy aki szeretné még esetleg az unokáját, kisgyerekét megrövendeztetni, augusztus 23-áig megteheti. Szeptemberben egy új szabadulószoba lesz, annak a tematikáját most dolgozzuk ki, ami Johanniták gráját kell megkeresni, tehát az is egy izgalmas téma lesz, és arra is természetesen majd fogunk hírt adni arról, és mindenkit nagy szeretettel várunk. A szeptemberi programunk is már össze van állítva, de szerintem arról még úgy is fogunk beszélni, mert akkor pedig nagyon szép programmal készülünk az Arcszakra fesztiválhoz kapcsolódóan. És mi is megyünk szabadságra, ami igazából nem szabadság, csak zárvatartás a Vincentineumban, hiszen akkorák a felületeink, hogy nekünk külső darusa utóval van az ablakputtalásunk, a belső takarítás, belső ablakputtalás, nagy takarítás, tehát jövő héten mi zárva leszünk, nem jövő héten, bocsánat, hanem már is mondom, tehát az augusztus 20-át, 24-től egy héten keresztül a Vincentineum zárva lesz.
0: Igen, de azért egy pici pihenés lesz nektek is, ettől függetlenül.
1: Hát, igen, én most vasárnap indulok szabadságra.
0: Na akkor jó, az jó. Ez a börtönbe zárt 70-es évek, nem tudom, eddig miért nem ütöttem meg a fülemet, hiszen ez egy nagyon jó kis tárlat. A kolléganő, aki tartja a tárlatvezetést, ő beöltözik olyan korabeli ruhába egyébként?
1: Nem.
2: Otthonkában.
0: Otthonkában például, igen.
1: Nem, de egy egész bőrön ilyen ruhánk van, tényleg, tehát a sapkától van régi iskolaköpenyünk, tehát én nekem még kötelező volt már.
0: Igen, nekem
1: volt,
0: is.
2: Még nekem is.
1: Na, tehát akkor emlékeztek, tehát persze. Kötelező volt iskolaköpeny, tehát a mai gyereknek a fogalma nincs,
0: hogy az iskolaköpeny. Némelyik pedig megérdemelni, hogy fölvegye újra.
2: Szép kékszínű volt.
1: Így van, vannak kockásingjeink, csikosingjeink, otthonkáink, iskolaköpenyeink, tehát teljes sapkáink, alapjaink, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmasan be szoktak költözni a gyerekek, hát ők ugye ezen nevetgetnek, hogy ilyen izgalmas, ugye.
0: Igen.
1: Hogy igen, hát így egy kicsit hát a kiállításunkat is egy kicsit fel tudjuk más irányba dobni.
2: Most, hogy említetted a zseblámpás kiállítás túrát, kicsit nosztalgiázom itt magamban, mert nekem eszembe jutott, amikor még kis hittanosként jártunk hittanos táborokban nyaranta, többször sátraztunk is, és ugye a legizgalmasabb mindig az volt, amikor besötétedett, és akkor vagy zseblámpás túrára mentünk az erdőbe, vagy csak éppen ott a sátrak között zseblámpáztunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a gyerekek számára egy nagyon fantasztikus és nagyon izgalmas dolog. Ez számunkra is az volt.
1: Hát ez nekem is nagyon kedves élményem, ezt megosztom veletek, hogy rendszeresen sátattam a gyerekeim, mert ugye három gyerekem van, rendszeresen sátattam velük egy nyári táborban. Fehér Holló természetesen egy nyári tábor, és egyik éjszaka, hát 5 éves lett a legkisebb lányom, mondja benne a sátor, hogy anya, mi volt a berepült Szent János a sátorban? Nagyon ki volt. Ugye tudta, hogy valami bogár, meg hogy Szent János, de nem volt, hogy Szent János bogár. Szent János berepült a sátorban, nagyon jó. Szent János személyesen berepült a sátorban. És egyébként nálunk a túravezető nem engedte, hogy a zseblámpát felkapcsoljuk. Mi a rezivárba mentünk minden nyáron. Így éjszakai túrára, 10 órakor indultunk el, és ott lekapcsoltam, mondta, hogy aki előveszi a zseblámpáját, szerencsére nem volt még ott telefon, attól elvettem, mert mondta, hogy az a lényeg, hogy a szemünk szokja meg a sötétben tájékozódást, és hogy meg fogjuk látni úgyis az utat. Hát lehet, hogy én jobban aggódtam egyébként, mint a gyereket, hogy nehogy lesz. Azért 20 gyerekkel így elindultunk, de tényleg így van, nagyon szép élmény, és ezt meg kell tapasztalni a gyerekeknek is, hogy minél sötétben lenni. Úgyhogy ehhez találtuk, és nagyon nagy sikerülnek az állatvezetésnek pont emiatt.
0: Nagyon szépen köszönjük, Ágota, hogy ma reggel is itt voltál velünk, és elmondtad a Mincentinum programjait, mert egy kicsit kitértünk másra is. Igen, így van, így van. Ezek mindig nagyon szép pillanatok.
2: Köszönöm. Ez jó, visszajött újra a gyerekkorunk.
0: Igen, igen. Viszont a Mária Rádió napindítója a hírekkel folytatódik. Nagyon köszönjük még egyszer, Ágota, hogy itt voltál. Szép napot és jó pihenést!
3: Hírek.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát. A katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Szülőföldjére, Szigligetre érkezett boldog Bódi Mária Magdolna erekéje. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Most pedig jöjjenek a részletek. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aleteia. A földrengés epicentruma San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aleteia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aleteia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 9-én Szigligeten, Bódi Mária Magdolna szülőfalujában folytatódott a boldoggá avatott születésének 105. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat, számol be a Magyar Kurír. Az ünnep különleges jelentőségét az adta, hogy a Szűz Mária Szent Neve templom közössége ezen a napon vehette át boldog Bódi Mária Magdolna erekéjét a Veszprémi Főegyházmegyétől. Udvardi György érsek köszöntőjében felidézte, hogy a boldog nem ideális, minden nehézségektől mentes körülmények között jutott el az életszentségre. Életét családi nehézségek, a szegénység, a két világháború közötti társadalmi és gazdasági problémák, majd a háború közelsége is meghatározták. Mindezek között mégis boldog tudott lenni, mert hitt Krisztusban és bízott tanításában. Éppen ezért példája ma is bátorságot adhat a keresztény ember mindennapi döntéseihez. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok és érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
3: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
5: Boldog 11. Ince pápa. Komóban született 1611. május 19-én, Rómában halt meg 1689. augusztus 12-én. 78 évet élt. 11. Ince a 17. század legkiválóbb pápája volt. Nem csak szent életéért, az egyetemes anyaszentegyház kormányzásáért és nagy ember szeretetéért, de igénytelen életmódjáért is, hisz két szobában, egy közönséges faasztal mellett végezte kötelességeit, és jutott el az életszentség magaslataira. Benedetto Odescalci egy komói gazdag kereskedő családban született, jogi képzettséget szerzett. Katonatiszt akart lenni, de végül a papi pályát választotta. 35 évesen már bíboros. Novarai püspökként kitűnően vezette egyházmegyéjét, jövedelmét a szegényekre fordította. Gyenge egészsége miatt azonban le kellett mondania. Így került Rómába, ahol szentéletű bíborosként tisztelték. 10. Klement pápa halála után őt választották meg pápává. Ebbe csak úgy egyezett bele, ha a bíborosok elfogadják reform programját. A 11. Ince nevet vette föl. Pápasága mentes volt a nepotizmustól, a rokonok támogatásától, szembefordult a jezsuiták rendjében föllépő laxizmussal. Elkeseredett küzdelmet folytatott az akkor hatalma csúcspontján álló 14. Lajos francia királlyal, akit kortársai napkirálynak neveztek. A gőgös király elérte, hogy a francia püspökök 1682-ben megfogalmazták az úgynevezett gallikán cikkelyeket, amelyek kimondták, hogy a pápának csak lelkiügyekben van teljhatalma, ám mindenben alá van vetve az egyetemes zsinatnak, hatalmát korlátozzák a kánonok, Franciaországban pedig az ősi szokások. Válaszul a pápa megtagadta azoknak a püspököknek a kinevezéséhez való hozzájárulását, akik ezt a nyilatkozatot elfogadták. Erre 14. Lajos bosszúból megtiltotta, hogy az új püspökök pápai megerősítést kérjenek. 1685-ben a király visszavonta a Nanti ediktumot, amely a francia protestánsoknak, a huganottáknak némi vallási jogokat biztosított. A pápa elítélte az ezt követő erőszakhullámot, később magát, a napkirályt is kiközösítette. A francia király Habsburg ellenes politikájával keresztezte a pápa egyik nagy törekvését, a törökök kiűzését Európából. Végül is 11. Incének sikerült kieszközölnie egy rövid fegyverszünetet, mivel időközben első Lipót német-római császár és magyar király, Lengyelország és Velence szövetségre lépett és létrehozta a Szentligát, amely Bécs sikertelen török ostroma után, ez az ostrom 1683-ban volt, 1686. szeptember 12-én felszabadította Budavárát, ami Magyarország számára a közel 150 éves török hódoltság végét jelentette. A nagypápa Magyarországot jelentős pénzösszeggel segítette a török elleni harcokban. Így érdemelte ki a magyar nép barátja címet is. Szobra ma is ott áll a budai várban, és illően fejezi ki a magyar nép háláját és szeretetét a nagypápa 11. ince iránt. A pápa a győzelem alkalmából emlékérmét veretett, és elrendelte, hogy a nyugat fölszabadulásának emlékére szeptember 12-én Mária nevét hála ünnepként ünnepeljék a keresztények. A hadjárat folytatódott, fölszabadult Esztergom és Belgrád is. A pápa keresztes hadjárata a török ellen teljes sikert aratott. Legyünk hálásak a nagy és szentéletű pápának, és kérjük közben járását ma is, hogy magyar hazánkat, magyar népünket segítse közben járásával a mindenható Istennél, hogy ez a magyar nép boldoguljon a jelenben és a jövőben is. 1689. augusztus 12-én halt meg. A 18. század végén beindították boldoggávatását, de mivel azt a franciák élesen bírálták, le kellett állítani. Csak 1956. október 7-én iktatták a boldogok sorába. Mit is kérünk ezen a mai napon Istentől emlékezve 11. incepápára? Istenünk, te boldog 11. incepápát csodálatos lelkerővel ruháztad fel, hogy egyházad szabadságát megvédje, és a keresztények erkölcseit üdvösen megújítsa. Közben járására add, hogy erősek legyünk a hitben, a gonosz lélek cselvetéseit legyőzzük, és elnyerjük tőled az örök jutalmat Krisztus a mi Urunk által.
3: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: És már folytatjuk is a Mária Rádió csütörtök reggeli napindítóját innen a Veszprémi stúdióból. Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk ismét mindenkit Laci atyával.
1: Így van, és további áldott szép napot.
0: Köszönjük szépen. Futató Norbert rendőr az alezredes úr, a telefonos vendégünk, a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság bűn megelőzési osztályának vezetője. Jó reggelt, Norbert, szeretettel köszöntünk itt.
2: Jó reggelt, kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat, és én is köszöntök mindenkit szeretettel.
0: Hát mostanában, éppen erről beszéltünk így adáson kívül, hogy Csaba is csatlakozik majd újra, csak ő egy kicsit most más beosztásban fog vendégünk lenni a jövőben. De hogy az online csalásokra, illetve maradjunk inkább a bűnmegelőzésnél, hogy az online csalásokra hívjuk fel ismét hallgatóink figyelmét, hogy mire vigyázzanak pontosan. Erről nem tudunk eleget beszélni. Sokan megkérdezték már tőlem, hogy hát miért kell erről mindig havonta beszélni. Azért, mert mindig előfordul valami újdonság, és tényleg érdemes odafigyelnünk. Most például mobil klímákkal kapcsolatban árultál el nekem részleteket. Mit kell erről tudnunk?
2: Igen, hogy annyit térnék azért még vissza erre a kérdésre, hogy én is válaszolok, hogy miért kell ezzel itt foglalkozni. Azt kell tudni a hallgatóknak, hogy ezelőtt 15-20 évvel a bűncselekmények zöme úgynevezett vagyonelleni bűncselek, klasszikus vagyonelleni bűncselekmény volt. Ez azt jelentette, hogy

0: 6-7 és fél bűncselekmény klasszikus vagyonelvi volt, vagyis lopások, betörések, alkalmi lopás, gépkocsi feltörés, ilyenek. Ez viszont az elmúlt 5-6 évben olyan szinten megváltozott, hogy egy fokozatos csökkenés után ma már eztán az egyharmadára ment le, és a nagyobb részét viszont az online cselekmények vették át, az szintén a vagyonkárgyak meg a pénznek a megkárosítása a cél, csak áthelyeződött ez a bűncselekmény olyan térbe, ebbe az online térbe, ahol sokkal nehezebb dolgunk van, mert kevesebb a nyom, kevesebb a szemtanú. Itt igazából egyre jobban a sértettek, áldozatoknak az ellenállására kell törekednünk, hogy ők ne váljanak áldozattá, ezért nagyon fontos ezzel foglalkozni. És ami miatt még mindig ezekről lehet beszélni, mert ez az online csalás ez olyan, hogy az online csalók, ezek nagyon ügyesek. Tehát ők mindig ilyen aktuális események irányába fordulnak. Például, hogyha itt van most a nyári, meg a rendkívüli meleg időszak, meg a hőkupola, meg ezek, akkor ők ugye tudják, hogy az emberek érzékenyebbé válnak erre, és egyre több ilyen mobil klíma, vagy klíma akció jelenik meg, és az online csalók is beállnak ebbe a hullámba, hogy így mondjam. És ugye ők, rengeteg ilyen felületet látunk az interneten, ahol ilyen mobil klímákat kínálnak, például ez nem a klasszikus, amikor bemegyünk egy áruházba, és veszünk 100 000 forint, vagy 200 000 egy nagy méretű ilyen hűtőt, hanem itt ezekben a hirdetésekben több mint valószínűleg ilyen AI által generált képek, vagy egy valós eszközről lévő kép olyan jellemzőkkel feltöltve, ami nem igaz, úgy kell elképzelni, hogy akkora, mint egy ilyen nagyobb méretű rádió, de ez a leírás szerint ez 10 perc alatt képes ilyen sportcsarnok méretű szobákat is lehűteni, és ott ezt nyilván nem fogyat semmit, nincs szükség kivezetésre, bedugjuk a konnektorba, megnyomjuk a gombot, és ez teljes mértékben működik, és nem egy sima ventilátor, hanem ezt kérem, ez egy mobil klíma, és rengeteg ilyen hirdetéssel találkozunk a közösségi felületen, oldalokon is, meg egyéb oldalakon is, és nyilván az emberek többsége most ebben a meleg időszakban, mondom azt, hogy naponta egy-kettő ilyen esetünk volt az elmúlt egy-két hétben, hogy ilyeneket rendelnek meg. És ugye ennek, ami nagyon csábító még, az ára. Én, amiket láttam személyesen hirdetéséget, ott a 18 000-től a 37 000 forintig van. Ugye el tudjuk képzelni, hogy ennyi pénzért milyen csúsztechnológiát lehet árusítani, és utána, amikor ezt megrendelik az áldozatok, vagy az emberek megrendelik, akkor vagy egy semmit kapnak, vagy egy olyan eszközt, ami működésképtelen, és amúgy sem semmire, volt, aki egy leharcolt ventilátort kapott a csomagban. Tehát ugye itt két felé kell tennünk a dolgot, az egyik az, hogy informálódjunk, meg egy kicsit úgy helyezzük magunkat képbe, hogy valóban egy ilyen rádió méretű eszköz képes-e lehűteni, tehát képes-e azokra a funkciókra, amiket róla hirdetnek akkora összegért. A másik pedig az, hogy minden ilyen vásárlásnál, ahol nincs cég, telefonszám, nem lehet utána járni, nincs műszaki leírás, nincs semmi róla, akkor, hanem csak egy magáneladó hirdet egy ilyet, akkor ott nagy valószínűséggel valami online csalás van. És ilyenkor elutaljuk a pénzt, megérkezik a nagy semmi, és ugye elbuktuk a pénzt. És ugye nyilván ez a 17-37 000 forint, ez nem tűnik nagy összegnek, tehát nekem nyilván nagy lenne személyesen, de hogyha ezt 8-10-20-30 embertől tudja az online csaló beszedni akár egy nap, akkor ez egy jelentős összeg. És itt tényleg csak a sértetteken tudunk, a sértettek tudnak ellenállni, vagy az áldozatok, hogy egyszerűen nem rendelik meg, hogy nem hiszik el ezeket a, amiket odaírnak, mert abban a percben, hogy elküldik a pénzt, azt már visszaszerezni nagyon nehéz lesz.
1: Így van. Hát pontosan, hogy mondtad is, kicsit gondolkodjunk, mielőtt ezt megrendeljük, hogy egy rendes klíma 3-400 ezer forintnál kezdődik, és az a 17 ezer forint, az kicsit óriási a különbség a kettő között, tehát hogy maga.
0: Igen, igen, meg ugye mindenki olyat szeretne, hogy nem jár piszokkal, mocsokkal, igen. Nem kell fúrni a fát, csak berakom az ablakba, és ez lehűti. Tehát ez... Tehát nyilván én is szeretnék egy ilyet.
1: Igen, eszembe jutott egy karikatúra, ami velem szembe jött, vagy videó volt, nem is tudom pontosan, hogy egy bizonyos típusú hajószínű hölgy volt a karikatúrán, és akkor ő wifi-s klímát rendelt, és mi, ahogy, mert hogy vésték a falat. És, ja. Bocsánat, kitérő. Oké.
2: Nálunk a családban most volt egy hasonló helyzet, egyik családtagom rendelt az internetről egy ilyen mobil klímát. Istennek hála, ő megúszta azzal, hogy csak bosszankodott, mert semmiféle visszajelzés nem érkezett, azon kívül, hogy regisztrálták a megrendelését, de szerencsére nem utalt el semmit, nem is jött semmi, úgyhogy mondtam neki, hogy valószínűleg ezzel nem is kell foglalkozni, mert ez biztos, hogy valami átveréses oldal, vagy valami, de most Alezredes úr megerősített ebben, és fogom neki mondani, esetleg most nem hallgatja a műsort, vagy az adást, hogy jobb is volt, hogyha nem ment tovább utalás, meg ilyen adatok megadása szempontjából.
0: Igen, igen, ez mindenképpen. Tehát itt gondolkodni kell. Tehát ezek mind ilyen áleszközök, hogy így mondjam. Nem megsértve a gyártókat, akik esetleg ezt készítik.
2: Igen.
1: Így van. Menjünk tovább ezzel a témával, hogy dugulás, elhárítás, akár csatornázás, meg ilyen hasonló dolgok, hogy ott mire figyeljünk.
0: Igen, tehát ez a másik örökzöld téma, ez úgy örökzöld téma, hogy azt el kell mondanunk, hogy ezelőtt pár évig valóban nem találkoztunk ilyennel. Mert úgy valahogy eltűntek ezek a dolgok. Most egy a másfél éve szintén megjelentek, és ez is ilyen szezonális. Mondhatom, és itt ezek a javítási munkálatok, amikor mi kinézünk egy mesterembet, vagy valaki ajánl nekünk valamit, vagy rákattintunk egy hirdetésre, ami nagyon jónak tűnik, és akkor ezzel a hirdetéssel ugye ajánlanak valamilyen szolgáltatást nekünk. Itt mindig arra kell figyelni, hogy előtte tisztázzuk a feltételeket, mert csak egy példát mondok, ez igaz ereszcsatornára és dugulás elhárításra is igaz, hogy mondjuk mondanak egy összeget, hogy 5000 vagy 20000 forint, és akkor utána azzal szembesülhet a sértet, hogy azt mondják, hogy ez a folyóméterenként 20000 forint, vagy a beengedett ilyen csőgörény hosszához képest 20000 forint, és leengedtem 15 métert, akkor az nyilván 15-ször 20000 forint. És akkor ugye ilyenkor már megy a vita, ezt tisztázni kell, ha irreálisan magasnak érezzük az árat, vagy nem az, amiben megállapodtunk, akkor ne fizessük ezt ki, ha kell, akkor hívjunk a helyszínre rendőrt, vagy tegyünk feljelentést, mert itt valószínűleg akkor csalással állunk szemben. Tehát ez a tanácsunk, hogy mindig tisztázzuk le előre, ha van lehetőség, akkor írásban, egy e-mail váltásban, hogy mennyibe fog ez kerülni, mik a feltételek, és csak megbízható, ismert és hát bejegyzett szakemberrel dolgoztasson.
1: Igen, ez nagyon fontos. Még egy témánk lenne, az pedig a bankkártyás csalások, az adataink kiadása, illetve még ami korábban volt, nem tudom, az hol tarthat most a közösségi felületeken a szerelmet ígérő csalók. Mert ez csak azért jutott eszembe, mert a minap bent voltam a számlavezető fiókomban, és a pénztáros hölgyel beszélgetünk. Ja, pontosan egy csalásnak vért dolog miatt kellett tiltanom a kártyámat, és akkor vettem át az újat, és akkor jöttünk ebben a beszélgetésben, hogy igen, előfordul még a mai nap, vagy a múlt héten is volt egy idős hölgy, aki bement, és mindenáron egy külföldi számlára akart utalni pénzt, és a fiók vezető helyettes asszony volt, aztán alig tudta róla lebeszélni, hogy elutalja neki 4 millió forintot talán, tehát hogy elképesztő, hogy ez még mindig van.
0: Igen, de azt tudom mondani, hogy ez a romantikus csalások, ezek most egy kicsit úgy megtorpantak, ezek is ilyen hullámokba jönnek, de ez az utaljon át, meg a biztonsági számla, meg azért ezek élők. Tehát ezeket tényleg nagyon kell figyelni, és itt azt kell átfogni itt a tudatunknak, hogy nincs biztonsági számla, soha nem kérnek pénzutalást a bankok sehova, vagy legyen gyanús, hogy külföldi számlaszámra kell utalni, és igen, ugye a pénzintézeti dolgozóknak pedig fel kell, hogy tűnjön az, hogyha van egy idős ember mondjuk, de lehet ez fiatal is, akinek a havi pénzmozgása maximum a rezsi, meg a nyugdíj beérkezése, és ha ő egyszerre csak 3-4 milliót akar utalni, ami ez persze joga van neki utalni, akkor tűnjön fel, legalább egy kérdést tegyünk fel, vagy győzködjük meg kicsit, hogy ez biztos, hogy amit be akarja tenni, mert ezzel nagyon sokat segíthetünk az érintetteknek.
2: Mi a plébánián, akár a hivatalos e-mail címre, vagy akár magán e-mail címre is, általában 2-3 hetente kapunk 3-4 olyan e-mailt, amikor pedig a világ nem tudom milyen részeiből jelzik nekünk azt, hogy 200, 300 vagy 500 ezer dollárt valaki ránk akar hagyományozni, csak ezt meg ezt az adatot adjuk meg. Nyilván azonnal törlöm, vagy töröljük ezeket az e-maileket, de még akár ilyennel is kecsegtethetnek, hogy valaki ránk hagyott valamit, vagy ránk akar hagyni valamit, csak adatainkat adjuk meg.
0: Igen, ez mindig megy, és utána jönnek kéne egy kis pénz, hogy a vámon átmenjen az áru, meg az adót meg kell fizetni, stb. Tehát abból kell kiindulnunk, hogy ezek alapcsalások. 100%, hogy ennek csalások.
1: Így van. És eszembe jutott még egy dolog egyébként, hogyha nem vagyunk benne biztosak például egy webshop alkalmával, amikor rendelünk online valamit, én javaslom, akik már használtak mesterséges intelligenciát, hogy kérdezzék meg tőle, hogy mit tud arról a cégről a rendszerben. Aztán a múltkor így néztem valamit, és megírta, hogy óvatosan.
0: Tehát, hogy... Igen, tehát az AI-nak vannak előnyei is, igen. Mert ő hamarabb összegyűjti, mint ami megtaláljuk. Igen, nyugodtan rá lehet kérdezni konkrétan. És akkor ott milyen, de ezt úgy kell tenni, hogy tehát ne azt kérdezzük, hogy vegyek-e vagy ne vegyek, és igen. Akkor igen, persze vegyi, hanem hogy mi a vélemények erről a cég. Tehát ne kérjünk olyan tanácsot, hogy valamit tegyek-e, vagy ne tegyek. Ez nagyon fontos. Igen. Azt mi döntsük el, hogy mit szeretnénk tenni, vagy nem.
1: Igen, pont erről beszéltünk egyébként, hogy az AI-t is úgy kell használni, hogy okosan, persze, meg kell neki mondani.
2: Ugye az a hihetetlen, hogy ezekben a csalásokban még akár a rendőrséget is belepróbálják ugye keverni, mert hallottam én már olyat is, hogy valaki kapott valami e-mailt, vagy levelet, nem is tudom milyen, talán e-mail formájában, vagy SMS formájában, hogy úgy gyors hajtás van, és fizessen be ennyi és ennyi pénzt. Gyorshajtás miatt. De hát nyilván ugye a rendőrség az nem SMS-be küldi ezt.
0: Igen, és a megfelelő helyen lehet csak befizetni megfelelő számla számokra. Igen. De ezek még léteznek, de most kicsit visszaszorult ez is, de mindig ébernek kell lenni.
1: Igen. Nagyon szépen köszönjük, Norbert, hogy itt voltál velünk. Elengedünk, hiszen útra kell. Úgyhogy várunk a jövő hónapban is vissza.
0: És nagyon szépen köszönöm, és a lehetőséget is.
1: Minden jót kívánunk, Norbi, köszönjük szépen még egyszer.
0: Köszönöm szépen, viszontlás.
1: Viszontlásra. Szervusz. Hallgatóinknak pedig megköszönjük a figyelmet, hiszen műsoridőnk lejárt, a budapesti adás menetben folytatódik majd az aktuális magazin műsor. Most eltűnt a képernyőről, csak azért adogok. Laci, hogy nagyon köszönöm, hogy bejöttél ma reggel is hozzánk, és itt voltál velünk, úgyhogy várunk vissza téged is úgy, mint Norbertet a jövő hónapban.
2: Én is köszönöm, hogy elviseltetek engem a mai reggel folyamán.
1: Ez
2: is?
1: Igen. És nagyon köszönjük a Gáve testvéreknek, hogy ma reggel is itt zenéltek nekünk, igaz felvételről, de majd egyszer valami stúdiós dolgot is össze fogunk hozni. Áldott szép napot kívánunk mindenkinek, és tartsanak velünk továbbra is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindenekkel, mert vidám napot mindenkinek.
1: Köszönjük.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Németh Petra köszönti a kedves hallgatókat. Július 1-én ismét elindította a Mária Rádió a Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya Rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna. Így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. A következő percekben Galgóci Né Szabó Zsófiával, a Mária út koordinátorával, majd Kohár László önkéntesünkkel hallgathatnak meg egy-egy beszélgetést a kampányhoz kapcsolódóan. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Galgóci Né Szabó Zsófiát, a Mária út koordinátorát.
1: Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és szia!
0: Lelkes zarándok vagy, nagyon lelkesen szervezel zarándoklatokat. Bizonyára sokan ismernek téged, akik a Mária úton szoktak zarándokolni. Mit jelent számodra a természet? Mit ad számodra a természetben töltött idő?
1: Szerintem a mai ember számára egy óriási kincs. Mert hogyha belegondolunk, hogy milyen hihetetlen harmóniát teremtett a Jóisten azzal, hogy mi ennek a teremtett világnak részei, és nagyon fontos, nem urai vagyunk. Azért van ez a gondolat most előttem, mert ugye az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapra készülünk most per pillanat, ami augusztus 15-én lesz a teljes Mária úton, és a béke lesz ennek a zarándoknapnak a motto, és annak az egyik gondolata az ökológiai létben való béke. És ennek kapcsán hát kaptam azt a szeretetteljes feladatot, hogy ezt az elmélkedést én írtam meg. Ezért most nagyon-nagyon sokat gondolkodtam abban, hogy én magam is hogyan vagyok jelen a természetben. Mennyire akarom én irányítani, hogyan tudok beleilleszkedni, mennyire fogadom el a tökéletlenségét, hogyan vagyok akkor jelen, amikor nagy a hőség, amikor olyan természeti jelenséggel szembesülök, ami abszolút kihoz a komfortzónámból, hogyan vagyok ilyenkor Istennel jelen. Mennyire keresem a felelősöket, mennyire érzem a saját felelősségemet, hogyan élem azt meg, hogy még a hőségben, meg ebben a nagyon-nagyon nagy krízisben, amiben nagyon-nagyon sokan is szenvednek, szoronganak az ökológiai helyzet miatt, néha még rám is rám tör, de hogy hogyan nyilvánul meg mégis a Jóisten szándéka, mert hogy ott van. És én mindig ezt tapasztalom meg egyébként a természetben. Mert van, amikor az zarándoklat vezetés során is a feladatok, meg a csoportkísérés, meg egyéni problémáknak a menedzselése eltereli a figyelmemet arról, hogy néha egy fűszálban is meg lehet látni. Még akkor is, hogyha a fűszál éppen már kiszáradt. De tudom azt, hogy a Jóisten majd megadja, hogy ha újra víz éri, akkor majd ő újra kizöldül, és újra élet fakad belőle. Szóval valahol nekem ilyesmi gondolataim vannak ennek kapcsán, hogy éljünk abban a teremtett harmóniában, és ne akarjuk azt uralni, ne akarjuk azt irányítani, hanem illeszkedjünk bele, és tartsuk tiszteletben minden teremtett élőlénynek az élethez való jogát.
0: Milyen új tulajdonságait fedezted fel Istennek a természetben?
1: Egyrészt nagyon érdekes, mert én a humorát is fel tudom ismerni, meg a nevelő szándékát. Hogy mennyire elfogad minket, hogy mennyire, mint egy ilyen végtelen türelmű apa, én nekem mindig ez jelenik meg, hogy annak ellenére, hogy mi milyen, bocsánat, buták tudunk lenni, meg felelőtlenek, meg önzők, meg ilyen kis irányítatlan tinédzserek, ahhoz képest ő mindig odáll, és mindig megmutatja, hogy ha jó, hát most ezt is szétromboltad, meg ezt is fölélted, meg ezt is tönkretetted, de nézd, én még mindig egy mozdulattal ezt helyre tudom hozni. A humora meg mindig abban szokott megnyilvánulni, hogy idehozzak egy nagyon-nagyon jó kis példát, amikor mondjuk zarándoklatot szervezünk, van nekem egy nagyon kedves önkéntes társam. Ha nem hívő lennék, én már boszorkánynak hívnám, de nyilván nem az, de ő valahogy annyira be van kötve az ökológiába meg a Jóistenbe, hogy ő egy időjósként szokott szerepelni, és ő egy ilyen vezércsillaga a zarándoklatoknak, mindig meg kell kérdezni, hogy mire számítsunk, és általában mindig az van, amit ő mond, hogy most esni fog, most szél fog fújni, most a Jóisten nagyon-nagyon fog minket szeretni a napsütés által, tehát hozzatok kalapot, mert 40 fok lesz, meg mindenféle dolgot, és azért ezek nagyon sok ilyen vicces jelenetnek tudnak alapját biztosítani. Szóval én ezt a kettőt szoktam alapvetően megélni.
0: Ha megnézegetjük a Mária út Facebook oldalát, általában egy ilyen középkorosztályt, egy idősebb korosztályt látok. Hogyan próbálsz nyitni a fiatalok felé?
1: Nagyon sok olyan ajándékot vélünk mi most felfedezni, a Jóisten akaratából, amire azt gondoljuk, hogy ezek már nem is nekünk szólnak, hanem a fiatalabbaknak. És a mi dolgunk, hogy ezt az ajándékot az ő óruk elé odarakjuk. És engedjük, hogy ők csomagolják ki, és ők örüljenek neki. Ezért több olyan gondolatunk, programunk van most, amivel pont a fiatalokat szeretnénk meghívni erre az ajándékra, amiben megtalálhatja saját magát, elindulhat egy olyan önismereti és spirituális úton is, ami az ő magánéletét végtelenül ki tudja teljesíteni, egészen más tudatállapottal tud a felnőtt korba belelépni, mint mondjuk amiben én voltam, teljes tudattalanul és naivan. És most ez jut eszembe, hogyha én ezt akkor megkaptam volna, akkor vajon én mit kezdtem volna ezzel a lehetőséggel? Éltem-e volna vele, vagy nem? Ez egy óriási kérdés számomra is. De én nagyon bízom benne, hogy valami majd a Jóisten segítségével megszólítja őket, hogy na kezdjetek el kibontani ezt az ajándékot. És akkor gondolok itt persze arra, hogy most nagyon sok középiskolát keresünk meg arra, hogy engedjenek minket beszélni a Mária úton megtapasztalt élményekről, hogy tegyünk tanúságot. Igazából nem akarjuk a gyerekeket tanítani, nem is hiszem, hogy ezt tanítani lehet. Ez egy élmény, amit át kell élni, csak el kell odáig juttatni őket, hogy merjetek ebbe belevágni. Tehát, hogy ha, bocsánat, a profán kifejezésére, ha van egy ajánlat egy nyaralásra, meg van egy ajánlat egy zarándoklatra, akkor mi alapján dönt egy mai fiatal a mentén, hogy most ő mégiscsak zarándoklatra indul? Na ez itt a nagy kérdés. Hogyan tudjuk neki elmondani, hogy lehet, hogy értékesebb, értelmesebb és jobb zarándok útra indulni, vagy megragadni azokat a lehetőségeket, amik a Mária útban rejlenek, és hát nagyon örülök, hogy például a mai nap során is gimnazisták vettek részt a Mária Rádió Mária útas műsorának a folyamában, bár még nem voltak feltétlen aktívak, de csak azért jöttek, hogy most egy élményt kapjanak, egy inspirációt arra, hogy döntést tudjanak hozni, hogy például ők a Mária útnak ezt a fajta ajándékozó szeretetét meg akarják-e élni, maguknak akarják-e tudni, és hát tovább akarják-e adni a társaik felé. A mi küldetésünk valahol azt hiszem, hogy itt van.
0: Mária kertje kampányunk kapcsán beszélgetünk. A lélekhangja.hu honlapon különböző színű virágokat fel lehet ajánlani, többek között hálavirágokat is. A Mária rádióval kapcsolatban te miért vagy nagyon hálás?
1: Hát köszönöm a kérdést, mert ma erről is beszéltem a fiataloknak, hogy amikor én először ide kerültem a Mária Rádióba, nagyon rövid ideig tanulhattam csak a szerkesztést és a műsorvezetést, és nagyon hamar bedobtak a mélyvízbe itt a kedves kollégák, amiért akkor kicsit mérges voltam, ezt őszintén bevallom. Ma meg végtelen hálás vagyok érte. Mert tudom, hogy ha nem dobtak volna meg ezzel a lehetőséggel, akkor én még nyilván odáztam volna, mert ismerem magamat, hogy én azért nagyon maximalista tudok lenni, és nem tudom, hogy mikor jutottam volna el arra a bátorsági szintre, hogy azt mondjam, hogy én egy élő műsorban most már megmerek szólalni, mert már tudok úgy beszélni, vagy fel vagyok annyira készülve, soha nem leszek én annyira felkészülve magam számára. De mivel be voltam dobva a mélyvízbe, ezért kénytelen voltam megugrani, és éppen hát meséltem a fiataloknak is, hogy mennyire rettenetesen izgultam, és borzalmasnak találtam az egészet, és hogy én nem tudok ennek a szolgálatnak megfelelni, de most már hát így több év távlatából azt tudom mondani, hogy nyilván megérkezett az a fajta tapasztalás, meg az a fajta gyakorlat, ami nyilván ahhoz kellett, hogy én ma már önállóan tudjam a műsorvezetést felvállalni, és most már szeretem. Ezt az elején nem tudtam elképzelni, hogy én ezt szeretni fogom, mert annyira ideges voltam, és most már ez elérkezett ide. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, meg azért a bátorságért, amit én itt a kollégáktól, önkéntesektől bátorító szavak formájában is megkaptam. Úgyhogy én köszönöm szépen ezt a lehetőséget.
0: Miért fontos szerinted a Mária Rádiót támogatni?
1: Ez a fajta ajándék, amit én is megkaptam, nyilvánvalóan csak akkor tud a mai világban megvalósulni, ha van meghatározott infrastruktúra, vannak kollégák, vannak lehetőségek. Ehhez sajnos pénz kell, mindannyian tudjuk. Nem kell sok, de pont annyi, hogy ez menni tudjon. Ez a pont annyi, ez pont annyi, amit mi fel tudunk ajánlani. Vagy egy szár rózsa, vagy egy egyedi ajándék, vagy egy adomány keretében. Én azt hiszem, hogy abból, amit mi kapunk, abból adunk vissza. Én így gondolok mindig az adományozásra, hogy itt nem hozzájárulunk egy költséghez, hanem csak a hálánkat fejezzük ki azzal, hogy támogatjuk a Mária Rádió működését.
0: Nagyon köszönöm, Zsófi, hogy megosztottad ezeket a gondolatokat.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és sok áldást kívánok a Mária Rádió munkájához.

0: Vendégünk a stúdióban Kohár László, a Jó Hírek című műsorunk keddi műsorvezetője. Szeretettel köszöntelek, Laci.
1: Szeretettel köszöntelek én is.
0: Zajlik a Mária kertje adománygyűjtő kampányunk. Neked mi jut eszedbe, ha meghallod azt a szót, hogy kert?
1: Hát én falusi gyerek voltam, falun nevelkedtem, és ott minden háznak volt kertje, ahol szinte mindent, amit ma a piacon meg lehet kapni, a családok megtermeltek saját maguknak. Aztán később, ugye elkerültem nagyobb helyekre, akkor kibontakozott egy kastélynak a kertje. De az igazi kert, az nekem továbbra is csak a családi házak mellett elhelyezkedő kertek.
0: Milyen virágok jelennek meg így az emlékeidben, hogyha akár a gyermekkori udvarotok, kertetek eszedbe jut?
1: Nekem a mi udvarunkban kérlek szépen orgonabokor volt, elég terjedelmes, és én nagyon szerettem az orgonát. Édesanyám különösebben érdekes módon a kertjébe virágokat nem nevelt. De az orgona az csodálatos volt, ugye a május első, hát ha nem is első, de május korai virága, csodálatos illattal, csodálatos színekkel. És hát abból, amikor virágzott, mindig volt a szobába, vázában.
0: Szeretsz-e kertészkedni?
1: Hát kérlek szépen, szeretek, mert azért édesanyámnak sokszor segítettem. Aztán, mikor már felnőttem, akkor sajnos nem vidéken éltem tovább, hanem felkerültem városba, ahol nem állt rendelkezésemre kert, tehát kertészkedni nem tudtam, de míg édesanyámnak kellett segíteni, azt nagyon szerettem.
0: Mi, akik itt dolgozunk, megszoktuk, illetve megszerettük a te keddi jelenlétedet, hogy jössz keddenként, és gyakorlatilag órát tudunk hozzád igazítani, mindig ahogy érkezel a jó hírek előtt. Számodra mit adnak ezek a keddi bejövetelek itt a Mária Rádióban?
1: Igen, hálás vagyok érte, hogy közreműködhetek, mert az az igazság, ugye, hogy nyugdíjas vagyok, egyéb elfoglaltságom nincsen, és nagyon szeretem a hétfői napot, mert akkor rendszerint megkapom, hogy kivel készíthetek riportot, akkor azt az egyént fel kell hívni, meg kell beszélni vele, hogy miről fogunk beszélgetni, és akkor rendszerint kedden délelőtt szoktam összeállítani a műsort, úgyhogy hát mire bejövök ide a stúdióba, addig már a táskámban bent van a kész műsor.
0: A kampány keretében, hogyha ellátogatnak a hallgatók a lélekhangja.hu honlapra, ima szándékokat is meg lehet osztani, illetve négyféle virágot lehet felajánlani szimbolikusan. Piros virágot a hálánk jeléül, zöld virágot valakinek a gyógyulásáért, sárga virágot a szeretteinkért, és fehéret valaki emlékére. Milyen színű virágot választanál?
1: Hát főleg fehéret meg sárgát. Szüleim emlékére, testvéreim emlékére, és hát a élő családtagjaim, ismerősök iránt érzett szeretetből és tiszteletből.
0: A Mária Rádióval kapcsolatban miért vagy különösen hálás?
1: Amint említettem, tehát ad majd másnapi elfoglaltságot, másrészt meg édesanyám emlékére. Édesapám is vallásos volt, de édesanyám különösen vallásos volt. Tulajdonképpen a hitre főleg ő nevelt bennünket, templomba ővele mentünk, és biztos, hogyha élne, nagyon-nagyon örülne ennek, hogy én a Mária Rádiónak lehetek önkéntes munkatársa.
0: Hát, ha odafentről hallgat téged keddenként.
1: Így is lehet mondani.
0: Mivel biztatnád a hallgatókat, miért jó támogatni a Mária Rádiót?
1: Óriási szükség van rá. Óriási szükség van rá. Tegnap egy gyönyörű filmélményem volt a televízióban, a Szent II. János Pál pápáról szóló négy részes filmnek az utolsó befejező része volt, és ebbe volt egy gyönyörű jelenet. Nevezetesen az, hogy a pápa el akart menni Párizsban, azért, mert egy sajtótájékoztatón egy fiatal bekiabált neki, hogy miért hisz Istenbe, ki az Isten, ilyen kérdéseket vetett fel, és említette, hogy Párizsból van, és ez motiválta Szent II. János Pál pápát, hogy elmenjen Párizsba. A francia püspökök figyelmeztették, hogy ne menjen el, mert félő, hogy csalódás fogja érni az érdeklődés miatt. A pápa nem engedett, és elment Párizsba. Nem tudom, hogy melyik volt az a tér, de hát legalább 3 futballpálya nagyságú tér volt. Most is elérzékenyük tőle. Tömbe volt fiatalokkal. És most azt érzem, hogy a fiatalok hiányoznak a templomból.
0: Hogy látod, hogyan lehetne őket elérni jobban?
1: Hát itt a Árpádházi Szent Margit templomban, itt nagyon sűrű program van. Hétvégeken, hétközben zarándoklatokat, táborokat szerveznek, úgyhogy itt tulajdonképpen én a László atya hozzáállásával nagyon meg vagyok elégedve. Ezt kellene állandóan úgymond nyomás alatt tartani a fiatalokat, és ébren tartani az érdeklődésüket a hit iránt.
0: Osszuk meg a hallgatókkal, hogy te Budapesten, ugye itt a Rádió Gogol utcai stúdiójához közel a Lehel téri templomba jársz, és
1: úgy
0: a monostori László atya az, aki
1: úgy
0: ott szolgál.
1: Úgy van.
0: És ha már ugye említetted a fiatalokat, illetve ugye az előző példát Szent II. János Pál pápa kapcsán, hogy látod, hogy a Mária Rádió hogyan szolgálhatna a fiatalok felé?
1: Hát ez fogós kérdés. Nem tudom, hogy milyen műsorokkal tudná a Mária Rádió a fiatal hallgatóságnak a figyelmét lekötni. Nem egyszerű feladat.
0: Azon vagyunk, hogy egyre inkább bevonjuk őket akár a műsorkészítésbe, illetve hát mindannyiunknak szerintem fontos feladata, akár magánemberként, akár hogyha valaki esetleg fiatalokkal dolgozik, vagy akár a média területén, hogy minél inkább több értékes tartalom szülessen, és ezeket ugye minél több olyan csatornán közé tegyük, amelyeket a fiatalok használnak, tehát fontos oda mennünk, ahol ők vannak, az ő hangjukon szólni. De köszönöm ezt a példát, amit említettél a Szent II. János Pál pápa kapcsán, mert nagyon fontos célunk és feladatunk, azt hiszem mindannyiunknak. Erről is szól a Mária Rádió. Köszönöm, Laci, hogy a vendégünk voltál ma, köszönöm a beszélgetést, és nagyon jó egészséget kívánok neked a további műsorvezetéshez, és hát az életed minden területére sok áldást kívánunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, és én is hasonló jókat kívánok neked.
0: Az elmúlt percekben Galgóczi Néni Szabó Zsófiával, a Mária út koordinátorával és Kohár László önkéntesünkkel hallhattak egy-egy beszélgetést a Mária kertje adománygyűjtő kampányunk kapcsán. Bíztatom a hallgatókat továbbra is, hogy látogassanak el a lélekhangja.hu honlapunkra, ültessenek el egy-egy virtuális virágot hazánk térképén, és fűzzék hozzá személyes imaszándékukat. Hálásan köszönjük a támogatásukat. Műsorunk végén megköszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Németh Petrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hírek.
1: Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát, a katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Oroszhegyen tartották meg a Vándorbölcsű program második találkozóját Szent László oltáránál. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét is jelölték a Fipreszi nagydíjra. Most pedig jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentruma San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 8-án tartották meg a székelyföldi Vándorbölcsű lakók második találkozóját Oroszhegyen, Szent László oltáránál, közli a Magyar Kurír. Az ünnepre a Kárpát-medence különböző pontjáról érkeztek családok, akik valamikor részt vettek a programban, valamint azok, akik kisbabát várnak és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez. A 2018-ban útjára indított székelyföldi vándorbölcsű program célja, hogy a bölcsők családról családra járva gyermekáldás, az összetartozás és az élet tiszteletének jelképei legyenek. Az ünnepi szent misét Obra István plébános mutatta be, a liturgiát követően pedig megáldották és jelképesen átadták az új családra váró bölcsőket. A programot elindító Nagy Balázs beszédében hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés mára túlnőtt a Székelyföldön. Bölcsők kerültek Kalotaszegre, Szatmára, Magyarországra és a Felvidékre is. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége az év legjobb filmjének járó nagydíj 5 jelöltje közé választotta Enyedi Ildikó Csendes barát című nagyjátékfilmjét, írja a kultúra.hu. A Csendes barát világpremiérje a 2025-ös Velencei Nemzetközi Filmfesztivál keretében volt, ahonnan 6 díjat is elhozott, azóta pedig számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. A szövetség minden évben egy nagy díjat is átad, ez a legrangosabb elismerésük, hiszen a nyertest nem egyetlen fesztivál kínálatából, hanem a teljes éves filmtermésből választják ki. Éppen ezért már az is hatalmas elismerés, ha egy alkotást a jelöltek közé választanak. A díjátadóra 2026. szeptemberében a 74. San Sebastiani Nemzetközi Filmfesztivál megnyitó ünnepsége keretében kerül sor. A nyertes alkotásra a szövetség tagjai a világ minden tájáról több mint 80 országból szavaznak. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Budapesti Mária Rádió kápolnájából. A szertartást Kirer Imre atya mutatja be.

Csütörtök van, apai hivatás a két könyörgő nap. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mindenható Isten, Te elküldted fiadat a világba, hogy megváltunk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szent Lelket, hogy működjön egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezetd az élet szentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad egyházadat. Ébresz papi hivatásokat, adj bátorságot fiataljainknak, hogy igen mondjanak hívásodra, és álhatatosak maradjanak küldetésükben. Adj áldozatkész buzgóságot minden hívőnek, hogy imával és tettekkel segítsék papjaikat és egymást a hozzád vezető úton. Amen. Boldog 11. Ince pápáról emlékezünk meg, akinek nagy szerepe volt a török alóli felszabadításunkban. A Szent Misét pedig majd beteg papokért és szerzetesekért ajánljuk fel.

0: a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkedben.
0: Kiválasztotta és főpapjává szentelte őt az Úr, megnyitotta kincstárát és elhalmozta őt kegyelmeivel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt ebben a szent áldozatban. Nyúlnom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Könyörögjünk! Istenünk, te boldog Ince pápát csodálatos lelki erővel ruháztad fel, hogy egyházad szabadságát megvédje, és a keresztények erkölcseit üdvösen megújítsa. Közbenjárására ad, hogy erősek legyünk a hitben, a gonosz lélek cselvetéseit legyőzzük, és elnyerjük tőled az örök jutalmat. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkör örökké.
1: Amen. Amen.
2: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Az Úr hűtlen népnek számkivetés lesz a büntetése. A Babilonban való elhurcoltatás előtt a prófétának ezt parancsolta az Úr. Emberfia, te ellenszegülő nép körében élsz. Van szemük és látásra, de nem látnak. Van fülük a hallásra, de nem hallanak. Mert hiszen lázongó nemzedék ez. Ezért most fogd a holmidat. Készülj fel, emberfia. Költözködésre készülj, hadd lássák ezek, hogy fényes nappal elhagyod lakóhelyed, és más helyre indulsz. Hát, ha felfigyelnek arra majd, mert hiszen lázongó nemzedék ez. Szemük láttára fényes nappal vidd ki holmira, mint ahogy a költözködéskor szokás. Te pedig este a szemük láttára indulj el, mint aki költözködik. Üsrést a falon, azon keresztül távozzál. Hadd lássák, milyen rést üt a falon, és azon keresztül távozol. Vedd háladra holmid, váladra holmidat, és sötétedéskor indulj el. Arcodat takard el, hogy ne lásd a földet, mert én téged a népnek intőjelül adtalak. Úgy cselekedtem, amint parancsolta az Úr. Költözködésre összeszedtem holmimat, kivittem nappal, este felé kézzel áttörtem a falat, és sötétben vállamon kivittem holmimat a szemük láttára. Reggel pedig az Úr ezt a szózatot intézte hozzám. Emberfia, ugye Izrael háza ez, a mindig ellenszegülő nép megkérdezte tőled. Mit csinálsz? Mondd nekik, így szól az Úr, az Isten. Ez a fenyegető jövendelés a Jeruzsálemben levő fejedelemnek és Izrael egész házának szól. És így folytasd. Én számotokra intőjel vagyok. Amit én cselekszem, az történik majd velük. Fogság és számkivetés lesz a sorsuk. A fejedelem, aki köztünk van, vállára veszi a holmiát, és a sötétben megy ki. Áttörik neki a falat, hogy ki lehessen menni rajta. A fejedelem pedig beföli az arcát, hogy országát többé ne lássák elsötétült szemei. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen hála.
4: A Zsoltár válasza. Isten tetteit el ne feledjétek.
3: Isten tetteit el ne feledjétek.
4: Megkísértették és ingerelték a fölséges Isten, szövetségével mit sem törődtek. Elpártoltak tőle, hűtlenné lettek, ugyanúgy, mint atyáik, mint a csalfai eltérültek.
3: Isten tetteit el ne feledjétek.
4: Pogány oltáraikkal fölingerelték az Urat, bálványaikkal féltékenyé tették. Isten hallotta, és haragra gerjedt, és nagyon megutálta Izraelt.
3: Isten tetteit el ne feledjétek.
4: Fogságba juttatta hatalma jelét, ékességét az ellenség kezére adta. Népét kiszolgáltatta a kardnak, szívét harag töltötte el,

0: Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felel: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akar számolni a szolgáival. Amikor elkezdte, elhozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta, és folytogatni kezdte: add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment, és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor a szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak, elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogyan én megkönyörültem rajtad. És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet minden, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Judea vidékére ment a Jordánon túlra. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldom téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek! A király végső ítéletét hallva, a közmondás ötlik fel az emberben: amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten. A magunk viselkedése határozza meg, hogy milyen válaszra találunk Istennél. De a hegyi beszédben egy pontosabb utasítást is találunk az Úrtól. Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ha ezt tekintjük a példázat igazi tanításának, akkor nem is a gonosz szolgát, sem a királyi embert kell a tanítás meghatározó szereplőjének tartanunk, hanem azokat a szolgatársakat, akik megbotránkoztak a kegyelmet kapott, de szívtelen ember cselekedetén. Bennük volt emberi érzés és alapvető becsületesség. Nem irítség vezette őket, amikor uroknak beszámoltak az eseményről, hanem az igazságosság és méltányosság késztette őket szólásra. Mert a gonosz szolgát, ma úgy mondanánk, valami korrupciós lelkület vezérelte, mindenből és mindenütt hasznot húzni, ahol csak alkalom nyílik erre. Élvezni a király nagy lelkűségét, és behajtani a szegény szolgatás adósságát. Nem számít, hogy miként bántak ő vele, hanem csak az, hogy neki milyen joga és lehetősége van. Ha a példázat végét nézzük, akkor igen kilátástalannak tűnik az emberiség végső sorsa, hiszen Isten mindig nagy lelkű velünk, magunk pedig rendszeresen az önzés fogjainak mutatkozunk. Még szerencse, hogy ott vannak ezek a szolgatások. Talán ebben van annak a reménye, amit az Úr Péter szavaira válaszolt. Nem túlzó a 70-szer 7-szer való megbocsátás, mert másokat is a jóra kell biztatnunk, illetve a bennünk élő jót megerősítenünk. Ha magunk életére vonatkoztatjuk a példázatot, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy nekünk nem csak azért kell nagylelkűen cselekedni,

0: cselekednünk, mert Isten végtelenül jóságos hozzánk. Minket igazán annak tudata kell, hogy vezéreljen, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Nem csupán kegy tehát Isten jósága, hanem atyai szeretetének megnyilvánulása. Ez pedig még súlyosabb indok arra, hogy elhagyjuk az önzés kísértését, és valóban megértőek legyünk másokkal. Testvérek vagyunk, egy atyának a gyermekei, és egy örökség várományosai. Ez pedig a méltányosságnál is sokkal nyomatékosabb indok a nagylelkű viselkedésre. Ha nem ezt tennénk, akkor az atyára hoznánk szégyen, amit méltatlan, mint méltatlan fiai, sőt magából a családból is kirínánk szégyenletes viselkedésünkkel. Megtagadnánk a családi közösséget és szeretetet. Siralmas tettünkkel kiközösítenénk magunkat Isten gyermekei közül. Erre is komoly figyelmeztetés ez a történet. A mai evangélium valójában két tanítást is ad elénk. Az első arra figyelmeztet, hogy mindig meg kell bocsátanunk embertársainknak, ha azok őszintén bocsánatot kérnek. Érdekes módon a szövegben nem is szerepel a bocsánatkérés, de az erkölcsi alapelvből következtethetünk arra, hogy ez is megtörténik. Hiszen magától értetődő dolog, hogy bánat nélkül nincs megbocsátás. Ahol ugyanis konfliktus van, az csak úgy rendezhető, ha meg is nevezzük, hogy mi mit akarunk elrendezni. Ezért lényeges része a szentgyónásainknak a bűnök megnevezése. Ha valaki csak általában mondja magát bűnösnek, a kijelentés ugyan igaz lehet, csak éppen nem visz közelebb a megoldáshoz. A megváltozáshoz, a cselekedethez ugyanis szükséges, hogy az ember meg tudja fogalmazni, miben akar jobbá lenni, miben akar megváltozni. Csak a célzott erőfeszítés hoz eredményt. Éppen ezért Péter kérdése és az Úr Jézus válasza is inkább a megbocsátásra való készségre vonatkozik, mint egy meghatározott esetre. Tehát ne zárkozzunk el az ellentétek rendezése elől. A másik tanítás viszont arra vonatkozik, amit a mi atyánkba is beleszőtt az Úr Jézus. Bocsájt meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk. A tanítás tehát az, hogy miközben Isten irgalma és megbocsátásra való készsége valóban végtelen, mégis éppen mi magunk szabunk ennek a jóságnak határt. Akár azzal, hogy nem ismerjük el vétkességünket, akár azzal, hogy hiába vesszük, visszaélünk Isten jóságával. Hiszen a megbocsátásnak az az értelme, hogy helyreállítsuk a normális kapcsolatot, szót értsünk egymással, és készek legyünk az együttműködésre. A megbocsátó Istennel pedig csak a megbocsátó ember tud együttműködni. Nem képviselhetünk másfajta erkölcsöt, mint amit Istentől kérünk és elvárunk. Az Úr Jézus példázata tehát arra figyelmeztet minket, hogy az Isten képére teremtett ember nem viselkedhet úgy, mint az Isten jóságának ellenképe. Ezzel ugyanis nem csak cáfolnánk Isten irgalmát, hanem el is fordulnánk tőle, nem keresve és elfogadva a szeretet kapcsolatot. Szent Péter kérdése igazából arra vonatkozik, hogy lehet-e Isten gyermekei között maradandó ellentét, felfüggeszthető-e a szeretet? A válasz egyértelmű, Isten maga a szeretet, ezért az általa teremtett világban is ez a legfontosabb. Még inkább az ő képére teremtett embernek kell megvalósítania ezt az isteni vonást. Tudjuk, hogy a gonosz működik ebben a világban, de az a mi feladatunk, hogy egyre jobban kiszorítsuk őt magunk közül, és megvalósítsuk Isten országát. A megbocsátás tehát nem csak egy kemény erény gyakorlat, hanem megváltást kiterjesztése egyre több emberre, a mi jóságunk által. Amen.
1: Isten fizesse meg.
0: Kérő testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó pásztor, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
2: Urunk, Te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Aki nyájadat Péterre és utódaidra bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Aki ismered tiédet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Beteg papoknak, szerzeteseknek, akikért a szentmisét fölajánljuk, add meg a felgyógyulás kegyelmét, és adj erőt a bátor szenvedéshez, és azt fordítsd üdvösségükre, hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Térítsd meg mindazokat, akik a kereszténység ellenségévé szegődtek, hallgass meg, Urunk! Tarts távol tőlünk az elemi csapásokat, járványokat, gonosz embereket és a háborút, hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk, hallgass meg minket!
0: A Szent Atyaim a szándéka, hogy a városok ne nyeljék el a névtelenségbe és a magányba az ott lakókat, hanem az evangelizáció és a közösségek új telepei legyenek, hallgass meg, Urunk! Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztetj meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bizott lelkek engedelmességével. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.
0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
3: Áldott legyen az Isten mindörökké.
0: A bor és a víz.

0: Áldott vagy Urunk mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bor. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
1: Áldott legyen az Isten mindörökké.

0: imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a ti áldozatotok kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javának.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped áldozatát, hogy amit boldog 11. incepápád tisztelve fölajánlunk a te dicsőségedre, adja meg nekünk az örök üdvösséget. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék boldog 11. incepápa ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és a szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Áradd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, és néked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig.

a vacsora után, ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott odott a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme megváltásunk szent titka. Valahányszor esszük ezt a kenyeret, és iszunk ebből a kehelyből, halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz. Ezért fiút halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egyből a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben 14. Leó pápánkkal, Péter főpásztorunkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében álló testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkör örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert így ér az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodó, mindörökkör örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet.

0: jó pásztor életét adta a juhaiért.
1: Krisztus testvére.

Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, Új Jézus, legalább lélekben költöz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, Új Jézus, én szegény szívemben, neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen.

0: Krisztus lelke szentelj engem, Krisztus teste üdvözíts engem, Krisztus vére ihlesd meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztál engem. Krisztus kínszenvedése erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejtsel engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A gonosz ellenségtől oltalmaz engem, halálom óráján hívj magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy az áldozat, amelyben részesültünk, szítsa föl bennünk az odaadó szeretet lángját, amely boldog 11. incepápát képessé tette arra, hogy egész életét az egyház szolgálatára szentelje. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Szent Mihály főangyal, védelmed minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmon. Esedetbe kérjünk, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szelleme, kik a lelkek veszélyre kölyök járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Imádkozzunk a békéért. Urunk Jézus Krisztus, az örök Atya fia, küldelmes lelkedet az egész földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet édes anyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közben járunk. Amen. Magyarország fővédő szentjét is kérjük. Üdvöd légy, Szent István király, néped áldott reménye. Üdvöd légy, hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne veszik. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És
0: áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ér, menjetek békével.
1: És Istennek legyen hála.

0: encyklikák.
1: Az eltűnő biológiai sokféleség. Néhány ország haladást ért el bizonyos szárazföldi és óceáni területek hatékony megóvásában, ahol tilos minden olyan emberi beavatkozás, amely megváltoztathatná azok arculatát, vagy módosíthatná eredeti összetételét. A biológiai sokféleség megőrzése terén a szakértők hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy különös figyelmet kell fordítani azokra a területekre, amelyek a fajok sokféleségében az endemikus, azaz őshonos, ritka vagy kevésbé hatékony védelmet élvező fajokban a leggazdagabbak. Vannak helyek, amelyek különös odafigyelést igényelnek, mert hatalmas jelentőségük van a globális ökoszisztéma szempontjából, illetve amelyek nagy vízkészlettel rendelkeznek, és ezáltal más életformák fennmaradását biztosítják. Az előbbiekre példaképpen megemlítjük a bolygó biológiai sokféleségben oly gazdag tüdőit, mint az Amazónia és a Kongó vízgyűjtő területe. Az utóbbiakra pedig a nagy felszín alatti vízrétegeket és a gleccsereket. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a helyek fontosságát az egész bolygó és az emberiség jövőjének szempontjából. A trópusi erdők ökoszisztémáinak rendkívül összetett biológiai sokfélesége van. Szinte lehetetlen teljes mértékben kiismerni. De amikor ezeket az erdőket felégetik vagy kivágják, hogy ültetvényeket hozzanak létre, néhány éven belül számtalan faj eltűnik. Még jó, ha nem válnak kopár sivataggá. Mindazonáltal kényes egyensúlyt tartva kell beszélnünk ezekről a helyekről, mert nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat a hatalmas nemzetközi gazdasági érdekeket sem, amelyek a gondoskodás ürügyét használhatják fel a nemzeti szuverenitás megsértésére. Ténylegesen léteznek javaslatok Amazónia nemzetközi vétételére, amelyek csak a multinacionális vállalatok gazdasági érdekeit szolgálják. Dicséretes azoknak a nemzetközi szerveknek és civil szervezeteknek a munkája, amelyek igyekeznek fogékonnyá tenni a lakosságot, és kritikusan, törvényes nyomásgyakorlással is élve együttműködnek annak érdekében, hogy minden kormány teljesítse azt az áthárít-hatatlan kötelességét, hogy megóvja országának környezetét és természeti erőforrásait anélkül, hogy eladná magát helyi vagy nemzetközi szintű hamis érdekeknek. Általában azt sem kíséri megfelelő elemzés, amikor a természetes növényzetet erdősítéssel, általában monokultúrában termelt fafajtákkal helyettesítik. Pedig ez a folyamat komolyan befolyásolhatja a biológiai sokféleséget, amely nem fogadja be a betelepített új fajokat. Hasonlóképpen a mezőgazdasági területté átalakított vizes élőhelyek is elvesztik azt a hatalmas biológiai sokféleséget, amelynek otthont adtak. Egyes tengerparti területeken aggasztó a mangroveerdőkből álló ökoszisztémáknak az eltűnése. Az óceánok nem csak a bolygó vizeinek legnagyobb részét foglalják magukba, hanem az élőlények széles körének nagy részét is, amelyek közül sok még ismeretlen számunkra is létük különböző okokból fenyegetett. Továbbá a világ népességének nagy részét tápláló életet a folyókban, tavakban, tengerekben és óceánokban erősen befolyásolja a halászati erőforrások ellenőrizetlen kiaknázása, ami egyes fajok egyed számának drasztikus csökkenését eredményezi. Még mindig olyan szelektív halászati módszerekkel dolgoznak, amelyek elpazarolják a kifogott fajok nagy részét. Különösen veszélyeztetettek az olyan figyelemre sem méltatott tengeri élőlények, mint a planktonok bizonyos formái, amelyek a tengeri tápláléklánc fontos elemét jelentik, és amelyektől végeredményben az emberi táplálkozása használt fajok is függnek. Ha lemerülünk a trópusi és szubtrópusi tengerekbe, korallzátonyokkal találkozunk, amelyek a szárazföldi nagy erdőinek felelnek meg, mert megközelítőleg 1 millió fajnak, köztük halaknak, rákoknak, puhatestőeknek, szivacsoknak, algáknak, és mi minden másnak adnak otthont. A világ sok korallzátonya mára már elszegényedett, vagy a folyamatos pusztulás állapotában van. Ki tette a csodálatos tengeri világot élettől és színektől megfosztott víz alatti temetőkké? Ez a jelenség főként a tengert érő szennyezésnek tulajdonítható, ami az erdőirtás, a mezőgazdasági monokultúrák, az ipari károsanyag kibocsátás és a pusztító, különösen a ciánt és a dinamitot használó halászati módszerek eredménye. Súlyosbítja mindezt az óceánok hőmérsékleteinek az emelkedése. Ez segít megértenünk, hogy bármilyen beavatkozás a természetbe szabad szemmel nem látható következményekkel járhat, és hogy az erőforrás kiaknázás bizonyos formáinak olyan pusztulás az ára, amely végül az óceánok mélyét is el fogja érni. Sokkal több pénz kell a kutatásra, hogy jobban megértsük az ökoszisztémák működését, és kellőképpen megvizsgáljuk, milyen hatásokkal járhat a környezet bármilyen komolyabb megváltoztatása. A teremtmények ugyanis mind kapcsolatban állnak egymással, mindegyiket szeretettel és csodálattal meg kell becsülni. És mindnyájunknak, teremtett lényeknek szükségünk van egymásra. Minden vidék felelősséggel tartozik egy család gondozásáért. Ennek érdekében gondos leltárt kellene készíteni az egyes élőhelyek fajairól, hogy megőrző programokat és stratégiákat dolgozzon ki, különös gonddal kísérve a veszélyeztetett fajokat.
0: Encikliká.

0: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallják.
1: Amikor a névfogalommá válik, vannak nevek, amelyek már régen túlnőttek eredeti szerepükön. Ha azt mondjuk, Salamon, a bölcsesség jut eszünkbe. Ha valakiről azt halljuk, hogy Jób türelmével viseli a megpróbáltatásokat, vagy egy küzdelmet Dávid és Góliát harcának neveznek, a jelentést akkor is értjük, ha nem ismerjük részletesen a bibliai történetet. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ferenczi Gábor vagyok, ez pedig a Mária Rádió Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő műsora, amelyben adásról adásra a bibliai eredetű fordulataink jelentését fedezzük fel közérthetően. A Biblia szereplőinek nevei közül több önálló életre kelt a nyelvben. A személyekből jelképek, a történetekből tömör jelentésű kifejezések lettek. Elsőként Salamon királyt idézzük fel. A Biblia szerint uralkodása kezdetén Isten megkérdezte tőle, mit kíván. Salamon nem gazdagságot vagy hosszú életet kért, hanem bölcsességet, hogy igazságosan tudjon ítélni. Éppen ezért a bibliai elbeszélés szerint bölcsesség mellé gazdagságot és dicsőséget is kapott. Innen ered a salamoni bölcsesség kifejezés. Nem egyszerűen nagy tudást jelent, hanem azt a képességet, hogy valaki embereket és helyzeteket igazságosan tud megítélni. Ezt példázza Salamon ítélete is. Két asszony ugyanannak a gyermeknek az anyjának vallotta magát. Salamon azt parancsolta, hogy osszák ketté a gyermeket. A valódi anya ekkor inkább lemondott róla, csak hogy életben maradjon. A király ebből ismerte fel az igazságot. Ma a salamoni ítélet olyan megoldást jelent, amely különleges bölcsességgel tárja fel az igazságot. Néha azonban kissé ironikusan is használjuk olyan kompromisszumra, amely két fél között próbál igazságot tenni. Egészen más emberi magatartást jelképez Jób neve. Jób rövid idő alatt elveszítette vagyonát, gyermekeit és egészségét is. Barátai bűnt kerestek mögötte, ő azonban kitartott ártatlansága és hite mellett. A köznyelv ebből a történetből főként a türelmet emelte ki. Ezért mondjuk valakire, hogy Jób türelmével viseli a nehézségeket. A kifejezést gyakran tréfásan is használjuk. Egy türelmes szülőre, tanárra vagy arra, aki hosszasan várakozik. A bibliai történet így a mindennapi beszédben új árnyalatot kapott. A legismertebb bibliai párharc Dávid és Góliát története. Góliát hatalmas, tapasztalt harcos volt, Dávid pedig fiatal pásztor, aki csupán parittyával állt ki ellene. Góliát erejében bízott, Dávid pedig Isten segítségében és egyetlen jól irányzott kővel legyőzte ellenfelét. Azóta Dávid és Góliát harca az egyenlőtlen küzdelem jelképe. Kis ország nagyhatalommal, kisvállalkozás óriás céggel vagy esélytelen csapat bajnok ellen mind ilyen helyzetekre alkalmazzuk. A hasonlat mindig azt a reményt is magában hordozza, hogy bátorsággal és leleményességgel a gyengébb fél is győzhet. Góliát neve önmagában is közszói jelentéshez közelített. Hatalmas embert, vállalatot vagy építményt is nevezhetünk Góliátnak, amikor rendkívüli méretét akarjuk érzékeltetni. Salamon, Jób, Dávid és Góliát neve tehát nem csupán bibliai emlék, a nyelvben fogalmakká váltak. Egyetlen név képes felidézni a bölcsességet, a türelmet, a bátorságot, vagy a legyőzhetetlennek tűnő erőt. A nyelv így őrzi meg a történeteket. Néhány szóban egész emberi sorsokat és erkölcsi tanulságokat sűrít össze. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom Önöket legközelebb is a Bábel örökösei című műsorban. A viszonthallásra!

0: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallották.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat. Könyvben örökítették meg a boszniai katolikus nők hagyományos tetoválásának történetét. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat, számol be a hírről az MTI. A választott mottó az erdélyi város nyitott szellemiségét is hangsúlyozza. Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke szavai szerint a város kincses ládáját nem zárják el zsugori módon, hanem kinyitják és értékeit közkincsé teszik. Ilyen módon nyer értelmet Kolozsvár gazdagsága, melyre lakói méltán büszkék lehetnek. A Kárpát-medence egyik legnagyobb magyar kulturális fesztiváljára mintegy 600 programmal készülnek a szervezők. A résztvevők többek között családos és gyermekprogramokon, kulturális és sporteseményeken és örömfőzésen is részt vehetnek. A rendezvény nem csak hidat képez a város lakók között, de az elvándoroltakat is hazavonza, Kolozsvárt pedig élő fővárossá teszi. 24 bosznia-hercegovinai nő visszaemlékezésén keresztül mutatja be a katolikus nők körében egykor elterjedt hagyományos tetoválás, a Széchenyi történetét és jelentőségét egy szeptemberben megjelenő kötet, írja az MTI. A Széchenyi a török hódítás idején alakult ki, és arra szolgált, hogy a nőket és a gyerekeket megvédjék az elhurcolástól, az erőszakos asszimilációtól vagy kényszerházasságtól. A keresztény jelképeket is tartalmazó tetoválások elsősorban Közép-Boszniában és Hercegovina egyes területein voltak elterjedtek, és szorosan kapcsolódtak a vallási és közösségi identitáshoz. Mária Maracsics és Josipa Karecsek kötete olyan nők vallomásait gyűjti össze, akik édesanyjuktól és nagyanyjuktól örökölték a több generáción át fennmaradt hagyományt. A kiadványt a horvát diaszpórának is szánják, különösen azoknak, akik családi történeteken keresztül ismerkednek meg felmenőik hagyományával. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok és érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra. Mária Rádió telkibánya, FM 100,6.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Kírer Imre atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. A mai nap egy olyan szentet ünneplünk, aki nem magyar, és a szobra mégis itt van, méghozzá Budán. Boldog 11. Ince pápáról van szó, aki nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország felszabaduljon a török nyomás, kiszolgáltatottság és birtoklás alól. Egy szent életű pápa, aki egész életében beteges volt, és azt írják róla, legalábbis az orvosa így nyilatkozott, hogy iszonyú vértanúság volt az élete, különféle bajok gyötörték, ennek ellenére nagyszerűen vezette az egyházat, és nagyon jól tudott gazdálkodni a pénzzel. Hát így lehetett aztán erős befolyás arra is, hogy összeálljon az a hadsereg, ami aztán Magyarország felszabadítását is segítette, de hát itt elsősorban ugye Bécs megmentéséről volt szó. Aztán jöttek tovább, és így szabadult fel Buda is, a Buda várában pedig ott van 11. Ince pápa szobra. Ez a története. Ami hetünk azonban nyilvánvaló izgalommal teljes a kérdések miatt. Ma még van 3 kérdésem. Egy hét múlva Szent István király ünnepe. Nem lesz élő adás a Mária Rádióban, éppen ezért 3 kérdés sem lesz. Hittanúra ugyan lesz, de 3 kérdés nem lesz hozzá, hanem majd csak Isten segítségével 2 hét múlva. Úgyhogy tessenek jól meghegyezni most a ceruzákat, és megválaszolni ezt a 3 kérdést. Ha valakinek már megvan a 3 teli találata, de még nem kapta meg a csokoládét, megnyugtatom, hogy nincs elfelejtve, csak nagy meleg van, nem akarjuk cseppfolyósan küldeni a csokoládét, úgyhogy mihelyt egy kicsit enyhébb lesz az idő, meg fogja kapni, nem feledkezünk meg róla, és betartjuk az ígéretünket. Na, ezek után kérem szépen nézzük a mostani 3 kérdést. Először is mondom a telefonszámot. 061-374-0904-es. Tehát 061-374-0904. Az első kérdés pedig. Kik lettek a Szent Sátor favágói és vízhordói? Nyilván az áldozatokhoz, ugye az áldozatokhoz kellett a tűz, fát kellett odavinni, és kellett a víz a liturgikus mosakodáshoz, meg az edények elmosásához is. Tehát kik lettek a Szent Sátor favágói és vízhordói? Második kérdés. Szent Lukács evangéliumára vonatkozik, kell-e gyűlölnünk a szüleinket, ugyanis a Lukács 14.26-ban ezt olvassuk, hogy az Úr Jézus kijelenti, aki nem gyűlöli apját, anyját, testvérét, stb., nem méltó hozzám. Hát ugyanakkor pedig van a 10 parancsolat, ami a 4., éppen apádat és anyádat tiszteld, nem azt mondja, hogy gyűlöld. Harmadik kérdés. Alapjaiban melyik szentséget nem az Úr Jézus alapította? Alapjaiban hangsúlyozom, melyiket nem az Úr Jézus alapította? Majd aztán részletesen visszatérek rá, hogy mit is jelent az alapjaiban. Amire készülünk, holnap után nagy boldogasszony ünnepe, a boldogságos szűzanya mennybevételének az ünnepe, ami egyszer s mind Magyarországnak a szűzanya oltalmába való felajánlásának napja, és Szent István királyunk halálának napja. Tehát a nagyboldogasszonyban mi ugyan valóban a szűzanyát, a mennybe vett szűzanyát és Magyarország nagyasszonyát ünnepeljük, de ugyanakkor ne feledkezzünk meg erről sem, hogy ez a magyarok felajánlása, tehát ettől kezdve lett a Magyarország a szűzanya oltalmába ajánlva. És éppen ezért szűzanyát Magyarország királynőjének, nagyasszonyának nevezzük. Hát így egy sajátos elnevezés maga az is, hogy nagy boldogasszony, mint ahogyan a kis boldogasszony is, a szűzanya születésnapja. Hát ez pedig az égi születésnapja, hogy aztán meghalt, nem halt meg, ez egy vitatott kérdés, minden esetre testestül, lelkestül a mennyben van. Szent fia az anyjamban odavitte őt. Méltó és igazságos, hiszen teljesen bűntelen, szeplőtelen fogantatott, éppen ezért igazán a mennyországban van a helye. És édesanyánk tehát törődik velünk, és azt szeretné, hogy mi is ott legyünk mellette. Csak kérnünk kell a segítségét ehhez, nem elkeserednünk, hogyha nem sikerül valami jót megvalósítanunk, hanem bízni a szűzanya segítségében és az Úristen irgalmában, és akkor valóban ott lehetünk mellette a mennyben. Tehát most szombat parancsolt ünnep, hangsúlyozom. Tehát szombaton is és vasárnap is kötelező szentmisén való részvétel. De ezt ne úgy tekintsük, hogy kötelező, hanem mint egy örömöt, hogy az Isten iránti szeretetünket kimutathatjuk ezáltal, hogy az egyház parancsát megtartjuk. Tessék tehát úgy kontemplálni a hétvégét, hogy szombaton is, meg vasárnap is el lehessen jutni. Nem fontos ugyanabba a templomba, bárhol lehet, tehát a kirándulások vagy üdülések közepette is lehet templomba eljutni. Mindenütt nagy boldogasszony ünnepe lesz, minden faluban és városban. Na, egy kicsit zenélünk, és utána neki kezdünk a hittanórának.

Mielőtt a hittanóra imádságát elkezdenénk, még egyszer a telefonszám 061-374-0904-es. A három kérdés pedig, kik lettek a Szent Sátor favágói és vízhordói? Második, kell-e gyűlölnünk a szüleinket? Harmadik, alapjaiban melyik szentséget nem az Úr Jézus alapította? És akkor imádsággal kezdünk a hittanhoz. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hát eddig az egyház életének igen sötét oldalát láttuk a 1085 környéki időszakban, már ezredforduló időszakában, és ebből kezdett kilábalni egy századdal később az egyház a második lateráni egyetemes zsinat döntéseivel is. Ez 1139-ben történt. Bár ugyan az egyház tekintélyét igyekezett emelni, nehogyis a papság életszentségét emelni, azért a tekintély teljes helyreállításától még messze van az egyház. Igazi békét a császár és pápai hatalom között sem tudott még megteremteni. A 7. Gergely pápa által megindított reform nagy föllendülést hozott ugyanakkor a vallási életben, ami elsősorban a vándor prédikátoroknak köszönhető. Hát ez az idő Assisi Szent Ferenc és Szent Domonkos ideje. A nagy lendületet adott ennek a buzgóságnak az új rendek megjelenése. Ilyenek a ciszterciták, vagy a premontreiek, és a koldulendek, vagyis a ferences és a domonkos rend. A császárságot azonban sértette a hatalmának megfogyatkozása. Ugyanis a császár azt szerette volna, hogy ő a világ ura, de hát végül is nem ez történt, mert ahogy a latin elnevezés mondja, ő nem Vicarius Christi, hanem csak Miles Christi. Vagyis nem helyettese Krisztusnak, az a római pápa, hanem Krisztus katonája, vagy inkább védője, így is mondhatnánk. Na hát olyan ember kerül a császári trónra, aki minden áron szeretne igazán Vicarius Christi lenni, vagyis egy isteni hatalommal rendelkezni az egész világ fölött. Ehhez mindent elkövet, hát találunk a történelemben ehhez hasonlókat bőségesen. Bizonytalan helyzetet teremtett a bíborosok megosztottsága, ami a császár kezére játszott, mert hiszen az idősebb bíborosok megelégedtek a 7. Szent Gergely által meghozott reformokkal és annak eredményeivel. A kisebbségben lévő fiatalabb bíborosok azonban szerették volna tovább fejleszteni ezeket a reformokat. Vagyis nem elég, hogy jó, most már nem szólhat bele legalábbis elvben a császár a pápa választályba, vagy a helyi hatalmasságok a püspök kinevezésbe, ez az investitúra. De hát azért ez elvben megvolt, vagy ki lett mondva, de gyakorlatban azért egészen más történt. Ilyen módon történt, hogy aztán 1130-ban két pápát választottak Rómában. Második Ince megválasztása után néhány órával megválasztották második Anaklétot is. Az egyik az idősebbek pápája volt, az Ince az Anakléta fiatalabb pápája. Na, hát ebből természetes, hogy nem csak torzsalkodás, hanem igen komoly ellentét származott, ami végül is az egyház pillanatnyi, a római egyház pillanatnyi szakadásához vezetett.

Ezt a második lateráni egyetemes zsinat szüntette meg, reform intézkedést hozva sok minden dologban. Rómában azonban a polgárok, akik most már kezdenek éppen a vagyonosodás révén valamennyire fellélegezni, fel is lázadnak a pápai uralom ellen. Megalapították a Római Köztársaságot. Ennek megerősítője jellemzően egy kiközösített kanonok lett, vagyis hát megtalálta a zsák a foltját. Bressai Arnold volt az, aki kik lett közösítve, és aztán ő lett a köztársasági elnök. Ebben az időben működött ugyanakkor Szent Bernát is, de a római belviszályt mégiscsak első Barbarossa Frigyes császárnak sikerült megszüntetnie. Még Szent Bernát nagyszerű prédikációi sem voltak elegek ahhoz, hogy a keresztények, a római keresztények valamennyire észhez térjenek. Hát kérem szépen, igen szomorú dolgok fordulnak elő az egyházban. Ez mutatja, hogy bár ugyan Krisztus alapítása az egyház, de emberekből és emberekre alapította. Ilyen módon sajnos a hibák, bűnök sem hiányoznak az egyházból. Az egyház egész életében jelen volt mindez, vagyis nekünk meg kell harcolnunk az élet szentségért és a kereszténységnek ahhoz, hogy valóban tudjon hatni az emberekre. Hát ehhez kérem szépen szent papokra van szükség, szent hívekre van szükség, engedelmességre van szükség, és igazán krisztusi lelkületre van szükség. Vagyis mindig az egyház semper reformanda, mindig megújítandó, ez pedig annyit jelent, hogy nekünk kell hívőknek a lelkületünkben egyre buzgóbbaknak lennünk, és felfedezni, hogy mi mindent kellene még elhagynunk ahhoz, hogy igazán krisztusiak legyünk. Hát az egyház soha nincs beérkezve, amíg csak az utolsó ítélet meg nem születik. Addig persze, aki már itt hagyja a földi életet, az már beérkezett valamennyire, már még nem kapta meg a végső ítéletet, de hát aznak már nincs alkalma jót vagy rosszat tenni. Hogy nem tehet már rosszat, hála Istennek, hogy nem tehet továbbá jót, sajnálatos, de hát lezárult a földi élet, ami a földi életünk ideje az, ami alatt jót tehetünk, és elnyerhetjük az üdvösséget. Vagyis most kell nekünk krisztusivá formálódnunk, amíg még formálhatók vagyunk. Akkor aztán jön kérem szépen az a megszáradás, megcsontosodás ideje, majd a kiégetés, ami az utolsó ítélet. Akkor már olyanok vagyunk, amilyenné igyekeztünk lenni. Tehát most még van időnk, használjuk ki. Ezt az egész egyháznak meg kell valósítania, de hát az egyház személyekből tevődik össze, tehát nekünk magunknak kell a saját személyünkben megvalósítani mindezt.

0: Ennek az időszaknak a főszereplője első Frigyes császár, vagy Barbarossa Frigyes császár. Barbarossa annyit jelent, hogy rőt szakállú. Hát vöröses szakálla volt. Na, kéne szépen, keleten megismerkedett a bizánci császárok, a hajdani bizánci császárok és a szultánok korlátlan hatalmával. Na, amikor császári trónra kerül, ő szeretné ezt a nyugaton is megvalósítani. 1152-ben lett császár, illetve lépett trónra. Eszméjének megvalósításához akaratlanul is hozzásegítette őt a tudományok fejlődése és egyetemek létrehozása. Vagyis a sötét középkor egyáltalán nem volt olyan sötét, hiszen ebben az időben alakulnak meg az egyetemek, és a tudományok is egyre rohamosabban fejlődnek. Mint hogy itt már egyetemi tanulmányokról van szó, a jogtanulmányok is hozzátartoznak, és éppen ezért nyilván mi mást taníthattak volna, mint éppen a római jogot. Így ez megerősítette a régi császár eszményt, és megerősítette magát Frigyest is ennek megvalósításában. Tessék parancsolni, hallgatom.
1: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: A gibeoniták voltak azok, akik favágók és vishordók lettek a Szent Sátornál, mert így menekültek meg Izrael pusztításától.
0: Igen.
1: Én úgy tudom.
0: Aztán.
1: A másik, hát gyűlölni nem lehet a szülőket, legfeljebb a Jóistent jobban szeretni, de gyűlölni nem. Én úgy gondolom. A harmadik pedig, csak gondolat szintén, a betegek szentsége.
0: Jó, kérem szépen.
1: Én gondolkodom azon, hogy esetleg a bírmálás az is egy olyan, amit hát utólag...
0: Jó, megtetszik hallgatni majd az én válaszaimat.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm szépen a merészséget, vállalkozó szellemet, és az, hogy mégiscsak vette a bátorságot és a fáradtságot, hogy megválaszolja. Köszönöm szépen. Áldott napot kívánok.
1: Köszönöm, viszont kívánom.
0: No, kérem szépen, tehát a rőt szakállúról van szó. Fejlődnek, megalapulnak az egyetemek, fejlődnek a tudományok, és így a régi vagy római jogot kezdi tanítani az egyetemen, ezzel pedig a császári, régi császári eszményt is. Ennek hatása lett az, hogy újból elkezdték a kínvallatások bevezetését jogi ügyekben, vagy éppenséggel az eretnekeknek a mágia büntetése is. És ennek lett az eredménye. Hát ezek már viszont tényleg sötét dolgok. Legalábbis a mai ember szemében igen erősen. A közvetlen okot pedig azt szolgáltatta Barbarossának arra, hogy megmutassa a maga erejét, hogy döntő bíróként beavatkozott egy vitás pápa választályba, noha a pártfogoltja egyáltalán nem volt méltó a pápai székhez. A törvényes pápa, második Sándor francia földre kényszerült menekülni, pártjára állt ugyan egész Nyugat-Európa, elsősorban a ciszterci rend, akiknél már ebben az időben 700 apátság volt, a németek kivételével, tehát így is mondhatnánk, hogy a németek ismét szembe álltak az egész világgal, nyugati világgal. Frigyes, aki a Római Köztársaság megszüntetésekor elnyerte a császári koronát, vagyis mert segítette ezzel a pápaságot, jutalmul megkapta a császári koronát, most már az ellenpápával újra koronáztatta magát. Vagyis egészen mellé állt. Talán istenítélet volt számára mégis, hogy aznap a koronázása napján, hát nem kell babonásnak lenni, de minden esetre kitört a pest is a seregében. Így aztán kénytelen volt visszavonulni, majd Lenyánónál vereséget szenvedett a Lombard Városok Szövetségétől. Tehát összeálltak a városi polgárok, hadsereget szerveztek, és jól elpüfölték a Barbarossa seregét. Ez az ébredező olasz nacionalizmusnak a kezdete. Szabadságharc volt ez végül is, és ez a pápaság mellett döntött akkor még, aztán később már ez is szembeáll a pápasággal. Velencében történt meg végül is a békekötés 1177-ben. Ennek következtében Barbarossa Frigyes bocsánatot kért a pápától. Ez a bocsánatkérés tettekben is megnyilvánult, volt egy ilyen szokás, a kengyel szolgálat, tehát a pápának, mint a nagyobb úrnak, amikor lóra ült, akkor a kengyelét oda tartotta, és segítette őt a lóhátára. Na hát ezt is vállalta a Barbarossa, ezt a megalázó szerepet. Később azonban természetesen majd mindezt visszavonja a tetteivel. Arra is ígéretet tett, hogy keresztes hadat fog vezetni a Szentföldre, a szent helyek visszaszerzésére. Hát ebben az időszakban már bizony a Szentföld a török uralom alatt van. Ilyen módon tehát azt kell mondani, hogy nagyon billenékeny a béke a pápaság és császárság között. Éppen kinek kedvez a különféle külső körülmények hatása, az érzi magát nyeregben. Barbarossa minden esetre most még csak a kengyelnél szolgál, de aztán majd hamarosan megint nyeregben érzi magát. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
2: Dicsértessék.
0: Mindörökké, amen.
2: Hát megpróbálom. Jó. Az első kérdés, a gibeoniták lettek a szent sátor favágói és vízhordozói. A második, hogy kell-e gyűlölni a szüleinket? Nem, egyáltalán nem kell gyűlölnünk a szüleinket. A gyűlölet egy rendkívül nehéz és romboló érzelem, amely hosszú távon leginkább annak állt, aki hordozza. A harmadik pedig a betegek kenete és a bérmálás.
0: Köszönöm. Köszönöm szépen, tessék hallgatni, hogy mi a végeredmény. Köszönöm. Mindörökké, amen. No kérem szépen, 1179-ben, tehát két évvel később, a harmadik lateráni egyetemes zsinat újra szabályozza a pápa választás rendjét. Ugye most ez van, hogy tilos beleszólni a császárnak vagy másoknak. Itt azonban most már elrendezi és elrendeli méghozzá a túlnyomó szótöbbséget a pápa személyéről, vagyis a kardinálisoknak legalább kétharmad részebbnek kell meghatározónak lenni, ki lesz a pápa. Így döntő bíróságra, mint Barbarossa Frigyes, már nincs szükség. Ezzel ki is lett zárva a császár beleszólása a pápa választásba. Hát, amíg a püspök választásba való beleszólást is elintézik, az bizony még egy hosszú idő. Minden esetre ez egy döntő, lényeges lépés volt a pápaság részéről. Barbarossa pedig betartotta a fogadalmát, hogy menj a Szentföldre, és keresztes hadat indít. Ennek azonban áldozata lett, mert egy baleset közben meghalt, úgyhogy igazándiból nagyon sokat tenni nem tudott a Szentföld életéért, felszabadításáért. Fia hatodik Henrik lett utána a császár. Na, megint csak a külső körülmények neki kedveztek, ugyanis hatodik Henrik házasság révén megszerezte magának a nápolyi királyságot, és így fölülről meg alulról két tűz közé szorították a pápai államot. Ezt aztán igyekezett ki is használni. A pápai állam esendősége növekedett. Ennek lehetőségét nem tudta igazán érvényesíteni, bár próbálta, de fiatalon meghalt ő is. Tehát azért az Úristen bele-bele szól ezeknek a dolgoknak az alakulásába. Kisgyermekének, aki majd a második Frigyes lesz a császári trónon, de csak jóval később, most még gyermek, éppen a pápa lett a gyámja. Hát, tetszik látni, hol jobbról, hol balról. Ezzel a pápa lett egy csapásra a világura. Az ekkor 37 éves harmadik Ince pápa, aki aztán igen hosszan uralkodott, igyekezett ezt jól ki is használni, de itt a szó nem csak annyit jelent, hogy alaposan, hanem valóban a jóra kihasználni ezt a lehetőséget, és nagyon sokat köszönhet neki az egyház. Végül is nem csak a kimenekülését ebből az investitúra harcból és erkölcsi romlásból, hanem sok minden egyebet is. De hát erről majd egy hét múlva beszélek, amikor nem lesz közvetlen a tehát nem élő lesz a hittanóra, hanem csak fölvételről, tehát kérdések nem lesznek, viszont azért hittanóra lesz, kérdések nélkül, ki tetszenek bírni egy hetet, én is igyekszem kibírni, és utána már, tehát 20-a után, aztán már megint visszaáll a rende. 20-án, ami nem parancsolt ünnep, de fontos magyar ünnep, illő szentmisén részt venni, de nem bűn, ha az ember elhagyja, mert nem parancsolt ünnep. Hát tetszenek tudni, 6 órakor a bazilikában lesz szentmise, utána pedig a Szent Jobb körmenet, ami igazán fönséges és igazán impozáns hitvallás a Szent István tisztelete mellett. Na, kérem szépen, akkor most nézzük a kérdésekre adott válaszokat. Kik lettek a Szent Sátor favágói, vízhordói? Valóban a gibeoniták, de hogyan? Kérem szépen, ravasság útján, amikor Józsué alatt kezdték egymás után elfoglalni a Szentföld városait, a gibeoniták megneszelték ezt, és egy csellel mentek a zsidókhoz. Rongyos ruhában, szánalomra méltó koldusokként jelentett meg előttük, és segítségüket kérték, és a zsidók segítettek is annak rendje módja szerint. Ennek aztán egy szövetségkötés lett az eredménye, amikor kiderült, hogy ezek a gibeoniták nem koldusok egyáltalán, hanem nagyon ravaszok, akkor már nem tudtak mit tenni a zsidók, mivel hogy a szövetség kötelezte őket, Isten előtti szavukat adták, tehát megmaradtak a földön, tehát őket nem írtották ki, mint a többieket, Isten ennek az volt a parancsa, hogy ne maradjanak a helyben lakók, benszülöttek, mert rossz hatással vannak a zsidókra. Ez később be is igazolódott súlyosan. Na, a gibeoniták így megmenekültek, de hát éppen ezért arra kényszerítették, kötelezték őket, hogy ők legyenek az áldozatokhoz a favágók és a vízhordók, így gibeoniták, tehát Gibeon lakói. Bocsánat. Gyűlölnünk kell-e a szüleinket? Kérem szépen, ez egy eklatáns példa arra, hogy a Szentírásnak nem a magyar, mai magyar értelmezése a lényeges, hanem az akkori szóhasználatot kell tudomásul vennünk. A Jézus Krisztus idejében a gyűlölet nem okvetlen azt jelentette, amit ma, egy ádáz érzelmet elpusztítására a másiknak, hanem itt a szó összefüggésből, hogy a jobban szeretni Jézust, ez jelenti a szülők gyűlöletét. Tehát jobban kell szeretni az Úr Jézust, mint a szülőket. Azaz, itt végül is a negyedik parancsolat valami módon módosul, mert hiszen eddig az volt, hogy a szülők az Isten helyettesei, most azonban Isten helyettese helyett itt van maga Isten közöttünk, Jézus Krisztus, ezért Jézus Krisztus jobban kell szeretnünk, mint a szüleinket. Ezt fejezi ki ez az akkori kifejezés, hogy gyűlöljük. Na, a harmadik kérdése is nézzük a választ. Alapjaiban melyik szentséget nem az Úr Jézus alapította? Szentség mindig megszentelő kegyelmet közvetít, és ezt Jézus Krisztus hozta meg nekünk a maga megváltó kereszthalálával és föltámadásával. Tehát ebből a szempontból, hogy megszentelő kegyelmet kapjunk, csak a 7 darab szentség az út ehhez. Ugyanakkor a házasság már a teremtés által megvalósult, vagyis a házasság az a dolog, amit nem Jézus Krisztus alapított, hanem a teremtő Isten alapította. Hát persze ott volt a Szent Háromság, mint a Fiú Isten, de Jézus Krisztus ezt a teremtés által megalapított rendet szentséggé emelte, amikor amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza, jelentette ki, és ettől kezdve a házasság már megszentelő kegyelmet is közvetít. Sajnos a ma házasuló felek, még a templomban kötik is a házasságot, ezzel alig törődnek, vagyis a házasságuk az egy megszentelő egymást és önmagukat is megszentelő kapcsolat. És erre kellene igazán alapítaniuk a házasságokat, hogy egymást megszenteljék, de hát eleinte még mindig csak torzsalkodás megy, kinek legyen igaza, ki a fontosabb, egyformán fontosak, a szentség a legfontosabb közöttük. Na, akkor tehát a harmadikra a házasság a válasz. Nem a bérmálás, nem a szentkenet, a házasság. Köszönöm szépen, és akkor imádsággal fejezzük be a hittanórát. Szent II. János Pál pápa imája. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ó, élet Ura, add meg, hogy életünk minden szakaszát ajándékként éljük meg, és értékeljük, mert telve van a további ígéretekkel. Szeretettel valósítsd meg ránk vonatkozó akaratodat azáltal, hogy minden nap irgalmas karjaidba veszel minket, és ha eljön a végső átmenet pillanata, add, hogy erős szívvel induljunk, nem sajnálva azt, amit magunk mögött hagyunk, hiszen ha a hosszú keresés után veled találkozhatunk, újra megtalálunk minden igazi értéket, amit itt a Földön megismerhettünk. Akkor újra találkozhatunk mindazokkal, akik előttünk távoztak a hit és a remény szellemében. Amen. Magyarország fővédő szentjének segítségét is kérjük. Üdvözlégy Szent István király néped áldott reménye. Üdvözlégy hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet, ne felejtsük, nagy boldogasszony parancsolt ünnep. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát. A katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Szülőföldjére, Szigligetre érkezett boldog Bódi Mária Magdolna erekéje. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Most pedig jöjjenek a részletek. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentruma San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A kolumbiai geológiai szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aleteia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aleteia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 9-én Szigligeten, Bódi Mária Magdolna szülőfalujában folytatódott a boldoggá avatott születésének 105. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat, számol be a Magyar Kurír. Az ünnep különleges jelentőségét az adta, hogy a Szűz Mária Szent Neve templom közössége ezen a napon vehette át boldog Bódi Mária Magdolna ereklyéjét a Veszprémi főegyházmegyétől. Udvardi György érsek köszöntőjében felidézte, hogy a boldog nem ideális, minden nehézségektől mentes körülmények között jutott el az életszentségre. Életét családi nehézségek, a szegénység, a két világháború közötti társadalmi és gazdasági problémák, majd a háború közelsége is meghatározták. Mindezek között mégis boldog tudott lenni, mert hitt Krisztusban és bízott tanításában. Éppen ezért példája ma is bátorságot adhat a keresztény ember mindennapi döntéseihez. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a Budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok és érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
4: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A csodálatos kenyérszaporításkor a tanítványok így szólnak Jézushoz. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Kevésnek érezték. Jézus azonban azt mondta, hozzátok ide. És ez a kevés az Úr kezében több ezer ember számára lett áldássá. Eszembe jut egy mai történet. Egy iskolában gyűjtést szerveztek egy beteg kisfiú javára. A legtöbb gyermek csak néhány apró pénzt tudott hozni. Volt, aki szégyelte is, hogy ilyen keveset tud adni. Amikor azonban összeszámolták az adományokat, kiderült, hogy együtt elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy a kisfiú kezelésének első költségeit fedezzék. Egyetlen gyermek sem tudta volna egyedül megtenni, de mindenki hozzátette a maga kis részét, és abból valami nagy dolog született. Pontosan így működik a Mária Rádió is. Lehet, hogy valaki csak egy kisebb összeget tud felajánlani, más valamivel többet. Önmagában talán az egyik adomány sem tűnik nagynak, de amikor mindezek összeadódnak, akkor nap mint nap megszólalhat a rádió. Eljuthat az evangélium az idősekhez, a betegekhez, a magányos emberekhez, a családokhoz, és mindazokhoz, akik vigasztalást, reményt és hitet keresnek. Ne azt nézzük, hogy mennyit tudunk adni, hanem azt, hogy szeretettel adjuk. Ahogyan az 5 kenyér és a 2 hal Jézus kezében bőséges áldássá vált, úgy válhat minden felajánlás is Isten eszközévé. Ha fontos önnek, hogy a Mária Rádió továbbra is hirdesse Krisztus örömhírét, kérjük, lehetőségei szerint támogassa szolgálatunkat. Minden adomány számít, mert a sok kicsi együtt nagy ajándékká válik. Isten fizesse meg nagylelkűségüket.
2: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Kéder Imre atya tanúságtétele hangzik el a 20 éves Mária Rádió kapcsán. A beszélgetést Szigler Lujza készítette.
2: A vonalban Kéder Imre atya.
3: Köszönöm szépen a hallgatóink nevében is. 2006. januárjában megszólalt a Mária Rádió, azóta eltelt 20 év, úgyhogy kérem Imre atyát, hogy hogy tekint vissza az elmúlt 15-16 évre, amióta itt szolgálja Mária Rádiót ilyen módon is, meg hát főként ez az evangéliumi magyarázatban, és hát egyéb dolgokban is hallottuk. Szent misét mutat be minden csütörtökön. Sok minden történt.
4: 2010. januárjában kezdtem neki, és hát most már ez éppen betelik a 16 év.
3: Igen.
4: Valahogy véletlenül keveredtem bele, részben nem is nagyon tudtam, vagy hát nem vettem komolyan. Jó, van már a rádió, nagyon derék dolog. De aztán az egyik paptársam, aki már működött benne, a feladatai egy részét kiosztotta nekem, hogy megtenném-e. Hát persze, miért ne tenném meg, hiszen szűzanyatisztelő vagyok komolyan, és ha pedig az ember valami jót tehet, akkor tegye meg. Volt rá időm is, és volt rá lehetőségem is, így aztán bekapcsolódtam, és azóta történik az, hogy csütörtökönként hittanórát tartok, előtte, tehát 9 órakor szentmisét mutatok be a Mária Rádió kápolnájában, amire kezdetben többen, manapság már elég kevesen jönnek, hát nyilván közlekedési, meg időjárási, meg nyilván családi problémák is azok, amik nem mindig kedveznek annak, hogy el tudjanak jönni. Ennek a prédikációit szokták aztán leadni a napi evangélium magyarázataként. Utána 10 órától pedig itt tanórát tartok, ez 40 perc. Ebbe igyekszem az egyház tanítását a maga teljességében átadni. Van ugyanis egy olyan rendelete az egyháznak, hogy mindenről kell beszélni a hívőknek. Vagyis nincs olyan, hogy jó, az evangéliumokat magyarázok, aztán a többi nem érdekes. De hát az evangéliumban nem szerepel minden a teljességben. Igen. Úgyhogy én a módszeresen a teológiát vettem át, szentmisétől kezdve a dogmatika minden részét, aztán erkölcstan is szerepelt benne, és most kezdtem el éppen múlt csütörtökön, hogy az egyház történelmét is a hívők elé adjuk apránként adagokban, és ezáltal a szenteket is előhozzuk, mert hiszen így amúgy kevés szó esik a szentekről, már pedig ők is alakították a történelmet, nem csak az egyház történelmét, hanem a világ történelmet is. És ennek gyümölcseit ma is élvezzük.
3: Imre atya, hittanórákban úgy tudom, nem tudom, hogy most is van-e még, a hallgatóknak van betelefonálási lehetőség, kérdezhetnek, és Imre atya válaszol, reagál a felmerült kérdésekre.
4: Igen, hát vannak olyan részek, amiknél valóban vannak kérdések, ez elsősorban az erkölcstani dolgok, azon már túl vagyunk, viszont azzal igyekeztem fölkelteni a hallgatóknak az érdeklődését és betelefonáló kedvét, hogy minden hittanórán, ez most már vagy egy éve tart, vannak hittan kérdések. 3 kérdés van a hittanóra elején, amiket a hittanóra végén megválaszolok. Aki betelefonál, vagy más módon jelzi, hogy mi az ő válasza a kérdésekre, ha 3 jó választ ad, akkor kap érte egy csokoládét, amit elküldünk. Ez a csokoládé pedig a Karmelita nővérek kézműves csokoládéja. Hát most például csütörtökön 5 is telefonáltak. A válasz azonban egy szem volt jó, vagy egy alkalommal volt csak jó. De volt olyan, hogy mind a három kérdése jól tudtak válaszolni. Nem volt nagyon furfangos a mostani kérdés, de nem gondoltam, hogy ennyire nehéznek tűnik majd a hallgatók számára.
3: Imre atya, hogy látja a hallgatói reagálásokból, hogy milyen a hallgatottsága a hittanóráknak úgy általában, illetve hát a saját tapasztalat, ugye a kérdésekből le lehet mérni, hogy mennyire felkészültek, vagy mennyire emlékeznek a gyerekkori hittanoktatásra, vagy egyáltalán, amit az egész életük folyamán tapasztaltak, tanultak, hallottak?
4: Nem objektív az én fölmérésem, mert csak azokból tudok következtetni, akiknek van bátorságuk betelefonálni. Nyilván sokkal többen hallgatják a Mária Rádiót, és sokkal többen ismerik a hittant, vagyis tudnak válaszolni a különféle kérdésekre. Hát eleve, aki már veszi a bátorságot, hogy betelefonáljon, az azért nyilvánvalóan tudja, tehát nem tudatlanul telefonál, hogy ő ezt gondolja, hanem van annak megfelelő alapja. Annak örülök, hogy általában ugye az idősek szokták hallgatni, nem csak idősek telefonálnak be. Tehát, sőt, azt kell mondani, hogy a betelefonálok java, legalábbis úgy vélem, hogy javakorabeli ember, olyan felnőtt, aki hallgatja már a rádiót, és van bátorságot telefonálni. A többiről nem tudok, mert hiszen nincs ilyen fölmérés, hogy hányan hallgatják. Én szerintem sokan hallgatják. Legalábbis ami a külső reakciókat, hogy ismerem ám az atyát a Mária Rádióból, hallgatom. Na, ez elég gyakran előfordul. Van, aki aztán lelkes is, hogy jaj, de jó volt, hogy ilyen kérdés föltettem. De hát mindenféleképpen arra nagyszerű a Mária Rádió, hogy akár telefonál, akár nem az illető, bizonyos hittani dolgokat lehet tisztázni, mert időközben akár elfelejtette, akár valami módon elferdült a jónak gondolt válasz, akkor így megkaphatja a helyes és értelmes választ.
3: Hát részben már választ kaptunk a következő kérdésemre, hogy Imre atyának mit jelentett ez a 16 év? Változott-e valami a lelkipásztori életében, gondolkodásában, és hogy látja a Mária Rádió jövőjét?
4: Bennem nagyon nagy változást hozott a Mária Rádióban való működésem, mert a hittanórákra való készülés révén én a teljes hittant átismételtem a magam részéről, és nekem így a hittamban világos válaszokat kaptam, a volt is kérdésem, vagy hát volt olyan, ami nem került témaként elő, így most azokat is föl tudtam fedezni. Mondhatnám, hogy újra tanultam a hittamt, amit kispapként megtanultam, azt így nem csak, hogy átismételtem, hanem teljes világossággá lett, mert hiszen apró kérdéseket is kiszőrözgethettem, és megtudtam a választ ezekre. Tehát nekem nagyon hasznos volt, én nagyon hálás vagyok a Mária Rádiónak mindezért.
3: A Jóisten áldását, jó egészséget és további szép szolgálatot kívánunk.
4: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kírer Imre atya tanúságtétele hangzott el a 20 éves Mária Rádió kapcsán. A beszélgetést Szigler Lujza készítette.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatói családot, a mi rádiónk eheti műsorában most a promóció került sorra. Csertomi vagyok, és itt van velem.
1: Heim Krisztina, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Készülünk ugye itt az előttünk álló programokra, illetve hát természetesen szó esik majd a Mária kertje adománygyűjtő kampányunkról is, hiszen júliusban és augusztusban is kiemelten kérjük a kedves hallgatói család segítségét, hogy imáikkal, illetve anyagi támogatásukkal segítsenek a Mária Rádiónak. Erre most különösen is nagy szükség van. Lehet, hogy akkor rögtön bele is csapok a közepébe, és elmondom itt a kedves hallgatóknak, hogy miért van erre szükség. Most a legfrissebb információink alapján, ez még egy júliusi információ, akkor mínusz 18 millió forintos egyenlege volt a Mária Rádiónak. Ez azt jelenti, hogy egy negatív egyenleg van, nem is kicsi, ami most már ténylegesen veszélyezteti a rádiónak a működését. Tavalyi évben is egyébként egy hasonlóan nagy negatív egyenleggel rendelkeztünk ezen időszakban. Úgy tűnik, hogy ez a nyári időszak, ez egy ilyen, hogy kevesebb, vagy lényegesen kevesebb adomány érkezik sajnos be, mint amennyi a működési költségünket fedezné, és ilyenkor görgetjük magunk előtt ezt a egyre növekvő negatív számot, és hát most már ott tartunk, hogy ez a mínusz 18 millió forint, ez ténylegesen veszélyezteti a Mária Rádiónak a működését, úgyhogy megkongattuk a vészharangokat, és elindítottuk ismét ezt a Mária kertje kampányunkat. Ugye arra kérjük a kedves hallgatói családot, hogy legalább egy virág árával, aki tudja természetesen több virág árával is, de támogassa a Mária Rádiót, és ha lehetséges, arra kérjük a kedves hallgatókat, hogy ezt a normál, vagy akár a rendszeres adományaikon felül támogassák a rádiót. Tehát ne az legyen, hogy Milán atya is kérte ezt a korábbiakban, hogy lehetőség szerint ne azt csináljuk, hogy amit egyébként is adományoztunk volna az adott hónapban a Mária Rádiónak, azt átcímezzük Mária kertjéne, hanem hogyha tudunk, akkor egy kicsit többet is, vagy aki esetleg nem szokott egyébként rendszeresen adományozni, ez most tegyen egy ilyen egyszeri felajánlást a szűzanyának, meg hát az ő rádiójának, egy-egy szál virág árát, ha már elutaljuk, vagy csekken befizetjük a rádiónak, az hatalmas segítség, hiszen ezekből a kisebb-nagyobb összegekből aztán össze tud jönni az a nagy, az a 18 millió forint, amire szükség van ahhoz, hogy egyáltalán null szaldóba legyen a rádió, és biztonságos lehessen a működés. És a biztonságos működés akkor tudna megvalósulni, hogyha minden hónapban ugye elérnénk legalább a működési költségünk fedezését, az még jobb lenne, ha mindig egy pici tartalékot még félre is tudnánk tenni, és esetleges nagyobb hirtelen kiadásoknál, mint például egy adóberendezés meghibásodása, vagy egy olyan örömteli eseménynél, mint például a 60-i új frekvenciánk elindításakor, ezeket a beruházási költségeket, ezeket ebből a félretett pénzből tudnánk finanszírozni. Ehhez azért arra is szükség van, hogy a hallgatói család összefogjon, minél többen legyünk, akár szóljunk így az ismeretségi körünkbe is, akit tudjuk gyerekeinknek, unokáinknak, vagy barátainknak, szomszédainknak, akár a misén, akikkel jóba vagyunk, mondjuk el ezeknek az embereknek, hogy a Mária Rádió milyen jó szolgálatot tud tenni, hogy evangelizációs szempontból milyen fontos, és hogy nekünk mit adott, hát ha az ő szívükbe is felgyullad valami, és mondjuk támogatják valamilyen formában a rádiót, erre nagy szükség van. A támogatás formáit megtalálják a honlapunkon, egyébként rögtön a főoldalon ott van ez a Mária kertje kampány, ha tovább megyünk, akkor látjuk a kis térképen, hogy hány virágocskát gyújtottak már itt a kedves hallgatók. Nagyon hálásan köszönjük annak, aki már csatlakozott, és ne felejtsük el, hogy ez ugye júliusban és augusztusban is gyűjtünk erre a célra. Ez azt jelenti, hogy aki már esetleg júliusban adományozott, de még augusztusban is tud valamekkora összeggel csatlakozni, az nagyon hálásan megköszönjük. Aki pedig csak most tud, annak is köszönjük, hogyha segít. Aki esetleg anyagilag nem tudja támogatni a rádiót, azt megkérjük, hogy imádkozzon azért, hogy ez a kampány sikeres legyen, és eltűnjön ez a mínusz 18 millió forint. Még egyszer a honlapunkon megtalálják a részleteket. Adományozni lehet banki utalással, csekken keresztül, illetve személyesen is. illetve most már bankkártyával is az honlapunkon keresztül. Arra kérjük a kedves hallgatókat, hogy ha ezt megteszik, akkor a megjegyzés rovatba tüntessék fel, hogy Mária kertje. Innen tudjuk, hogy erre a kampányra külön érkező adomány ez az, amit felajánlanak.
1: Olyan nagy öröm látni egyébként a honlapunkon, a nyitó oldalunkon a szép Magyarország térképet, és rajta az egyre több megjelenő, kigyulladó kis virágot, és egy kicsi játék is kapcsolódik ehhez, hiszen kiválaszthatjuk, hogy milyen színű virágot szeretnénk elhelyezni. Így a piros a hálavirág, a zöld ez a gyógyulásért virág, a sárga a szeretteimért virág, és a fehér pedig az emlékül virág. Tomi, te miért választanál, hogyha neked kellene választani?
0: Én a szeretteimért mindenképpen. Nekem mindig az esti imádságomban is ez a első, hogy felsorolom itt a szeretteimet, barátaimat, akikért nagyon hálás vagyok, és akik minden nap így bearanyozzák a mindennapjaimat, vagy hát a nap történéseit. Tehát ugye a feleségem és a gyerekeim azok, akik ezt dominálják. De nagyon sok, tehát a hála is abszolút beleférne nálam, illetve ott is tudnék nagyon sok mindent írni. És igazad van, kis játékot is vittünk ebbe, nem csak, hogy meg lehet írni, hogy mekkora összeggel támogatjuk a Mária Rádiót, és elhelyezni egy kis virágot itt a Magyarország térképen, ami a miénk lehet valamilyen formában, hanem imaszándékot is, vagy akár ilyen hálaüzenetet is lehet hozzácsatolni egy-egy ilyen kis virághoz. És most van itt előttem egy táblázat, amiben az összes ilyen imádság, vagy imakérés, vagy akár ilyen hála üzenet itt van benne. Egy-kettőt így felolvasnék belőle, csak hogy így a kedves hallgatók is érzékeljék, hogy milyen szép üzenetek érkeznek itt. Például szeretteimért küldték ezt Pécsről. Istenem, adj egészséget, összetartást, szeretetet, erősített szűkebb és tágabb családom tagjainak, halottainknak pedig békességet. Nagyon-nagyon kis szép. Aztán van, aki a gyerekei jövőért és jó párkapcsolatáért kéri az imákat kedves hallgatóktól. Van, aki például drága szűzanyám jár, értem közbe, hogy a műtétem sikeres legyen, és meggyógyuljak. Van, aki például a gyógyulásért kért itt ilyet, anyósom, apusom gyógyulásáért. Szóval nagyon sokszínű, nagyon szép üzeneteket, imaszándékokat kapunk. Természetesen ezt igyekszünk így az imádkozó csoportjainkhoz is eljuttatni, illetve egyes műsorainkba felolvasásra is kerül egy-kettő. Talán pont a tegnapi nap volt erről szó valamelyik műsorban, ott közösen is imádkoztak egy-két ilyen szándékért. Úgyhogy biztatok mindenkit, hogy aki megteszi a felajánlását, az látogasson el ide a honlapunkra is, és hát írjon be egy kis üzenetet, írja meg ezt a kis, vagy töltse ki ezt a kis űrlapot, és írjon bele egy szándékot, vagy egy kis hálaüzenetet. Ezeket nagyon jó olvasni, és szerintem az imádkozóinknak is, meg a kedves hallgatói családnak is hallani ezeket.
1: Nagyon szépen köszönjük az adományaikat, és természetesen az imádságaikat is. És akkor menjünk egy picikét tovább. A nyári szünet után meghirdetésre kerültek ismét a Mária Rádió lelki gyakorlatai, az őszi lelki gyakorlatok, illetve a decemberi lelki gyakorlat is már megtalálható a honlapunkon. Egy picit, hogy felelevenítsük, tehát a Mária Rádió 2023-ban indította útjára lelki gyakorlat sorozatát,

0: Hassunk, akik egy szebb, egy jobb, egy értékesebb, egy Krisztussal telibb életre vágynak. Olyan jó az ilyen emberekkel találkozni, picit beszélgetni, meghallgatni egymást. Én azt gondolom, hogy igazi kis oázisok lehetnek ezek a lelki gyakorlatok Balatonalmádiban. A július és augusztusi hónapokat kivéve minden hónapban igyekszünk szervezni, tehát lelki gyakorlatot, és akkor mondanám is, hogy kik lesznek a szeptemberi, októberi, novemberi, illetve decemberi lelki vezetőink. Szeptember 18-a és 20-a között Mohos Gábor püspökatya vár bennünket. A téma nagyon izgalmas, személyes hivatás, avagy a teremtő munkatársa vagy. Ez nekem egyébként is nagyon kedvenc téma, mivel későn találtam meg, úgy gondolom, a hivatásomat. Hát a teremtés nem egy lezárt múltbeli esemény, hanem egy folyamatosan zajló tevékenység, amelyre mi is újra meg újra nap mint nap meghívást kapunk, és azáltal válhatunk az Isten munkatársaivá, hogyha engedjük a saját életünkben kibontakozni Isten szavát. És hát vele együtt megvalósítani az ő csodálatos álmát és tervét, ez egy nagyon szép feladat, egy felemelő érzés, egy nagy kaland, de hát persze a felelősség is, és hát erre hívunk, illetve erre hív bennünket Püspök atya, mindannyiunkat, hogy meghalljuk a Jóisten hangját, és utána, ahova a Jóisten állít bennünket, bármelyik nap, a nap bármelyik órájában, akkor legyünk ott, és szolgáljunk neki, és szolgáljuk embertársainkat is. Jelentkezni tehát a honlapunkon lehet, ezt már most mondom, www.mariaradio.hu/almádialógus, és akkor rá lehet tekinteni már a naptára, tehát fenn vannak az októberi, novemberi és decemberi lelki gyakorlatok is. Október 16-a és 18-a között Várszegi Asztrik Emeritus Pannonhalmi apát várja a jelentkezőket, témája a személyes boldogság, illetve arany, ami fénylik. Ez is nagyon-nagyon szép, épp úgy, ahogyan a következő november 13-a és 15-e között P. György Alfréd Kamilliánus tartományfőnök, a tavalyi csíksomlyói búcsú szónoka várja a lelki gyakorlatra érkezőket, gyógyulás, vagy alcímként ne cipeld tovább ezzel a témával. És akkor az utolsó nagy ágyú a sorban, december 4-e és 6-a között Marton Zsolt püspökatya, lesz majd a lelkivezető, az ő témája pedig szív, a benned lakó élet hangja. Úgyhogy nagyon különleges lelki gyakorlatok várnak ránk. Háromnapos lelki gyakorlatok, ezek a Balatonalmádi almádialógusok. Azt gondolom, hogy mindegyik nagyon intenzív, sok-sok gondolatébresztő előadással, kiscsoportos beszélgetéssel, gyónási lehetőséggel, szokott lenni szentségimádás, vasárnap természetesen szentmise, és kirándulás is színesítik a programot. A sok-sok minden mellett természetesen a lényeg és a hangsúly az mindig is a személyes Isten kapcsolatunk elmélyítésen van, úgyhogy erre várjuk nagy szeretettel a kedves hallgatókat.
1: Egyébként ez mindig egy nagyszerű alkalom, mert a lelki gyakorlaton egy kicsit tudjuk trenírozni tényleg a lelkünket, kicsit valami plusz tudunk adni, ami aztán nagyon sokáig ki tud tartani, nagyon sokáig tud minket motiválni. És azért is nagyon jó alkalom ez az almádialógus, mert Balaton-Almádi egyrészt nagyon gyönyörű, és ott a Balaton mellett aztán tényleg ki lehet kapcsolódni úgy fejben is, és ki tudjuk nyitni talán még jobban a lelkünket. És az, hogy van ez a lehetőség, hogy teljes ellátással, ez még inkább megkönnyíti, mert tudom magamon is, vagy a mi családunkon keresztül is, hogy az embernek elveszi a fókuszát az, hogy ezen gondolkodik, hogy na, akkor most reggelire mit csináljunk, vagy ebédre mi készüljen el, vagy elkészült-e, mi az, ami vagy csináltunk-e valami finomat, és ez ott megvan. Ezen már nem kell gondolkodni, és tényleg tudunk arra fókuszálni, ami igazán fontos, ezek a témák. Például a személyes hivatás, az ugye mondtad, hogy most lesz szeptemberben, ez egy különösen izgalmas téma. Számomra is egyébként nagy a csábítás, hogy valamilyen úton, módon ezt meghallgassam majd. Mindenképpen javaslom, hogy még most jelentkezzenek, most kicsit talán még így augusztusban távolinak tűnik ez a szeptember 18-20, de nagyon

0: sokszor előfordul az, hogy nagyon hirtelen betelnek a helyek, tehát hogy hirtelen eljut annyi emberhez, akik szeretnének jönni, hogy betelnek a helyek, és utána már csak várólistára lehet jelentkezni, mert többször volt ilyen, hogy kedves hallgatók, egy kicsit megkésve az utolsó napokba, vagy az utolsó hetekbe szerettek volna jelentkezni, de addigra már sajnos beteltek a helyek, úgyhogy érdemes előre megtenni ezeket a jelentkezéseket az Almár Dialógus oldalon, és talán nem titok, hogy a Mária Rádió magazinban Milán atya minden hónapban szokott írni az adott havi témával kapcsolatban. Ugye hivatás lesz egyébként a szeptemberi téma így a magazinon keresztül is, és egy nagyon szép gondolat volt benne, ha valaki szeretné egyébként, és nem kapja a magazint, az még most gyorsan megrendelheti, hogy a szeptemberi számot is kézbe vesse és elolvassa ezt, hogy a hivatásnál nem azt kell várnunk, vagy nem arra kell számítanunk, hogy majd álmunkba egy angyal jön, és akkor elmondja, hogy mi a mi hivatásunk, hanem hogy azt aktívan keresni kell, és hogy azt sokszor az, amiben jól érezzük magunkat, az, amit úgy érezzük, hogy ebbe ki tudunk teljesedni, arra kell kérni a Jóisten áldását, és ettől lesz az a hivatás. De ez most csak egy pici részlete volt ennek a szövegnek, úgyhogy biztatok mindenkit, hogy rendelje meg a magazinunkat, vagy ha már kapja, akkor nyissa ki majd szeptemberben, Milán atya nagyon szép írást írt ezzel kapcsolatban, aki pedig még mélyebben szeretné ezt a témát boncolgatni, és a saját életébe a legfontosabb gondolatokat áthelyezni, az pedig jelentkezzen az Almár Dialógus lelki gyakorlatra.
1: És hát egy pici biztatás, hogy sosincs késő megtalálni a hivatásunkat, 60-70 éves korban is, vagy később is akár.
0: Abszolút.
1: Úgyhogy szeretettel várjuk akkor a kedves hallgatókat erre a lelki gyakorlatra, mariaradio.hu/almádialógus, vagy info@mariaradio.hu, de akár a recepciónkat is hívhatják mindenhol, nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket. És akkor egyel menjünk tovább, egy témával tovább, ezek pedig a beavató zarándoklataink. A Mária Rádió most már negyedik éve minden szombaton, ez szinte hihetetlen, de minden szombaton elindítja zarándoklatait Normafától Mária Remeték, ez egy 16 kilométeres, viszonylag könnyen teljesíthető, bő félnapos útvonal. Önkéntes zarándokvezetők szárnyai alatt indul minden szombaton a zarándokcsoport, egy tematikus útvonal, 7 megállóval, és hát ilyenkor nyáron nagy melegben az árnyas fák alatt haladni, ha már csak egy szempontot kell kiemelnem, akkor ez nagyon jó érzés, és fel lehet lélegezni. Úgyhogy arra biztatjuk a kedves hallgatókat, ha még nem tették azért, ha pedig már zarándokoltak velünk azért, tehát minden szombaton 10:30-tól van gyülekező, Normafához közel eső Szent Anna réten, a kis Szent Anna kápolnánál innen indul a csapat, indul tovább a 3 ismeretlen katona sírja, majd Makkos Mária felé, utána következik majd a Himnusz szobor, majd a Pálos kolostorromok, Tótasszony sírja, és végül Mária Remete, ahol este 6-tól van szombatonként szentmise. Egy nagyon-nagyon szép útvonal, felemelő útvonal, és hát minden egyes lépéssel a Jóisten fele teszünk lépéseket. Úgyhogy hát szintén biztatjuk a kedves hallgatókat, hogy jelentkezzenek erre a zarándoklatra. Megköszönjük, hogy regisztrálnak a honlapunkon, szintén a mariaradio.hu/zarándoklatok oldalon találhatnak meg róla minden információt.
0: Egyébként éppen a stáb is megtette már ezt a beavató zarándoklat útvonalat teljes hosszán a távnak, és éppen egyébként nyár volt, amikor ezt megtettük, ha jól emlékszem, nagyon meleg volt, és tényleg nagyon kellemes volt ott a fák alatt a hűvösebb levegőn sétálni, elmélkedni, imádkozni, beszélgetni, betértünk a templomokba, és ott is kellemes volt az idő, úgyhogy biztatok mindenkit én is, hogy hát próbálja ki, egyébként nagyon sokan vannak, akik kipróbálták, és aztán azóta úgy hétről hétre jönnek vissza, vagy akár nem tudom, havi egyszer legalább megjelennek egy ilyen beavató zarándoklaton.
1: Vagy éppen 151-ére, hiszen éppen legutóbbi alkalommal egy nagyon kedves zarándokunkat ünnepeltük, aki 150-szer volt eddig ezen a beavató zarándoklaton, nyilván neki számára már nem beavató, hiszen már csukott szemmel is végig tud ezen az útvonalon menni, de ez is csak azt bizonyítja, hogy nagyon jó és szerethető ez a zarándoklat, nagyon sok a visszatérő zarándok, úgyhogy próbálják ki, hát ha ott ragadnak.
0: Így van.
1: És akkor az utolsó témánk, nem tudom még hány percen maradt.
0: Még 5 perc.
1: Váci országos önkéntes találkozót hirdetjük nagy szeretettel, amelynek a módosított, de most már végleges időpontja szeptember 26-a szombat lesz. Szeretettel várjuk erre az egyébként minden évben megrendezésre kerülő rendezvényünkre a kedves önkénteseinket, és mindenkit, a hallgatóinkat is egyébként, de különösen azokat, akik az önkéntesség iránt érdeklődnek. Bátran hozhatják családtagjaikat, barátaikat is magukkal. A program úgy fog, vagy a tervek szerint úgy fog kinézni, hogy ezen a napon, tehát szeptember 26-án a Mária Rádiótól indulunk. Bevallom, a pontos időpontot még nem tudom, azt hamarosan kiírom majd a honlapra, olvasható lesz. Az biztos, hogy a Székesegyházban fogunk találkozni, ahol a Székesegyházat, illetve az Égvelet kiállítást fogjuk megtekinteni. Ezek után csapatépítő programra kerül sor, egy kicsit összedugjuk a fejünket, kitaláltunk már néhány olyan témát, amelyről érdemes lenne beszélgetnünk így az önkéntesek között, egy picit a Mária Rádió jövőjével kapcsolatban. Ezt követően ebéd, majd pedig barangoló programunk keretében választható programként, vagy a Püspöki Palotába, vagy a Váci Egyház művészeti gyűjteménybe, vagy a Memento Mori kiállításba lehet betekinteni. És ezt követően pedig átballagunk a Barátok templomához, ott egy picit ismerkedünk ezzel a nagyon-nagyon-nagyon szép és különleges templommal, és este, illetve ez délután 4 órától Bár Miklós fog a Váci Egyház megye nyugalmazott püspökkel fog szentmisét bemutatni, én azt gondolom, hogy mindannyiunk nagy örömére. Erre is várjuk tehát nagy szeretettel azokat is egyébként, akik esetleg csak a szentmisére jönnek, és végül pedig a Váci hétkápolna érintésével fogunk hazaindulni, legalábbis azok, akik busszal tartanak velünk, és így érkezünk vissza, körülbelül 6 óra körül a Mária Rádióhoz. Van némi költség is, buszos utazás esetén egy picivel több, mindent meg fognak találni, vagy megtalálhatnak a honlapunkon, a mariaradio.hu/önkéntesség honlapon.
0: Én többekkel beszéltem így mindig egy-egy ilyen országos önkéntes találkozó után, természetesen azokkal, akik részt vettek rajta, mindig nagyon pozitívan nyilatkoztak erről, és számunkra így a stábtagoknak is ez mindig egy nagyon nagy feltöltődést jelent találkozni ott a kedves önkéntesekkel, a családtagjaikkal, egymással is, ahogy találkoznak, és így jót beszélgetnek, sokan itt el szokták kerülni egymást, van, aki mondjuk csak csomagolni szokott járni, és akkor havi 2-3-szor van fönn, akkor lehet, hogy pont elkerüli azokat a kedves önkéntes testvéreit, akikkel régebben találkozott már, vagy régebben akár rendszeresen is találkoztak egy-egy más szolgálat kapcsán, úgyhogy mindig egy ilyen nagyon jó hangulatú, szuper programokkal megfűszerezett nap ez az önkéntes találkozó. És hát tényleg biztatunk mindenkit, azokat is, akik még nem önkénteseink, de mondjuk gondolkodnak, vagy nyitottak rá, ez nem jelent egy elköteleződést, jöjjenek el, nézzék meg mondjuk ezt az önkéntes találkozó napot, hogy viselkednek egymással a kedves önkéntesek, hogy micsoda összhang van, hogy tényleg milyen családias ez a hangulat, és biztos vagyok benne, hogy mindenki kedvet kap majd ahhoz, hogy valamilyen formában, de akár így becsatlakozzon a Mária Rádiónak a vérkeringésébe.
1: Igen, és mindenféle önkéntes tevékenykedésbe is nagyon örülünk, hogyha bekapcsolódnak. Vágóból mindig van hiány, riporterből mindig van hiány, promóciósokat is, különösen nyáron egy-egy kitelepülés alkalmára nagy-nagy szeretettel várjuk. Úgyhogy böngészenek a honlapunkon, és szintén az önkéntesség címszó alatt olvashatnak, hogy milyen szolgálatok vannak itt nálunk.
0: Így van. Aki pedig távolabb van, mondjuk Budapestről egy kicsit távolabb helyezkedik el, az se dőljön hátra, fogalmazhatok így, mert futárokat is mindig keresünk, és gyakorlatilag az a teljes országot lefedő szolgálatot jelent. Az ország bármely részén lehet futárszolgálatot vállalni, ugye ez a magazinunknak az elvitelét jelenti, ezzel csökkentve a postaköltséget, és egy személyes kapcsolatot kialakítva itt az olvasóink között. Sajnos közben ránéztem így az órára, és lejárt a műsoridőnk. Hát köszönjük szépen a figyelmet, és hát áldott napot kívánunk mindenkinek, dicsértessék Jézus Krisztust.
1: Mindörökké, amen.

Istenemre. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Pásztorok áldott, főpásztora Krisztus!

0: Jaj adnak őre pásztorait tükre. Fénye a vaknak, elesetnek atya, lankadók lelke mindeneknek mindig, mindene volt ő. Krisztus a jókat jutalmul az égben, megkoronázod, mi nekünk is add meg, hogy pásztorunkat nyomdokain járva mennybe kövessük. Himnusszal áldjuk mindeneknek atyát, felmagasztalván Isten fia téged. Szent lélek Istent ugyanúgy dicsérjük, szerte a földön. Amen.
1: Urunk, nézz ránk, tekint szégyenünkre. Mégis elvetetted és félredobtad. Fölgerjedt haragot fölkented ellen. Szolgád szövetségét felbontottad, koronáját a porba aláztad. Falait mind leromboltad, erődítményeit romhalmazzá tetted. Minden arra járó fosztogatja, szomszédai előtt csúffá tetted. Elnyomóinak jobbját fölemelted, ellenségeinek örömet szereztél. Kicsorbítottad kardjának élét, és nem segítetted őt a harcban. Fényes tündöklésének véget vetettél, trónját a sárba taszítottad. Megrövidítetted ifjúsága napjait, és őt szégyenbe öltöztetted. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk, nézz ránk, tekints szégyenünkre. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag. Meddig rejtőzöl el, Uram, talán végleg? Meddig lángol haragott tüze? Emlékezz arra, hogy mi rövid az életem, milyen mulandónak teremtettél minden embert. Ki az az élő ember, aki halált nem lát, és megmenthetné lelkét az alvilágtól? A régi szereteted, Uram, hol van? És hűséged, melyet Dávidnak ígértél? Emlékezz, Uram, szolgáid gyalázatára, amit el kell tűrnöm sok nép részéről, amelyel, Uram, ellenségeid gyaláznak, gyalázzák fölkented lépteit. Áldott legyen az Úr mindörökké. Amen, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag. Éveink elmúlnak, mint a virág, te Istenünk öröktől fogva vagy. Menedékünk te vagy, Urunk, nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ kialakult, mindöröktől örökre vagy te Istenünk. Visszaparancsolod az embert a porba. Csak annyit szólsz, emberfiak, térjetek vissza. Mert ezer év a te szemedben annyi, mint a tegnapi nap, amely tova tűnt. Vagy mint egy őrállás ideje éjszaka. Álmod bocsájtasz rájuk. Olyanná lesznek, mint a reggel sarjadó virág. Hajnalban szirmodban kivirul, estére lehull és elszárad. Bizony haragottól semmibé leszünk, és indulatottól elpusztulunk. szemed előtt állnak gonoszságaink. Titkos bűneinkre arcot fényderít. Üresen telnek napjaink, mert haragszol. Esztendeink sóhajként szállnak el. Életkorunk mindössze 70 év. Jó erőben lehet tán 80 is. De javarészt még az is baj és törődés. Bizony hamar elszáll, és mi elmegyünk. Ki tudja fölmérni haragod erejét, ki fél eléggé haragod hevétől? Taníts meg számot vetni napjaink sorával, hogy bölcsességre neveljük szívünket. Tédd hozzánk, Urunk, meddig vársz még? Indítson meg szolgáid könyörgése. Árassz el minket reggel irgalmaddal, hogy minden nap ujjongjunk és vigadozzunk. Kárpótolj örömmel a sanyarú napokért, az évekért, amikor rosszul ment sorunk. Lássák meg szolgáid gondviselésedet, és gyermekeik dicsőségedet. Az Úrnak, Istenünknek jósága ragyogjon fölöttünk. Kezünk munkáját kísérje áldásod felülről. Kezünk munkáját kísérje áldásod. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Éveink elmúlnak, mint a virág, te Istenünk öröktől fogva vagy.
0: Uram, te nálad van az élet forrása, s a te fényedben látjuk az igazi fényt.
2: Olvasmány Mikás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, most aztán légy erős erőd. Sáncot emeltek ellenünk, vesszővel verték arcul Izrael bíráját. De te, Betlehem Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevében. Letelepedhetnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig, ő maga a béke lesz. Megszabadít minket Asszíriától, ha betör országunkba, és határainkat tiporja. Ha Asszíria betör országunkba és földünket tiporja, 7 pásztort állítunk fel ellene, 8 vezető embert. Karddal őrzik majd Asszíria földjét, pallossal Nimród földjét. Jákob maradéka olyan lesz majd a sok nép között, mint a harmat, amely az Úrtól jő, mint az esőcsepp a zöldellő mezőn. Nem emberben bízik, és nem szorul az ember fiára. Akkor Jákob maradéka olyan lesz majd a sok nép között, mint az oroszlán az erdő vadjai között, mint az oroszlán kölyök a juhnyájban. Amerre jár, gázol és zsákmányol, és senki nem ragadja el tőle a zsákmányt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Fölséges Isten városa Betlehem, belőled születik majd, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre nyúlik vissza, és hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig. Ő maga lesz a béke földünkön. Békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig. Ő maga lesz a béke földünkön.
3: Olvasmány 12. Pius pápa e Vulnerato kezdetű apostoli leveléből. A Krisztus megsebzett oldalából született egyház, mint bíborköntösbe öltözött, ékszerekkel díszített jegyes, születésétől kezdve e világ végéig a szentség fényében ragyog. Mivel az egyház isteni alapítója, az emberiség megváltója és a titokzatos testfeje, minden szentség forrása és kezdete, sohasem hiányoztak titokzatos testében sem a tagok, akik erényeikkel minden keresztény számára példaképül szolgálnak. A történelem 20 évszázada tanítja, hogy Krisztus egyházában mindig voltak, sőt bőségesen voltak mind a lelki pásztorok, mind a hívek között olyanok, akik eljutottak az életszentség csúcsára, és közöttük, mint illik életszentségük példájával, ott tündököl előttünk a pápák dicső és jeles csapata is. Most beszéljünk Isten tiszteletre méltó szolgájáról, 11. Ince pápáról, aki bár több mint 2 évszázaddal ezelőtt hunyt el, az időbeli nagy távolság ellenére erényeinek és csodáinak emlékével mégis mindenkor közel állt az egész egyházhoz. Isten tiszteletre méltó szolgájának érdemei között meg kell említenünk a törökök elleni küzdelemre való buzdítását, amelynek gyümölcse az a minden időkre szóló győzelem, amellyel 1683. szeptember 12-én Bécs a török támadás alól felszabadult. Nem kevésbé értékes és csodálatos eredménye Buda felszabadítása 1686. szeptember 2-án, ugyancsak a török megszállás alól. Ezen győzelmeknek, a Szűz Mária segítségének emlékére a Szentpápa az egész egyház számára ünnepelt rendelt Szűz Mária szent nevének tiszteletére, valamint Rómában Trajanus fóruma mellett emléktemplomot szentelt, és az ott megalapított Mária társulatban a Szentpápa elsőként kívánt belépni. Krisztus rendíthetetlen földi helyettese, Isten és az egyház ügyeinek bátor védelmezője nem félt szembeszállni, akár a legnagyobb királyokkal és fejedelmekkel sem. Valahányszor a helyzet úgy kívánta. A szentség anyagi javainak kezelésében rendkívüli adottsággal rendelkezett, amikor a kincstár kimerült, és nem állt elegendő élelmiszer a rendelkezésére, Ince pápa akkor is bőkezű tudott lenni a szegényekhez. Ha emlékezetbe idézzük, hogy Isten tiszteletre méltó szolgája kora ifjúságától kezdve gyenge egészségű volt, és életében többféle betegség gyötörte úgy, hogy házi orvosa tanúsága szerint a pápa életének utolsó szakasza kimondhatatlan vértanúság volt. Csak csodálni lehet hősies türelmét, lelki erejét, életszentségét és akaratának az isteni akarattal való megegyezését. Így a halált is, amelyre minden nap készült, hiszen szüntelenül buzgó imával kérte a szent halál kegyelmét. Örvendező szívvel és bizalommal fogadta 1689. augusztus 12-én. Életszentségének a híre, amely addig is körülvette, alig, hogy az örökké valóságba költözött, még jobban elterjedt. Jézus e szavakkal fordult Simonhoz. Én is mondom neked, te Péter vagy, én erre a sziklára építem egyházamat, és az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta. Mindörökre építette azt az Úr, és az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta.
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre szállt, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog,

Dicsérjük őt, ki jó atya, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk.

0: Oltalmaz, Uram, amint ígérted, és élni fogok. Oly gyűlöletes a megosztott szív nekem, de kedvemet találom törvényeidben. Oltalmazó rejtek helyem vagy, és pajzsom, igédben nagyon reménykedem. Orcátlan gonosztevők, távozzatok tőlem. Istenem parancsolatait megtartom. Oltalmazza, mint ígérted, és élni fogok. Ne szégyeníts meg várakozásomban. Óvj és segíts, hogy megszabaduljak, és mindig rendelkezéseidben gyönyörködjem. Odavész mind, aki végzéseid útjáról letér, mert hazugságot forgat fejében. Olcsó salaknak tartod a föld minden bűnösét, intelmeidben ezért telik kedvem. Oly félelmetes vagy, testem is remeg, ítéleteidtől reszketve félek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Oltalmazz, Uram, amint ígérted, és élni fogok. Segíts rajtunk, szabadító Istenünk, és bocsásd meg bűneinket. Pogányok törtek örökségedre, Istenünk, meggyalázták szent templomodat, Jeruzsálemet romba döntötték. Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, híveid testét a föld vadjainak. Vérüket úgy ontották Jeruzsálem körül, mint a vizet, s nem volt, aki eltemesse őket. Gyalázattá lettünk szomszédaink előtt. Kinevetnek és csúfolnak a körülöttünk lakók. Meddig még, Urunk, vég nélkül haragszol? Haragod úgy lángol, mint a tűz? Atyáink vétkét ne tartsd számon. Irgalmat siessen segítségünkre, mert igen nagy a mi nyomorúságunk. Segíts rajtunk, szabadító Istenünk! Neved dicsőségéért szabadíts meg minket. Bűneinket bocsásd meg a te szent nevedért. Miért mondhatják a pogányok, hol az ő Istenük? Szemünk láttára legyenek tanúi a nemzetek, hogy szolgáit kiontott vérét számon kéred. A rabláncon sínylődők jaj szava jusson eléd. Hatalmas karod erejével tartsd meg az életnek a halálfiait. Mi pedig a te néped és nyájad juhai, mindörökké áldunk. Nemzedékről nemzedékre hirdetjük dicsőségedet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Segíts rajtunk, szabadító Istenünk, és bocsásd meg bűneinket. Mindenható Istenünk, tekints le ránk, és látogasd meg ezt a szőlőt. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki nyájadként vezeted József népét, aki a kerubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva, Efraim, Benjamin és Manasse törzse előtt. Mutasd meg hatalmadat, és jöjj, hogy megszabadíts minket. Újíts meg minket, Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk. Urunk, mindenható Isten, meddig haragszol még néped imádsága ellenére? Könnyek kenyerével táplálsz minket, és italul könnyeink árját adtad nekünk. Szomszédaink előtt csúffá lettünk, ellenségeink gúnyolódnak rajtunk. Újíts meg minket, mindenható Isten, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk. Egyiptomból telepítetted át szőlődet. Népeket űztél el, hogy elültethesd. Helyét jól megtisztítottad. Gyökeret vert, és betöltötte már a földet. Beborítja árnyéka a hegyeket. ágai magasabbak a hatalmas cédrusoknál. Indái a tengerig elértek, hajtásai meg a folyamig. Miért romboltad le kerítését, hogy akik arra járnak, mind leszüreteljék? Elpusztította az erdei vatkan, és a magányos vad lelegelte. Újíts meg minket, mindenható Isten, tekints le ránk, lásd és látogasd meg ezt a szőlőt. Védd meg, amit jobbad ültetett, és az emberfiát, akit magadhoz emeltél. Tűzzel égetik és feldújják, de arcod feddésétől elpusztulnak. Jobbod embere fölé tárt ki kezedet, az emberfia fölé, akit magadhoz emeltél. Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Újíts meg minket, Urunk, mindenható Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mindenható Istenünk, tekints le ránk, és látogasd meg ezt a szőlőt. Hol van olyan nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk a mi Istenünk, amikor csak hozzá folyamodunk? Közel az Úr azokhoz, akik őt hívják, kérésüket meghallgatja. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, benned nincs semmi sötétség, semmi homály. Árazd ránk fényességed ragyogását, hogy parancsai törvényét felfogva, tágra nyílt szívvel hűségesen járjunk utadon, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát, a katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Orosz hegyen tartották meg a Vándorbölcsű program második találkozóját Szent László oltáránál. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét is jelölték a Fipreszi nagydíjra. Most pedig jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristaki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentrum a San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 8-án tartották meg a székelyföldi Vándorbölcsű lakók második találkozóját Oroszhegyen, Szent László oltáránál, közli a Magyar Kurír. Az ünnepre a Kárpát-medence különböző pontjáról érkeztek családok, akik valamikor részt vettek a programban, valamint azok, akik kisbabát várnak és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez. A 2018-ban útjára indított székelyföldi Vándorbölcsű program célja, hogy a bölcsők családról családra járva gyermekáldás, az összetartozás és az élet tiszteletének jelképei legyenek. Az ünnepi szent misét Obra István plébános mutatta be, a liturgiát követően pedig megáldották és jelképesen átadták az új családra váró bölcsőket. A programot elindító Nagy Balázs beszédében hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés mára túlnőtt a Székelyföldön. Bölcsők kerültek Kalotaszegre, Szatmára, Magyarországra és a Felvidékre is. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége az év legjobb filmjének járó nagydíj 5 jelöltje közé választotta Enyedi Ildikó Csendes barát című nagyjátékfilmjét. Írja a kultúra.hu. A Csendes barát világpremierje a 2025-ös Velencei Nemzetközi Filmfesztivál keretében volt, ahonnan 6 díjat is elhozott, azóta pedig számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. A szövetség minden évben egy nagy díjat is átad, ez a legrangosabb elismerésük, hiszen a nyertest nem egyetlen fesztivál kínálatából, hanem a teljes éves filmtermésből választják ki. Éppen ezért már az is hatalmas elismerés, ha egy alkotást a jelöltek közé választanak. A díjátadóra 2026. szeptemberében a 74. San Sebastiani Nemzetközi Filmfesztivál megnyitó ünnepsége keretében kerül sor. A nyertes alkotásra a szövetség tagjai a világ minden tájáról több mint 80 országból szavaznak. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristaki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő méhébe fogadás Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
2: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
2: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessük. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
3: Augusztus 13-án csütörtökön a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor. A világosság rózsafüzérét imádkozzuk, a magyar nyelvű Mária Rádió közös imádsága 12 óra 15 perckor. Részletek a Szentírásból 13 órakor, szemelvények, lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor. Dr. Erdő Péter bíboros primás Esztergom budapesti ések sorozata 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Kírer Imre atyával 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor. A fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor. Beszélgetés életről és a Szentírásról 16 órakor. Heim Kriszti Pilates oktató műsora 16 óra 30 perckor. Elnökök dialógusa, Székely János katolikus és Steinbach József református püspök beszélgetését 16 óra 35-kor hallgathatják meg. Környezetről, vízről, klímáról Áder János műsora 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Schindler Mátyás atya homiliái 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Dr. Körösi István közgazdász műsora a keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről 20 óra 16 perckor. A Mátra Verebé Szentkút nemzeti kegyhely műsora hangzik el, Szentkút podcast 21 óra 5 perckor. Zenei időutazása 60-as, 70-es években 22 órától. Bábel örökösei, dr. Ferenci Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozata 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órakor hangzik el. Újszövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor. Végül a zsolozsma befejező ima óráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsor ismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, szép nyári napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
1: Mária Rádió.
4: Gyóni Géza, csak egy éjszakára. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a pártoskodókat, a vitézkedőket. Csak egy éjszakára, akik fent hirdetik, hogy mi nem felejtünk, mikor a halálgép muzsikál felettünk, mikor láthatatlan magjak él a ködnek, s gyilkos ólomfecskék szanaszét röpködnek. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, gerendatöréskor szálka keresőket. Csak egy éjszakára, mikor siketítőn bőgni kezd a gránát, s úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák. Robbanó golyónak, mikor fénye támad, s véres vize kicsap a vén víztulának. Csak egy éjszakára küldjétek el őket. Az uzsoragarast fogukhoz verőket. Csak egy éjszakára, mikor gránátvulkán izzó közepén úgy forog a férfi, mint a falevél, s mire földre omlik, ó, iszonyú omlás. Szép piros vitézből csak fekete csontváz. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a hitetleneket s az üzérkedőket. Csak egy éjszakára, mikor a pokolnak égő torka tárul, s vér csurog a földön, vér csurog a fáról, mikor a roncsátor nyöszörög a szélben, s haló honvéd sóhajt, fiam, feleségem. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, hosszú csahos nyelvvel haza szeretőket. Csak egy éjszakára, vakító csillagnak, mikor fénye támad, lássák meg arcuk a San folyó tükrébe, amikor magyart vért kőzölve hömpölyget, s hogy sírva sikoltsák, Istenem, ne többet! Küldjétek el őket csak egy éjszakára, hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára. Csak egy éjszakára, hogy bújnának össze megrémülve, fázva. Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna, hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét, hogy kiáltná bőgve, Krisztusom, mi kell még? Krisztusom, mi kell még? Véreim, mit adjak? Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak. Hogy esküdne mind-mind, s hitetlen gőgében, akit sosem ismert, hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent, magyar vérem ellen soha, soha többet, csak egy éjszakára küldjétek el őket.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
7: Örömmel adjuk hírül, hogy augusztus 15-én megnyitja kapuit a Nagyboldogasszony ünnepi Mária kiállítás. Ünnepi megnyitó augusztus 15-én szombaton, 15 órakor Gera Olga vezetésével. Fellép a Lélek Harang együttes. Immár 11 éve várja látogatóit a Mennyek Királynője Mária kiállítás. A kiállítás egy különleges és egyedülálló gyűjtemény, amely közel 17 ezer műalkotást és emléktárgyat számlál. A kiállított alkotások a világ közel 50 országából származnak, neves Mária kegyhelyekről, búcsújáró helyekről, különböző művészeti ágakat ölelnek fel, mint festmények, szobrok, képeslapok és könyvek. Nyitvatartás 2-től vasárnapig 15 és 19 óra között, hétfőnként szünnap van. Tárlatvezetés szerdán és szombaton 17 órától 18 óráig. Csoportoknak előzetes egyeztetés alapján nyitvatartási időben bármikor. Az egyeztetés a plusz 36 20 299 33 33-as telefonszámon. A cím Budapest 5. kerület, Városház utca 4 szám. A belépés ingyenes. A kiállítás szeptember 8-áig látogatható. Szeretettel várja az érdeklődőket az Isten Anya Alapítvány. Mozdulj! Ezúton szeretnénk a figyelmükbe ajánlani a Mozdulj Közhasznú Egyesület 15. jubileumi Balaton körüli tandem túráját, amelyet kifejezetten látássérült emberek számára szerveznek. A túra augusztus 15-e és 20-a között valósul meg, mintegy 70 látó és látássérült résztvevővel. A tandem kerékpárokon elől egy látósegítő, hátul egy látássérült.

0: 15-én szombaton Keszthelyen tartanak. A túra útvonala. Augusztus 15-e szombat, hivatalos megnyitó Keszthelyen. Augusztus 16-a vasárnap, Keszthely, Balatonboglár. Augusztus 17-e hétfő, Balatonboglár, Balatonfüred, kompátkeléssel. Augusztus 18-a kedd, Balatonfüred, Szántód. Augusztus 19-e szerda, Szántód, Révfülöp, kompátkeléssel. Augusztus 20-a csütörtök, Révfülöp, Keszthely. A túra korábbi éveiről és részvevőiről a Mozdulj Közhasznú Egyesület Facebook oldalán található képes összeállítás.
1: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A világosság rózsafűzérét a Szent Rita imacsoport mondja a Mária Rádió kápolnájából. Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test

0: feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben mennek, nem mi vagyunk. A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy. Mérhetetlen irgalmadban töröld el a gonoszságomat, mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkeimtől. Ilyen szívvel jöttünk a bűnösök keresztelő Szent Jánoshoz, hogy felvegyék a bűnbánat keresztségét. Az emberiség bűneinek tudatában várakozott az isteni irgalmasságra. Isten a megváltás után vágyakozva válaszolva kinyilatkoztatja a Jordán vizében Krisztust, mint Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Megváltó Krisztus, te azt mondtad, boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent. Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy meg tudjuk tartani a keresztségben tett fogadalmunkat.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
0: vidd a mennybe a lelkeket,
1: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: a világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Erre anyja így szólt a szolgáknak. Tegyetek meg mindent, amit csak mond. Ezek a szavak magukba foglalják Mária saját hit tapasztalatát. Ő fogadja el először Isten akaratát, és megtapasztalta az isteni szeretet csodálatos gyümölcseit. Mint Isten fiának anyja, tanít másokat, hogy megtegyék Jézus akaratát. Egyúttal közben jár a fiatal családért, hogy Jézus segítségükre siessen az épp elkezdődött házasságuk nehéz pillanatában. Mária az értük közben járó szeretet. Megváltó Jézus, te mondtad, azért mondom nektek, ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül a kérésetek. Édesanyánk, Mária közben járására kérünk téged, add, hogy teljes szívből higgyünk szavaidnak.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Üdvözd Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafűzér harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van a mennyek országa. Isten országa nem ebből a világból való, példabeszédekben szükségünk van arra, hogy tanítsanak minket róla. Ezért szólt hozzánk Jézus példabeszédekben, és mint szemtanú lépett fel, tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, és gyógyított minden beteget, minden gyengeséget. Jelek és csodák álltak hozzá közel. Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad, senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki küldött, nem vonza, és én feltámasztom az utolsó napon. Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk téged, add, hogy az Atyával együtt vonz minket, hitetlen embert országod megismerésére.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Prajánam mém.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszony.

0: korájánam men.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: A

0: Anna, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Az

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: A világosság Rózsa fűzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle ványoló nem képes így ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés meg Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter így szólt Jézushoz: Mester, olyan jó itt lenni, hadd verjünk három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Nem is tudta, mit mond, annyira meg volt ijedve. Jézusnak Illéssel és Mózessel folytatott beszélgetése döbbenetet és félelmet keltett. A megdöbbent Péter meg akarja hosszabbítani ezt a találkozást. Ez az ember vágya az ég dicsősége után. Megváltó Krisztus, te azt mondtad, ha világot gyújtanának, nem rejtik véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házba. Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy dicsőséget hirdetői és részesei lehessünk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Amen. A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ne romlandó elederért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az emberfia adja nektek. Az utolsó vacsora termében Jézus megmosta a tanítványai lábát, asztalhoz ült velük, nagyon vágyott rá, hogy elköltse velük ezt az utolsó húsvéti lakomát földi életében. Ekkor elmondta a főpapi imáját, és megalapította teste és vére szentségét. Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok a testem a világ életéért. Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy mindig szeretettel fogadjuk tested és véred, hogy elmondhassuk Szent Pállal, most már nem élek, hanem Krisztus él bennem.

0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a ti méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a ti méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a ti méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária,
0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az elhangzott titkokat a felvidéki rádióból, a délvidéki rádióból, az erdélyi rádióból és a budapesti stúdióból közvetítettük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
4: A világosság rózsafűszérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat. Könyvben örökítették meg a boszniai katolikus nők hagyományos tetoválásának történetét. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat, számol be a hírről az MTI. A választott mottó az erdélyi város nyitott szellemiségét is hangsúlyozza. Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke szavai szerint a város kincses ládáját nem zárják el zsugori módon, hanem kinyitják és értékeit közkincsé teszik. Ilyen módon nyer értelmet Kolozsvár gazdagsága, melyre lakói méltán büszkék lehetnek. A Kárpát-medence egyik legnagyobb magyar kulturális fesztiváljára mintegy 600 programmal készülnek a szervezők. A résztvevők többek között családos és gyermekprogramokon, kulturális és sporteseményeken és örömfőzésen is részt vehetnek. A rendezvény nem csak hidat képez a város lakók között, de az elvándoroltakat is hazavonza, Kolozsvárt pedig élő fővárossá teszi. 24 Bosznia-Hercegovinai nő visszaemlékezésén keresztül mutatja be a katolikus nők körében egykor elterjedt hagyományos tetoválás, a Széchenyi történetét és jelentőségét egy szeptemberben megjelenő kötet, írja az MTI. A Széchenyi a török hódítás idején alakult ki, és arra szolgált, hogy a nőket és a gyerekeket megvédjék az elhurcolástól, az erőszakos asszimilációtól vagy kényszerházasságtól. A keresztény jelképeket is tartalmazó tetoválások elsősorban Közép-Boszniában és Hercegovina egyes területein voltak elterjedtek, és szorosan kapcsolódtak a vallási és közösségi identitáshoz. Mária Maracsics és Josipa Karacsa kötete olyan nők vallomásait gyűjti össze, akik édesanyjuktól és nagyanyjuktól örökölték a több generáción át fennmaradt hagyományt. A kiadványt a horvát diaszpórának is szánják, különösen azoknak, akik családi történeteken keresztül ismerkednek meg felmenőik hagyományával. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok és érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió, Sárvár, FM 95,2.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint. Egyszer farizeusok és néhány Jeruzsálemből jött írástudó gyűlt köréje. Észrevették, hogy némely tanítványa tisztátalan, azaz mosdatlan kézzel étkezik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek anélkül, hogy az ősök hagyományához híven előbb jól meg nem mossák kezüket. A piacról hozott ételt sem eszik meg, amíg meg nem hintették vízzel. Sok mást is megtartanak, még hagyományuk szerint, mint például a poharak, korsók, rézedények és ágyak megmosását. Erre megkérdezték tőle a farizeusok és az írástudók. Miért nem tartják meg tanítványaid az ősök hagyományát? Miért étkeznek tisztátalan kézzel? Mire ő így felelt? Ti képmutatók, találóan jövendőlt rólatok Izaiás. Ez a nép ajkával tisztel engem, de szíve távol maradt tőlem. Hamisan tisztelnek engem, tanításuk csak emberi parancs. Isten parancsát nem tartjátok meg, de emberi hagyományokhoz, mint például korsók, spoharak mosogatásához, meg sok más hasonló dologhoz ragaszkodtok. Aztán így folytatta. Isten parancsát ügyesen kijátszátok, hogy megtartsátok hagyományaitokat. Mózes ugyanis azt mondta, tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyját átkozza, halállal bűnhődjék. A ti tanítástok pedig ez, aki atyához vagy anyához így szól, korbán, vagyis Istennek szánt ajándék az, amivel segítenem kellene téged, annak nem engeditek meg, hogy atyát vagy anyját továbbra is segítse. Az általatok tanított hagyománnyal tehát kijátszátok Isten parancsát, s még sok más ehhez hasonlót tesztek. Akkor ismét magához hívta a tömeget, és azt mondta nekik. Hallgassatok rám mindnyájon, és értsétek meg. Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut a szájába, hanem az szennyezi be, ami az emberből távozik. Akinek füle van, hallja meg. Amikor a tömeg elől bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle a példabeszéd értelmét. Ő így felelt. Ti is oktalanok vagytok. Nem értitek, hogy ami kívülről jut a szájba, nem szennyezheti be az embert, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába és a félreeső helyre kerül. Ezzel tisztának jelentett ki minden ételt. Ami azonban az embertől ered, folytatta, azt teszi tisztátalanná az embert. A szívből származik ugyanis minden rossz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kabzsiság, rossz indulat, hamisság, kicsapongás, irítség, káromkodás, kevésség, léhaság. Mindez a gonoszság belülről ered, és tisztátalanná teszi az embert. Onnan tovább indulva, Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. Betért egy házba, de nem akarta, hogy fölismerjék. Mégsem tudott rejtve maradni. Mihelyt hallott róla egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg, odajött és a lábához borult. Az asszony szirföníciai származású pogánynő volt. Azt kérte tőle, hogy üzze ki leányából az ördögöt. De ő elutasította. Hadd lakjanak jól előbb a gyermekek. Nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét és a kutyáknak dobják. Az viszont csak erősítgette. De bizony, uram, hiszen a kiskutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Erre ő így szólt. Mivel ezt mondtad, menj. Az ördög elhagyta leányodat. Haza is ment, és a gyermeket az ágyon fekve találta. már elhagyta az ördög. Ismét eltávozott Tírusz vidékéről, és Szidonon át a galileai tengerhez érkezett, Dekapolis területére. Ott egy süket némát vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Félrehívta őt a tömegből, ujját a fülébe dugta, és nyállal megérintette a nyelvét. Aztán föltekintve az égre fohászkodott, és így szólt. Effeta, vagyis nyílj meg. Tüstént meg is nyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Megparancsolta, hogy ezt senkinek sem mondják el. De minél szigorúbban tiltotta nekik, annál inkább hirdették, s a csodálkozástól magukon kívül annál lelkesebben hangoztatták. Mindent jól tett, a süketeknek visszaadta a hallást, a némáknak a beszédet.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit című művész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Augusztus 13-a. Ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Hósás prófétánál a második fejezet 17. versében olvasjuk ezt. Ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Ákor völgye Júda és Benyámin törzsének altárán feküdt. Sok szerencsétlenség érheti az embert élete során. Ezen a tényen nem változtat az sem, hogy többnyire saját tévesztéseink, saját tévedéseink, saját

0: kérdése. Szerencsétlenség völgye. Hósás ebben a fejezetben felváltva hirdeti Isten jogos ítéletét és könyörülő irgalmát. A fejezet kerete az új kezdet. Ezek között olvasható az ítélet. Isten ugyanis azt ígéri, hogy a szerencsétlenség völgyét a reménység kapujává teszi. Ákor völgyét a reménység kapujává teszem. És erre csak az Úr képes. Kaput nyitni ott, ahol emberileg már csak áttörhetetlen falak magasodnak. Jézus Krisztus feltámadása tette a szerencsétlenség völgyét a reménység kapujává. Ezért a halál árnyékának völgyében járva sem félünk. Ákor völgyét a reménység kapujával teszem, mondja az Úr. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
1: Vágyaink felszabadítása. Mária a konzultáció nélkülözhetetlen eszközét alkalmazza, amikor az angyal megjelenik nála, a szent kíváncsiságot. Kérdez. Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek? És az angyal azt válaszolta. A szent lélek száll rád. A magasságbeli ereje borít be árnyékával. A szűz megérzi, hogy nem csak a szíve duzzad egy csodálatos tervtől, hanem a vállára is egy felsőbbrendű és hűséges erő, Isten ereje borul. Annak érzése, hogy lelepleződtek mélységes vágyai, ugyanakkor feltárultak jogos félelmei, lehetővé teszi Máriának, hogy folytassa imáját, és párbeszédben maradjon az Úr angyalával. A mi imádságunk is annyiban bontakozik ki és halad előre, amennyiben sikerül legyőznünk attól való félelmünket, hogy felismerjük, mi for Isten ránk vonatkozó tervének fazekában. Akkor jövünk rá, hogy kivel beszélgetünk valójában, ha rákérdezünk azokra a gondolatokra, amelyek megszületnek bennünk, amikor elcsendesedünk, és a lelket hallgatjuk. Az imádság során bennünk kialakuló gondolatmenet gyakran a spirituális meglátások és az emberi értékítéletek kaotikus változásai és mixei. Az egyetlen lehetőségünk arra, hogy megengedjük Istennek, hogy továbbra is beszéljen a szívünkhöz, hogy meghallgatjuk és elmélyítjük azt, ami leginkább megérint és megrendít bennünket. Fel kell szabadítanunk a bennünk élő vágyat. Ha túl akarunk jutni a félelmen, amelynek az ima tapasztalata kitesz bennünket, ezt csak úgy tehetjük meg, ha rákérdezünk arra, hogy megvizsgáljuk azt, amit Isten suttogó hangjának vélünk magunkban. Ez egyébként nagyon hasznos művelet ahhoz, hogy ne fenyegessen bennünket annak a veszélye, hogy az imát merőben a saját érzékenységünkhöz laposítjuk. Isten fokozatosan a kölcsönös szabadság és tisztelet légkörében tárja fel magát előttünk. És ekkor helye van a kérdéseknek, ha nem kételj vagy a bizalmatlanság keltésére irányulnak. Híres dolog Szent Pálnak ez a buzdítása. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseiteket az Úr elé. Hálaadásotokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Annyira fontos, hogy megfogalmazzuk kéréseinket Isten felé, hogy egyes lelki mesterek azt javasolják, hogy azt már az ima elején tegyük meg. Ez elhamarkodottnak tűnhet, ha manipulatív szándékkal tesszük. Az imában nem szabad feltételeket diktálni, hanem teljesen szabadon kell egymással találkozni és beszélni. Azért tartják fontosnak a kérdést az ima elején, közepén és végén, mert nincs más módunk arra, hogy ráneveljük magunkat, ráneveljük vágyunkat a kockáztatásra. Hogy ráneveljük magunkat és a vágyunkat a kockáztatásra az Istennel való kapcsolatban, mint azt, hogy képezzük arra, hogy egyszerű és konkrét módon feltárja a tartalmait. A Máriának szóló híradás befejezése ennek a megerősítését kínálja számunkra. Mária így válaszolt, íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.
0: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
2: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.

0: Bíboros úrral folytatjuk az apostoli hitvallásról szóló elmélkedés sorozatot, és elértünk ebben a harmadik hitágazathoz, amely úgy szól, hogy aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától.
1: Kiről állítja azt a hitvallás, hogy Szentlélektől fogant és Szűz Máriától született? Arról a Jézus Krisztusról, akit az Úrnak vallottunk az előző mondatban. Tehát a második isteni személyről állítjuk, hogy emberré lett. Ez a hitágazat a megtestesülés titkát tartalmazza. Csodálatos dolog ez a fogantatás. Valódi emberként született Szűz Máriától. Maga a szűzi foganás is csodálatos, bár a mai fantáziánk természettudományosan egy kicsit mást mond erről, hiszen a klónozástól kezdve nagyon sok minden fölmerült a kutatás számára, azonban itt nem természetes magyarázatról van szó, hanem egy olyan rendkívül titokzatos tényről, amely a mi emberi fantáziánk számára tiszta önellentmondás. Mert hogyan lehetne az Isten egyszerre ember is? Tehát nem azt valljuk, hogy a názáreti Jézus az életének egy bizonyos pontján, mondjuk a Jordánban való megkeresztelkedéskor, Istennek a fogadott fia lett, azt se valljuk, hogy élete végén mintegy megistenült, ahogyan a pogány mitológiában néhány hősről ezt elbeszélik, hanem azt valljuk, hogy fogantatásánál fogva ő már Isten ember. A valódi emberség azonban hát időben kezdődik, térben bontakozik ki, az ember fejlődik, az ember tanul, Isten pedig változhatatlan, tökéletes, egységes, homogén, fölül van a téren és az időn. De hogy lehet valaki egyszerre időbeli és időtlen, kezdet nélküli és fogantatott? Ez a mi logikánk számára ellentmondás. Ezért is mondjuk többek között, hogy amikor az isteni szféra találkozik az emberrel, találkozik az ember tudatával, ott nagyon gyakran, szinte törvényszerűen valami olyasmi történik, amit mi paradoxonnak érzünk. De éppen ez jelzi, hogy mennyire magasabb rendű valóság lép be itt az emberi történelemben. Miért történik a megtestesülés? Az ember üdvösségért, később aztán a hitvallásnak a bővebb formái ezt mondják is, hogy a mi üdvösségünkért történik. Vagyis azért, hogy az ember minket is utunk végén magához emeljen az isteni szférába. Ez meghaladja a fantáziánkat, de nekünk szól, és a személyes életünk számára van üzenete. Mi az, ami Jézus Krisztusban egy, és mi az, ami kettő benne? Hiszen azt mondjuk, hogy valóságos Isten és valóságos ember. Méghozzá az istensége és az embersége egymást nem oltja ki, nem keveredik, de nem is választható el egymástól. Tehát nem későbbi megistenülés, nem fogadott fiúság esetével állunk szemben. Úgy mondja ezt a 4.-5. század során megszilárdult teológiai tanítás, hogy egyetlen személy Jézus Krisztus, de két természet van benne, az emberi és az isteni természet. De ez a két természet nem választható el, nem keveredik, és az isteni természet nem szívja fel magába, nem olvasztja magába az emberi természetet, hanem megőrzi azt. Tehát később, már a feltámadás után is, Jézus Krisztus embersége szerint is megdicsőül. Ez számunkra rendkívül fontos és nagy reményt hordoz. Na most, nagyon fontos dolog az is, hogy Jézus embersége nem puszta látszat. Ezzel viaskodnak már az Újszövetség későbbi könyvei is, például Szent Jánosnak az írásai, amelyekben azt olvassuk, hogy minden lélek, amely vallja, hogy Krisztus testben jött el, Istentől való. Tehát a nagy kísértés ennek a tagadása. Ez egyébként mindmáig így van. Mert az ember hajlamos arra, hogy egy kicsit maniheus legyen, hogy egy kicsit túl igényes legyen, és azt mondja, hogy csak a tökéletesség az igazi, hogy az ember, a valódi ember, a tanulásra kész, a korlátokkal rendelkező ember, az nem elfogadható. Hanem vagy tagadjuk a hibáit, vagy vessük el az egészet, és mondjuk azt, hogy ettől mind meg kell szabadulni, a test börtönéből az éleknek ki kell szabadulni, és hogy a jó és a rossz viaskodása az tulajdonképpen az anyag és a szellem feszültsége, hogy az emberi lélek a jó és a test volna a rossz. Nos, a kereszténységtől ez teljesen idegen. És azért idegen, mert Isten megtestesült, mert Jézus Krisztusban nem csak látszott az emberség, hanem teljes valóságában ember lett, ahogyan olvassuk a Szentírásban, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Tehát ő bűnt el nem követett, de minden gyöngeséget, fájdalmat magára vett, tanult is. Volt emberi lelke? Persze, hogy volt, különben nem lett volna ember. Volt emberi tudata? Persze, hogy volt. Képes volt tanulni is, esetleg akár a tapasztalataiból? Biztosan. De akkor mi volt a különös? Hogy néha az emberségében is fölvillan, hogy az isteni tudásban részes. Tudja például embereknek a legtitkosabb rejtelmeit, azt mondja például Fülöpnek, hogy láttalak a fügefa alatt. És ettől ő azonnal tanítványá lesz. Valami olyasmi történt, valami olyanról volt tudomása, ami a lélek belsejében zajlik, amiről csak az Isten tudhatott. Természetesen máskor is lát a jövőbe, és Istennek a szeretetével tud megnyilatkozni. Tehát úgy tűnik, hogy a valóságos emberségén átragyog az Istenség. Éppen ez az, ami a megtestesülésnek a célját is fölvillantja. Azt mondtuk, hogy az üdvösségünkért. De mit jelent ez? Tehát jelenti például magát a kinyilatkoztatást. Tehát nekünk embereknek, éppen mert az isteni szférát mi nem tudjuk a földi fogalmainkkal megragadni, hogyan nyilatkoztassa ki magát az Isten? Hát a legtökéletesebben úgy, hogy emberré lesz, és egy embernek a teljes életében, a szavaiban, a sorsában, a viselkedésében mutatja meg, hogy milyen hozzánk az Isten. Természetesen mi gyöngék vagyunk az, hogy Istenség egészét befogadjuk, akár az ismeret, akár egyéb szinten, de ha ő emberként lép közénk, akkor őt tudjuk szeretni, akkor neki tudunk válaszolni. Tehát a legnagyobb elköteleződés az emberiség mellett. Ugyanakkor azért ennek a hitágazatnak van egy nagyon diszkrét üzenete is, ez pedig Szűz Máriára vonatkozik. Ugye azt mondtuk, hogy született Szűz Máriától. Ki született Szűz Máriától? Az Isten ember. Az a Jézus Krisztus, aki egyszerre valóságos Isten és valóságos ember. De sokat küzdött ezzel az első néhány évszázad kereszténysége, hogy hogyan fogalmazza meg ezt. És végül az efezusi zsinaton 431-ben jutottunk el oda, hogy azt mondhattuk, hogy igen, Szűz Mária valóságos Isten szülő. Ez az a kifejezés, ami magyarul talán szokatlanul hangzik, de a legszebben kifejezi, hogy mi az, amit az egyház állít, és mi az, amit ma is hiszünk és vallunk. Tehát nem csak az ember Jézusnak az édesanyja, hanem az elválaszthatatlanság miatt egyben Isten szülő is. Ezért tudjuk az imádságainkban és az énekeinkben ezeket az ősi szövegeket ma is teljes meggyőződéssel imádkozni és énekelni. Oltalmad alá futunk Istennek szent szülője. Ez az imádság, ez akkorról való. Tehát ez régebbi, mint a dogma. Lex orandi, lex credendi. Akkor ott Szíriában tudták. Ez az a igazság, ami bennünket arra indít, hogy Mária tisztelők legyünk. És ez az, ami újra és újra a katolikus hit alapján föltör az embernek a lelkéből. Tehát a Mária tisztelet nem egy járulékos, nem egy későbbi felépítmény, hanem szervesen következik a hitünknek a lényegéből. Vagyis abból, hogy valóságos emberré lett a második isteni személy. Egyébként az, hogy Isten és ember Jézus Krisztusban elválaszthatatlan, Ez azt is jelenti, hogy amikor Jézusról beszélünk, akkor sokszor emberi módon isteni mélység nyílik meg. Jézus szíve tiszteletére gondolok. Ugye Jézus szívének a tiszteletekor mi nem egyszerűen az ember Jézus testének egy részét, a szívét tiszteljük, nem is csak az ember Jézusnak valamilyen tulajdonságát, hanem a végtelen isteni szeretetet. Ugye a Jézus szíve litániában nagyon szépen felbukkannak ezek a pontok is. Ezért mondjuk azt is Jézus szíve litániájában mindig, hogy irgalmaz nekünk. Tehát olyat kérünk tőle, amit Istentől kér az ember. Természetesen. Egyébként az isteni irgalmasságnak a képi ábrázolásában, ugye Faustina nővér révén ez elterjedt az egész világon, egyfajta Jézus szíveképet találunk, hiszen a Jézus alaknak a szívéből áradnak ki a sugarak. Tehát azt hiszem, hogy ez is teljes mértékben helyes és a hitünkben megalapozott ábrázolás, illetve vallásossági forma. Azt hiszem tehát, hogy lehet a koroknak különböző ízlése, lehet különböző imádság formákban és módokon kifejezni ezt, de alapvetően ott vagyunk a hitünknek a fővonalában, ebben a tekintetben is. Azaz, nem kell félnünk attól, hogy nem modern, keresni kell esetleg új és új változatait annak a közös imádságnak, vagy közös liturgikus cselekménynek, amit végzünk ilyenkor, de alapvetően nagyon is méltó arra ez a tisztelet, hogy folytassuk és korszerűnek tartsuk.
2: Egy furcsa kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy miért a Szentlélektől fogantatott, miért nem az Atyától?
1: Erre a választ egy kis nyelvészkedéssel kezdeném. A nyugati nyelvekben, mondjuk a latinban, a lélek himnemi, a spiritus. Azonban a héberben, az arámban, a szírben nőnemű. Olyannyira az, hogy az egész képzeletvilágot, ami a lélekkel kapcsolatos, valamiképpen a női principiummal kötötték össze. Nagyon érdekes az, hogy például a péntek esti gyertyagyújtás kinek a feladata a családban. Ugye, hát a zsidó hagyomány szerint természetesen ez női feladat. És valamiképpen a léleknek, ha nem is a keresztény dogmatikus megfogalmazásban megjelenő Szentlélek tiszteletnek a kifejezése. Ehhez a háttérhöz kell viszonyítani a kérdést. Azaz, nem az emberi fogantatásnak valamilyen leképezéséről van szó, hanem sokkal inkább a bibliai teremtésnek a történetére utal ez. Ugye a teremtés könyvének az elején azt olvassuk, hogy az Úr lelke ott lebegett a vizek fölött. És ahogyan a teremtésben a teljes Szent Háromság működik, és különleges szerepe van a Szentléleknek, úgy Jézus Krisztusban megjelenik egy olyan ember, aki új teremtmény, aki mentes az áteredő bűntől, aki az Isten akaratának tökéletesen megfelel, mégpedig egy magasabb szinten, mint az eredeti, ha tetszik, a régi Ádám. Magyarul a Szentléleknek a szerepe a teremtésben játszott szerepéhez hasonló.
2: Mária személye ugye bennünk sokszor a női principiumot idézi, de most hallottuk, hogy a Szentlélek is kapcsolatban van ezzel. Hogy lehet, hogy több keresztény felekezetben hát nem annyira követik ezt a tiszteletet?
1: Máriát, mint Jézus anyját, azért a keresztények minden felekezetben egy bizonyos tisztelettel említik. De abban már különbség van, hogy Isten szülőnek tartják-e, hiszen ehhez Jézus Krisztusnak a kezdettől fogva való istenségét, Isten emberségét kell vallani. De még akik ezt vallják is, sokszor gátlásokat éreznek a szentek tiszteletével kapcsolatban. Tehát tisztelik, mint Jézus édesanyját, de azt a fajta vallásos tiszteletet, amit mi a szenteknek tulajdonítunk, vagy amivel illetjük a szenteket, különösen Szűz Máriát, akit ugye a többieknél magasabb szintű tisztelet illet meg, ezt valamiképpen túlzásnak érzik. Na most régi vita ez, de megint csak a megtestesülés titkánál vagyunk. Ugyanis a képrombolás korában azon folyt Bizáncban a vita, hogy egyáltalán a szentek ábrázolásait, sőt magának Krisztusnak az ábrázolását lehet-e különleges tisztelettel illetni. Senki nem akarta a szentképeket imádni, tehát eltérően a pogány kultuszoktól, Itt tiszteletről volt szó, azonban a tisztelet nem a képet illette természetesen, hanem azt, akit ábrázol, sőt, Istennek a nagyszerűségét, aki az ő szentjeiben csodálatos. Ugye a bizánci liturgiában így is énekeljük, hogy ki szentjeidben csodálatos vagy, énekelünk néked. Jézus Krisztus ábrázolásai egészen különlegesek ebből a szempontból. Az ő esetében az emberség az istenségtől annyira elválaszthatatlan, hogy az ő arcát mindenki látni szerette volna, mert tudta azt, hogy az egyszerre Isten arc. Nem véletlen, hogy úgy énekeljük mi is a templomban, hogy a fényes Isten arcot bérsvájdalom födé. Tehát Jézus arca nem csak egy emberi arc, hanem egyben Isten arc. Ezért szerették volna az évszázadok során az emberek újra és újra látni Jézus arcát. Erre válaszol például a Katolikus Egyház katekizmusának a kompendiuma, amelyik a hivatalos kiadásban egy Krisztus ikont iktatott be a kötetbe, és előírták, hogy minden népnyelvi fordításban, vagy idegen nyelvi fordításban ezt a képet közölni kell. Voltak aztán, miért pont ilyen, hát tudom én, a mi országunkban az emberek másképp néznek ki, miért nem ábrázolja olyannak, természetesen ábrázolhatjuk nagy szeretettel szőkehaja, vagy amilyennek gondoljuk, de valahogyan ténylegesen megjelent. Tehát Jézus Krisztusnak volt konkrét történelmi arca és megjelenése, és ezt az arcot gondolják sokan úgy, hogy ránk hagyta örökül, esetleg a torinói lepel szenvedéstől megkínzott arcán, esetleg a manopellói Bisszus sejem kendőnek a lenyomatán. Az biztos, hogy ezt keresték, és voltak olyan művészek, akik látták, legalábbis a Veronika kendő néven tisztelt kendőt, mert bizonyos ikonokon és festményeken azok a vonások jelennek meg. Tehát nagy volt a vágy arra, hogy Jézus arcát lássák. Ehhez hozzáteszem, hogy Isten arca az mindenképpen a boldogságnak a kifejezése. Tehát ragyogtasd ránk arcod, és mi szabadok leszünk, mondja a Zsoltár. Egyébként ez volt annak idején a párizsi városmissziónak is a központi gondolata, ahol ugye Lüsztizsé bíboros úr azt kérte, hogy az legyen a motto, hogy kimutatja meg nekünk a boldogságot, ugye? És az a válasz a Zsoltárban, hogy ragyogtassa ránk arcodat, és mi szabadok leszünk. Tehát Isten arca tesz bennünket boldoggá. Mondjuk úgy is, hogy a színeváltás, a színről színre látás, hát nyilván másképpen van ez az üdvözültek esetében, mint ahogy mi látjuk egymást. Azonban kétségtelen, hogy ez a látás és ennek a vágya, ez kihatott a Szűz Mária ábrázolásokra is. Mert joggal gondolták úgy a hívő emberek, hogy hát Jézus az hasonlított az édesanyjára. Hát ha hasonlított rá, akkor az Isten arc megjelenése és Mária arcának a megjelenése között valami egész különös kapcsolat lehet. Azt hiszem, ez valami olyanféle gondolatmenet, mint a szeplőtelen fogantatásnak a tanítása, hogy Isten előkészítette Máriában azt az embert, aki aztán az örökítő anyagát is átadta az Isten embernek, aki egyszerre volt már az emberiségnek a teljes jogú tagja, és ugyanakkor isteni személy. Tehát Szűz Mária ábrázolásában a Krisztus ábrázolásnak a vágya is visszatükröződik a művészetben. Éppen ezért a Szűz Mária iránti sajátos tisztelet és a Mária ábrázolásoknak ilyenfajta, tehát nem önmagában nem a képnek, nem a tárgynak az odaadása, hanem az odaadó imádása különösen, hanem a Mária iránti sajátos tiszteletnek egyfajta kifejezése figyelhető. Meg nem véletlen az egyébként, hogy a búcsújáró helyeken nagyon gyakran éppen Szűz Mária képhöz kapcsolódnak a csodálatos gyógyulások és az ima meghallgatások. Tehát van olyan kegyhelyünk, amelyik eredetileg valamilyen szent kúthoz vagy forráshoz kapcsolódott. Még az is lehet, hogy az odajáróknak a szokásai kereszténység előtti időből valók. És aztán egyszerre föltűnik egy Mária kép, és ahhoz irányul attól kezdve az zarándoklat, És úgy tűnik, hogy ez válik aztán tartósan középpontjába az egész kegyhelynek. Ilyen például Mátra Verebély Szentkút. De ez nem egyedülálló egyébként a történetben. Úgyhogy azt hiszem, hogy a Szűz Mária képek az ikonoknak egy nagyon sajátos kategóriáját képviselik.
0: A Krisztus ábrázolások kapcsán bennem mindig felötlik az az idézet, hogy ő a fájdalmak férfia volt, aki külsejére nézve nem volt vonzó. És én ezt itt sose tudtam magamban helyre tenni, hogy ő, mint Isten ember, hogy nem volt vonzó, hiszen az Isten közelség ez tényleg egy ilyen boldogság állapot.
1: Vonzó volt-e, vagy nem volt vonzó? Az Izaiás prófétánál található szöveget mindig a szenvedő Krisztusra alkalmazzák. Tehát azt, hogy ő fiatal korában szép ember volt-e, vagy nem, erre ez nem vonatkozik, hanem ez a megkínzott a kereszten szenvedő Krisztusra vonatkozik, aki természetesen vérrel és fájdalommal takart arcát mutatja. Az biztos, hogy a tekintetének, vagy a vele való személyes találkozásnak egészen különös kisugárzása volt, hiszen tömegek tódultak hozzá, és megbontották a háztetőt, hogy a beteget odaengedjék a szobába, ahol tanított. Olyan jeleneteket is hallunk az újszövetségben, hogy Jézus ránéz valakire. Ezeknek mindig különleges hatása van. Biztos, hogy a megjelenése is, vagy az arca, vagy a tekintete, az nagyon sajátos erejű volt. Bár ezt is lehet természettudományosan vizsgálni, mert azt hiszem, hogy nagyon sok olyan kontaktus van ember és ember között, ami nem írható le egyszerűen például a fizikai érintésnek a mechanizmusával. Valóban igaz az, amiről beszéltünk az imént, hogy itt paradoxonok jelentkeznek. Tehát a végtelen Isten és a véges ember. Az örökké való Isten és az időben élő ember. Tehát ezek olyan állítások, amelyek a hétköznapi élet síkján kizárják egymást. Vagy-vagy. És Jézus Krisztusról azt valljuk, hogy egyszerre, keveredés nélkül, de elválaszthatatlanul, valóságosan Isten és ember.
2: De azért az szerintem eléggé nyilvánvaló, hogyha ezt kizárjuk az életünkből, akkor egész másképpen élünk, mint ha nem zárjuk ki.
1: Jézus Krisztusnak a személye az megnyitja az emberségnek a horizontját. Különben azt mondjuk, hogy hát az általunk is ismert, tapasztalható anyagi világnak a részei vagyunk, élünk, ameddig élünk, az alatt igyekszünk arra, hogy kellemesen alakítsuk a környezetünket, de tulajdonképpen ennyi az egész. És Jézusnak a személye nem hagyja ennyiben a dolgot, hanem az ő titka az fölszakítja fölöttünk az eget. Megint egy régi világképnek a hasonlata ez, amikor buroknak képzelték persze az égboltozatot, ma nem tudom milyen tudományos kifejezésekkel lehetne élni, de az biztos, hogy a lét dimenzióinak a gazdagságát nyitja meg. Szóval egy másik perspektíva. És ez egyben azt is jelenti, hogy tehát akkor az életünkben másút van az értékeknek a viszonya egymáshoz, és ennek az a következménye, hogy mivel mindenki lehetőleg a valóságra tekintettel akar élni, tehát másképp kell élni, mintha ez nem így volna. Tehát feladatot ad. Ez az, ami a mai embernek nagyon is aktuális, és könnyen elképzelhető, vagy megragadható, mert nem arról van szó, hogyha nem ennek megfelelően élünk, akkor Isten emberi szóval megharagszik, és megbüntet minket. Lehet így is mondani, de azt hiszem, hogy ma inkább érzékelhető az, hogy elszalasztunk egy hatalmas lehetőséget. És a mai ember nem szereti a lehetőséget elszalasztani. Akkor elszalasztjuk a vele való szeretetnek azt a közösségét, ami az örök boldogságba tart. Olyan akadályt állítunk magunkban, ami nem tesz minket alkalmas erre, hogy befogadjuk. Ez olyan szépen mondja ezt a János prológus. Ugye, hogy a világosság a világosba jött, de a sötétség nem fogadta be azt, aztán azt, hogy akik azonban mégis befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiai legyenek. Azoknak, akik hisznek benne. Tehát erről van szó.
3: Dr. Erdő Péter, bíboros prémás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.

0: Köszöntelek benneteket szeretettel. A Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Zsirusz Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer, a Rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.
1: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
2: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítókba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon, tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni. Tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket, jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanyja szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéleznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
1: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát. A katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Szülőföldjére Szigligetre érkezett boldog Bódi Mária Magdolna erekéje. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Most pedig jöjjenek a részletek. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentruma San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 9-én Szigligeten, Bódi Mária Magdolna szülőfalujában folytatódott a boldoggá avatott születésének 105. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat, számol be a Magyar Kurír. Az ünnep különleges jelentőségét az adta, hogy a Szűz Mária Szent Neve templom közössége ezen a napon vehette át boldog Bódi Mária Magdolna erekéjét a Veszprémi Főegyház megyétől. Udvardi György érsek köszöntőjében felidézte, hogy a boldog nem ideális, minden nehézségektől mentes körülmények között jutott el az életszentségre. Életét családi nehézségek, a szegénység, a két világháború közötti társadalmi és gazdasági problémák, majd a háború közelsége is meghatározták. Mindezek között mégis boldog tudott lenni, mert hitt Krisztusban és bízott tanításában. Éppen ezért példája ma is bátorságot adhat a keresztény ember mindennapi döntéseihez. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a Budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok és érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer. Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akar számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10,000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetni, az Úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: légy türelemmel iránta, mindent megfizetek. Az Úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta, és folytogatni kezdte: add meg, amivel tartozol. Szolgatársa lett térdre hullott előtte, és kérlelte: légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment, a börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak, elmentek és elbeszélték uroknak. Akkor az Úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogyan én megkönyörültem rajtad. És az Úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Júdea hegyvidékére ment a Jordánon túlra. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! A király végső ítéletét hallva, a közmondás ott ötlik fel az emberben: amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten. Magunk viselkedése határozza meg, hogy milyen választa találhatunk Istennél. De a hegyi beszédben egy pontosabb utasítást találunk az Úrtól. Mindaz, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ha ezt tekintjük a példázat igazi tanításának, akkor nem is a gonosz szolgát, sem a királyi embert kell a tanítás meghatározó szereplőinek tartanunk, hanem azokat a szolgatársakat, akik megbotránkoztak a kegyelmet kapott ember szívtelen viselkedésén. Bennük volt emberi érzés és alapvető becsületesség. Nem irítség vezette őket, amikor uruknak beszámoltak az eseményről, hanem az igazságosság és méltányosság késztette őket szólásra. Mert a gonosz szolgát ma úgy mondanánk, valami korrupciós lelkület vezérelte. Mindenből és mindenütt hasznot húzni, ahol csak alkalom nyílik rá. Élvezni a király nagy lelkűségét, és behajtani szegény szolgatársa adósságát. Nem számít, hogy miként bántak vele, hanem csak az, hogy neki milyen joga és lehetősége van. Ha a példázat végét nézzük, akkor igen kilátástalannak tűnik az emberiség végső sorsa, hiszen Isten mindig nagy lelkű velünk, magunk pedig rendszeresen az önzés fogjainak mutatkozunk. Még szerencse, hogy ott vannak ezek a szolgatársak. Talán ebben van annak a reménye, amit az Úr Péter szavaira válaszolt. Nem túlzó a 70-szer-7-szer való megbocsátás, mert másokat is jóra biztathat, illetve a bennünk élő jót megerősítheti. Ha magunk életére vonatkoztatjuk a példázatot, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy nekünk nem csak azért kell nagylelkűen cselekednünk, mert Isten végtelenül jóságos hozzánk. Minket igazán annak tudata kell, hogy vezéreljen, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Nem csupán kegy tehát Isten jósága, hanem atyai szeretetének megnyilvánulása. Ez pedig még súlyosabb indok arra, hogy elhagyjuk az önzés kísértését, és valóban megértőek legyünk másokkal. Testvérek vagyunk, egy atyának a gyermekei, és egy örökség várományosai. Ez pedig a méltányosságnál sokkal nyomatékosabb indok a nagylelkű viselkedésre. Ha nem ezt tennénk, akkor az atyára hoznánk szégyent, mint méltatlan gyermekei, sőt, magából a családból is kirínánk szégyenletes viselkedésünkkel. Megtagadnánk a családi közösséget és szeretetet. Siralmas tettünkkel kiközösítenénk magunkat Isten gyermekei közül. Erre is komoly figyelmeztetés ez a történet. A mai evangélium valójában két tanítást ad elénk. Az első arra figyelmeztet, hogy mindig meg kell bocsátanunk embertársunknak, ha az őszintén bocsánatot kér. Érdekes módon a szövegben nem szerepel a bocsánatkérés, de az erkölcsi alapelvből következtethetünk arra, hogy ez is megtörténik. Hiszen magától értetődő, hogy bánat nélkül nincs bocsánat. Ahol ugyanis konfliktus van, csak úgy rendezhető, ha meg is nevezik, mit akarnak elrendezni. Ezért lényeges része a szentgyónásainknak a bűnök megnevezése. Ha valaki csak általában mondja magát bűnösnek, a kijelentés ugyan igaz lehet, csak éppen nem visz közelebb a megoldáshoz. A megváltozáshoz, a cselekedetekhez ugyanis szükséges, hogy az ember meg tudja fogalmazni, miben akar jobbá lenni, miben akar megváltozni. Csak a célzott erőfeszítés hoz eredményt. Éppen ezért Péter kérdésére is az Úr Jézus válasza is inkább a megbocsátásra való készségre vonatkozik, mint egy meghatározott esetre. Tehát ne zárkozzunk el az ellentétek rendezése elől. A másik tanítás viszont arra vonatkozik, amit a mi atyánkba is belefosszőtt az Úr Jézus, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk. A tanítás tehát az, hogy miközben Isten irgalma és megbocsátásra való készsége valóban végtelen, mégis éppen mi magunk szabunk ennek a jóságnak határt. Akár azzal, hogy nem ismerjük el vétkességünket, akár azzal, hogy hiába vesszük, visszaélünk Isten jóságával. Hiszen a megbocsátásnak az az értelme, hogy helyreállítsuk a normális kapcsolatot, szót értsünk egymással, és készek legyünk az együttműködésre. A megbocsátó Isten pedig csak a megbocsátó emberrel tud együttműködni. Nem képviselhetünk másfajta erkölcsöt, mint amit Istentől kérünk és elvárunk. Az Úr Jézus példázata tehát arra is figyelmeztet minket, hogy az Isten képére teremtett ember nem viselkedhet úgy, hogy az Isten jóságának ellenképe legyen. Ezzel ugyanis nem csak cáfolnánk Isten irgalmát, hanem el is fordulnánk tőle, nem keresve és elfogadva a szeretet kapcsolatot. Szent Péter kérdése igazából arra vonatkozik, hogy lehet-e Isten gyermekei között maradandó ellentét, felfüggeszthető-e a szeretet? A válasz egyértelmű, Isten maga a szeretet, ezért az általa teremtett világban is ez a legfontosabb. Még inkább az ő képére teremtett embernek kell megvalósítania ezt az isteni vonást. Tudjuk, hogy a gonosz működik ebben a világban, de az a mi feladatunk, hogy egyre jobban kiszorítsuk őt magunk közül, és megvalósítsuk Isten országát. A megbocsátás tehát nem csak egy kemény erénygyakorlat számunkra, hanem a megváltás kiterjesztése egyre több emberre. Amen.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai augusztus 13-ai csütörtöki Jó hírek szerkesztő műsorvezetője. Szent István király ünnepére készülve 10 részes videós elmélkedés sorozattal várja követőit a zarándok.ma hírportál. A Király intelmei Bőte Csaba testvérrel című sorozat Szent István király fiához, Imre herceghez írt intelmeinek 10 fejezetét veszi sorra. Augusztus 11-e és 20-a között minden nap egy-egy intelem kerül a középpontba, amelyhez Bőte Csaba ferences szerzetes fűzi gondolatait. Az intelmek több mint 1000 év távlatából is meglepő erővel szólalnak meg. Nem csupán egy leendő uralkodónak szánt tanácsokat őriznek, hanem hitre, hűségre, alázatra, igazságosságra, türelemre és felelős szolgálatra hívnak. Csaba testvér elmélkedései azt keresik, hogyan válhat Szent István öröksége a ma embere számára is élő útmutatássá. A 10 napos sorozattal lélekben is szeretnének készülni augusztus 20-ára Szent István király ünnepére. Az első részben, 11-én Csaba testvér arról elmélkedett, hogy Szent István örökségének részeseiként mi magunk is megszorítottak vagyunk. Hogyan építhetünk olyan életet, közösséget és országot, amelyen Isten áldása nyugszik? A kérdésre a szerzetes megadja a választ is. Szerinte ehhez mindennek előtt hitre van szükség. Arra a hitre, amely bízik abban, hogy Isten országa előttünk van. A történelem sebei és kudarcai nem feltétlenül Isten utolsó szavai rólunk. Lehetséges a megújulás, a kiengesztelődés és egy békésebb világ építése. De ehhez mindannyiunknak hozzá kell tennünk a magunk cseppjét. Az első nap végén ezért Csaba testvér egyszerű, de komoly önvizsgálatra hív, mennyire élő az én hitem. Mennyire bízom Istenben? Hiszek-e abban, hogy Isten szeretett és értékes teremtménye vagyok? Hiszem-e, hogy képes vagyok megtenni azt, amit rám bízott? Csaba testvér útravalót is ad,

0: ha Isten feladatot ad, erőt is ad hozzá. És egy aznapra vonatkozó kérdés is feltesz a nézőknek. Ha osztályoznom kellene magamat, hányast adnék az élő hitemre? A teljes elmélkedések augusztus 11-től 20-áig minden nap exkluzívan a Zarándok mobil alkalmazásban lesznek meghallgathatók és megtekinthetők, de emellett a zarándok.ma YouTube csatornáján és közösségi felületein is elérhetőek. A Magyar Kurír Katolikus Hírportál arról tudósít, hogy Kocsis Fülöp hajdutorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedű Zsolt egészségügyi miniszternek a szívhangrendelettel, az esemény utáni tabletta vénkötelezettségének megszüntetésével és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségével kapcsolatban. A levelet augusztus 8-án tette közzé Facebook oldalán a Metropolita. A levélben megfogalmazza a görög katolikus egyház álláspontját, amely természetesen teljes mértékben megegyezik a katolikus egyház tanításával is. Abból az alapállásból indul ki, hogy a magzat valóságos ember a fogantatása pillanatától. Emberként jogai vannak, amelyeket önállóan képtelen képviselni, ezért külső jogvédelemre szorul. A szívhangrendelettel kapcsolatban a görög katolikus egyház álláspontja az, hogy az édesanyja tájékoztatása arról, hogy méhében ember fejlődik, nem szívtelenség, nem az ő megalázása, hanem segítség ahhoz, hogy egy életre szóló döntést a lehető legnagyobb körültekintéssel hozhasson meg. Az abortusz tabletta alkalmazásával kapcsolatban az az aggodalmuk, hogy könnyen azt a benyomást keltheti, mintha az abortusz egy egyszerű, hétköznapi és következmények nélküli eljárás volna. A kémiai módszer sem változtat ugyanakkor azon, hogy egy megfogant emberi élet kioltásáról van szó. Véleményük szerint az esemény utáni tabletta sem elfogadható. Nem tartják helyesnek, hogy egy hormonális hatású szer orvosi kontroll nélkül váljon széles körben hozzáférhetővé, különösen az ellenjavallatok és a lehetséges kockázatok miatt. Ezért tisztelettel, de határozottan kérik az egészségügyi minisztert, hogy személyes egyeztetésre hívja meg az érintett egyházi intézmények és az életvédő szakmai szervezetek képviselőit is. A görög katolikus egyház és intézményei készen állnak az együttműködésre. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia augusztus 10-én közzétett nyilatkozatában szintén az élet védelméről olvashatunk. Álláspontjuk, hogy az emberi jogok között az első, az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, akkor olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket a katolikus egyház súlyosan helytelennek tart. A válsághelyzeteket a valódi segítséggel lehet megoldani. Ehhez ajánlják fel tapasztalatukat és együttműködésüket. Építsük az élet kultúráját ne csak szavakban, hanem a mindennapi, kézzel fogható segítségben áll a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatában. A teljes nyilatkozat a Magyar Kurír hírportálon olvasható. A reformátusok is életpárti megoldást sürgetnek a szívhangrendelet ügyében. Steinbach József református püspök, a zsinat lelkészi elnöke személyes találkozóra hívta meg Hegedű Zsolt egészségügyi minisztert a szívhangrendelet életpárti szemlélet szerinti rendezése érdekében, adja hírül a vasárnap.hu hírportál. A Székesfehérvár egykori szőlőhegyén álló Szent Donát kápolnánál mutatott be szentmisét Spányi Antal püspök, Szakács Péter püspöki titkárról és Ugris Tamás plébánossal, a szőlős gazdák védőszentjének tiszteletére. Sokan jöttek el, hívek az egyházközségekből, hogy a város legmagasabb pontján imádkozzanak a fehérváriokért, a plébániai közösségekért. Az eseményről a székesfehérvári egyházmegyei stúdió tudósított, a következő bejátszásban ebből hallhatunk egy részt.
1: Székesfehérvár egykori szőlőhegyén álló Szent Donát kápolnánál mutatott be Szent Misét Spányi Antal püspök, Szakács Péter püspöki titkárral és Ugrics Tamás plébánossal a szőlőgazdák védőszentjének tiszteletére. Sokan jöttek el hívek az egyházközségekből, hogy a város legmagasabb pontján imádkozzanak a fehérváriakért, a plébániai közösségekért.
2: Kérem püspök atyát, hogy imádkozzon velünk együtt és értünk, hogy a lelkünk is felemelkedjék Istenhez. Hogy az ember belássa, hogy nem lehet annyira földhöz ragadt, hogy elfelejtse az Istent, Istenének törvényeit, mert ha Isten áldása nincsen az életünkön, az emberi munka hiába való.
1: Spányi Antal püspök beszédében azt hangsúlyozta, ma, amikor annyi aggodalom, bizonytalanság és félelem kíséri napjainkat, életünket imádságos lélekkel, hittel, az Istenben vetett bizalommal éljük meg.
3: Van egy Isten fölöttem, aki megmutatta a hatalmát, megmutatta a szeretetét, és ami készek vagyunk rá hallgatni, készek vagyunk a tanítását befogadni, és akarjuk a tőle kapott igazságokat az életünkbe elültetni, legalább törekszünk erre, akkor bízhatunk abban, hogy az, ami most bizonytalansággal tölt el, ami most rossz érzést hoz a szívünkbe, ami aggodalommal tölti el az életünket, azt valahogyan Istenre is bízhatjuk. Nem azt jelenti, hogy tehetünk, amit akarunk, hogy nem kell felelősen döntenünk, gondoskodnunk arról, hogy milyen mennyiségben használunk különböző energiákat, de bízhatunk az Istenbe. Ha megtesszük, amit teszünk, amit tennünk kell, akkor az Isten biztos megadja a segítséget. Ahogy az itt szőlőben dolgozó emberek is biztos mondták, tudták, emberi a munka, isteni az áldás. És ezt az áldást biztos megtapasztalták sokszor, és mi is megtapasztaljuk és megtapasztalhatjuk.
1: Az ünnepen részt vettek a város vezetői Cserpalkovics András polgármester és Róth Péter alpolgármester, a Prohászka cserkész csapat, a Noé hegyi Szent István borrend tagjai és a templomzászlókkal elzarándokoltak a város egyházközségeinek képviselői is.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk végéhez ért, elköszön a szerkesztő műsorvezető Patkoló Éva, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
5: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
6: Csütörtök van, évközi 19. hét.

megemlékezik rólunk az Úr, s áldását adja ránk. Áldjon meg az Úr titeket, aki az eget és a földet alkotta. Az ég az Úr ege, de a földet az emberek fiainak adta. Nem a holtak dicsérnek téged, Uram, és egy sem azok közül, akik leszálltak a némaság honába, hanem mi, akik élünk, dicsérjük az Urat most és mindörökké. Emlékezz meg rólam, Uram, add áldásodat a mai napomra. Neked ajánlom ezt az időt, amit most imádsággal töltök. Dícsérlek téged, és hálát adok a földért, amit gondoskodó szereteteddel lakhatóvá tettél számunkra.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Akkor Péter odament hozzá, és azt mondta neki: Uram, hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus azt felelte: Nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem hogy 70-szer 7-szer. Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, oda vitték hozzá az egyiket, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt és a feleségét, a gyermekeit és mindent, amilyen csak van, úgy fizessen. A szolga erre a földig hajolt, és leborulva kérte: Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked. Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgálótársával, aki tartozott neki 100 dénárral. Megragadta őt, folytogatta és követelte: Add meg, amivel tartozol. A szolgatársa a földig hajolt és kérlelte: Légy türelemmel irántam, és megadom neked. Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vetette őt, amíg megadja a tartozását. Amikor a szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt. Akkor az úr magához hívta őt, és azt mondta neki: Te gonosz szolga, én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad. És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. Így tesz majd mennyei atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének. Történt, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a szavakat, elhagyta Galileát, és Júdea határába ment a Jordánon túlra.

Isten megbocsátó szeretetében elengedi minden tartozásunkat, mert Jézus megváltott minket. Isten hív, hogy tartsunk bűnbánatot, és életünket újítsuk meg minden nap. Nem korlátozza, hogy hányszor hajlandó megbocsátani. Jézus nem vakmerőségre búzdít ezzel a tanítással, nem azt akarja mondani, hogy vétkezzetek bátran, Isten akárhányszor megbocsát. Azonban bármennyire is esendőek vagyunk, mindig bizalommal fordulhatunk Istenhez megbocsátásért. A gonosz szolga két színűsége nyilvánvaló a történetben. Miközben neki nagy tartozást enged el az Ura, ő a kisebb tartozást is kegyetlenül bevasalja attól, aki neki tartozik. Mielőtt elkönyvelnénk, hogy felháborító a gonosz szolga viselkedése, látnunk kell, hogy Jézus tükröt tart elénk ezzel a példabeszéddel. Nekünk is meg kell bocsátanunk a társainknak, nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer, vagyis akárhányszor, amikor erre szükség van.

felidézhetek most egy kapcsolatot, amiben úgy érzem, tartoznak nekem, vagy amiben én tartozom valakinek. Valaki esetleg megbántott, megkárosított, megalázott, vagy bármilyen módon szeretetlenül viselkedett velem szemben, vagy én tettem ugyanezt. Meg tudok-e bocsátani? El tudom-e engedni a tartozást? Tudok-e bocsánatot kérni? Milyen érzéseket vált ki bennem egy ilyen élmény? Haragot? Sértődöttséget? Szomorúságot? Csalódottságot? Félelmet? Mit kezdek ezekkel az érzésekkel?

0: Meghallgatom újra az evangéliumot, miközben megpróbálhatom Jézus tanítását arra az esetre vonatkoztatni, amire az imént gondoltam.
1: Akkor Péter odament hozzá, és azt mondta neki: Uram, hányszor vétkezhet ellenem a testvérem? Hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus azt felelte: Nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem hogy 70-szer 7-szer. Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, oda vitték hozzá az egyiket, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt és a feleségét, a gyermekeit és mindent, amilyen csak van, úgy fizessen. A szolga erre a földig hajolt és leborulva kérte: Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked. Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgálótársával, aki tartozott neki 100 dénárral. Megragadta őt, folytogatta és követelte: Add meg, amivel tartozol. A szolgatársa a földig hajolt és kérlelte: Légy türelemmel irántam, és megadom neked. Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vetette őt, amíg megadja a tartozását. Amikor a szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt. Akkor az úr magához hívta őt, és azt mondta neki: Te gonosz szolga, én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad. És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. Így tesz majd mennyei atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének. Történt, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a szavakat, elhagyta Galileát, és Júdea határába ment a Jordánon túlra.

most kérhetem Jézust, táplálja bennem a bizalmat, hogy a kapcsolataimban tudjak megbocsátani és bocsánatot kérni. Beszélgethetek azokról a tartozásokról, amikről úgy érzem, nem sikerült még elengednem, vagy amiért nem tudtam még bocsánatot kérni. Elmondhatom Istennek nehézségeimet ezzel kapcsolatban, és kérhetem az ő megerősítő kegyelmét.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát, a katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Orosz hegyen tartották meg a Vándorbölcsű program második találkozóját Szent László oltáránál. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét is jelölték a Fipreszi nagydíjra. Most pedig jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristaki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentruma San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 8-án tartották meg a székelyföldi Vándorbölcsű lakók második találkozóját Oroszhegyen, Szent László oltáránál, közli a Magyar Kurír. Az ünnepre a Kárpát-medence különböző pontjáról érkeztek családok, akik valamikor részt vettek a programban, valamint azok, akik kisbabát várnak és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez. A 2018-ban útjára indított székelyföldi Vándorbölcsű program célja, hogy a bölcsők családról családra járva gyermekáldás, az összetartozás és az élet tiszteletének jelképei legyenek. Az ünnepi szentmisét Obra István plébános mutatta be, a liturgiát követően pedig megáldották és jelképesen átadták az új családra váró bölcsőket. A programot elindító Nagy Balázs beszédében hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés mára túlnőtt a Székelyföldön. Bölcsők kerültek Kalotaszegre, Szatmára, Magyarországra és a Felvidékre is. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége az év legjobb filmjének járó nagydíj 5 jelöltje közé választotta Enyedi Ildikó Csendes barát című nagyjátékfilmjét. Írja a kultúra.hu. A Csendes barát világpremiérje a 2025-ös Velencei Nemzetközi Filmfesztivál keretében volt, ahonnan 6 díjat is elhozott, azóta pedig számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. A szövetség minden évben egy nagy díjat is átad, ez a legrangosabb elismerésük, hiszen a nyertest nem egyetlen fesztivál kínálatából, hanem a teljes éves filmtermésből választják ki. Éppen ezért már az is hatalmas elismerés, ha egy alkotást a jelöltek közé választanak. A díjátadóra 2026. szeptemberében a 74. San Sebastiani Nemzetközi Filmfesztivál megnyitó ünnepsége keretében kerül sor. A nyertes alkotásra a szövetség tagjai a világ minden tájáról több mint 80 országból szavaznak. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristaki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-09-04-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: Békés szép délutánt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. Ma a csütörtök délután Émaláncot hallják a budapesti stúdióból. Telefonszámunk elhangzott 061-374-0904-es. 14 óra 58-ig várjuk a hívásaikat, és közben beadjuk azokat a kéréseket is, amelyek az üzenetrögzítőre érkeztek. Kérem önöket, hogyha adásba kerüljenek, akkor kapcsolják a rádiót, és összeszedetten, röviden mondják el kéréseiket. Mária Rádió, tessék!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálát adok a sok kegyelemért, amit kapott a családom, és kérem továbbra is az imát az egészségünkért, a megélhetésünkért, a halottak lelki nyugalmáért, és a nagy családomból az unokám szerencsés hazatéréséért egy táborból. Köszönöm szépen.
0: Imádkozzunk értük. Isten áldja.
1: Dicsértessék a Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen. Imádkozunk elhunyt András Henriett Sándor és Péter lelkeüdvért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és önkéntes társainkért is, akik már elköltöztek innen a földről. Örök nyugodalmat adjon a Jóisten nekik, és mindazokat, akik itt szolgálnak a Mária Rádióban. Akkor várjuk a hívásaikat, és közben beadjuk az üzenetrögzítőt is, ha nem érkezik.
2: Hálát adok a kegyelmekért, és imád szeretnék kérni a családunk testi lelki egészségéért, a Szentlélek vezetéséért, és gyermekeim találják meg a helyüket az életbe, fiamatását. Köszönöm szépen!
3: Imád szeretnék kérni élő és elhunyt családunkért, és jelenleg halva fekvő testvérünkért. Köszönöm szépen unokájaimért, gyermekeimért, férjemért, anyósomért, és magam gyógyulásáért. Köszönöm szépen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Katalin, Zsuzsanna és Ilona testvéreink gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket!
0: Várjuk a hívásaikat a csütörtök délután Émaláncon. Várjuk a hívásaikat 061-374-0904-es, 14:50 perc van, 8 percünk van még hátra, úgyhogy most telefonáljanak.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megköszönöm minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni, elhunyt családtagjám lelki üdvért, lányunokáim hídben való megmaradásukért, egészségükért, a szünidő hasznos eltöltésért, a maga egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a támogatóért és a dolgozóért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mária Rádió, tessék. Halló, tessék mondani.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én hálát adok Isten irgalmas szeretetéért, és szeretnék imád kérni, hogy a Szentlélek töltse be az emberi szíveket az őszintesség lelkével, és az orvosokért szeretnék imád kérni, hogy szívükkel és értelmükkel gyógyítsák az embereket, a betegeket, és minden betegért, beteg gyógyulásáért, és a gyógyszerekért, hogy azok a gyógyszerek, amik gyógyítanak, hogy meg lehessen kapni, hozzájuthassunk, és még kérnék imád lakáshelyzet megoldódásáért. Nagyon szépen köszönöm.
0: Mi is köszönjük, Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretnék imád kérni édes hazánkért, nemzetünk egységéért, az ifjúságért és esőért. Nagyon szépen köszönöm.
0: Imádkozzunk érte. Mária Rádió, tessék.
8: Édesik az Úr Jézus Krisztus. Kérek szépen imád egy házas párért, mert nagyon nagy veszélybe kerültek, sajnos. Szétmentek, két kisgyermek van, és értük, imádkozok éjjel-nappal szinte, hogy újra kérjenek bocsánatot Istentől, és őre együtt neveljék a gyermeküket, ne védkezzenek, de ugyanakkor kérek minden olyan házas párért is imád, akik sajnos veszélybe került a házasságuk. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, mi is köszönjük ezt a kérést. Mária Rádió, tessék.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretnék imád kérni további derekam gyógyulásáért. Problém, ez a nagy gond, iszonyatos gond megszűnéséért. Egészségemért, problémák megoldásáért. Most van is egy nagyobb probléma, életem rendezéséért, családunk, rokonainkért, egészségükért, betegek gyógyulásáért, egy hölgynek jó vizsgálati eredményéért, egy súlyos beteg a édesanyja gyógyulásáért, a békéért, az egyházért, szentatyáért, püspökökért, papokért, elhunyt szeretteimért, elhunyt rokonokért, tisztító tűzben szenvedő lelkekért és a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért. Köszönöm szépen, dicsértessék.
0: Köszönjük szépen, javulást kívánunk önnek. Mária Rádió, tessék.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm a kegyelmeket, amit kaptam a tűzanyja közben járására. Kérek imád a gyermekeim részére, a Szentlélek vezetéséért, jó baráti társaságért, jó közösségért, fiam gyógyulásáért és szabadulásáért, és a Mária Rádió minden hallgatójáért és dolgozójáért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Isten áldja. Még van néhány percünk a délutáni imaláncban. 14 óra 55 perc van, úgyhogy várjuk még hívásaikat ebben a következő 3-4 percben. Most akkor adjunk be egy üzenetrögzítőt, ha nincs kérés.

0: Mária Rádió, tessék!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretném kérni a közös imát egy hölgyért, aki ma belezuhant egy ilyen medencébe, és össze-vissza törte magát, és vagy három helyre mentünk, amíg végre bekötözték, úgyhogy nyakig vizes lett, úgyhogy ő értene, hogy tüdőgyulladása legyen, mert aztán utána a légkondicionált helyen kellett ücsörögnie még egy nagyon sok időt. Köszönöm szépen!
0: Azt reméljük, hogy jobban lesz, nagyon szívesen. Mária Rádió, tessék! Halló! Tessék mondani, hallgatom.
2: Dicsőség Jézus Krisztus, imádkozzunk Márkuk unokámért, aki most van a műtőben, jó Isten állja, segítse az orvosnak a kezét, hogy sikeres legyen a műtétje, azt az anya volt halmazza, és mielőbbi gyógyulásért.
0: Mi is ezt kívánjuk szépen. Neki, Isten áldja.
2: Isten áldja önöket is.
0: Mária Rádió, tessék. Halló.
3: Dicsőség a Jézus Krisztus, szeretnék imád kérni a Mária Rádió fennmaradásáért, a családom egészségéért, és hogy jó ügy érdekében eljárjon a drágot. Nagyon köszönöm.
0: Ezért imádkozunk önért is. Mária Rádió, tessék! Halló!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálát adok az eddig kapott kegyelmekért, és kérem a közösség imáját nővérem vizsgálatáinak jó eredményéért, István és Viktor jó egészségéért, a Ciszterci nővérekért, valamint a Mária Rádió összes dolgozójáért. Köszönöm szépen.
0: Dicsőtessék
4: a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Hát akkor lesz még egy üzenet rögzítő, aztán lassan elköszönünk. Ja, van telefonunk is. Mária Rádió, tessék!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, imádkozzunk esőért, hogy a jó Isten nyissa meg a csomjas földeknek az egek csatornáit. Imádkozzunk továbbá a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért. Köszönöm szépen!
0: Én is köszönjük szépen! Isten áldja! Kedves hallgatóink, vége a csütörtök délutáni imaláncnak, hamarosan kapcsoljuk az imádkozókat, és minden szándékot felajánlunk, azt is, amit nem tudtak elmondani. További békés szép délutánt kívánok mindnyájuknak.

0: Irgalmasság órája.
1: Kelet-Felvidék, Bodolom, 3, 2, 1, adás.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves rádióhallgatók, határon el és határon túl. Tisztelettel és szeretettel köszönjük kedves mindnyájunkat a bodolói Sarlós Boldogasszony filiális templomból, ahol ma délután fél órai kezdettel hálát adva itt kapott kegyelmekért a Fatima Engesztel imatalálkozót tartunk. Imádkozunk közösen határon el és határon túl kérve nemzet szentjeinknek, a mennyország boldog lakóit, támogassanak bennünket mindenütt, mindenek előtt gyermekeinket, hogy életutunkon el ne fáradjanak. Kétségtelen, hogy olykor rémes körülöttünk a világ, de lépkedjünk felemelt fejjel, és szemléljük bátran Úrunkat, Jézus irgalmas szívét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
0: és bocsáss meg vétkeinket, miképp

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldottabb vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az őt szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben,
0: hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét,

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most

0: A fájdalmas rózsa főzőér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Soha senki sem fogja tudni elképzelni Isten éjszakáját. A világosság belemerül a bűn feneketlen mélységébe. Szolgai alakot öltve kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez. Részese lett a szenvedésnek, amellyel szemben az ember tehetetlen, és a szeretet kelyhét nyújtja nekünk, amely gyógyír minden szenvedésünkben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Ő a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmunkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rozsa füzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Beletiprás az emberi becsületbe, az emberi méltóság megalázása és meggyalázása, sátáni mű. De ha ilyenkor engedjük Krisztus szeretetét lelkünkbe áradni, ellenkezőleg megnöveli emberi méltóságunkat, becsületünket. Kérjük Jézust, hogy tudjuk csöndben elviselni az igazságtalan meggyalázásokat. A gonosz most Jézussal rakja a tövis koronát, mert ő szeretne lenni a király, az Úr, hogy neki hódoljanak. Az Isten adta korona azonban nem szúr, mert az alázattal és szeretettel ékesít. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, És áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka. Aki érettünk, a keresztet hordozta. Lehetséges? Összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amelyet a kereszt hordozás jár végig, emberileg képtelenség. Botladulásokkal és elesésekkel, és a szireneinek karjaira is rászorulva, de végre is maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség. Lélekben és testben. Erejüket az atya toldotta meg. Már odaértek. Már hozzák a szegeket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod.
1: Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
1: Áldott vagy te az asszonyok között,
2: és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, És áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Ha odaadja engesztelő áldozatul életét, meglátja majd utódait, hosszúra nyújtja napjait, és az Úr tetszése az ő keze által teljesül. Lelkének gyötrelme után meglátja a világosságot, megelégedett lesz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögünk. Urunk Isten, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen.
2: Kedves hallgatóink, a rózsafűzért a stúdióból Labundi Mária és Szigler Luizi, a tizedeket telefonon Szegedi Ági, Ágnes nővér, Varga Edit, Svágerné Emília és Lőrinc Józsefné imádkozták. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A rózsafűzérünk köztelefonon keresztül önök is csatlakozhatnak. Jelentkezni a 061-373-0701-es telefonszámon lehet. Várjuk hívásaikat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat. Könyvben örökítették meg a boszniai katolikus nők hagyományos tetoválásának történetét. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat, számol be a hírről az MTI. A választott mottó az erdélyi város nyitott szellemiségét is hangsúlyozza. Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke szavai szerint a város kincses ládáját nem zárják el zsugori módon, hanem kinyitják és értékeit közkincsé teszik. Ilyen módon nyer értelmet Kolozsvár gazdagsága, melyre lakói méltán büszkék lehetnek. A Kárpát-medence egyik legnagyobb magyar kulturális fesztiváljára mintegy 600 programmal készülnek a szervezők. A résztvevők többek között családos és gyermekprogramokon, kulturális és sporteseményeken és örömfőzésen is részt vehetnek. A rendezvény nem csak hidat képez a város lakók között, de az elvándoroltakat is hazavonza, Kolozsvárt pedig élő fővárossá teszi. 24 bosznia-hercegovinai nő visszaemlékezésén keresztül mutatja be a katolikus nők körében egykor elterjedt hagyományos tetoválás, a Széchenyi történetét és jelentőségét egy szeptemberben megjelenő kötet, írja az MTI. A Széchenyi a török hódítás idején alakult ki, és arra szolgált, hogy a nőket és a gyerekeket megvédjék az elhurcolástól, az erőszakos asszimilációtól vagy kényszerházasságtól. A keresztény jelképeket is tartalmazó tetoválások elsősorban Közép-Boszniában és Hercegovina egyes területein voltak elterjedtek, és szorosan kapcsolódtak a vallási és közösségi identitáshoz. Mária Maracsics és Josipa Karecsek kötete olyan nők vallomásait gyűjti össze, akik édesanyjuktól és nagyanyjuktól örökölték a több generáción át fennmaradt hagyományt. A kiadványt a horvát diaszpórának is szánják, különösen azoknak, akik családi történeteken keresztül ismerkednek meg felmenőik hagyományával. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok és érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Patkoló Éva Bajzát Máriával beszélget, aki a Népmese Kincstár mesepedagógiai program szakmai vezetője, mesepedagógus, neveléstudományi bölcsész, évgyermekkönyvedíjas, kétszeres Fitz József díjas és Nőklapja irodalmi díjas író.
4: Köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Bajzát Mária mesepedagógust, írót, aki Népmese Kincstár néven sajátos pedagógiai módszer dolgozott ki az óvodás iskolás gyerekek számára.
5: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást.
4: A mesepedagógia egy nagyon talányos hivatás, erről is fogom kérdezni, de előtte kezdjük önnel, a mesepedagógussal. Milyen családból jön? A hitet a családból hozza-e?
5: A családból hozom a hitet. Tiszaföldváron születtem, 1970-ben kereszteltek meg, és a legelső családi történeteimhez nagyon erősen kapcsolódik a hit. Az első hang, ami nagyon erősen él az emlékezetemben, az a tiszaföldvári református templom harangja. Négy harangja van.
4: Közel volt a...
5: Nem, de lehetett hallani a harangszót, és a nagymamám mindig felemelte az ujját, és mondta, hogy figyeld, hallgass csak. És a nagymama tanított meg tulajdonképpen a harangok szavára, és nagyon gyorsan tudtam hozzáigazítani tulajdonképpen az időt, a hétköznapit is, és a szent és szakrális időt is. Tudtam, hogy mikor van reggel, mikor van dél, nagymamám még az a generáció, aki délben rakja az asztalra az ételt, és tudtam, hogy ha az utcán játszom, akkor amint meghallom, akkor iszkiri futás hazafelé. Nagyon hamar megtanította, hogy mikor hív Isten tiszteletre a harang, mikor hív temetésre, és tulajdonképpen ezzel a hanggal illesztett bele az időbe és a világba. És azt is elmondta hozzá, hogy szoros családi kötődésünk van, mert az első világháborúban a földvári harangokat elvitték, és az 1920-as évek közepén öntötték Sopronban újra a négy harangot, és az én egyik dédnagypapám ennek nagy anyagi és szellemi támogatója volt, a nagypapa presbiter volt, és a nagymama volt az is, aki a templomba először elvisz, nem voltam még 3 éves, és azt a jelenetet máig föl tudom idézni, ahogyan előkészíti, és megállunk a földvári református templom előtt, és akkor azt mondja nekem a nagymama, aki egy nagyon pici őszhajú asszony volt, hogy becsüld meg magad, mert Isten házába lépsz be. És 3 éves sem vagyok, és megmutatja, hogy a második pad a miénk, ez a családi pad, és tulajdonképpen elhelyez engem a családi rendszeren túl egy kisvárosi és egy szakrális rendbe. És onnantól kezdve nekem ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy melyik a mi padunk, hol az én helyem a templomba. És később, amikor már felnőtt vagyok, és megszűnik ez a fajta tudás, hogy kinek a padja, ki hova ül, hogyan van a rend, akkor nagyon sokáig személyes értésnek éreztem, hogy valaki elfoglalta a helyen. Sikerült persze túllépni. Nagyon sokat köszönhetek a nagymamának a hittel kapcsolatban, mert hogy a családom egy tipikus múltszázadi család, ahol az anyai ágon hozok egy nyakas, kálvinista, erős református hitet, nagyapám presbiter, dédnagyapám előjáró, és azt, hogy elveszi tőlük a szocialista-kommunista rendszer a szabad vallásgyakorlást épp úgy, mint a földet és a boltot és a vagyont, és megfosztják őket mindentől. És apai ágon, az apám katolikus volt, viszont egy nagyon-nagyon-nagyon szegény családból való fiatalember, aki 40-es évek végén katonatiszt lesz. És akkor a két családi kultúra találkozik. És ami nagyon jó, hogy az 50-es évek végére az apám kiábrándul az eszméből, kiábrándul a pártból, visszaadja a pártakkönyvét, meg is fosztják mindentől. És amikor én már megszületek, addigra igaz, hogy ő nem jár templomba, de nem tiltja azt, hogy én menjek, hogy mi menjünk, hogy engem megkereszteljenek, hogy konfirmáljak. És hogy tulajdonképpen ez az ellentmondás, ez folyamatosan ott van. A keresztanyám pártitkár, a keresztapám katonatiszt az előző rendszerben, de följönnek és megesküsznek a pozsonyi úti református templomba. Majd a rendszerváltás után, és közben is gyakorolják a vallást, lányukat megkeresztelik, konfirmál, tehát ugyanúgy nő föl, mint én, hitben, és amikor megszületik a rendszerváltás, akkor ők a Martfői gyülekezet alapítói, a templom adományozói és alapítói. Tehát egy nagyon ellentmondásos környezet, de a nagyanyám miatt, és ez nem elsősorban a szüleimnek köszönhető, hanem a nagymamámnak, én egy nagyon erős hitet kapok. És nagyon-nagyon sokféle üzenetet. Például gondolkoztam azon, hogy a harangszó mellett mi az első gyerekkori emlékem, nagyon erős gyerekkori emlékem, és egyrészt az első templomba belépés, a helyünk, másrészt pedig emlékszem egy olyan jelenetre, hogy egy Éva nevű lány megbánt engem az utcai játék közben. És volt egy titkos helyem a nagymamám kertjében, egy lugas, bebújtam alá, és teli torokból óbégattam a szívemet hozzád, emelem, és benned bízom, Uram, 25. Zsoltár, mert hogy ez jelentette egy belső vigasztalást. Vagy ugyanígy a kamaszkor egyik nagyon-nagyon meghatározó élménye, hogy meghalt az egyik nagyon, általam nagyon tisztelt és nagyon szeretett nagybátyám. És akkor a temetésén elhangzik az ige, hogy a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. És akkor 16 éves vagyok, és tulajdonképpen ott megértem, és így nagyon mélyen, hogy ennyi a cél. Hogy tulajdonképpen ez a lényeg, hogy tudok-e nemes harcot harcolni, hogy tudom-e megfutni azt, amit nekem kell, ami nekem rendeltetett.
4: Ez érdekes, amit most mond, mert 10 éves korban nagyon sok gyerek eltávolodik a hittől, akkor önnél ilyen váltás nem volt.
5: Nekem nem volt könnyű gyerekkorom, anyukám és apukám nagyon viharosan szerették egymást. És nagymamám és a nővérem adta tulajdonképpen azt a biztos bázist, ami nélkül nem tudtam felnőni, és ennek nagyanyám részéről nagyon erős része volt a hit. Emlékszem, amikor imádkozni tanított bennünket, és nagyon érdekes ez is, és itt is megjelenik ez a családi furcsa ellentmondás, hogy a nővérem nem lett mélyen hívő. Templomba járó volt, de nem volt mélyen hívő. Én igen. És amikor imádkozni tanít bennünket, akkor a legelső ima az, amit nagyon sok gyereknek tanítanak meg, az Én Istenem, Jó Istenem, lecsukódik már a szemem, és az utolsó sora az, hogy vigyázz az én testvéremre. És akkor bennem már akkor ott volt a mesélő, és én mindig tovább mondtam, és az volt az én utolsó két záró sorom, hogy és az egész családra, meg a kerek világra. És gyakorlatilag hozzá költöttem egy népköltés részletet. Tehát népköltés részletekből raktam össze a saját esti imádságomat. És hogy ez a gyerekkori gyökér, ez mit tud adni? A tavalyi évem elsősorban arról szólt, hogy a nővéremet ápoltam, aki bulbáros motoneuron megbetegedés, az ALS-nek egy változata sújtotta, utolsó évét töltötte. Ez ugyanaz a betegség, amiben az alkotmányjogász Karsai Dániel elhunyt. Ez egy nagyon nehéz és nagyon súlyos tragédia a betegnek is, és a hozzátartozóknak is. És itt tulajdonképpen az a hit tudott ebben az egy évben segíteni, hogy valamiképpen ez mégiscsak vigyázás, és hogy tudom, hogy még ebben a nehéz helyzetben is vigyáz a Jóisten az én testvéremre.
4: El lehet fogadni ilyenkor, ilyen esetben azt, hogy ez Isten akarata?
5: Igen. Nem jelenti azt, hogy ez nem egy mély gyász, nem jelenti azt, hogy nem sírtam és sírok még mindig nagyon sokat, és rettentesen hiányzik az életemből, mert hát anyám helyett anyám volt, tehát egy nagyon szoros kapcsolat fűz hozzá, rengeteget köszönhetek neki. De el tudom fogadni, hogy ez egy isteni rend része. Itt muszáj behoznom egy mesét, mert ezt nagyon sokszor kínálom oda sokaknak, pont azért, hogy bele tudjanak nyugodni Isten akaratába. Van egy magyar népmese, amiben egy anya hal meg, és ott marad két szopós csecsemő. És akkor azt mondja a Jóisten, egyes változatokban Szent Mihálynak, más változatokban egy angyalnak, vagy a halál angyalának, hogy amikor megtagadja, hogy elhozza az anyát az Úr szín elé, hogy mit gondolsz te? Én a tenger mélyén egy kavicsban egy apró kis féregről is tudok, és azzal is tervem van. Hát gondolod, hogy nekem ezzel nincsen tervem? A hosszú-hosszú népmese végére bebizonyosodik, hogy volt terve, és csak úgy teljesedhetett a terve, hogy elvette az anyát. És én is úgy gondolkodom erről, miközben beleszakad a szívem nagyon sokszor, hogy ez valaminek a része, amit én nem értek, kicsi vagyok hozzá, de tudom, hogy vigyáz rám. Nekem ez az egyik ősélményem, hogy abban a nagyon nehéz családi, sokszor nagyon perpatvaros környezetben én ott ülök az Isten tenyerén. A két fiamat, mind a kettőt megkereszteltük, mind a kettőt igyekeztem hitre nevelni, és ugyanúgy megjelenik a két fiúnál ez a fajta mintázat, hogy az egyik fiam egyáltalán vagy nagyon ritkán jár templomba, nem gyakorolja a vallást, és a másik fiam pedig mélyen hívő. Egyébként ő katolikus lett az apukája után, tehát ez egy nagyon komplex és komoly szülői kihívás. Nagyon sokat tanultam miatta a katolikus vallásról, és nagyon sokszor járok miatta a katolikus templomba, tehát közelebb is hozta
4: most
5: két vallást.
4: Nincs rossz helyen.
5: De jó helyen vagyok, teljesen jó helyen vagyok.
4: Térjünk rá akkor a mesepedagógiára, már egy-két mondatban említette a mesét. Mi indította arra, hogy ezt a módszert kidolgozza?
5: Nagyon-nagyon ügyetlen voltam a gyerekekkel. Nem tudtam fegyelmezni végzett tanárként. Nem találtam utat, nem találtam hangot, nem figyeltek rám. És akkor elkezdtem mesélni. Móra Ferenc is mesélt.
4: Valami melyik órán? Egyszerűen egy tanórán?
5: Tanórán. Azt gondoltam, hogy hát, ha nem figyelnek arra, ami a tananyag, akkor hát, ha mesére figyelnek, mert nagyon sok történet szól arról. Például Móra Ferenc Kalcinált Szóda című elbeszélése, hogy hogyan lehet egy tanárnak mesével megszólítani a gyerekeket. És ez egy annyira régi és ősi tudás, hogy azt gondoltam, hogy ha ezzel sem megy, akkor legjobb lesz, hogyha én elhagyom ezt a pályát. És akkor egyszer csak attól, hogy mesélni kezdtem, megváltozott a tér, megváltozott a hangulat, megváltozott a kapcsolódás minősége és módja. Én is megváltoztam, megváltozott a hangom, megváltozott az a fajta figyelem, ami addig egyáltalán nem járt nekem a gyerekek részéről, és felépült közöttünk egy lelki híd. És ehhez egyébként nagyon szorosan kapcsolódik a választott igém, amiről később majd biztosan beszélünk. És rájöttem arra, hogy tulajdonképpen a történetek azok, amelyeknek a segítségével föl tudom kelteni a figyelmet az iránt, amiről én beszélni akarok. És a mesélő szerep az a szerep, ami a gyerekek számára bennem izgalmas, érdekes és valamilyen módon tiszteletre méltó. És ezek elengedhetetlen feltételei annak, hogy 25-30 gyerek 45 percen keresztül figyeljen valakire. És én meséken keresztül tudtam megteremteni azt az osztatlan fókuszált figyelmet, ami aztán később megalapozta a tananyag iránti osztatlan fókuszált figyelmet is, és el tudtam érni, hogy én magam kezdjek el úgy beszélni és mesélni a tananyag

0: hogy a Népmese Kincstár módszertanának gyakorlati kézikönyve. Tehát akkor ez már valamiféle oktatás formájában is, és akkor ez mit tartalmaz ez a könyv, hogyan segíti a pedagógusokat?
1: Amiről az előbb beszéltem, az a 90-es évek eleje, és akkor elkezdtem nagyon tudatosan használni a mesét. Különböző természetes fejlődést támogató és segítő tevékenységekben, különböző tanórákon, és egyszer csak 90 és 2000 között összeállt egy rendszer, ami 10 év, onnantól kezdve elkezdtem bemutatóórákat tartani, képzéseket, workshopokat, szakmai műhelyeket tartani pedagógusoknak, és rájöttem arra, hogy tulajdonképpen a népmese és a népköltészeti alkotások egy olyan komplex rendszert alkotnak, aminek a segítségével rengeteg mindenre meg lehet észrevétlenül, didaxis nélkül tanítani a gyerekeket. És amikor a módszertankönyv megszületett, akkor már nagyon sok képzésen és nagyon sok konferencián és nagyon sokféle workshopon, műhelyen voltam túl, és óriási igény fogalmazódott meg arra a pedagógusok részéről, hogy legyen egy elérhető, használható kézikönyv, aminek segítségével ők is tudnak mesefoglalkozásokat vagy meseórákat tartani, és ez tulajdonképpen ez lett a mesepedagógia módszertana.
0: Amikor én erről a módszerről először hallottam, akkor az volt az első gondolatom, hogy ez egy nagyon jó dolog lehet, de utána eszembe jutott, hogy a mai felgyorsult világban, amikor a gyerekek már állandóan mobilt, egész kicsik is mobiltelefonnal járnak, hogy ott lehet-e tartani a gyerekeket a mese mellett?
1: Abban az esetben igen, hogyha nagyon tudatos pedagógiai munkával mesehallgatóvá neveljük és szeretjük őket. Úgy születünk, hogy képesek vagyunk meséket hallgatni, de az a fajta külső környezet, ami most körülvesz bennünket, ezt nehezíti. Ugyanakkor úgy születünk, és úgy vagyunk jelen a világban, hogy történetiségünk van, szomjazzuk a történeteket, akarjuk, ezért nézegetjük a képeket, és ezért pörgetjük a Facebookot, és mi a történeted? Ez a kérdés. És most a tét az az, hogy elég lesz-e a kép, vagy kell nekünk történet. És ahhoz, hogy a gyerek oda tudja adni a figyelmét, saját magát, ki tudja nyitni a lelkét egy-egy történetre, és a tudatát, ahhoz nekünk, pedagógusoknak és szülőknek összefogva, az egész társadalomnak összefogva föl kell építenünk egy olyan lehetőséget, amiben a gyerek történeteket hallgathat. Ez a szülő felelőssége akkor, amikor az asztalnál vacsoráznak, és nem a tévét kapcsolják be, hanem beszélgetni kezdenek, és családi történeteket mesélnek születésnapokon, és az ünnepeken, és a hétköznapokon, és megkérdezik a gyereket azon túl, hogy mi történt az iskolában, a semmi válaszon túl, számtalan konkrét kérdést feltéve az ő hétköznapjéről, és ők is mesélnek a hétköznapjairól, ünnepnapjaikról és életükről, tehát kicserélődnek a történetek. A pedagógusok részéről pedig óriási felelősség, hogy minden nap a családi mesélések mellett hangozzon el az iskolában, az óvodában, a bölcsödében is mese. És hogy ha ezt közösen sokszor mondjuk, és nem csak mondjuk, hanem tesszük, ahányszor csak lehetséges, akkor az emberi pszichének igénye van arra, hogy kapjon történeteket, mesét hallgatni öröm, és akkor a gyerekek egyszer csak maguktól kérik ezt, és ők maguk fogalmazzák meg, hogy mondj egy mesét, még egyet, még egyet, még egyet, és tulajdonképpen akár egész nap lehetne mesélni egy jól előkészített mesehallgatóvá nevelt és szeretett közösségben.
0: A gyerekek Isten hitre való nevelésében segíthette a népmese? Ez azért jutott eszembe ez a kérdés, mert az unokám nemrég volt első áldozó, és ő mesélte, hogy a gyerekek egy része nagyon rendetlenül viselkedett a hittanórán, a hitoktatóra nem nagyon figyeltek, viccelődtek, tehát valahogy nem kötötte le őket. Segíthet-e a mese ilyen területen is? Evangelizálhatja-e a gyerekeket?
1: Nem akarok belemenni most az iskolai, óvodai hittanoktatás kérdéseibe. Tudnék róla beszélni, de most a mesére fogok fókuszálni. A mese összeköt a láthatatlannal, a transzcendenssel, az éggel. Nem csak a keresztény legenda mesék, hanem a varázsmesék, a tündérmesék is azt üzenik, hogy van valami, ami fölöttünk áll, ami láthatatlan. Vannak erők, amelyek sokkal hatalmasabbak, mint az ember. A legendamesék, a keresztény legendamesék, egyébként természetesen minden vallásnak megvan a saját legendamese korpusza, de a keresztény legendamesék pedig abban tudnak segíteni, hogy a régi ember hite szerint Jézus, Szent Péter, a Jóisten családtag volt. rendkívül közel.

0: közel voltak a szentekhez, rendkívül közel voltak a mennyországhoz és a pokolhoz. Pontosan tudták, miközben soha vagy nagyon ritkán verbalizálták, hogy ez bennünk is lakik. És úgy éltek, és úgy voltak jelen, hogy bármikor lehet találkozni a szenttel, és bármikor lehet találkozni az Úrral. Az ünnepek és jeles napok kapcsán megjelent egy könyvem, a Kerek élet fája, a jeles napok mesekalendárium, és ebben nagyon sok egyházi ünnephez is választottam mesét. Nem azért, mert az volt a szokás a hagyományban, hogy meséket mondtak ilyenkor, hanem azt gondolom, hogy a történetek segítenek a gyerekeknek megérteni ezeket az ünnepeket és ünnepnapokat, és a különböző egyházi ünnepek, szentek élete, és egyáltalán a vallás legmélyebb üzenetei kapcsán is tudnak a mesék árnyalatokat hozzátenni ahhoz, hogy a gyerekek értsék, és főleg érezzék ezeket a fontos üzeneteket.
1: A meseterápiáról már többet hallottunk, azt hiszem, hogy ez talán ismertebb ez a fogalom. Mi a különbség a meseterápia és a mesepedagógia között?
0: Én nagyon-nagyon fontosnak tartom a kettő szó jelentését.
1: Van átfedés esetleg?
0: Igen, de a cél különbözik. A terápia egy betegség testi vagy lelki panasz szakszerű kezelése, illetve a gyógyítás során alkalmazott eljárások összessége. A pedagógia kísérést jelent, nevelést jelent, oktatást jelent. Abból indulok ki, hogy egy kerek egész személyiséghez közelítek, és azt akarom megtanítani valamire, őt akarom meséken keresztül szocializálni, az ő ismereteit akarom meséken keresztül tágítani, nincs benne a gyógyítás lehetősége. Miközben a mese észrevétlenül gyógyít, és észrevétlenül fejlesztet, a természetes fejlődést támogatja. De bárki, bármikor bárkinek elmesélhetünk egy jól megválasztott történetet. Korosztályos válogatást nagyon fontosnak tartom, a mesepedagógia, és tulajdonképpen a népmesekincstár sorozat, ami a nevemhez fűződik, az első olyan sorozat, ami korosztályos válogatást ad a szülők és a pedagógusok kezében népmesékből és népköltészeti alkotásokból, hiszen egészen más mesélek egy 3 évesnek, és egészen más mesélek egy 16 évesnek.
1: Hány éves kortól hány éves korig lehet?
0: Magzati kortól mesélünk. Kodály azt mondta, hogy a zenei nevelés magzati korban kezdődik, a mesei nevelés is magzati korban kezdődik. Nyugodtan lehet mesélni családi történeteket, és nyugodtan lehet meséket és mondókákat mondani már magzati kortól, hiszen a gyerek már az anya szíve alatt hall. És miért ne hallhatná az anyanyelve legcizeláltabb, legkifinomultabb szövegeit, hiszen ezeket a szövegeket évszázadokon keresztül csiszolta a kollektív tudat és tudatalatti, és tulajdonképpen a népmesék népköltéseken keresztül összekötetésbe kerül így már a nagymamájával, a dédnagypapájával, hiszen ők is hallhatták és mondhatták is ezeket a történeteket.
1: És hány éves korig?
0: Amíg csak élünk, és még azon is túl.
1: Tehát felnőttek számára is?
0: Teljes mértékben. A népmesét a hagyományban felnőttek mondták felnőtteknek, a folklórnak mindössze 5%-a a gyerekfolklór.
1: Már említette azt, hogy hozott nekünk egy igét, melyik lenne az, és milyen személyes élménye fűződik hozzá?
0: Máté evangéliumából hoztam, és ott azt kérdezik a tanítványok Jézustól, hogy miért beszél példázatokban, és ő azt feleli rá, hogy mert látván nem látnak, és halván nem hallanak. És számomra ez is egy nagyon-nagyon fiatal korban megérkező ige. De tulajdonképpen, amikor elkezdettem tanítani, akkor értettem meg azt, hogy nem beszélhetek csak is és kizárólag a szemnek, a fülnek, hanem muszáj kinyitnom a lélek kapuját. A mese pont ugyanoda nyit kaput, ahova Jézus példázatai. És ezért is gondolom azt, hogy a mesepedagógia a szív pedagógiája. Mert abban a pillanatban, amikor az ünnepekről mondok mesét, amikor erdőről, mezőről, állatokról, növényekről mondok mesét, akkor a történeteken keresztül rácsodálkoztatom a gyereket a világ csodájára, és a teremtés csodájára, és az élet csodájára. És hogy ezt lehet a tudomány oldaláról, de kell a lélek és a szív oldaláról is támogatni. És ezt tudja a mese a maga mágikus, csodálatos nyelvével, és ezt tudják a példázatok. Az agy azóta, amióta Jézus elmondta a maga példázatait, tudjuk, hogy történeteken keresztül tanul. Azóta eltelt 2000 év, és megszületik a Narratív Agy című tudományos kötet, amiből tudjuk, hogy történeteken keresztül tudunk leghatékonyabban tanulni. És ezt Jézus valahelyett szerintem legnagyobb mester 2000 évvel ezelőtt is tudta.
1: Köszönöm szépen az elmondottakat, és nagyon sok áldást kívánok a további hivatásához, missziójához.
0: Köszönöm szépen.
2: Patkoló Éva Bajzát Máriával beszélgetett, aki a Népmesekincstár mesepedagógiai program szakmai vezetője, mesepedagógus, neveléstudományi bölcsész, év gyermekkönyvedíjas, kétszeres Fitz József díjas és Nőklapja irodalmi díjas író.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát. A katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Szülőföldjére, Szigligetre érkezett boldog Bódi Mária Magdolna erekéje. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Most pedig jöjjenek a részletek. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentruma San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 9-én Szigligeten, Bódi Mária Magdolna szülőfalujában folytatódott a boldoggá avatott születésének 105. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat, számol be a Magyar Kurír. Az ünnep különleges jelentőségét az adta, hogy a Szűz Mária Szent Neve templom közössége ezen a napon vehette át boldog Bódi Mária Magdolna erekéjét a Veszprémi Főegyház megyétől. Udvardi György érsek köszöntőjében felidézte, hogy a boldog nem ideális, minden nehézségektől mentes körülmények között jutott el az életszentségre. Életét családi nehézségek, a szegénység, a két világháború közötti társadalmi és gazdasági problémák, majd a háború közelsége is meghatározták. Mindezek között mégis boldog tudott lenni, mert hitt Krisztusban és bízott tanításában. Éppen ezért példája ma is bátorságot adhat a keresztény ember mindennapi döntéseihez. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok és érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!
4: Híreinket hallották.

0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom önöket. Tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el hanyatfekvésben, kényelmesen az ágyon vagy a matracon, lábakat hajlítsuk be, talpak a talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is, húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkon megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal ellentétesen a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, nyújtsuk meg az egész felső testet, billentsük hátra a fejünket, nyissuk meg a torkunkat, majd fújjuk a levegőt, csúsztatjuk le mindkét vállunkat, állathozzuk a mellkashoz, és megnyúlik a tarkó. Egyik tenyerünket csúsztassuk a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd fújjuk a levegőt, húzzuk az állat a mellkashoz, a tarkó még a talajon nyújtózik, majd elemeljük a fejünket, a lapocka aljáig felgördülünk, megnézzük a köldökünket, és szépen visszaengedjük a fejünket a talajra. Még egyszer levegő kifújása közben állat csúsztatjuk a mellkashoz, elemeljük a tarkot, lapocka aljáig, feljövünk, megnézzük a köldökünket, és végül letesszük a fejünket. Rézsutosan fogunk megemelkedni, veszünk egy nagy levegőt, majd levegő kifújása közben gördülünk fel rézsutosan, könyökkel az ellentétes tért felé megemelkedünk, majd szépen vissza leengedjük magunkat még egyszer. Levegő kifújása közben rézsutosan megemelkedünk, elnyújtózunk az ellentétes tért felé, és vissza leengedjük magunkat, karttartás csere. Rézsutosan megemelkedünk, ellentétes tért felé nyújtózunk, és vissza leengedjük magunkat. Emelkedünk, nyújtózunk a térd irányába, ellentétesen fújjuk a levegőt, majd vissza szépen hanyatfekvésben megérkezünk. Törzshajlítás következik, talpakat talajon, farizmot, hasat megfeszítjük, veszünk egy nagy levegőt, majd levegő kifújása közben jobb kezünkkel indulunk a jobb sarok irányába, csúsztatjuk a törzset, fejünket is billentjük, közelítünk a sarok felé, majd jövünk vissza középre, húz a has, szorít a fenék, és indulunk a másik irányba, és csúsztatjuk a felső testet karral, közelítünk a sarok irányába, és jövünk vissza középre. Következik a medence billentés, beszívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben megszorítjuk a farizmainkat, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a derékrészt, majd veszünk egy levegőt, előre billentjük a medencét, és csinálunk a derekunk alatt egy alagutat. Mellkast kiemeljük, szívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben ugyanúgy billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, derekunkat nekipréseljük a talajnak, majd szívjuk a levegőt, billentjük előre a medencét, megnyújtózkodunk, és visszajövünk középre. Oldalra hozzuk a két kart, két térdet billentjük egyszerre jobb kéz felé, csípővel utána nyújtózkodunk, elnézünk a másik irányba, mellkast kiemeljük, és jövünk vissza középre. Két térdet billentjük a másik irányba is, hosszan toljuk előre a medencét, kiemeljük a derekunkat, és jövünk vissza középre. Ismételjük meg a feladatot, két térdet billentjük az egyik irányba, ellentétesen elnyújtózkodunk, majd billentjük át a másik irányba, hosszan elnyújtózkodunk, és jövünk vissza középre. Picit megnyújtózkodunk, húzzuk a vállat fel, hosszan elnyújtózunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

Radio. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Kedves hallgatóink, elnökök dialógusa. Székely János katolikus és Steinbach József református püspök 2026 májusi beszélgetését hallják.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket, kiemelten Székely János és Steinbach József püspök urakat, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét és a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnökét. Ma mindketten Dunántúlon vagytok püspökök, János püspök úr Szombathelyen, József püspök úr, pedig az az egyetlen református püspök, aki erősen kötődik pápához. De kanyarodjunk vissza a papi lelkészi hivatás ébredéséhez, az 1980-as évek elején. Hogyan döntöttétek el, hogy az egyház és tagjai szolgálatának szentelitek életet? Akkor tehát ez nem volt fényes jövővel kecsegtető hivatás, úgy gondolom. Inkább a nehézségei, mint a szépségei láthattak. Hogy értétek ezt meg? Mit szólt a család? A hivatásról szóló döntés még az egyáltalán nem támogató állam időszakában született. Mi lehetett mégis annak az oka, hogy akkor nem volt hiány a papi lelkészi hivatásunknak?
2: Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Körülbelül 7 éves voltam. Állatkertben sétáltunk a családdal, illetőleg az unokatestvéreimmel is. Egyik unoka húgom, akivel nagyon jobban voltunk, német nyelven, mert németül beszélgettünk, ugyanis a édesanyám öccse, a nagybátyám, az 56-os forradalom idején volt első éves műegyetemista. És hát óriási módon lelkesedett a forradalomért, és a végén félve a megtorlástól is néhány jó barátjával együtt kimenekültek. Először Ausztriába, és utána ő Németországba került. Német felesége lett, tehát az unokatestvéreim anyanyelve német. És akkoriban már gyakran jöttek hozzánk, és mi is kisgyerekként gagyogtunk egy kicsit németül. Unokahúgom, akivel rendkívül jóba voltunk, megkérdezte tőlem, hogy ha megnövök, őt feleségül fogom venni. És erre én azt válaszoltam, hogy sajnos nem, mert én pap leszek. Tehát ez 7 évesen körülbelül. Nagyon hamar megszületett bennem, hogy pontosan miért nem is tudnám megmondani. Benne van ebben a szüleimnek a rendkívül mély, erős, nagyon hiteles hite és élete. Édesanyám világ életében, amit csak tudott, minden nap ment szent misére. Mise második felét mindig végig térdelte. Szemem sarkából, mint kis mistrás, mindig őt néztem. És lassanként rájöttem, hogy a családunk egysége, békéje, boldogsága leginkább az ő nagy szeretetén és hitén nyugszik. De egyik nagy forrás biztos, hogy ő. A templom, ahova jártunk, az is nekem egy csodavilág volt. Legelső nagy templom élményem az volt, kb. 5 éves lehettem, én 5 éves koromtól kezdtem minisztrálni. És egyik alkalommal nem vettem észre, hogy a cipőfűzőm kibomlott. Ott éppen voltam a sekrestjében, és az idős ferences atya nehezen mozgott már. Észrevette, és egyszer csak lekuporodott, és elkezdte kötni a cipőfűzőmet. Döbbenetes volt ezt átélni. Egyetlen mondatát sem tudom fölidézni, de ez a mozdulata kitörölhetetlenül belém égett. És hát nagyon sok minden más mondhatnék még, ami ott van a hivatás élmény mögött. Voltam sorkatona, nem volt egyszerű. Rengeteg gúnyolódás, elhárító tiszt sorba hívott minket, kiderült, hogy rengeteg félig beépített ember van körülöttünk. Tehát az ember érezte, hogy milyen világban van. Nem nagyon foglalkoztunk ezzel. 87-ben kerültem ki Betlehembe tanulni, akkoriban még egy repülőjegy nagyon-nagyon drága volt. A mi családunk azt nem tudta megengedni magának, hogy én minden évben legalább nyárig. Első 2 év alatt egyetlen egyszer sem voltam itthon. A rendszerváltozás 89-et eleinte onnan kintről Betlehemből elsehittem. Azt hittem, ez valami ügyes trükkje a pártállamnak, és nagyjából folytatódik minden más felállásban, mint addig. Tehát nem nagyon határozta meg a döntésemet az, hogy milyen rendszer van. Bátran, lelkesen futottunk neki a papi életnek.
3: Ökumenikus családban nőttem fel, hívő családban, tehát a szüleim felvállalták a hitvallást, status confessionis. Édesapám római katolikus volt, nagyanyám is, minden este, minden litánián ott voltam, csak a vasárnapi misén. Nekem komoly érintéseim voltak édesapám révén a herendi katolikus templomból. Azt a mai napig nem tudtam édesanyámból kiszedni, hogy hogyan történhetett meg, hogy az akkori korban mégis mind a két fia reformátusnak lett keresztelve, és a Szentgáli református templomba jártunk át. Határozottan emlékszem kisgyerekként igehirdetés élményekre, amikor megszólította az Isten igéje, és persze telt az idő, kertészeti szakközépiskolában érettségiztem, ahogy az elhangzott Balatonfüreden, és ott az átszállások között a Veszprém megyei könyvtárban én folyamatosan olvastam, elsősorban humán beállítottságú voltam, és tényleg komoly zenehallgatások közben keresztül a nagy kérdésekre a választ, filozófiát, világirodalmat, Szerbanta a világirodalom történet alapján próbáltam mindent végigolvasni, és akkor újból megnyitott előttem a Biblia, és gyakorlatilag, hát mit keresel? Itt van a válasz. Megszólítottak igék Ószövetségből, Újszövetségből, és akkor kaptam tulajdonképpen az elhívást a szolgálatra. És valóban, köszönöm, hogy mondod, a 80-as évek elején ez nem kecsegtetett karrierrel. Marcaliban ugyanott voltunk katonák, tehát tudom, hogy János püspök miről beszél. Bennünket ez csak megerősített az elhívásunkban, és én a mai napig állom az urat, hogy református lelkész lehetek, és közel négy évtizede szolgálatom az urat.
1: 1991-ben lettetek ugye felszentelve, és 2008-2009-ben lettetek püspököt. János püspököt kinevezte pápa, József püspököt pedig megválasztotta a dunántúli egyházkerület. Mindkét egyházban küszöbben állnak püspöki pozícióban személyiségek. Hogy megy ez a katolikus egyházban, ahol két egyházmegyében van folyamatban püspök kinevezése, illetve hogy történik ez a reformátusban, ahol idén a 6 évente esedékes választási folyamat fog megtörténni?
2: Katolikus egyházban kezdetben a püspököket alapvetően a nép, a közösség, annak a papjai, néha a környékbeli püspökök választották. Tehát ez sokáig így folyt, emlékszünk talán arra, hogy Szent Ambrus Milánónak a prefektusa volt, még itt van csak katekumen, de egy nagyszerű valaki. Egy kisgyerek kiáltott föl a tömegből, ahogy nagy vita volt, hogy ki legyen a püspök, mondta, hogy Ambrus legyen. A püspökség is lett. Szent Mártat valahogyan így választják meg Tourban a város püspökévé. Aztán nyilván egyre jobban a pátriárkák, az öt nagy pátriárka engedélye szükséges volt a püspöknek a választását, hogy megerősítsék. És aztán, ahogy indul a kor, a középkor, a püspököknek, mivel lett világi funkciója is, földbirtokok, aminek a fejében neki igen gyakran hadsereget is kellett kiállítani, a hiteles hely volt a püspökség és sok minden más, az uralkodók egyre inkább maguknak követelték a püspök kinevezés jogát. És egy nagyon nagy küzdelem indult el, amit Investitúra harcnak ismerünk, amelynek a végén a katolikus egyház kivívta azt a szabadságot, hogy világi hatóság nem szól bele a püspök kinevezésbe, és ekkortól egyre jobban maga a pápa nevezi ki közvetlenül a világ összes püspökét. Ennek van egy kettős, nagyon nagy előnye. Az egyik megőrzi az egyház egységét. Az egyház egy óriási nagy család. Sok kontinens, rengeteg kultúra. És megőrzi a püspök választást függetlenül a közhangulattól, korszellemtől, politikai befolyásoktól. Tehát van ennek egy óriási előnye. Nyilván a hátránya a nagy központosítás. Azért jó azt tudni, hogy jelenleg is a nuncius, aki javasol mindig a római püspöki dikasztérium felé neveket, egy nagyon széles véleménykérési folyamatot végez. Tehát kér nagyon sok javaslatot. Püspököktől, papoktól, világiaktól, egyetemeknek a vezetőitől nagyon sokakat megkérdez. Utána, amikor úgy nagyjából körvonalazódik egy 4-5 embernek a lehetséges kinevezése, akkor róluk, szintén mindegyikről egy 15-20 ember oldaláról nagyon részletes véleményt kér. Olyanoktól, akik ezeket a jelölteket mélyen ismerik. És ez alapján állít össze jellemzéseket, és ezeket küldi föl a római dikasztériumnak, ahol szavaznak, a három nevet sorba állítják, és így kerül ez a pápa elé, vagyis a pápa maga dönt, de nyilvánvalóan ez egy nagyon széles konzultáció születik meg a döntés, vagy készítik elő az ő döntését.
1: Református egyházban egy nagyon bonyolult, hosszú folyamat, ugye 6 évente, ahogy mondtam, ennek a bonyolítása.
4: Próbálom röviden összefoglalni, nem annyira bonyolult egyébként, tehát ugye a kálvini elvet figyelembe véve nálunk ugye az úgynevezett paritási rend van, hogy a képviselői rendszer a lelkészi és az úgynevezett nem lelkészi presbiteri tisztségviselőből áll, és alulról gyakorlatilag egy az egyházmegyét képviselő, összes lelkész és összes főgondokból álló testület jelölt püspöknek, és mondjuk a Dunántúlon ez 6 egyházmegyét jelent, ez egy 600 fős testület, ha valaki a jelölésben a 30%-át eléri, az lehet jelölt, és onnantól kezdve pedig a gyülekezetek képviselői, ahol szintén lelkészét és presbiterek választják meg a püspököt. Ez egy 6 évre szóló mandátum, maximum 18 évig lehet valaki püspök, tehát egyszer választható, kétszer újra választható, tehát így maximálva van. Hangsúlyozom, hogy az egész választási folyamatot jövesztettél, Úristen, pünkösd előtt vagyunk, azért egy imádságos légkör kell, hogy képviselje, és ezért imádkozunk, hogy ez így is legyen, és ezt a gyarló emberi akarat meg indulat nélja felül. Akit viszont megválasztottak, akkor egyhangban mögé állunk. És amikor letelik a 6 év, akkor tessenek úgy elképzelni, hogy mint a semmit nem csinált volna az ember, akkor nulláról indul, újból jelölni kell, újból el kell fogadni a jelölést, újból át kell menni a választási folyamaton. Tehát könnyen előfordulhat, hogyha az ember nem jól viselkedik, akkor 6 év után elköszönnek tőle, vagy van egy komoly kihívója. Én úgy gondolom, hogy mindegyiknek van előnye, hátránya, de teológiailag ez ugyanaz, a legalkalmasabb embert elkérni az Úrtól, aki szolgálni akar és nem uralkodni az Isten lelkével, és egyedül Jézus Krisztusnak, az evangéliumnak és az Isten országának a közös, egyetemes ügyét nézi a saját szolgálati helyén. Amikor engem megválasztottak, én bennem megalázkodott a lélek, és szerintem, bocsánat a kifejezésért, illik ebben a felelősségben egy picit összeroppanni. Én ezt egyre inkább tapasztalom, így a vége felé, a 18. évben vagyok már a szolgálatnál, de kezdettől fogva átéreztem, és
3: feleségemmel együtt lélekben térve álló könyörgünk, hogy az Úr tegyen bennünket alkalmassá erre alkalmas feladatra.
1: Igen, kedves feleséged, ide is elkísért, köszöntjük őt is. A püspöki szinódus főtitkársága két hetet tett közé egy jelentést, amely szerint a katolikus püspöki jelöltállítási folyamatnak legyen része egy széleskörű konzultáció, egyebek mellett a szerzetesekkel, aki a szerzetesi főiskolában vagyunk, a fiatalok és a szegények képviselőivel is. Úgy tűnik, hogy még jobban közelíteni látszik a kétfajta megközelítés, a és a protestáns a püspöki kiválasztás folyamatában. Beszélgettünk itt a fiatal korotokról. Most szeretném, hogyha el tudnánk térni a mai fiatalok kérdéskörére. Van egy ifjúságkutatási sorozat Magyarországon, amely 2000-ben indult, egy nagy mintás ifjúságkutatás, azóta 4 évente kérdezik meg, igen, szerteágazóan, széleskörűen reprezentatívan a 15-29 éves fiatalok miről mit gondolnak, hogyan vélekednek, hogyan alakult az életük. Azt állapítja meg ez a vizsgálat, hogy a 2024-ben volt az utolsó, hogy tulajdonképpen a fiatalok transzcendens iránti érdeklődése az nem csökken, stagnál, vallásos a maga módján, csak nem a populáció fele. És ez nem csökken. Ugyanakkor vallásos az egyház tanítása szerint, tehát az egyház tanítását követi, ez a kategória az elmúlt 25 évben felére olvadt, 10%-ról 5%-ra. A 15-29 éves fiatalok problématérképén az első helyeken a bizonytalanság és a céltalanság szerepel. Az anyagi és elhelyezkedési nehézségek, a lakáshoz jutás csak ezt követően van a listákon. 2012 óta állapítja meg a vizsgálat, folyamatosan nő a korosztály politikai érdeklődése. Az áprilisi választási részvételi arányból úgy tűnik, a politika meg tudta szólítani a fiatalokat, különben véletlenül nem jött volna létre ez a 79%-os részvételi arány. Dörgyesi Péter elemző a választások után négy elemzésében arra mutatott rá, hogy évente nagyjából 130 ezer ember hal meg Magyarországon. Ezek jó részt az előző kormány pártjainak szavazói voltak. Miközben a szavazókorba belépő fiatalok között alig vannak ilyenek. Mit tesznek az egyházak, hogy ne járjanak hasonlóan?
3: Rengeteget teszünk, ha szabad kezdeni a válaszolást, de most nem a bizonyítványunkat akarjuk magyarázni, mert vannak adatok, vannak eredmények. A módszert kellene átgondolni. Én nagyon szeretem a mostani fiatalokat, és egy lelkipásztornak szeretni kell az embereket, és szeretni kell a fiatalokat. Itt kezdődik minden. Nem lehet direkt módszerekkel a mai fiatalt megközelíteni. Tehát a Jakab apostol levelében gyorsra tenni a hallásra és késedelmesnek a szólásra, beszélgetni velük, te mit gondolsz a világról, hogy látod, olvasol, mit hallgatsz, hol tájékozódsz, milyen zene érdekel. Na most ez egy időigényes, ez egy nagyon időigényes feladat, de ez a lelki pásztorság. Na most onnantól kezdve, ha egy fiatal közösség a bizalmába fogad, onnantól kezdve viszont lehet formálni. Na most én nem akarnám politikai síkra terelni ezt a beszélgetést, mert nem választó polgárok vannak nemünk első renden, hanem szeretnénk, ha elindulnának a hit útján, a hitet nem mi adjuk, hanem Istennek lelke, illetve egy örökké való értékrendszert szeretnénk neki átadni, azt a szent medret megépíteni, amiben kiteljesedhet és megérkezhet az emberi élet. És onnantól kezdve ő akkor jó úton lesz elvetni a magot. Most ezek a fiatalok, ami elhangzott egyébként, nézzük meg, hogy hát egyrészt egy jóléti társadalomban, másrészt nagyon, nagyon elhagyatottak valóban a bizonytalanság, a kiüresedés, az élet értelmének a keresése, hogy, mert ez a helyzet, hogy magára hagytuk, és az egyház is magára hagyta a következő generációt, és folyamatosan ez érdekel, hogy hogyan tudnánk megszólítani a mostani generációt, a fiatalokat. Nem elég az, hogy nagyon fontos, hogy egyházi iskolák magvetés, és hiszem, hogy akik egyházi iskolába jártak, egyébként az nem múlik el nyomtalanul, én azt vallom. Tehát az előbb-utóbb kihajt, nem akarok sokat és többet beszélni, mert mondtad, hogy röviden válaszoljunk, de üljünk le egy témánál. Én igazából csak megnyitni akartam ezt az óriási problémakört. Én reménységgel vagyok a fiatalok felé. Nagyon-nagyon szeretném őket. Ez az első lépés, és akkor utána tudjuk őket formálni. És ebben nagyon sok a hiátus.
1: János püspök úr, te biztos nem volt olyan helyzetben, hogy mentél valóban bérbálni, és akkor a plébánossal vonultatok be a orgonaszóra a templomba, ami tömve volt, szépen felöltözött a bérmálkozásra váró fiatalok, szülők, rokonok, és a plébános úr bevonulás közben aggódó tekintetten szemléli a templom egyik belső-felső sarkát. És a püspök a történet szerint, mikor ezt látja, nem állja meg, hogy odasúgja, megkérdezze tőle a bevonulás közben, hogy hát miért nézel plébános úr ilyen aggodalmaskodva, hát minden rendben van, szól az orgona, tele van a templom, szépen felöltöztek a hívek, várják a bérmást. Hát püspök úr, az a helyzet, hogy mindent megtettünk, de a denevéreket nem tudtuk eltávolítani. Mire a püspök? Ne aggódjon, plébános úr, megbérmálom őket, és a templom környékéről is elfogadjuk. Tehát, hogy van-e ilyen helyzet?
3: Ez konfirmációval.
1: Nyilván rebeltes templomban nincsen denevér, ezt politikának, de hogy mit gondolsz,
5: és akkor
1: a fiatalok az egyházban?
5: Én nagyon szívesen kitágítanám egy kicsit ezt a témát Magyarországról elmozdulva, Európa, Nyugat. Mi történik velünk az utóbbi 200 évben? Tehát miért vallástalanodik a nyugati ember? Ez nem csak fiatalok gondja, nem csak Magyarország, ez egy sokkal általánosabb, nagy világ folyamat. Talán azt is jó ehhez észben tartani, hogy az emberiség javíthatatlanul vallásos. Ez diktálja a fejünk, hogy ez a gyönyörű, hatalmas világmindenség nem a semmiből, nem véletlen. Ennek van elégséges oka, és ez diktálja a szívünk is. Az ember az élete legnagyszerűbb pillanataiban, amikor gyermeke születik, amikor szerelmes, amikor átéli a szépséget, a jó parancsát a lelkiismerete magjában, vagy a halál szent közelségének a megrendült megtapasztalásakor érzi a teremtőt. Vagyis a vallásosság az emberiség egészében egyáltalán nem csökkent, hanem növekszik. A nyugati kultúrának és ezen belül is főleg Európának van ez a nagyon különleges vallástól eltávolodó története, ami körülbelül 200 évvel ezelőtt a felvilágosodással indul meg nagyon intenzív módon. Mi van emögött? És például mi mozog egy mai fiatalban, amikor az könnyen kimondja, hogy ő úgy, ahogy vallásos, de nagyon nehezen mondja ki, hogy az egyház tanítása szerint. Azt gondolom, hogy aki a nyugat válságát talán legmélyebben értette a 20. század vége felé, az 16. Benedek pápa volt. És a többek között azt mondja, hogy a nyugat válságának az egyik legfőbb oka az, hogy gyökeresen félreérti a szabadság fogalmát. És azt gondolja, hogy a szabadság lényege az, hogy amit éppen szeretnék, ez bele van ültetve a sejtjeinkben, az atomokban, a galaxisokban, a lelkünkben. A teremtőnek a gyönyörű, objektív rendje. Van rendje a családi életnek, az emberi viselkedésnek, a társadalomnak. És hát a harmadik nagy probléma, a legsúlyosabb talán, Lelek pápa azt mondja, hogy akik a szabadságot a pillanatnyi önkény korlátok nélküli megvalósíthatóságának tartják, megfeledkeznek arra, hogy az ember lényege szerint társas. Csak egymás által lehetünk önmagunká, szeretetre születtünk. Ha valakinek az életében a legfontosabb érték, ez az állandó, korlátlan szabadság, választási lehetőség, az soha nem fog tudni életre szólóan elköteleződni, például megházasodni. Minden igazi szeretett kapcsolat köteléket hoz létre, elköteleződünk, és ebből kötelességek fakadnak. Vagyis a szabadság lényege nem a pillanatnyi önkény, nem az objektív valóságtól, meg a szeretett kötelékektől, a másik embertől és a társadalomtól független, szubjektív önként. Visszakanyarodva, tehát ennek a vallástól való eltávolodásnak a gyökerei nagyon mélyek. És azt gondolom, hogy összefüggenek az európai kultúra bizonyos értelemben vett válságával. De hogy kanyarodjak a kérdés felé, és egy kicsit nagyon egyetért József püspökkel abban, hogy kellene a fiatalok felé eleven kapcsolatokat, szálakat építenünk. És az egyháznak talán jelenleg az egyik legnagyobb kihívása és legnagyobb feladata ez. Azt gondolom, hogy minden papnak, minden főleg fiatal papnak az egyik legfontosabb kötelessége az lenne, hogy ifjúsági csoportok sokaságát hozza létre, ahol a fiatal kérdezhet, vitatkozhat, jól érzi magát, ahol a plébánia ajtaja nyitva van, ő ott otthon van, születésnapját is ünnepelheti ott, ahol összejöhetnek nem is csak bibliaórára, hanem sok minden más céllal is. Ebben azt gondolom, hogy sokat gyöngült az egyházunk az utóbbi 30-40-50 évben, és nagyon fontos lenne ezt újra megtalálni. Kellene a fiataloknak igazi, vonzó kihívásokat adni. Birmálkozókat gyakran kértem például arra, hogy idős otthonokat látogassunk együtt. Eleinte énekelve, utána külön-külön egy-egy beteg ágy mellé leülve, vigyenek süteményt, kérdezzék az idős ember. Óriás élmény volt. Emlékszem olyan lányra, aki rettentően lázadt a templomba járás ellen. De nagynányra szülei rávették, hogy birmálkozzon, és hát azt találta ki hirtelenül, hogy Esztergom szélén volt egy tanda, menjen oda korrepetálni egyszerű kis óriási szegénységben élő roma gyerekeket. Kislánynak, aki nagyon okos, nagyon tehetséges volt, megtetszett az ötlet. Elkezdett lejárni. Egy-két hét után, ha megérkezett, rohantak felé a cigány gyerekek, átölelték. Ezt éveken át csinálta. Éveken át templomba nem járt, de a tanodába igen. Tetszett neki, hogy az egyház ilyen szép dolgokat tesz. És aztán lassanként visszatért a templomba is. Talán ez a két alapút, amit a fiatalok felé építenünk kellene, élő közösségek, ahol lehet kérdezni, lehet vitázni. És olyan főleg karitatív szolgálatok, ahol átéli azt, hogy a hit az nem csak szép szavak, hanem valóság.
6: Csak egy mondat, hogy 100%-ig egyetértve, hogy az a kérdésem, de hogyan jutok el idáig? Nekem kérdésem az, hogy például, most nem tudom melyik együttes, a rock együttes említsem, vagy most elmehetek én vele egy Wimbi koncertre, úgyhogy én arra felkészülök, mert ő mondjuk azt szereti, és akkor ugyanakkor kiközöttünk egy kapcsolat, tehát nem mindjárt a tempónál kezdjük. De ahhoz nekem fel kell készülni, tehát akkor az együttesnek a dalait meghallgatni egyebek, tehát melyikünk nem lázadt kamaszkorába szülők ellen a szabadság ellen? Ez a kornak a jellemzője, a mód, ami engem izgat, és nem is akarok ebbe belemenni, de voltam már például most egy olyan Quimby koncerten, ahol egészen véletlenül elhozott egy bizonyságtétel, hogy hú de jó lett volna, ha mondjuk az ifiseim ott vannak velem, hogy nézzétek, ezek a dalok, ezek emberi terhekről szólnak. És amikor elénekeljük nektek, akkor kikiáltjuk, és közösen hordozzuk, és jobb együtt hordozni, és valaki lát bennünket, aki segít ezt hordozni. Hát ez egy bizonyságtétel volt. Hogy vannak-e ilyen indirekt utak, és a másik, akkor az egyházi oldalról megvilágítva, nekem óriási problémám, hogy Uram, jövő Szentlélek Úristen, adj olyan egyházi szolgákat és benne lelkipásztorokat nekünk, akik azt csinálják, ami a dolguk, hogy lelkipásztorok, hogy a személyes beszélgetésre szánnak időt, hogy látogatnak vidéken, olyan helyeken elevenedett meg gyülekezet, ahol már csak romok voltak, és lemondtuk mindenről, és megelevenedett az élet, mert oda került egy alkalmas ember, aki nem mellékesként lelki pásztor, hanem főállásban. Tehát nem akarom folytatni, hogy mindent csinálnak a lelkészek, csak éppen nem a dolgukat, nagyon sokszor, és ez engem nagyon bánt. Miatta költöznek már ott a családok. És egyébként van olyan roma községcsoport, ahol közülük kikerült lelki pásztor, és csodákat tesz. Mert közben értélni őket, és ott vannak a fiatalok. Na most ott megtérnek közülük, hát az meg egy egészen szentlelkes élmény is olyan.
1: De nem formalizált és nagyon érdekes utakat vázoltatok föl, hogy hogyan lehet a fiatalokat megszólítani, de én szeretnék egy gondolat elég visszakanyarodni egy az elmúlt 11 néhány évben felkínált, formalizált úthoz, hogy erről mondjunk pár gondolatot. Az állam biztosított az elmúlt 16 évben a fiatalok megszólíthatóságát, a hozzáférést a fiatalokhoz. Bevezette a harmadik típusú hitoktatást, ugye a fakultatív hitoktatás, illetve a már általánosan említett egyházi iskolában folyó hitoktatás, illetve az állami általános iskolákban a hit és lelkős tanoktatást 2013 óta. És kiterjesztette, teljesítette az állami finanszírozást az egyházak számára mind a három hitoktatás összes költségére vonatkozóan. Ezeken az előbentett három csatornán az egyházak hozzáférnek a fiatal populáció több mint feléhez. Sikerült megszólítani majd egyházi közösségbe integrálni ezeket a fiatalokat? Vagy ha az ifjúság kutatásnak a számait nézzük, akkor minden tizedik elvetett mag úgy csak jó földbe? Ugye itt a kertészetben járatosak előnyben vannak. Hát én azt szeretném kérdezni, hogy sikertörténete az általános iskolákban bevezetett, állami általános iskolákban bevezetett és lelkösben oktatás, és hát nem árulunk zsákba a macskát, hogy annak idején, amikor ez 2010-ben döntött erről a parlament, és 13-tól lett bevezető, hogy legyen felkészülési idő, akkor az egyházaknak, a katolikus egyháznak és a református egyháznak nem teljesen egybevágó volt az álláspontja, hogy érdemes-e kell-e ilyet csinálni, vagy nem. Kit igazol az idő vajon? Melyik álláspontot?
6: A hagyományos alkalmak fontosságát azt inkább aláhúznám. Most sikertörténet, azt nem tudom, de hogy áldott történet, azt hallom. És nagyon köszönjük ezt a lehetőséget. Az egy másik kérdés, hogy hogyan éltünk vele, és tudtunk egyébként képzett hitoktatókat, és megint csak ugyanúgy a jogadó ki, hogy elhívott hitoktatókat beletenni a rendszerbe, de mi a terepen vagyunk, tehát én úgy vagyok püspök, hogy gyülekezeti lelkész is vagyok, közel 4 évtizede, és kétszeresére, háromszorosára nőtt a hitoktatásban résztvevők száma, mert vagy
3: etikám volt, nem focizott, vagy hittanra jött, és akkor ott a mi felelősségünk, hogy, hogy a szülő hogy nyilatkozott a következő évben, hogy valóban vonzóvá tudtuk-e tenni. Áldott történet, és hála Istennek, hogy nem úgy működik az Isten magvetése, mint ahogy egyébként a kertészetben működhet, bár ugye erre Jézus mondott egy gyönyörű példázatot, amit mindannyian ismerünk, de én azt mondom, hogy az Úr Jézus Krisztus azt is mondta, hogy az Isten kegyelme az határtalan, és az ő váltság áldozatában ezt mutatta meg. Én hiszem azt, hogy a hit és erkölcstan oktatásban a hitoktatás az áldássá lesz. Az egy másik kérdés, hogy mennyire tudjuk mi pótolni azt, hogy a gyülekezeti hitoktatásba is más programokként bevigyük őket. Hogy legyen templom élménye, gyülekezet élménye a gyermeknek. Én vallom azt, hogy a mi munkánk 1 Korintus 15-58 nem hiával az Úrban. Csak tegyük meg, amit meg tudunk tenni, és várjunk mindent az Istentől. Tehát sikertöltet, ezt nem tudom, de hogy áldott történet, azt vallom.
5: Az európai emberben sokáig megvolt mégis valamilyen töredékes formában, máig is van, az a halvány sejtés, hogy a kereszténység fontos. Ez a társadalmunknak valahol alapvető gyökere, megtermékenyítő forrása. Magyarországon jelenleg a gyerekek, általános iskolás gyerekeknek körülbelül 55%-a jár felekezeti hitoktatásra. Tehát nagyon sok család ezt fontosnak tartja és kéri. Nyilvánvalóan ennek a rendszernek a bevezetése járt egy nagyon nagy hátránnyal is. Mégpedig azzal, hogy a plébániai hitoktatás eltűnt. Gyakorlatilag teljesen. Amiben mi valaha fölöttünk, hogy Sekrestében, plébánián, családias környezetben, és tényleg azok a fiatalok, akik ezt halálosan komolyan gondoltuk, mi voltunk együtt, valószínűleg nem 55%, hanem 2-3%, de azok nagyon is komolyan vették. Tehát ez a része sajnos az ifjúsági vagy a gyermek hitoktatásnak eltűnt. Én az egyházmegyém papjainak azt szoktam mondani, hogy azokat a kis lehetőségeket, amik megmaradtak, első áldozásra való fölkészítés, bérmárkodás, ami nem iskolában történik, legalább ezt 200%-ban használjuk föl. Tehát szülessenek újra plébániai hitoktatási csoportok, és főleg aztán ifjúsági csoportok. Van tehát ennek egy vesztesége, de azt gondolom, hogy a nagy nyereség pont az, amit hallottunk, hogy rengeteg fiatalhoz eljutunk. A kötelezően választható hittan és etika tantárnak a válsága, vagy a nehézsége, az talán nem is a hittanból fakad, hanem az etikából, amelyet nem nagyon tudtak igazán mély tartalommal megtölteni. Én azt gondolom, hogy könnyedén kidobni ezt az értéket nem lenne szabad az ablakon. Legalább meg kellene vizsgálni, hogy mi is volt ennek.

0: köznevelési intézményekben szereztem, vagy azok környékén. Többen védelmére kértek, de végül vélhetően nem függetlenül az erős reakcióktól nem lett belőle oktatási miniszter. Úgy gondolom, ez nem specifikusan platonikus téma. Tartsuk távol az egyházakat a gyerekektől, az oktatástól, kiáltották, hangos, semmiképpen sem szájöblítő reklámarcaként ellenére sült véleményezére. Ha már úgy tűnik, a kommentokráciával együtt kell élnünk, mit lehet ezzel ellen tenni, hogy a közvéleményben ne ez legyen az uralkodó nézet az egyházakról? Tehát én most erről az oldalról közelítelemnek, hogy van egy ilyen általános szembenállás, legalábbis aki hangosan kifejti a véleményét a aktuális térben, azok nem barátságosak az egyházakkal. Tudnak-e valamit az egyházak ezzel ellen tenni, akarnak-e valami eszközök?
1: Tegnap három órát Zsinórban együtt voltunk, három egyház, történelmi egyház püspökei vezetői találkoztunk, és erről a témáról is szóltunk. És mi nagyon köszönjük az Úrnak, hogy az a miniszter jelölt, akiről beszéltél, az hivatalosan már, ha mondhatom, püspököri konferenciának a megbízottja, és a református és az evangélikus egyház is szeretné felkérni, hogy a kormányzattal való együttműködésben legyen segítségünkre. Az ő szakértelme, bölcsessége, egyháziassága számunkra nagyon fontos, és áldott egyben az Isten, hogy adott egy ilyen embert nekünk, aki ezt felvállalja, és akkor ez a szolgálat, azt kérünk áldást. Ez nagyon fontos, hogy a mostani kormányzattal mi együttműködésre törekszünk. Így döntött a jogrendünk szerint az ország. De azt mi tudjuk, hogy Isten a történelem ura, és az események ura, és az igazi győztes az mindig a feltámadott Jézus Krisztus. Az egyház az nem adott hatalmi tényezőtől függ, hanem szolgálja az urát, és a kisebbségben is van, és adatik majd áldás. Viszont amit felvetettél, az bennünket nagyon komolyan vizsgálatra hív. Hogy miért ilyen egyházellenes a hangulat. Ennek nagyon-nagyon sok oka van. Egyébként én megfordítom, szerintem Európában, amely keresztény emlőkön nevelkedett, egy olyan vákum fog kialakulni, amely beszippantja a szent lelket. Ezt így elképzelés. Tehát efelé haladunk, én ebben is jó reménységgel vagyunk, várjuk ki a megfelelő kajroszt, és azt se felejtsük el, hogy az a szabadság, amely Európában létrejöhetett, és amely leválasztotta az Istent, és szekularizálódott, az csak keresztény talajon. Jézus Krisztus nyitott, határtalan szeretetének és irgalmának a talaján jöhetett létre. És hát itt van a nagy kérdés, hogy olyan jó lenne ezt a fiataljaink felé közvetíteni, de méltatlan eszközök vagyunk, az Isten lelke készen áll adott ponton.
0: Azt gondolom, hogy nagyon sokat mondó ez a történet, amit lejátszódott a szemeink előtt. És azt gondolom, hogy a mögöttes üzenete az egy nagy küzdelem. Annak kapcsán, hogy az oktatás, ami az egyik legfontosabb feladata az államnak, az lehet-e

0: egy értékalapú, konzervatív gondolkodású személynek a kezében, vagy nem. És nagyon sokan a mostani győztes hatalomnak a legfőbb szereplői közül úgy gondolták, hogy jobb, ha nem. Tehát itt egy nagy csata zajlott le a személyünk előtt. A kommentek az csak egy másodlagos kísérlete ennek az ütközetnek. A kommentek kapcsán én elsősorban azt szeretném világossá tenni, hogy sajnos a szintén újabb 2-300 évben jellemző az, hogy a kereszténységet sokfajta erő próbálja gyöngíteni. Hadd mondjak egy érdekes történelmi analógiát. Amerika meghódítása. Angolok és spanyolok küzdenek, és az angoloknak az egyik nagy hadviselése a spanyolok ellen az úgynevezett fekete legenda. Vagyis terjeszteni azt, hogy a spanyol konkvisztádorok azok az erőszaknak, a pusztításnak a ne továbbját hajtják végre Latin-Amerikában. Ami részben talán igaz is. A történelemben ez a felfokozott propaganda háború, vagy ennek az eredménynek történelmi tudatomban mind a mai napig benne van. Így tanítják a történelmi könyvekben, a spanyol hódítók borzalmakat műveltek. Kicsit elfelejtjük azt, hogy Latin-Amerikában hatalmas indián törzsek megmaradtak mind a mai napig. A nyelvük is. Kecsuák, guaranék, stb. Aymárák. Észak-Amerikában, ahol az angol gentlemanek hódítottak, gyakorlatilag senki. De nem így tanulnak. Tehát egy óriási ideológiai hadviselés. Én azt gondolom, hogy ennek nagyon gyakran most is tanulni vagyunk. Tehát sajnos az ellenszél erős, nagyon nehéz is ezzel megküzdeni. Én egy kicsit azt várnám a világi keresztényektől, hogy szólaljunk meg, szólaljatok meg. Nagyon sokan várják ezt, hogy miért nem szól a püspök. Én azt gondolom, hogy rengeteg témában nem nekünk kellene megszólalni, hanem művelt világiaknak, egyetemeknek, médiában forgat jelentős személyeknek, művészetben, kultúrában jelentős személyiségeknek szólaljatok meg. Mondjátok ki, ami igazságtalan, ami jogtalan. Ezer helyről kellene hallani ugyanezt. Nem egy-két embertől kellene várni, nem is mindig a leghatékonyabb az, ha a püspök szólal meg. Meg kellene szólalnunk ezer hangban, ezer csatornán, akár egy ilyen esetben is, amikor valakit egy teljesen méltánytalan támadás ér. Én nagyon örülök annak, hogy voltak ilyen hangok. Nem is kevesen. Tehát megszólalt a társadalmunk, azt gondolom, a jobb érzésű oldala is.
1: Én az eseményeket követően a vasárnapi homiliában azt hallottam és jegyeztem meg magamnak, a Ferences Damján atya mondta, hogy ha legalább egyszer nem utálnak azért, mert keresztény vagy, valamit nagyon rosszul csinálsz. Rubovszky Rita, te neked ez már pipa, egy tapsot kérek. És hát itt vagyunk a témánál, ugye egyház és állam kapcsolata, sokan megszólaltak az utóbbi napokban, hetekben erről. Egy pár sort hadd idézzek, József Füspök úrtól a református.hu-n jelent meg. Az egyháznak Bonhoeffer szerint kérdőre is kell vonnia az államot, és szólni, illetve felelősen cselekednie kell az Isten szerinti életet megnyomorító rossz ellen. Végső helyzetben ez aktív ellenállást is jelenthet, ez lenne az egyház profétai tiszta és bátorsága. Bizony ebben sokat kellene erősödnünk, mondta József Püspök úr. Már a sláger témává vált az egyházak és állam kapcsolata. Ezt szabályozza az állam törvényeivel, de az egyházaknak is vannak erre vonatkozó normáik. Mit mond erről a katolikus tanítás? mit mondtad erről, mindenkinek ez a református hagyomány. A
0: katolikus egyháznak az alap meggyőződése az van, hogy ebben hasonlítunk, hogy állam és egyház két egymástól független, autonóm közösség, intézmény, szervezett család, más célokkal és más eszközökkel. Az államnak a célja a közjó, szorosabban a földi jól létnek a biztosítása, eszközei, akár adók, hadsereg, utaképítése, egészségügyi intézmények, stb. Az egyháznak a lényegi célja a szeretetben, hitben való élet. Erkölcsös és hittel élt élet itt a Földön, amelynek beteljesedése távlata az örök élet. Ezt szolgálja. És alapeszközei az ige hirdetés, a szentségek, a közösségei. Régen ezt így is hívták, hogy két tökéletes társaság, Societas Perfecta, ez nem abban az értelem erkölcsileg tökéletes, hanem mindegyiknek megvan a maga célja, és a maga eszközrendszere arra, hogy ezt elérje. Tehát lényegét tekintve a kettő független, autonóm. Az egyháznak a meggyőződése, hogy helyes dolog az állam és az egyház szétválasztása. És fontos az egyház autonómiájának a tiszteletben tartása az állam részéről, és megfordítva az állam autonómiájának a tiszteletben tartása az egyház részéről. Ugyanakkor van nagyon sok olyan terület, ahol a kettő tud együtt működni, és kell is, hogy együtt működjön, leginkább oktatás, szociális terület, kultúra, stb., ahol állami feladatokat is átvállal, hogy végez az egyház. Amiben talán egy kicsit eltér a protestáns és a katolikus szemléletmód, a katolikus egyház azt gondolja, hogy papok, szerzetesek, egyáltalán az egyház intézményesen pártoknak ne legyen tagja. Ne azonosuljon ilyen szinten a pártpolitika egy-egy szereplőivel. Miért? Maga ez a szó, hogy párt, a pars partis rész szóból ered, egy értékcsoportot, egy érték világot próbál megjeleníteni, soha nem tudja ezt teljes mértékben megtenni, vagy az összes értéket teljesen hitelesen képviselni, hanem egy részt tökéletlen módon. A politika soha nem fehér és fekete. És éppen ezért a katolikus egyház azt gondolja, hogy teljes egészében nem azonosulhatunk egy párttal, egyfajta politikai programmal. Mert a dolog nem fehér és fekete, és a hibeink közül is akik ezt az értéket érzik hatékonyabban megvalósulnak az egyik pártnál, mások esetleg egy másikat. Nyilvánvalóan vannak olyan politikai erők, amelyeknek az értékei közel állnak hozzánk. Alapvetően a konzervatív típusú pártok, ahol fontos a család, a haza, az erkölcs. Tehát az ilyen típusú pártokhoz természete szerint a kereszténység közelebb van. De azért azt is fontos megemlíteni, hogy vannak olyan gondolatok, amelyeket néha, aztán nem Magyarországra jellemző, de más demokráciákban baloldali pártok képviselnek jobban. Főleg a szolidaritás, szegényekre való figyelem, a gyöngékre. Tehát egy igazságosabb társadalom fölépítése, ez sok demokráciában inkább baloldali pártok által képviselt érték. Ez is nyilvánvalóan a kereszténységhez nagyon is közel áll. De nem akarjuk, hogy a papjaink teljes mértékben azonosuljanak egy-egy ilyen konkrét történelmi mozgalommal. A pártok változnak is, alakul az értékrendjük is, az, amit képviselni tudnak. Ugyanúgy nem engedélyezi a katolikus egyház azt, hogy egy papnak gazdasági típusú vállalkozása legyen. Abszolút tilos. Mert az sem fehér-fekete, az is akadályozza őt a szabadságban. Abban, hogy ő az ige embere legyen, a szentségek embere. Belebonyolódik világügyekbe, amelyek nem fehérek, nem feketék. Talán ellenségeket is szerez, vagy riválisokat a gazdasági tevékenység által. Tehát ahogy a politikában való aktív szereplés tilos egy papnak, éppen így tilos a gazdasági életben való aktív részvétel is. Talán még annyit hadd tegyek itt hozzá, hogy hangsúlyoztam ezt a különbállást, tehát hogy független az állam és az egyház és autonóm mind a kettő. Az egyháznak ezzel együtt van profétai küldetése, és ezt a pápák is, de kezdettől fogva a nagy szentjeink mindig is gyakorolták. Isten országa az nem csak egy lelki ország. Átjárja a családok életét, az egyik nemzetnek a másikkal való kapcsolatát. Jézusnak ez az álma, hogy Isten országa, az ő akarata, szándéka, szeretete betöltse az egész világot. És éppen ezért a katolikus egyház is úgy gondolja, hogy van profétai küldetésünk a társadalom témáit illetően értékekről. Nagyon gyakran olyan értékekről is, amelyek nem feltétlen örvendenek nagy népszerűségnek, meg kell szólalnunk. Hadd soroljam föl röviden ezeket, hogy mik azok a területek, ahol a katolikus egyház úgy érzi, hogy minden papnak, és hát a szentatyáink, a pápáink erre példát mutatnak, szólnunk kell. Az ember végtelen méltósága, aki Isten képmása, nem csak egy okos állat, nem csak egy faj egyede, a sérült ember, a maga tehetetlen idős ember, aztán az élet szentsége, ami ebből fakad, a fogantatástól, a természetes halálig, a béke, amelyről Leó pápa az utóbbi évben olyan nagyon bátran megszólalt, és elég sok támadást is kapott emiatt. A béke, ami egy alapvető elemi érdeke az egész föld lakosságának. Amíg béke van, addig nincs elveszve semmi, mondta a 6. Pál pápa, hogyha elkezdődik a háború, akkor könnyen minden odaveszhet. Aztán igazságosság, gazdasági igazságosság, a család értéke, a házasság, amely egy férfi és egy nő szeretett szövetsége, amely nyitott a gyermek áldásra. Aztán a gyönge, az elesett, a szegény iránti szolidaritás. 16. Benedek pápa mondta, hogy egy társadalom embersége leginkább azon lemérhető, hogy hogyan bánik a gyöngével, a szegénnyel, az időssel, a beteggel. Aztán a jognak a tiszteletben tartása. A jog, ami nem lehet átgázolni. Jogállamot nem lehet a jog tiprásával fölépíteni, soha. Aztán a szeretet a társadalmi dialógusban is. Tehát rengeteg a teremtett világ védelme. Tehát ezek azok az értékek, amelyek mellett az egyházunk újra és újra kiáll. Ez nem politizálás, hanem kicsit politika fölötti, egyetemes erkölcsi értékeknek a védelme.
2: Köszönöm, hogy mondtad, itt teljes a válasz. És én ezt így próbálom magam számára, vagy a református testvérek számára megfogalmazni, de egyről beszélünk, hogy szerint szeretettel való itt való nyitottság. Nem tudom érthetően, hogy mit akarok ezzel mondani, de hogy van irány.
3: János püspök úr említette a teremtett világ védelmét, itt ülünk a zöldben. Nem véletlenül ez valódi, tehát nem olyan, mint ahol csópodcastek van, hogy műanyag, ez igazi zöld. Az egyházak sokat beszélnek az utóbbi időben erről, tesznek is, de olyan lehetne többet tenni, nyilván ez költői kérdés. Hétköznap, ha vagyunk az országban, azért sok helyt majdnem üres templomokkal találkozunk, vasárnap is sok híjasak a padsorok. Ugyanakkor az elmúlt években jelentősen gyarapodtak a megépített légköbméterek egyházi berkekben is. Sajnos még itt a közelben is van olyan új egyházi óvoda, ahol van, nagyon keresik a gyermekeket. Ezeket az épületeket világítani kell, fűteni kell, ma már hűteni is kell. Az utóbbi években is létesültek még gázkazános épületek. Persze vannak megújulók is, most itt az energiára gondolok elsősorban. Tehát jó példák erre. Érvényesül-e az egyházi beruházásokban kellőképpen a fenntarthatósági szempont? Hogy látjátok ezt?
2: Hát én úgy tudom és úgy tapasztalom, hogy nagyon is, sőt, inkább nem is engedélyeznek mást, csak az ilyen jellegű épületeket. Tehát ne arra úgy, hogy ellent mondok. Én nem így tapasztalom. Tehát a református egyházi óvodákban túljelentkezés van.
3: Ez amire utaltam, itt meg
2: például. Az általános, tessék? Ez éppen reformátok?
3: Igen.
2: Hát akkor nem vagyok teljesen tájékozott.
3: Másik egyhez
2: például. Ott is próbálj tájékozott lenni, akkor más gondolat szerintem. Én úgy látom, hogy az átvett általános iskolák is, nyilván a tábla cserében van egy nagyon komoly feladat, de ahol a fenntartó az egyházasságra törekszik, ugyanakkor nyitott szeretettel teli hitvallásosságra, ott tele vannak az általános iskoláink, a középiskoláink is, és bocsánat, ahol az Isten igényét hirdetik, az örömhírt, megszólító módon, ott a templomok is tele vannak. Ugyanoda jutatok vissza, hogy Uram adja alkalmas embereket nekünk, lelkészi és nem lelkészi oldalon. Ahol üresek a padsorok, ott sok mások lehet ennek. Persze nyilván, hogy a számokkal az ellenkezőjét lehet igazolni, de akkor én önkritikus lennék magunk felé. Mi ennek az oka? Tehát én tudok teletemplom.
3: Én is tudom, de másként is. Uh-huh.
0: Teremtésvédelem gondolata nagyon is közel áll a keresztény gondolkodáshoz. Vagy talán, ha még jobban sarkítom, a konzervatív gondolkodáshoz. Hogy vannak kőkemény, objektív törvények. És ezt tiszteletben kell tartani. Az ember a szubjektív életterveivel nem teheti tönkre ezt a gyönyörű, rendezett világot. Ez mindig is megvolt a kereszténységben, de az utóbbi évtizedekben erősödött föl ennek a tudatos fölismerése. 2015-ben jelent meg Ferenc pápának a Laudato Si kezdetű enciklikája, ami egy nagyon pozitív visszhangot váltott ki világszerte. Nem is csak vallásos emberek terén, egy annyira átfogó módon a gazdasági háttér problémákat is megmutatva, illetve a mentalitásbeli problémákat kezelte a teremtés védelemnek a témáját. Vagyis ez a téma a miénk. És éppen ezért az egyik legfőbb dolog, amit a katolikus egyház ezen a téren tesz, hogy szeretnénk bevinni a gyerekek gondolkodásába ezt a fajta mentalitást. Elindítottuk például a teremtésvédő óvoda, általános iskola, kollégium, stb. Mozgalmunkat. Rengeteg iskola jelentkezik. Önként jelentkeznek. Témává lesz az iskolában. A gyerekek ennek nagyon örülnek, nagyon fontosnak érzik. A hitük is ezáltal erősödik, mélyül. Ugyan mondtam, hogy nagyon sok gyereknek mondjuk templomba járás nehéz, de egy szegény gyereket tanítani, ez szimpatikus. Ugyanilyen a teremtésvédelem is. De a téma a fiataloknak rendkívül szimpatikus. És ezáltal is tudjuk őket a hithez. ha globálisan nézzük a problémát, akkor én azt szerényen megjegyezném, hogy például, amit a jelenleg is folyó rettenetes háborúk okoznak napról napra, a százszorosa, ezerszerese annak, amit Magyarország összes templom, a színház, terme, stb. Szennyezés végezni tud akár 100 év alatt. Tehát ha reálisan az emberiség a dolognak a méregfogát ki akarná húzni, akkor nem a nagy templomokkal kell elkezdenünk, amelyek ebben eltörtülő problémát jelentenek. Például a szörnyű vádok, a rengeteg ásványkincs, fél és energiaforrásnak az elpazarlás, az óriási pusztítás, és hát sok más téren is lehetne a témát feszegetni, tehát ezeket a nagy kihívásokat, problémákat kellene mindennek előtte tárni.
3: Mit láttok a másik egyházában a legnagyobb?
0: Kisgyerek voltam, Zánkán nyaraltunk, ott volt egy kicsi lepukkant, de nagyon jó helyen levő házikó. Megtudtam, hogy van Biblia úr. És nagyon kíváncsi lettem, református Biblia úrra. Elmentem, körülbelül egy 10-12 idős néni volt ott, meg én egy 10 éves közeli fiúcska. Lelkész úr többenetesen szépen beszélt, Ábrahám története volt egyébként a téma, heteken át többször is mentem, amíg ott lent tartozkodtunk. Mindig úgy éreztem, hogy mintha beszállnánk egy titokzatos bárkába, ki az óceánra, elcsendesedik a világ, Isten hangját halljuk, gyönyörű volt. Másik alkalommal emlékszem, a úton Füreden mentünk be evangélikus templomba, egy lelkész hölgy beszélt a Getsemáni kerti Jézus imádságról. Szintén sok-sok gyerek ült elől, evangélikus hittanos gyerekek, hátulra mi beültünk, máig nem felejtem. Annyira szép volt, annyira szívhez szóló, annyira mély. Protestáns testvéreinknek azt gondolom, hogy nagyon nagy értéke a Biblia középpontba helyezése, ismerete, az élő ige, ami formálja az ember életét, ami betör. Aztán az anyanyelv használat, ezt nyilván azóta átvettük mi is, de akkoriban ez egy nagyon nagy és nagyon helyes újítás vagy lépés volt. Igazán mélyen az ember az anyanyelvén tud imádkozni, sóhajtani, fohászkodni, de akár szerelmet vallani, álmodni. Aztán a világi emberek aktív apostoli szerepe az egyházban, hogy a kegyelem ingyenességének, a fölismerése, ezt nem kell és nem is lehet kiérdemelni. Úristen nem azért szeret, mert én annyira jó vagyok. Minden parancsot tökéletesen teljesítettem, hogy bármifajta cselekedetemmel ezt kiérdemelni. Kegyelem ingyenes, bőkezű, nagy lelkű, végtelen. Be kell fogadnom. Nyilván ez bennem gyümölcsöt hoz, tettekben is, de nem ennek fejében kapom. Tehát nagy kincsei vannak a protestáns egyházaknak, amelyekből mi is katolikusok nagyon sokat merítettünk 500 év alatt, és merítünk ma is. És azt gondolom, hogy nagyon sok területen tudunk együtt gondolkodni és megtenni. Karitászban nyilvánvalóan akár gondolhatunk a az ukrajnai háború kitörése után a menekültek fogadását együtt végezték katolikus és protestáns szeretett szolgálatnak az önkéntesei, illetőleg a munkatársai. De nagyon nagy öröm minden évben az ökumenikus imahét. Azt gondolom, hogy egyfajta bizonyos értelemben csúcsa is az évben nagyon-nagyon együtt imádkozunk dicsérni Istent. Sok más alkalom is lassan ezekhez társul, akár hallottak napi augusztus 20-ai közös ünnepségek. Nálunk a városban közös keresztút lelkész találkozók, ezt is Szombathelyen szintén gyakran megtesszük, hogy református evangélikus katolikus oldalról az egyházak legfőbb vezetői összeülnek testvérként, tervezik a jövőiket és osztják meg a gondjaikat.
2: Az ökumenikus tanácsban 12 legegyházunk van, az összes protestáns és hazai ortodox és katolikus testvérek megfigyelőként. Nagyon nagy testvéri szeretetben vagyunk együtt. Azt látjuk, és a katolikus testvérekről mindjárt egy mondatot még mondok, hogy most nem a részletkérdéseken való vita ideje van, hanem hogy együtt ragyogtassuk fel azt a kincset, amit az Úrtól kaptunk, és én ezt az ökumenikus tanácsban egészen őszintén átélem, ez nem egy kirokat ökumené, mint mondjuk a módrendszerben, hanem valódi Krisztusra tekintés és testvéri közösség, ige és ima közösség, egymás által való épülés, nem csak a tanácsban, hanem az alkalmakon is. A katolikus meghatározásomat és meghatározottságomat említettem. Itt van közöttünk professzor Károly professzor úr, aki ugyanannak a tárgynak a szerelmese, az ige hirdetés, a homiletika, a tudománynak a szerelmese, és ő mellette liturgus is. És hogy te ezt a kettőt együttműveled, az azért csodálatos, mert nálunk a református egyházban nagyon lecsupaszított a liturgia, ami nekem gondot is okoz, és nálunk is elkezdődtek liturgiai reformok. Ha nem megszorít az ige hirdetés, akkor mi marad? Nem kiváltani akarjuk az ige hirdetést, de mi talán túl racionálisak vagyunk, vagy 20-25 percig, tehát ott azért a hallgatónak velem kell jönni együtt. Nekem is nagyon fel kell készülni, hogy az dialógus és triológus legyen. És a katolikus misében nekem az meghatározó, hogy tudom, hogy mire megyek, az a stabilitás, az állandóság, annak a kifejezése, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, az a biztos liturgia, ami kifejezi azt a titkot is, azt a misztériumot, amit szavakkal nem lehet, hogy íme ittünk szent titka, halálat hirdetjük Krisztus, és itt el vagyunk feltámadásod, amíg el nem jössz. Amen. Hát ezek nekem megvannak, mert mondom, az édesapámmal ültünk a karzaton, és ezt nem hízelgésből mondom, hanem és még egy dolog, hogy ebben a liturgiában a nagy evangélikus teológus Rudolf Bohren felfedezte az esztétikumnak, a teológiai esztétikumnak a fontosságát, hogy Isten szín, és ez kell, hogy megjelenjen az Isten tiszteletben, és ezt én nálatok nagyon érzem ezt a szépséget, és akkor az Isten szépsége átsugárzik ránk, és egyszerre csak a hit által mi is szépé leszünk, és megszépíthetjük mások életét, ezért én valamikor ebből kiindulva tényleg még egy mondat, hogy nagyon szeretem a kultúrát, tudományok, művészetek, és különösen a művészetek és a teológia kapcsolata, az egy olyan híd lehetne egyébként. Ugye a közélet már nagyon megosztó, de a számos művészeti ág az egy olyan híd lehetne a ma embere felé. Tehát amikor azt írja Csukás István, akinek a versét elég ismerjük, hogy Isten olyan, mint a szakadék fölött egy libikóka, jaj nekünk, ha leszáll róla. Vagy József Attila, az ember él, kenyeret eszik és remél, várja, hogy elmúljon a tél, és egy padon a napba üljön, és fölfiruljon még a vér.
4: Kedves hallgatóink, Székely János katolikus és Steinbach József református püspök 2026 májusi beszélgetését hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.
2: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
3: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni Isten üzenetét átadni Mária szeretetére, bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni. Tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket. Jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
2: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!
4: Hírpercek.
5: Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit! Főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát. A katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Oroszhegyen tartották meg a Vándorbölcsű program második találkozóját Szent László oltáránál. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét is jelölték a Fipreszi nagydíjra. Most pedig jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentrum a San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 8-án tartották meg a székelyföldi vándorbölcsű lakók második találkozóját Oroszhegyen, Szent László oltáránál, közli a Magyar Kurír. Az ünnepre a Kárpát-medence különböző pontjáról érkeztek családok, akik valamikor részt vettek a programban, valamint azok, akik kisbabát várnak és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez. A 2018-ban útjára indított székelyföldi vándorbölcsű program célja, hogy a bölcsők családról családra járva gyermekáldás, az összetartozás és az élet tiszteletének jelképei legyenek. Az ünnepi szent misét Obra István plébános mutatta be, a liturgiát követően pedig megáldották és jelképesen átadták az új családra váró bölcsőket. A programot elindító Nagy Balázs beszédében hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés mára túlnőtt a Székelyföldön. Bölcsők kerültek Kalotaszegre, Szatmára, Magyarországra és a Felvidékre is. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége az év legjobb filmjének járó nagydíj 5 jelöltje közé választotta Enyedi Ildikó Csendes barát című nagyjátékfilmjét, írja a kultúra.hu. A Csendes barát világpremiérje a 2025-ös Velencei Nemzetközi Filmfesztivál keretében volt, ahonnan 6 díjat is elhozott, azóta pedig számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. A szövetség minden évben egy nagy díjat is átad, ez a legrangosabb elismerésük, hiszen a nyertest nem egyetlen fesztivál kínálatából, hanem a teljes éves filmtermésből választják ki. Éppen ezért már az is hatalmas elismerés, ha egy alkotást a jelöltek közé választanak. A díjátadóra 2026. szeptemberében a 74. San Sebastiani Nemzetközi Filmfesztivál megnyitó ünnepsége keretében kerül sor. A nyertes alkotásra a szövetség tagjai a világ minden tájáról több mint 80 országból szavaznak. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.

0: kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallják.
1: Ezt nevezzük újrahasznosításnak, recyclingnak. Ez az a halmaz, amiben készítünk ipari géptörlőrongyot. Ugye az legfőképpen a termelőipar veszi föl. Az ultra fast fashionnél, amit már pár dollárért, euróért lehet venni egy farmergatyát, két hordás után elszakad, az sajnos újrahasználatra alkalmatlan lesz. Egy úriember valamilyen oknál fogva összeveszett otthon a párjával. Elment otthonról, a párja az meg kiürítette az elmondása szerint a több millió forintot érő gardróbját. Minden cipőket, ruhákat, öltönyöket, minden. Úgy, ahogy van, be egy konténerbe.
2: Kipaterolta.
1: Igen. De egy konténerbe, szóval nem összekészítve bőröndöbb, hanem benyomta valamelyik konténerbe.
2: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket is. Mai vendégem és beszélgető társam Hunyadi Bence, a TexTrade operatív igazgatója. Üdvözlöm és köszöntöm itt a stúdióban.
1: Üdvözlöm, elnök úr, és köszöntöm a nézőket és hallgatókat.
2: TexTrade, hát ebből már nagyjából sejtik, hogy valahol a textíliák, ruhák világába fogunk kalandozni. Ugye önök használt ruha, most összefoglalott mondom, értékesítésével, de ez sokkal bonyolultabb lesz, ez ki fog derülni a beszélgetésből. Tehát használt ruhákkal foglalkoznak, családi vállalkozás az önöké, 1990-ben alapították, de ma már 500 főt, sőt, talán több mint 500 főt alkalmaznak. És ami engem nagyon melbevágott, amikor készültem a beszélgetésre, ez az adat, 35 ezer tonna használt ruhát dolgoznak fel, ezt majd mindjárt részletesen végveszünk, évente, még egyszer elmondom, 35 ezer tonna. Ez egy elképesztően nagy szám.
1: Hát ezzel Magyarországon piacvezetők vagyunk, de azért vannak nálunk jóval nagyobb textil hulladékfeldolgozó üzemek Európában. A legnagyobb ők közel 500 ezer tonnához.
2: És az hol van, Németországban?
1: Németországban, igen. Németország, Dubaj és több más országban ez egy eléggé nagy cégcsoport.
2: De még mielőtt elmerülnénk itt a textil feldolgozásnak a rejtelmeibe, mert kettő összefügg egyébként, de azt gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a globális helyzetről, már arról, hogy mindenki tudja, vagy legalábbis remélem, hogy a hallgatók nagy része tudja, hogy a textilipar meglehetősen vízigényes, és viszonylag nagy a széndioxid lábnyoma, tehát a klímalábnyoma magas, a vízlábnyoma is, és a széndioxid lábnyoma is magas. Tehát fenntarthatósági szempontból egyáltalán nem mindegy, hogy a textilipar az milyen jövőt gondol magának. És ami viszont az életünk részévé vált, ugye ezt hívják, ultra fast fashion, tehát a hihetetlen gyors divat, ami azt jelenti, az a másik ami melbevágó, számomra legalábbis, hogy szezononként, ugye ez 4 szezon, őszi, tavaszi, téli, nyári, tehát szezononként 40 kollekciót dobnak a gyártók piacra, azzal a szándékkal, eleve azzal a szándékkal, hogy kétszer, maximum háromszor vegyük föl, és vegyünk a újat. Mi történik a ruhával? Megy utána a kukába, vagy pedig esetleg a gyűjtőbe. Ugye önök is jó néhány anyagukban, mondjuk így, kézzel lábbal tiltakoznak ezen a tendencia ellen.
1: Így igaz.
2: Mondjon erről néhány szót, hogy ez mit lehet ezzel egyáltalán kezdeni?
1: Ugye Isten igazából, amikor az édesapám és az üzlettársa elkezdtek ugye használt ruha nagykereskedelemmel foglalkozni, akkor ez egy ilyen unikális dolog volt. Ugye rendszerváltás után Nyugat-Európából, Angliából olyan textíliákhoz, ruhadarabokhoz lehetett hozzájutni, amik adott esetben Magyarországon még nem is voltak forgalmazói vagy viszonteladói azoknak a márkáknak. Szóval ugye volt egy elég nagy virágzása a 90-es évektől egészen ugye a 2008-as évekig a magának a second handnek. És most már ezek teljesen kikoptak a magából a kereskedelemből a használt ruhát, a visszagyűjtött ruhának a nagy része az fast fashion jellegű márkákat tartalmaz. És ugye most jön itt, amit az elnök úr is mondott, ugye az ultra fast fashion, ez egy szörnyű dolog, hetente több kollekcióval jelennek meg, és ami még rosszabb, hogy ezeknek nagy része el se kerül, megrendelnek egy bizonyos mennyiséget gyártásra, és nem is kerül már el az európai piacra. Mert jobban megérne nekik, megrendelnek 10 egységet, el tudnak adni az adott szezonban 8-at, 2 egység az ott marad, ahol helyben, ahol a gyártás történt, legyártva.
2: És meg is semmisítik utána.
1: Hát az, hogy mi történik vele, és milyen formában, ugye legfőképpen ezek a fast fashion márkák ugye fejlődő országokban gyártatják Távol-Keleten a holmikat, és ebből kifolyólag ugye nehezen lekövethető annak a folyamata, hogy mi történik ott ezekkel az új ruhákkal.
2: Igen, de azt olvastam, hogy ezeknek a ruháknak sokkal gyengébb a minősége, és ezért az újrahasznosítható, a többségének, és az újrahasznosíthatóság, és ezért korlátozottabb, mint a régebbi textiliáké.
1: Hát ugye, most csak egy jó példa így az adatokkal, hogy a Dániai Műszaki Egyetem végzett egy kutatást, 4000 darab különböző ruhadarabot vizsgáltak meg, és 618 különböző alapanyag keveréket találtak a 4000 ruhadarabból. Szóval ezeknek az újrahasznosíthatósága az körülbelül ilyen 2%.
2: Hát akkor lépjünk vissza, mert a hagyományos ruhákat azért viszont ennél jobb arányban tudják hasznosítani. Itt van egy szóróanyag, ahol ugye azt mondja, hogy új életet adunk ruháidnak.
1: Igen. Ez a szlogenünk.
2: Ez a szlogen. Igen. Új életet adunk ruháidnak. És az anyagban egyébként van egy adat, amit én is szoktam használni, amikor fiataloknak tartok ilyen témában előadást, hogy egyetlen póló előállítás, ez visszakanyarodik a vízlábnyomhoz, igen, egyetlen póló előállítása akár 2700 liter vizet is igényel, folytatás, ugyanennyi ivóvizet egy ember 2,5 év alatt fogyaszt el. Tehát nem mindegy, hogy azt a pólót hányszor vesszük föl, vagy hogyha már meguntuk, akkor még esetleg valaki más azt tovább használhatja, folytatása gondolatnak, ez is benne van egyébként, csak kicsit lerövidítettem. No, tehát önök, kanyarodjunk vissza ehhez a hihetetlen számhoz, 35 000 tonna használt ruha megérkezik, és akkor innentől ugye újrahasználat, újrahasznosítás, textilapríték, lerakó. És ugye az a céljuk, igen, hogy lerakóban mindössze 1%-a kerüljen ennek a hulladéknak, azt majd elmondja, hogy ez mennyire reális cél, és akkor vegyük, jó, mondjuk így szálazzuk, stílusosan szálazzuk szét, akkor, hogy megérkezik önökhöz, majd arról külön beszélünk, hogy honnan érkezik meg, ott is van még jó néhány kérdés, megérkezik önökhöz, és önök mit kezdenek ezzel a hihetetlen mennyiségű textíliával?
1: Rendben, a 35 000 tonnához még annyit tennék hozzá, hogy a cégcsoportunkon belül nekünk két telephelyünk van, az egyik Székesfehérváron, a másik pedig Romániában, a Párcümérészen, Szatmárnémetiben. Uh-huh. És ugye úgy foglalkoztatunk összesen körülbelül egy olyan 550 főt a két cégcsoportban. De visszakanyarodva a kérdéshez, beérkezik hozzánk ez a mennyiségű textil hulladék. Ugye ennek is a tisztázás ez még a mai napig porondon van, hogy most ez használt ruha, vagy pedig textil hulladék, ami összegyűjtésre kerül különböző lakossági konténeres gyűjtésekből. Mi, amióta elindult Magyarországon a koncesszió, mert előtte jóval átálltunk hulladékfeldolgozásra. De nagyon sokáig ez egy ilyen vékony jég volt, hogy ugye teljesen más jogszabályi megfelelőségei vannak annak, hogyha valaki textil hulladékot válogat, vagy pedig használt ruhát. Az egyik az egy termék, a másik meg egy hulladék. A hulladéknak a kezeléséhez sokkal szigorúbb engedélyezett környezetre van szükség.
2: De önök textil...
1: Mi textil hulladékot válogatunk, okay, igen.
2: De megérkezik a használt ruha. Ugye az első, hogy ami erre alkalmas, azt újra használhatóvá teszik.
1: Igen, két különböző csoportot különítünk el két fő csoportot. Beérkezik a ruha, egy háromszintes félautomatizált válogatórendszeren mennek át a ruhák, és ugye nagyon emberigényes maga ez a folyamat, mivel a legvégén már egy olyan finom válogatás van, ahol a minőség szerint válogatnak a kollégáink, munkatársaink. Az első folyamat az, amikor beérkezik hozzánk a konténeres gyűjtésekből származó, vagy magyarországi, vagy Európa számos pontjáról visszagyűjtött textil hulladék. Itt ugye el kell különítenünk a nálunk hasznosuló textiliákat, a nem nálunk hasznosuló egyéb hulladékanyag áramoktól, ilyen például ugye műanyagszatyrokba, papírszatyrokba, kartondobozokba és különböző táskákba rakják be a lakosok a konténerekbe ezeket a feleslegessé vált dolgokat, és ugye annak is megvan utána a megfelelő helye, hogy most már jelen ugye a koncesszió keretein belül, de melyik műanyag vagy papírfeldolgozó hasznosító üzembe küldjük mi azt el azt az adott lebálázott tételt. Ezek után második lépésben, ott már csak a nálunk hasznosuló textiliákkal foglalkozunk, fölkerül a válogatórendszerre, ahol különböző anyagnemek szerint válogatják szét a kollégáink, és nem néznek semmilyen minőséget. Különböző halmazokat képeznek, szoknyaruha, téli tételek, pólóblúz, gyerektételek, kiegészítők, nadrág külön a kötött áru, arra majd vissza fogok térni, hogy az miért képződik külön. És akkor a harmadik lépésben ott történik a finom válogatás, ahol már specifikusan ezen kategóriákon belül különböző tételeket válogatnak a kollégáink. Ez kereslettől függően ilyen 350 és 400 tétel között, 350 és 450 különböző tételt válogatunk minőség szerint.
2: Ha igazak a statisztikák, amiket én láttam, a válogatás után az önökhöz érkező textil hulladéknak az 55-65%-át tudják újra használni, az elég magas arány szerintem.
1: Ez a klasszikus használt ruha.
2: Igen. Ami engem egyébként meglepett, hogy ezeknek egy jelentős részét nem csak Magyarországon hasznosítják, és nem Afrikába viszik, hanem visszaviszik Nyugat-Európába.
1: Igen.
2: És azt gondoltam, hogy ez hogy éri meg? Tehát mondjuk behozni Hollandiából használt ruhát, szétválogatni, majd utána ennek egy részét visszavinni, és ugyanazon a piacon értékesíteni, ez
1: azért itt a magas értékkel bíró dolgok azok, amik esetleg visszakerülnek a nyugat-európai piacra. Ilyen kifejezetten, ami most nagyon újra reneszánszát éri, ez a mi hippinek hívjuk, de a nemzetközi megfelelőnek a vintage jellegű dolgok, ugye, amik folyamatosan a divatipar is mindig egy bizonyos korszakhoz nyúlik vissza, ezt lehet vitatni, hogy 20-30 évente nyúlunk vissza, most jelenleg a 2000-es éveknek a divatja dominál az új ruhagyártásban is, és ezzel párhuzamosan ugye van ez a hippi válogatás, ahol értékes, egyedi, különleges darabokat válogatunk ki, és annak nagy része ténylegesen Nyugat-Európába kerül, legfőképpen Hollandiába, ahol ugye nagyon-nagyon sok Amerikától elkezd az USA-tól, Angliában, illetve a Benelux államokban is rettentően sok ilyen vintage shop van, ahol unikális egyedi darabokat tudnak megvásárolni.
2: Miért nem ők válogatják? Még ide kell, hozni Magyarországra, szállítási költség, visszavinni a válogatott ruhát, az is szállítási költség.
1: Igen, szállítási költség, ugye itt jön szóba ugye ez a karbonlábnyom magának a történetnek, amit sokat kezdünk mostanában foglalkozni, de a lényeg az, hogy mi nem azért dolgozunk föl nyugat-európai textil hulladékot, és készítünk belőle újra használt ruha terméket, mert ez annyira szükséges nekünk, hanem a Magyarországról visszagyűjtött

0: ugye az egész Európai Unióban 2025-től, január 1-től tették kötelezővé azt, hogy elkülönítetten kell gyűjteni a textíliákat. Most ezt Magyarországon ugye mi 2023. július 1-ig egészen 2005 környékétől mi ezt saját terhünkre csináltuk, és 23. június 1-től indult el a hulladék koncesszió.
1: Igen, mert akkor onnantól a MOHU megkapta ezt. Igen. Is, és akkor önök a MOHU-nak az alvállalkozói, beszállítói. Na most akkor menjünk vissza, tehát egy része a ruháknak visszakerül a fogyasztóhoz.
0: Igen.
1: Új gazdára talál.
0: Mi ezt mondjuk, hogy ez a leg költséghatékonyabb megoldása magának a textil újrahasznosításának.
1: Hát nyilvánvaló, hiszen akkor ennek a legkisebb lábnyoma, mert igen, nem kell előállítani az alapanyagot, nem kell legyártani a ruhát, nem kell elszállítani, vagy más rövidebb útvonalon kell elszállítani a fogyasztóhoz. Józan paraszt észre belátható, vagy ez a legolcsóbb, tehát új gazdára talál a ruha. Oké, okay, ami nem, mert nem alkalmas erre, rosszabb minőség, lányabb minőségű, nagy túlhordott, tehát mi az ő sorsa?
0: Ugye ezt nevezzük újrahasznosításnak, recyclingnak. Ez az a halmaz, amiben készítünk ipari géptörlőrongyot. Ugye az legfőképpen a termelőipar veszi föl. Itt azt kell elképzelni, van körülbelül 20-25 különböző termékünk jelenleg ipari géptörlőronyban. Itt legfőképpen a természetes alapanyagú textiliák jöhetnek szóba.
1: Azok mondjuk, mondjuk egy műszáros nem annyira.
0: Hát műszáros nem annyira, de vannak egyes esetek, amikor ugye, hát amit mondtam is, hogy 618 különböző anyagösszetételt találtak, szóval vannak olyan dolgok, amiben 60-70%-os pamutartalommal az még egy jó net szívó képességgel bíró géptörlőrony tud lenni. Itt jönnek szóba azok a termék, vagy azok a pólók, különböző jogging tételek, amik elég nagy mennyiségben találhatóak meg magába a visszagyűjtött textil hulladékban, és ugye ezek teljes mértékben alkalmasak. Ezeket ugye késsel, egy forgókéssel munkatársaink fölvágják, és utána különböző csomagolásokban. Ez legfőképpen tény és való, ez is a nyugat-európai piacon kerül értékesítés. Ugye a legnagyobb felvő piac az autóipar például, meg különböző más termelőiparok.
1: A következő lépés textil apliték.
0: Nem, bocsánat, van még egy, igen, igen.
1: Mit
0: textilipari alapanyag.
1: Textilipari alapanyag. Tehát visszakerül, és akkor lényegében egy új ruhát készítenek belőle.
0: Igen, itt, amit mondtam, hogy a kötött tételekhez visszafogok.
1: De most kanyarodok vissza, igen, a gyapjúhoz.
0: Igen, igen. Ugye a gyapjú az a teljes világon gyártott szálgyártásnak az 1%-a, viszont például Prátóban, Olaszországban 7000 kis családi vállalkozás, manufaktúra dolgozik kifejezetten gyapjú és kasmír újrahasznosításban. Ami azt jelenti, hogy ez egy teljesen ősrégi megoldás. Fogják, szín szerint szétválogatják a 40-50 különböző színre, utána megszabadítják ezeket a ruházati tételeket a gomboktól, cipzároktól, illetve olyan dolgoktól, ami a magába az aprítás során problémát jelenthet, fölaprítják bizonyos méretekre, és utána pedig egy ilyen forgódobos rendszerben, ilyen finom szálakat széthúzzák magát ezt az anyagot, és utána újra fonalat tudnak belőle készíteni. Szóval ezt se festeni nem kell, se kémiai újrahasznosításon nem megy át, hanem csak is mechanikai újrahasznosítás történik, viszont ez csak a természetes alapanyagokkal.
1: Igen, hát ugye ezt régen ugye még édesanyám is ezt úgy csinálta, hogy amikor már hát a gyapjú pulóver már kicsit kopottasott, akkor fölbontotta.
0: Igen.
1: És akkor biztos emlékszik rá, hogy akkor ilyen kis gombolyagokat, én is tartottam még a kezem, és ilyen gombolyagokat készítettünk, és akkor abból a gombolyagból utána egy új pulóver kötött egy új pulóvert, ami aztán tovább használható volt. Akkor ez volt a harmadik, most jövünk akkor a textil aprítékhoz. Az igen, a negyedik hasznosítás.
0: Ott kétféle különböző dolgot csinálunk. Van egy aprítógépünk, ami megegyezik különböző más hulladékaprítógépekkel is. Körömnyi méretű frakciókra aprítja magát a ruhát. Itt az egyik fő cél az volt. Nekünk ilyen aprítógépünk már több mint 25 éve van. Ugye az elején 25 évvel ezelőtt nem dolgoztam még a családi vállalkozásban, de az elmondások alapján ez nem feltétlenül egy piaci döntés volt, hogy Európában elsőként textilt fogunk aprítani, az elsők között, hanem ugye itt már a lerakás szóba jött. Akkor tájt 2005-ös évek környékén már látszódott az,

0: hogy az újrahasználatnak a mennyisége az csökken magába a visszagyűjtött textiliáknak, rosszabb a minőség a visszagyűjtött textiliákban, és valamit kell kezdeni az újrahasználatra és az újrahasznosításra alkalmatlan dolgokkal. A lerakó az nem volt opció, mert akkor persze olcsóbb lett volna lerakni magát a feleslegessé vált hulladékot, viszont ugye már akkor is rajzolódott ez a zöld gazdaság, fenntarthatóság, legfőképpen Nyugat-Európában, nyugat-európai partnereknél, és ott éreztük azt, hogy érdemes beruházni egy aprítógépre, és akkor még csak kifejezetten energetikai hasznosításra alkalmas textil aprítékot készítettünk, ami legfőképpen cementgyárokba került.
1: Tehát ott elégették.
0: Elégették, igen, de ugye ott például a cementgyárakban a cement egyik melléktermékéhez, a klinker égetéshez használják ezt az alapanyagot, és ugye ott kontrollált körülmények között történik ennek a textiliának az elégetése. Három dolog van, ugye a fűtőértéke az magasabb, mint a barna kőszéni, nagyon alacsony a nedvesség tartalma, ezért nagyon jó lég, illetve az összhalogén tartalma kevés, mivel ugye nem tartalmaz különböző idegen anyagokat, vagy csak kis mértékben.
1: Tehát cementgyárban elégetik, és te még van még egy.
0: Igen.
1: Amikor a Planeten találkoztunk, és akkor ott megmutatták nekem, én nem akartam elhinni.
0: Ugye ez a
1: tudja, hogy mire gondolok.
0: Igen, tudom. Ez a sztori ez onnan indul, hogy az édesapámnak az üzlettársa, ő fogatott hajt. Fogathajtó, és ugye vannak lovai. És többször előfordult az, Nyugat-Európában különböző lovas versenyeken egy profi lovaspálya az úgy épül föl, hogy van egy rétegrend. Megvan az, hogy milyen módon kell a vízelvezetését megoldani egy ilyen pályának, az öntözését, a milyen homoknak kell benne lennie, csak egy bizonyos homok az, ami megfelelő, és a legfelső réteg az a finom homok. És ez nagyon régóta működik, hogy textilaprítékot kevernek össze a homokkal. Egyrészt jobb a pályának a víz megtartó képessége, másrészt pedig ugye egy rugalmasabb, kötöttebb talajt biztosít a lovak számára, így a sportlovaknál a sérülékenység is kevésbé merül föl. És ugye itt jött az ötlet akkor, amikor már beruháztunk az új gépre, hogy egy gond volt mindig ezzel az aprítékkel, hogy gombokat, cipzárokat tartalmazott. És most jelenleg van egy olyan infrával működő válogató fejünk, ami 99,9%-ba tiszta textil tud válogatni. Ez már az apró levágott, vagy leaprított textiliákból készül, és ugye ezt föl kell tanítani a gépet, de ugye itt jön majd szóba a mesterséges intelligencia, hogy ezt előbb-utóbb magától is meg fogja tudni tanulni egy ehhez hasonló gép, és ami nem textil, az pedig magas nyomású levegővel kifújja.
1: És akkor lényegében a lovas pályák készítésénél a homokhoz keverve javítják a pálya minőségét, és kevésbé, tehát mondjuk a lovak számára sokkal jobb,
0: egy rugalmasabb
1: pályát építenek. Na, ez nekem új volt, hogy lovas pályához textilaprítékot használtak, tehát ez teljesen új volt. Na, és akkor az utolsó, ami még, az a lerakó.
0: A lerakás, igen.
1: Ugye most én azt olvastam, hogy a cél az 1%, nem tudom, hogy ezt már elértük, hogy 1%-kal kerüljön a textil hulladéknak, csak 1% a lerakóba, vagy ez még
0: jelenleg
1: csak
0: egy létező szám, ez az 1%. Tehát 1% környékén mozog, az már évek óta, tehát amit lerakóra küldünk, igen.
1: Az azt gondolom mindenképpen jó hír, hiszen akkor az előbb felsorolt 4-5 tétel, hogy hogyan hasznosítjuk, alkalmassá tesszük arra, hogy újra hordják, alkalmassá tesszük arra, hogy ipar alapanyag legyen, aztán alkalmassá tesszük arra, hogy géptörlőrony legyen belőle, aztán cementgyár, és így tovább, és a végén a nagyon kevés részét kell csak a hulladéktárolóba vinni. Most, hogy az említette, néhány perccel ezelőtt beszéltünk erről, hogy érkezik Hollandiából is, meg talán Nagy-Britanniából is, tehát Nyugat-Európából is érkeznek ruhák, nem ott dolgozzák fel, hanem önökhöz érkezik. Hova kerül innen? Tehát ami, visszatérve az első tételre, ugye ez a legnagyobb tétel,
0: újrahasználat,
1: kerül a magyar piacra is, és még hova?
0: Legfőképpen ugye mi a magyar piacon vannak vásárlóink, akik ugye használt boltokat értékesítenek, de azért exportorientáltak vagyunk. Körülbelül 80 országban értékesítünk világszerte. különböző minőségnek megvan a felvevő piaca. Van a váfás minőség, ami tulajdonképpen új ruha minőségben lehet feltüntetni. Annak óriási piaca volt a háború kitöréséig Oroszország, Fehér Oroszország és Ukrajna. Ugye most ez a piac ugye vagy szankciók miatt elérhetetlen, vagy pedig ugye az ukrajnai rész ugye majd hogy nem a háború miatt. Ez sajnálatos. Itt sikerült egy nehezebb utat választottunk, de a délszláv piacokkal próbáljuk helyettesíteni a nyugat-európai, vagyis kelet-európai piacokat, ami én azt gondolom, hogy viszonylag jól is sikerült számunkra. Itt az olyan minőségű ruháról beszélek, ami megegyezik a bolti minőséggel. Egyszer-kétszer hordott, ugye.
1: És mennyire olcsóban juthat hozzá mondjuk a fogyasztó, mint hogyha az eredeti formájában veszem.
0: Hát, ugye ez megint egy olyan kérdés.
1: Nem
0: minden esetben tud olcsóban hozzájutni, mint az eredeti formájában. Aha. Ugye van egy árérzékenység ebben, de ennek van egy feldolgozási költsége. Van egy begyűjtési költsége, egy feldolgozási költsége, és itt jön szóba megint az ultra fast fashion. Ez gyönyörűen működött a drágább, minőségibb alapanyagokból készülő termékeknél. Az ultra fast fashionnél, amit már pár dollárért, euróért lehet venni egy farmer gatyát, két hordás után elszakad, az sajnos újra használatra alkalmatlan lesz.
1: Világos. Tehát ezért is lenne fontos, hogy az ipar erre odafigyeljen, de majd még erre visszatérünk. Érkezzünk meg Magyarországra. Beszélt arról, hogy önök voltak az elsők, akik ezt a konténeres visszagyűjtést...
0: Igen.
1: Most 3000 konténerük van, ha jól tudom, és 6000-re akarják fölfuttatni a gyűjtőkonténereknek a számát.
0: Ez a MOHU-nak a célja. Ugye mi most jelenleg a vállalkozói pozícióban vagyunk már. 2023. július 1-ével 1500 darab konténerrel indult el a magyarországi textil hulladék visszagyűjtése. Azok a mi saját konténereink, és akkor a MOHU még 4500 darab konténert szándékozik kitenni országszerte.
1: Hol? Tehát most, aki most találkozik először ezzel a problémával, és azt mondja, Manóba. Én is szeretném leadni. Hova tud? Hova vigye? Hol keresse ezeket a konténereket?
0: Van egy honlapunk, a ruhagyűjtés.hu nevű weboldal.
1: Ruhagyűjtés.hu, ezt mondjuk el legalább kétszer.
0: Ruhagyűjtés.hu,
1: hogy akkor valaki jobb megjegyezze, és le tudja írni. Igen.
0: Itt tulajdonképpen GPS koordináták alapján felelhető az összes konténer, és a konténer mozgások, kihelyezések, beszedések, azok 24 órán belül változtatásra kerülnek a honlapon.
1: Jó, tehát akkor viszonylag gyorsan,
0: igen.
1: Ha valaki le akarja adni a használt ruhát, és ezt a szolgáltatást igénybe akarja venni, akkor viszonylag gyorsan megtalálja. Amikor készültem a beszélgetésre, akkor néhány történetet is olvastam, és gondoltam, hogy egy-két ilyen kedves történettel fejezzük be a mai beszélgetést, mert hogy... Kettőt, az egyik történet, de majd elmondja a részleteket, inkább a végszót akarok adni, egyikhez is, másikhoz is. Egy olyan, kaptak egy telefont, hogy egy családi megtakarítás került, a gyerek ruha zsebébe tartották a családi, megtakarított pénzét, és valaki erről nem tudva ezt a gyerekruhát bedobta a konténerbe, jó, mi lesz ezzel a, nem tudom mennyi pénz volt, majd elmondja, hogy mennyi pénzről beszélünk, és akkor jött a telefon, hogy meg kell találni. A másik, az egy még nehezebb dolog volt, és ráadásul külföldről érkezett a szállítmány, hogy valaki elveszítette a fülbevalóját, tehát amikor berakta, véletlenül a fülbevalója belekerült ebbe a szállítmányba, és ezt fülbevalót kellett, tehát egy tűt a szénakazalba, most nem egy tűt a szénakazalba, hanem egy fülbevalót a használt ruhák között. Úgyhogy egy kicsit tegye színesebb, eddig is színes volt a beszélgetés, de még ezzel, vagy ha van jobb történet, akkor azokkal tegyük még egy kicsit izgalmasabbá ezt a beszélgetést.
0: Az egyik az, ugye ez a családi megtakarításos dolog volt, pontosan már nem emlékszem, hogy de jó pár millió forintról beszélünk, borítékban volt benne a cipzáró zsebében a gyerekkabátnak, és ott az volt a gond, hogy nem is, mert ugye sokszor előfordul, hogy úristen, belejtettem a kocsi kulcsot a konténerbe a zsákkal együtt. Akkor egy-két órán belül ott vannak a kollégáink, és segítik megkeresni magába a konténerbe a kulcsot, pénztárcát, most akármi előfordul. Ez napi szinten előfordul. Itt az volt a gond, hogy ez be is érkezett már hozzánk az üzembe, ez a kabát.
1: Gyerekkabát.
0: Gyerekkabát. És az volt az egyetlen egy szerencs, hogy nem volt még fölküldve a rendszerre. Nem indult el a válogatása, hanem a raktárba állt, és azt tudtuk, hogy melyik sofőr hozta be, mert a konténerek alapján beazonosítottuk azt, hogy ki volt a sofőr, tudtuk azt, hogy mikor, és akkor vissza lett keresve kameraképek alapján, hogy akkor nagyjából hol lehet az üzembe, és akkor melyik zsák egy ilyen viszonylag nagyobb nyomozás történt, de meg lett.
1: De azért közben szerintem a pénz tulajdonosa leízott egy párszor, amire megkapta a jó hírt, hogy megtalálták.
0: Igen.
1: És visszakaphatja a pénzt.
0: Volt ennél hasonló sztori ott.
1: No, mondja.
0: Egy úriember valamilyen oknál fogva összeveszett otthon a párjával. Elment otthonról, a párja az meg kiürítette az elmondása szerint a több millió forintot érő gardróbját. Minden cipőket, ruhákat, öltönyöket, minden. Úgy, ahogy van, be egy konténerbe.
1: Kipaterolta.
0: Igen. De egy konténerbe, szóval nem összekészítve bőröndökbe, hanem benyomta valamelyik konténerbe, és ezek után az úriember az erőszakosan, még édesapámat hívta fel, hogy akkor ő ide szeretne jönni megkeresni, hogy melyik hogy hol van, mert nekik kellenek ezek a ruhák, mert tényleg több millió forint az értéke a ruháknak.
1: Meg egyébként is szerettem valamit felvenni.
0: Igen,
1: másra.
0: És akkor mondta, hogy ez már föletetésre került a rendszerbe, szóval ezt nem tudtuk visszakeresni, de hogy mondta, hogy akkor ő lejön, akkor ő kiválogatja, mert meg fogja találni, stb. És ugye nehezen képzelik az emberek, amíg nincsenek ott a válogatóüzembe, hogy mennyi textília van bent. Ugye ez a 35 ezer tonna, ez azért egy beszédes szám éves szinten. És akkor bejött, és úgy formázott, hogy elmentek ti a fenébe. Megfordult és kiment.
1: És kész feladta?
0: Igen, persze.
1: Feladta. Na és a fülbevaló?
0: Fülbevaló az egy osztrák beszállítói partnerünknél történt a rakodás során, hogy a hölgy valahogy kiesett a füléből, de azt tudtuk, hogy ugye kamionnal érkezik be az áru. Nagyjából elmondta, hogy melyik részénél állt a kamionnak, és az a földön meg volt, becsúszott a zsákok között a földre.
1: És ő is visszakapta.
0: Ő is visszakapta,
1: pénzt, igen. Pénzt is visszakapta a családot. Hölgy is visszakapta a fülbevalót.
0: A gardróbot az úriember nem tudta, mert sajnos.
1: Későn jött. Ugye a kollégák is ebből a szempontból jól járnak, hiszen úgy tudom, hogy lehetőségük van hetente, havonta egy bizonyos mennyiségű ruhát, a szétválogatott ruhák közül megtartani, tehát a pénzügyi, tehát a fizetésük mellé még egy ilyen,
0: egy
1: ilyen természetbeni jutatást is kapnak. Ugye?
0: Havi 7 kiló ruháról beszélünk, ami én azt gondolom, hogy
1: hát azért az egy jelentős.
0: Az nem egy éves szinten, nem egy rossz mennyiség.
1: Akár magának családnak, vagy akár ajándékban, vagy értékesíti, tehát ez egy plusz juttatás.
0: Igen.
1: És ezt szívesen veszik a kollégák, és élnek is ezzel a lehetőséggel.
0: Természetesen. Mi a túlzással is.
1: Végezetül. Mik a tervek?
0: Hát eléggé sok tervünk van. Itt nagyban befolyásolja ezt, hogy maga ez a újrahasznosítási része magának a textil hulladékválogatásnak, ez milyen irányba fog haladni. Jelenleg nincsen olyan ipari technológia, ami 100%-ban meg tudja oldani a ruháknak a minőség szerinti válogatását, illetve a magának az újrahasznosítási folyamatokban, az anyagába történő, vagyis az elemi szára történő visszabontás, különböző kémiai, mechanikai újrahasznosítási folyamatok is még jelenleg gyerekcipőben járnak. Mi nyitott szemmel járkálunk a világban, és próbáljuk ezeket a folyamatokat minél jobban lefedni. Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciának nagyon nagy része lesz az, hogy a válogatást megoldani.
1: De lehet, hogy előrébb kellene kezdeni, de ez nem az önök feladata, hanem ez egy szabályozási kérdés lenne, mondjuk például az Európai Unió erre vállalkozhatna, hogy meghatározná, hogy milyen anyagból lehet textilt előállítani, és ennél egy fontos szempont az újrahasznosítás, tehát hogy olyan anyagot használunk, őseink ugye gyapjút, lent, kendert használ, tehát olyan alapanyagot használunk, és ez igaz lehet egyébként a vegyipari alapanyagokra is, amik, hogyha már meguntuk, és kidobtuk, és elhasználódtak, visszabonthatók, tehát a körforgásos gazdaság részévé tehetők. Én azt gondolom, hogy ez egy szabályozási kérdés, ez nyilván megkönnyítené az újrahasznosítóknak a dolgát, többek között az önökét, de a többi gyártóit is, és nem csekély mértékben javítaná azt a helyzetet, hogy a textiliparnak óriási a klímalábnyoma, óriási a vízlábnyoma, és közeled vinne bennünket ahhoz a célhoz, hogy minél több ruhát újra tudjunk hasznosítani. Én azt gondolom, hogy ha ebben az Európai Unió a közeljövőben lépne, akkor az mindenkinek megkönnyíteni a munkáját, és nem kevés környezeti haszonnal járna.
0: Én is azt gondolom, hogy elindult egy jó úton, én azt gondolom, csak kérdés az, hogy időben-e. Az időfaktor az. Ugye ez az ultra fast fashion 2028-ig Magyarországon már létezik a kiterjesztett gyártói felelősség, az EPRD. Ezen kívül Hollandiában, Franciaországban és Litvániában van, de minden tagállam saját szabályozásán keresztül intézi a dolgokat. Ez azt jelenti, ez a díj, hogy magának a gyártóknak és forgalmazóknak a forgalomba hozott termékek után vagy kilós, vagy darabára meg kell fizetniük egy bizonyos díjat, ami fedezi a visszagyűjtés, válogatás és újrahasznosítás költségét valamilyen mértékben. Egyes országokban még a kutatásfejlesztés is támogatja, illetve a szemléletformálást. Nekünk, mint mi a végén vagyunk egy végrehajtó szerv, úgy fogalmazva, hogy mi feldolgozzuk és értékesítjük a termékeket. Mi egy hasznosító üzem vagyunk. Maga az, hogy az EPRD-at próbálja bevezetni egész Európában, arra már a gyártóknak a válasza volt ez az ultra fast fashion. Ők nem szeretnék azt, ez a mi elképzelésünk, mint használt ruha értékesítőknek is, ők nem szeretnék azt, hogy konkurenciaként még egyszer újra ruhaformájában megjelenjen az adott termék. Mert ez nekik valamilyen szinten konkurenciát jelent. Ők nagyon szívesen kifizetik ezt a díjat, de akkor valamilyen módon újrahasznosításra kerüljenek a ruhák.
1: Jó, hát ez egy izgalmas kérdés, ami részben szabályozásra vár. Arra nem nagyon számíthatunk, hogy a gyártók majd a környezeti szempontok miatt jobb belátásra térnek. Azt gondolom, hogy egyikünk sem olyan naív. Addig, hogy ezt elhiggye, amíg nincs kényszer, amíg nincs jogszabályi előírás, addig ez a helyzet ez marad, és egyre több olyan textil hulladék keletkezik, amit nehéz lesz újra hasznosítani. No de, hát a cég azért 36 éve talpon van, úgyhogy azt hiszem, hogy és az a 35 ezer tonna, ezt most a harmadszor idézem, ez egyszerűen nem tudom befogadni, tehát 35 ezer tonna évente, szerintem egy fantasztikus szám. Ehhez mindenképpen csak gratulálni tudok, hogy tényleg a nulláról indulva családi vállalkozásként ide eljutottak. És hát az jól látszik, azt elmondta, hogy nagyon sok ágaboga van, nagyon sok leágazása van, nagyon sok problémát kell megoldani, innovációkat bekapcsolni, újabb és újabb megoldásokat keresni, újabb és újabb problémákkal szembesülni. Tehát ez egy folyamatos alkalmazkodás az önök esetében is a kihívásokhoz. Úgyhogy hadd kívánjak itt a stúdióban sok sikert a további munkához.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Mindannyiunk érdekében, hiszen persze ez üzlet is önöknek, legyen nyereséges ez az üzlet, fogyasztók is jól járnak, mert jó terméket kapnak, de alapvetően mégiscsak egy környezeti szempont is érvényesül, hogy az, amit a közgazdászok körforgásos gazdaságként írnak le, hogy a hulladék az ne selejt legyen, ne szemét legyen, hanem újra hasznosítható alapanyag, ezt a célt ebben az esetben legalábbis sikerült elérni, úgyhogy ehhez külön gratulálok.
0: És köszönjük szépen.
1: Én meg köszönöm, hogy itt volt és megosztotta velünk a gondolatait.
0: Köszönöm a meghívást.

0: Kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallották.
1: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
2: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítókba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni, Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni, tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket, jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig hát ugye hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéleznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos, az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
1: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!
3: Az elmúlt hétvégén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. A következő percekben az érsek atya gondolatait hallhatják, melyeket a levélből idéz.
4: Alapállás. A magzat valóságos ember a fogantatása pillanatától. Emberként jogai vannak, amelyeket önállóan képtelen képviselni, ezért külső jogvédelemre szorul. A szívhangrendeletről. Az édesanyja tájékoztatása arról, hogy méhében élő ember fejlődik, nem szívtelenség, nem az ő megalázása, hanem segítség ahhoz, hogy egy életre szóló döntést a lehető legnagyobb körültekintéssel hozhasson meg. Az abortuszon átesett édesanyák lelki segítői, közöttük görögadős egyházunk szakemberei is, számos esetet ismernek, amikor az abortusz valóságával való későbbi szembesülés súlyos, tartós pszichés terheket okoz. A rendelet ezt a körültekintést szolgálja. A magzati szívműködés hangzó vagy képi módon való bemutatását ezért indokoltnak tartjuk. Az abortusz tablettáról. Az abortusz tabletta alkalmazása könnyen azt a benyomást keltheti, mintha az abortusz egy egyszerű, hétköznapi és következmények nélküli eljárás volna. A kémiai módszer sem változhat ugyanakkor azon, hogy egy megfogant emberi élet kioltásáról van szó. A szer alkalmazását követően az anya saját otthonában szembesül azzal, akár teljesen egyedül, hogy testéből elhalt magzat távozik, ami súlyos lelki megrázkódtatást okozhat. Ráadásul az újabb módszer az abortusz valóságának és következményének megértését teljesen háttérbe szorítja, és a krízis támogatás lehetőségét is jelentős mértékben megnehezíti. Nem tartjuk elfogadhatónak azt az irányt, amely egyszerűbbé kívánja tenni az abortuszhoz való hozzáférést az orvosi jelenlét kiiktatásával. Ellenezzük az abortusz tabletta bevezetését. Az esemény utáni tablettáról. Nem tartjuk helyesnek, hogy egy sürgősségi alkalmazásra létrehozott hormonális hatású szer orvosi kontroll nélkül váljon széles körben hozzáférhetővé, különösen az ellenjavallatok és a lehetséges kockázatok miatt. A könnyebb hozzáférés a készítmény ismételt használatát és kockázatos szexuális magatartás elterjedését idézheti elő. Életvédelmi szempontból az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a készítmény az ovuláció késleltetése gátlása mellett a már megfogant élet beágyazódását is akadályozza. Ilyenkor egy kapaszkodni akaró kis életet lök ki a halálba. A vénykötelezettség fenntartását ezért továbbra is szükségesnek tartjuk. Záró gondolatok. A fenti megállapítások nem csupán erkölcsi meggyőződésünket tükrözik, hanem azokra a tudományos tényekre és valós következményekre hívják fel a figyelmet, amelyek kiszolgáltatott édesanyákat és védtelen gyermekeket érintenek. Egyházunk a tárgyalt kérdések mindegyikében érintett fél nem csupán értékválasztása, hanem fenntartott intézményei és az édesanyákkal, gyermekekkel, családokkal végzett napi munkája révén is. E tapasztalatokat a kormányzati döntés előkészítés szolgálatába kívánjuk állítani, bízva abban, hogy ezzel mi is hozzájárulunk az érintett személyek valós és széles körű megsegítéséhez, és közvetve egész társadalmi gondolkodásunk emberségesebbé tételéhez. Meggyőződésem, hogy ezekben a kérdésekben az érdek semleges. Az anya és a gyermek életét egyaránt védő szervezetek álláspontjának nagyobb hangsúlyt kell kapnia, mint azon szervezeteknek, amelyeknek esetleg gazdasági érdekeltsége is feltételezhető. Lásd, gyógyszeripar. Egyházunk és intézményeink készen állnak az együttműködésre.
3: Az elmúlt hétvégén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. Az elmúlt percekben az érsekatya gondolatait hallották, melyeket a levélből idézett.
5: Mária Rádió.
6: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Szíved minden bizodalmát Istenbe vesd, saját értelmedre ne igazán hagyatkozz. Cseperre mentem autóval, nem tudom pontosan hova mentem, de azt tudom, hogy siettem, és bedugultunk, tehát vagy baleset volt, vagy valami történt, de se előre, se hátra. És ugye megint elkezd az ember kis egója okoskodni, hogy de, hogy akkor fiú, arra van egy egérút, és rengeteget jártunk Cseperre versenyezni, és tudtam, hogy ott megy a Dunának a kisága, és ott sokszor jártam sportolóként is, meg edzőként is versenyekre, ott a csepeli vízitelepre, és tudtam, hogy van a Duna mellett egy ilyen út, ami nem ilyen aszfaltút, hanem egy földút, és mondom, na jó, akkor oda kimegyek valahogy, és akkor majd ott valahova kilakadok. Elindultam arra az útra, és valóban el is jutottam valameddig, és akkor egyszer csak így nagyon beszűkült, tele lett növényel, és tulajdonképpen csak egy fél autónyi út volt, és azt történt velem, hogy így megfeneklettem, és az autóm két kereke, tehát a két baloldali kerék, az így lezuttyant egy ilyen árokszerű valamibe. És akkor ott álltam, hogy na, hú, a fene egye meg, most mit csináljak, hogy fogok én innen kikerülni? Onnantól kezdve elkezdtem nem okoskodni, hanem valahogy akkor így rábíztam magam az isteni gondviselésre. Ilyenkor történik az, hogy az ember azt mondja magába, hogy valahogy csak kikerülök innen. És akkor elindultam árkon, bokron át, ilyen bozótokon, tudom, hogy ilyen derékig érő gaz volt, meg növények, és akkor eljutottam egy autószerelő műhelyhez. Tudom, hogy ők segítettek nekem, de nagyon érdekes, hogy maga az, hogy ez hogy történt, az így elveszett, így kiesett a tudatomból. De azt tudom, hogy sikerült onnan kijutnom.
1: Géci Erika zenész, kajakozónő gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat. Könyvben örökítették meg a boszniai katolikus nők hagyományos tetoválásának történetét. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat, számol be a hírről az MTI. A választott mottó az erdélyi város nyitott szellemiségét is hangsúlyozza. Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke szavai szerint a város kincses ládáját nem zárják el zsugori módon, hanem kinyitják és értékeit közkincsé teszik. Ilyen módon nyer értelmet Kolozsvár gazdagsága, melyre lakói méltán büszkék lehetnek. A Kárpát-medence egyik legnagyobb magyar kulturális fesztiváljára mintegy 600 programmal készülnek a szervezők. A résztvevők többek között családos és gyermekprogramokon, kulturális és sporteseményeken és örömfőzésen is részt vehetnek. A rendezvény nem csak hidat képez a város lakók között, de az elvándoroltakat is hazavonza, Kolozsvárt pedig élő fővárossá teszi. 24 bosznia-hercegovinai nő visszaemlékezésén keresztül mutatja be a katolikus nők körében egykor elterjedt hagyományos tetoválás, a Széchenye történetét és jelentőségét egy szeptemberben megjelenő kötet, írja az MTI. A Széchenye a török hódítás idején alakult ki, és arra szolgált, hogy a nőket és a gyerekeket megvédjék az elhurcolástól, az erőszakos asszimilációtól vagy kényszerházasságtól. A keresztény jelképeket is tartalmazó tetoválások elsősorban Közép-Boszniában és Hercegovina egyes területein voltak elterjedtek, és szorosan kapcsolódtak a vallási és közösségi identitáshoz. Mária Maracsics és Josipa Karecsek kötete olyan nők vallomásait gyűjti össze, akik édesanyjuktól és nagyanyjuktól örökölték a több generáción át fennmaradt hagyományt. A kiadványt a horvát diaszpórának is szánják, különösen azoknak, akik családi történeteken keresztül ismerkednek meg felmenőik hagyományával. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok és érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Boldog 11. incepápa emléknapján az esti dicséret zsoltárait a harmadik zsoltárhét csütörtöki napjáról imádkozzuk.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Akik közületek elöljárók, azokat, mint magam is elöljáró, és Krisztus szenvedéseinek tanúja, s egyszer majd nyilvánvalóvá váló dicsőségének is részese, kérem, legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját. Viseljétek gondját, ne kényszerből, hanem önként, az Isten szándéka szerint. Ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei. Ha majd megjelenik a legfőbb pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.
1: Testvéreit szereti ő.

0: Krisztus főpappá lett az emberekért mindabban, amivel Istennek tartozunk. Mondjunk méltó dicséretet neki, és alázatosan kérjük.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Te, aki egyházadat szent és kiváló elöljárókkal megörvendeztetted, adj mindig bölcs vezetőket keresztény néped örömére.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Te megbocsátottad néped bűneit, amikor a szent életű lelkipásztorok Mózes módjára hozzád fohászkodtak. Közbenjárásukra tisztítsd, és szenteld meg mindig egyházadat.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Szentjeidet testvéreik körében felavattad szolgálatodra, és rájuk árasztottad lelkedet. Töltsd el a szent lélekkel néped minden vezetőjét.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: A szent lelki pásztoroknak te magad lettél jutalma. Add, hogy akikért véredet hullattad, el ne veszítsenek téged.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Te, aki egyházad pásztorai által részesített híveidet az örök életben, üdvözítsd az elhunytakat, akikért életedet adtad, hogy senki el ne ragadhassa őket kezedből.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!

0: Könyörögjünk, Istenünk, Te boldog 11. incepápát csodálatos lelkierővel ruháztad fel, hogy egyházad szabadságát megvédje, a hit ellenségeit legyőzze, és a keresztények erkölcseit üdvösen megújítsa. Közbenjárására ad, hogy erősek legyünk a hitben, a gonosz lélek cselvetéseit legyőzzük, és elnyerjük tőled az örök jutalmat, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelked.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tömegnek. A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra. Aztán boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett, talált egy nagyon értékeset. Erre elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvásárolta azt. Ezek az evangélium igéi.
1: Krisztus, a Szent Evangélium tanítása, legyen bűneink bocsánatára.
0: Kedves testvérek, ma Mária szüleinek, Szent Antán, Szent Annának és Szent Joakimnak van a katolikus egyházban az ünnepe, ami egyúttal, hiszen nagyszülők ünnepe, a nagyszülőknek az ünnepe és az idősek napja is. Néhány gondolat az időskorról, az idős emberekről, arról, hogy mennyire nem szabadna megfeledkezni róluk. Ugyanakkor csecsemőtől az aggasztyánig természetesen ajándékként illene tekintenünk minden emberre. Itt a templomunkban, balra tőlem, az egyik legrégebbi képét láthatjuk, amit ide festettek legalábbis ebbe a templomba, egy Matthias Hanisch nevű prágai származású festőnek az 1700-as évek második felében. Szent Annát látni ezen a képen, Jézus nagyanyját a gyermek Máriával. Egy nagy szülőt, Joakimot is szokták ábrázolni, de itt csak Szent Anna képe látható gyermekével, Máriával. És jobbra tőlem ugyanennek a prágai festőnek a másik képe, itt már Mária, mint édesanyja, a gyermek Jézussal. Mit adhattak nekünk az idősek? Mit adhatnak az idősek ma is a világnak? Kedves testvérek, nagyszülők és idősek, a legnagyobb, a legtöbb, amit ajándékul kaphattunk tőlük, az idősebb emberektől, nagyszülőktől, én azt gondolom, hogy az a biztonság, a bizalom irányunkban a törődés. Úgy is mondhatnám, hogy az az érzés, hogy nem vagyunk gyökértelenek. A létük már arról beszél, és arról szól, hogy tartozzunk valahova, hogy helyünk van ebben a világban, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Miattuk tapasztalhattuk meg elsőként, és legjobban talán azt az érzést is, hogy vagyunk valakik, mindig a felmenőktől elsőként, hogy nem vagyunk akárkik, hogy számítunk azzal, hogy ott álltak mögöttünk. A szüleink, nagyszüleink, a fölmenők, megszületett bennünkettől egy az élet élhetőségével kapcsolatos ős bizalom, egy sajátos pozitív viszonyulás a saját létezésünkhöz, életünkhöz. Micsoda ajándéka ez az életnek, ha innen nézzük. Az a tény, hogy voltak, vagy hogy szerencsés esetben még vannak nekünk. Vagy úgy is fogalmazhatnék talán, hogy egy családban élhettünk. Micsoda áldás lehetett az, mert soha se szabad a régi világot se idealizálni, de mégis, amikor még három generáció ült egy asztalnál, egymást erősítő módon, akár nagyszülők, szülők, gyerekek. Micsoda iskola is tud lenni ez. Anélkül se idealizálni nem szeretek, és nem szabad se leszólni világokat, de mégis azt gondolom, hogy sok vonatkozásban, vagy több vonatkozásban jellemző a mi mai életünkre az, és erre a mi mai világunkra az, nagyon óvatosan fogalmazok, és inkább kérdésként csak, mintha másnak nem volna értéke csak annak, ami forintosítható. Egyházunkban ez a mai megemlékezés a nagyszülőkről, a fölmenőkről, az idős emberekről mindenképpen szól arról, hogy nem csak az számít, ami forintosítható, vagy hogy legalábbis lehet egy más perspektívában, szemüvegen keresztül is látni az életet. Kérdésként fogalmazok továbbra is. Mint a kiveszőben lenne az igazi értékek, mondjuk a család iránti régi tisztelet. Vagy már sokan a mai fiatalok közül nem is tudják, hogy életüknek ezt a legfontosabb alapját, a családra gondolok, hogyan is lehetne, kellene ezt a családot megteremteni? Sokaknak talán már módjuk sincs rá, lélekben, észben, érzületben, anyagiakban akár. Amikor annak idején az unió kigondolói Adenauer, Schumann, de Gasperi egységes Európáról álmodtak, tudjuk azt, hogy akkor nem csak gazdasági közösségre gondoltak, hanem egy érték közösségre is, amely ők még így gondolták, a krisztusi tanításon alapozódva, amelyben a krisztusi tanításon alapozódva föltétlen tisztelet illeti meg a személyt, az embert. Ahol fontos, és emiatt hangsúlyozom őket, a hagyomány, a család, az idősek tisztelete is. Sokat változott a világ. Kérdésként, mintha gyűlölet járványként terjedne az emberek között. Mintha már jogot formálnánk arra is, hogy az Isten teremtette világ rendjét megváltoztassuk. A személyiség már jogai, a személyiségi jogok már odáig terjednek, hogy nem kevesen szembefordulnak azzal a renddel, ami szerint az Isten az embert férfinak és nőnek teremtette meg. Nagyon sokszor kiveszőben van a tisztelet az élet iránt. Jó régen leírta Péter apostol első levelének 5. fejezetében, idézem, ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok ellen neki a hitben. Ugyanakkor tudjuk mindannyian, hogy mennyire nem könnyű szembe úszni az árral. Embernek lenni, embernek maradni. Egy eredeti rendszerint, eredeti hivatások szerint, mindenféle értelemben. A világunkat meghatározott divatos gondolkodási fősodor, így mondanám, tényleg mindenek fölé helyezni a személyiségi jogokat. Azt halljuk, élvezd az életet, vásárolj, fogyassz. És tudjuk, ettől erősödik a gazdaság. De gondolunk eleget arra, hogy ebbe bele is pusztulhat a világ. A legidősebbek láttak már ilyeneket, vagy legalábbis hasonlókat, hogy belepusztult a félvilág. Keressük újra és újra. keresi. Az emberiség legjobbjai keresik, azt gondolom. Hol vannak az igazi értékek? Hogyan vigyázhatunk helyes módon magunkra? Mi az, ami még szabálynak mondható? Vajon azzal, hogy a gyerekeknek igyekszünk mindent és minden pénzzel megszerezhetőt megadni, pótolni tudjuk-e a személyes beszélgetéseket, a közösen eltöltött időt? Hagyjuk, hogy idejét múltnak tekintsük azt a családot, amiben egy férfi és egy nő szeretett közösségét tapasztalhatják meg a felnövekvő gyermekek. És hagyhatjuk-e azt, mit tehetünk ellene, hogy ne tekintsék tehernek a fiatalok az időseket? És miért? Miért van az, hogy sok fiatal szülő fölöslegesnek tekinti már a gyermeket? Tehetünk-e még valamit ellene? Vagy végképp tehetetlenek vagyunk? Ma Európában egy nő, pontatlanul fogalmazok, egy nő és egy férfi átlagosan másfél gyermeket hoz a világra. Fogyunk. A mai Európában minden harmadik gyermek házasságon kívül születik. Már minden harmadik. Persze, érthető okok miatt. De ennyire tehetetlenek vagyunk. És az úgynevezett Y-generáció, a mai 20-30 évesek, olvasom, majd 60%-a gyermek nélkül képzeli el a boldogságát, a jövőjét. Mennyire szabad együtt úsznunk az árral? Kell-e, hogy együtt ússzunk az árral? Valóban törvényszerű? Ferenc pápa egyik idősek napjára küldött üzenetéből idézek. Ezt írta. A világ kemény megpróbáltatásokon megy át, melynek első szakasza a világjárvány váratlan és dühött vihara, amelyet a békét és a fejlődést globális szinten megakasztó háború követett. Nem véletlen, írja a pápa, hogy a háború olyan időszakban tért vissza Európába, amikor a múlt században háborút átélt nemzedék már eltűnőben van. Nem tudom, hogy igaza van, de ő így fogalmazott. Aztán így folytatja. Mélyreható változásra, megtérésre van szükségünk, amely lefegyverzi a szíveket. És lehetővé teszi mindenkinek, hogy testvért ismerjen fel a másikban. Nekünk, nagyszülőknek és időseknek pedig nagy felelősségünk van. Meg kellene tanítanunk a korunk embereit, hogy ugyanolyan megértéssel és gyengédséggel tekintsenek másokra. Amilyennel mi nézünk az unokáinkra. És egy harmadik mondat még tőle. Az egyik gyümölcs, amelyet hoznunk kell, a világ őrzése. Mindannyian nagyszüleink térdéről indultunk, akik ölükben tartottak bennünket. Amit én ezt szeretnék ma mondani, és csak annyi, hogy szükség van az idősekre. Azokra is, akik talán úgy érzik, hogy elszállt fölöttük az idő. ők már kijártak egy iskolát. Ők már tudják azt, hogy nem csak kapkodni kell. Úgy hívjuk ezt, hogy bölcsesség. Tudják azt, hogy szükség van a hűségre, mindannyiunk hűségére, helytállására. Még akkor is, ha talán lassan már ők maguk gondozáshoz szorulnak. Mindig az idősebbek dolga az, hogy továbbadjanak. Az életből és az életben megtanult értékeket, fölfedezett tapasztalatokat, integrálható tudást. Ők már tudhatják azt, hogy melyek azok. Nem úgy van-e, hogy a fiatalok még csak találgatnak, keresik az élet rendje szerint. Tanúságot tehetnek az idősek arról is, hogy hogyan lehet helytállni nehéz időkben. Elmondhatják a fiatalabbaknak. Megmutathatják nekik. Hiszen átéltek már olyan időket, amelyek között mondjuk sokkal szerényebben éltek, de sokkal boldogabbak, legalább boldogtalanabbak azért mégse voltak, mint a maiak. Volt egy olyan kincsük, amit semmi más nem pótolhat. Ma sem, úgy gondolom. A közösség, az alapvető közösség, a család. A szüleink, a nagyszüleink, a rokonaink, az erősítő hagyományok és értékek őrzői, továbbadói voltak. És amíg vannak, akkor azok ma is. Legyen áldott az emlékük, az életük, ha vannak még nekünk, minden értünk tett erőfeszítésük is. Amen.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát. A katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Szülőföldjére, Szigligetre érkezett boldog Bódi Mária Magdolna erekéje. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Most pedig jöjjenek a részletek. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentruma San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 9-én Szigligeten, Bódi Mária Magdolna szülőfalujában folytatódott a boldoggá avatott születésének 105. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat, számol be a Magyar Kurír. Az ünnep különleges jelentőségét az adta, hogy a Szűz Mária Szent Neve templom közössége ezen a napon vehette át boldog Bódi Mária Magdolna erekéjét a Veszprémi Főegyház megyétől. Udvardi György érsek köszöntőjében felidézte, hogy a boldog nem ideális, minden nehézségektől mentes körülmények között jutott el az életszentségre. Életét családi nehézségek, a szegénység, a két világháború közötti társadalmi és gazdasági problémák, majd a háború közelsége is meghatározták. Mindezek között mégis boldog tudott lenni, mert hitt Krisztusban és bízott tanításában. Éppen ezért példája ma is bátorságot adhat a keresztény ember mindennapi döntéseihez. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a Budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok és érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Tiszta közélet kell. Nemzetünkért, Istenünkhöz kiáltunk, szívünkben hálával, hogy megszabadított bennünket a külső ellenségektől. Hálával szívünkben fordulunk nemzetünkért, Istenünkhöz, hogy intézhetjük a saját sorsunkat a magunk belátása szerint. De ez a ránk szakadt szabadság, ez nem hozta meg azt a belső megnyugvást, hogy a saját sorsunk tényleg a saját kezünkben van. Tele vagyunk aggodalmakkal a hatalommal való visszaélések miatt, ami elrontja a szabadság érzését. Tele vagyunk aggodalmakkal, hogy egyesek a meggyőződésüket is árulják. Tele vagyunk aggodalmakkal, hogy a hatalmi helyzeteket anyagi haszonszerzéssel használják fel. Tele vagyunk aggodalmakkal a mindent átszövő, sok helyütt jelenlévő, hogy finomabban fogalmazzunk, korrupció miatt, a vesztegetések miatt. Mert ez olyan mértékben rontja a közéletet, ami nemzedékeknek nem adja meg azt a felszabadultságot, amit a szabadság érzete kellene, hogy adjon. Ezek a jelenségek társadalmunk állandóan jelenlévő kérdései. Hallgassuk meg erről Deák Ferencet, mit mond nekünk. Az olyan ember, ki pénzért árulja meggyőződését, ki a hivatalt azért hajhásza alacsony utakon is, mert annak anyagi hasznai után eseng, az olyan ember, kit pénzzel, anyagi érdekkel vesztegettek meg, gyalázatos és megvetésre méltó mindenkor, mert kebeléből kialudt a becsületesség utolsó szikrája és lelkiismerete politika, mely a többet ígérőnek a kezébe került, mondja a mai nemzedéknek Deák Ferenc.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírás szakaszunk Szent Máté evangéliumának 18. fejezetéből van. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Kedves Mária Rádió hallgatók, a zsidók mindent beszerettek határolni. Úgy tartották, hogy talán 7-szer még meg lehet bocsátani egy embernek, de aki már azt túllépi soka-soknál, annak egyáltalán nem. Mert az Úr Jézus a megbocsátásról beszél, és a szeretetről, mert tudja, hogy az változtatja meg a világot, hát ezért azt mondja Péternek, hogy nem 7-szer, hanem a 10-szeresét mondja, és még 7-tel megszorozza. Itt fokozás van, ugye mi is szeretünk fokozni. Szép, szebb, legszebb. És a leg, hát itt pontosan ez történik, hogy nem 7-szer, hanem nagyon sokszor, mindörökké. Tehát a 70-szer 7, ez azt jelenti, mindörökké meg kell bocsátani, mert a mi atyánkban benne van, bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És naponta kérjük a bocsánatot, és az ellenünk vétőknek is naponta meg kell bocsátani. Ez a szeretet törvénye, a Jézusi mérce, hogy nincsen határa a megbocsátásnak, mert Isten végtelenül irgalmas. És ha Isten fiai, gyermekei akarunk lenni, akkor mi is ebbe kell kitűnjünk. Jézusom, bízom benned, ugye, és gondoljunk az irgalmasság rózsafűszérére, hiszen a Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk is az egész világnak. Hányszor mondjuk el, hát ezt próbáljuk is élni.
1: Mai ima szándékunk: adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te útad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: el gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kürös István közgazdász műsora.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mai témánk az euróövezet működése és Magyarország. A fejlődés tapasztalatai és kilátásai. A múltkor foglalkoztunk az euró és a forint szerepével, viszonyával. Közösen elgondolkodtunk arról, hogy hogyan jött létre az euró és miként működik, mi az optimális valutaövezet a közgazdaságtan meghatározása szerint, harmadszor ugye kik az euróövezet tagjai, és negyedszer melyek a Maastrichti kritériumok, és mit kell teljesíteni a belépéshez. Ma szeretném részletezni és tovább belemezni a felmerült kérdéseket és az euróövezet működését, hogyan hatott és hat az övezet tagországaira. Kérném szépen, a megbeszéltekhez kapcsolódóan a következő legfontosabb megállapítások kínálkoznak. Az első az, hogy ugye kimutattuk, és a közgazdasági elméletek alapján is igazoltuk, hogy az Európai Unió tagországai nem alkotnak optimális valutaövezetet, így a belőlük alakult szűkebb euróövezet sem felel meg ezeknek a kritériumoknak. Az optimális valutaövezetekre vonatkozó elméletekből világos, hogy lényegében azonos gazdasági fejlettségű országok vezethetnek be jól közös valutát. Ebből rögtön következik, hogy hozzájárul-e az euró az euróövezet tagországainak gazdasági növekedéséhez és az egyes országok külkereskedelmi egyensúlyához. Ha nem, akkor ez súlyos probléma. Nos, évtizedek tapasztalatai alapján erről van szó. Csak egy rövid hátratekintés, hogy 1960 és 80 között a későbbi Európai Unió tagállamai, akkor még EGK, évi átlagban 4,4%-kal növekedtek, míg az USA növekedése 3,7% volt. Ez már a 80-as évtizedben megváltozott, az EU tagországok átlaga 2,4%-os reál növekedés volt, míg az Egyesült Államoké 3,3%. Nos, ha az 1990 óta eltelt utóbbi 35 évet nézzük, tehát elég hosszú időszakot, akkor azt látjuk, hogy az Európai Unió csak évi 1,6%-os növekedésre volt képes, míg az Egyesült Államok évi 2,5%-os növekedést ért el. Tehát jelentős a különbség az USA javára és az Európai Unió hátrányára. Na most a lassabb növekedés mellett a strukturális problémák is fennállnak. Arról van szó, hogy nem csak eltérőek a feltételek az euróövezet országaiban, és persze az Európai Unió egészében, hanem a divergencia, a különbségek az elmúlt 2-2,5 évtizedben még nőttek is. Valójában tehát nem konvergencia közeledés következett be, hanem távolodás a fejlődésben és a gazdasági szerkezetekben is. Holott ugye egymásra épülő gazdaságilag jó szerkezeti országok tudnak egymás partnerei lenni, amelyek a kooperációban, kereskedelemben jól kiegészítik egymást. Na most, hát ugye nem ez volt a helyzet, és ma sem ez a helyzet. Az országok eladósodtak, és ez az eladósodási probléma a dél-európai országokban súlyos volt, amelyet az euró bevezetése még tetézett. Na most a megszorító politika, amelyre ugye rákényszerültek, sok esetben közel stagnálásra késztette a déleurópai országokat. A korábban felzárkózni kezdő Görögország az Unióban és a valutaövezetben évi 1% alá lassult, növekedési ütemet tekintve, azért tehát nem felzárkózik, hanem leszakad. A válságból adódó ismert és naponta hallott problémákat, úgyis jól tudjuk. Na most, megnéztem, Olaszország GDP növekedése is az elmúlt 30

35 évben, éves átlagban mindössze reál értékben 0,8% volt. Tehát a lassú növekedés, a szerkezeti problémák, a társadalmi kérdések megoldatlansága, ehhezekhez az euró nem tudott érdemben hozzájárulni. Ezeknek az országoknak a feladósodása abból fakad, hogy a közös valuta számukra túl erős volt, akadályozta az exportjukat, viszont előmozdítottja az importjukat, így külkereskedelmi hiány alakult ki, amely fennmaradt és drasztikusan megnőtt. A fejletlenebb országoknak gyakran, hogy versenyképesek maradjanak, időről időre le kell értékelniük nemzeti valutájukat. Az exportőröknek ugyanis a külföldi lassúbb inflációnál jobban növekszenek a belföldi költségeik, de ezt az exportárakban nem tudják érvényesíteni. Ezért ugye azt várják el, vagy a fejlődésben felzárkózó vállalatoknak arra lenne szükségük, és a lakosságnak is ugye, hogy ugyanazon külföldi valutáért több belföldi fizetőeszközt kapjanak, vagyis nyereséges maradjon az exportorientált gazdaságpolitika. Ezt a célt szolgálja a nemzeti valuta leértékelése. Azonban nem tudják leértékelni a saját valutájukat versenyképesség romlás esetén, mert az euró bevezetése után nincs már többé nemzeti valuta, így a külkereskedelmi mérleg egyensúlyozása még nehezebb feladattá vált. Az úgynevezett belső leértékelés az a költségcsökkentést jelenti, és a kényszerű államháztartási visszafogást. Na most az állami kiadások, az egészségügy, az oktatás, a nyugdíjak, az állami alkalmazottak bérei lassabban nőnek a fejlettebb országokban, különösen közös valuta esetén, mintha ez nem lenne. Milton Friedman, ugye a sokat emlegetett Nobel-díjas közgazdász, egyébként ugye a neoliberális gazdaság elmélet egyik fő képviselője, a következőket mondotta. Tehát ő a neoliberalizmus híve, de ennek ellenére felismerte, és szó szerint idézem a következőket. Már hosszú idő óta az a véleményem, hogy az euró hátrányai meghaladják az előnyeit. Az eurozóna potenciális tagjainak sem elegendően rugalmas bérei és árai nincsenek, sem elegendően mobil munkaereje, sem pedig megfelelően hatékony pénzügyi kompenzációs mechanizmusa nincs, amelyek kompenzálhatnák rugalmas valutárfolyam elvesztésének hatását. Nos, hát emiatt a gazdasági feszültségek ugye megnőttek, és nehezebb kezelni őket. Egy másik álláspont, ugyancsak a hírneves Paul de Grove, a Löweni Katolikus Egyetem közgazdász professzora, egyébként ugye az Európai Unió Bizottságának egykori elnökének tanácsadója, Barroso tanácsadója, ő pedig a következőket fejtette ki szó szerint. Idézem. A politikai unió egy valutaunió logikus végpontja, de ha a politikai unió nem jön létre, akkor hosszú távon az eurozóna nem maradhat fenn. Most, hogy a politikai uniót senki sem akarja, el lehet gondolkodni, hogy jó ötlet volt-e a valutaunió létrehozása. Még hozzáteszi, ismét szó szerint idézem, alig merem kimondani, hogy hosszabb távon a monetáris unió el fog bukni. Egy kiterjedt szabadkereskedelmi övezet biztosítása lenne továbbra is az egyetlen megvalósítható lehetőség Európában. Hát kitéztem ezt a két markáns álláspontot. Most ugye arról van szó, hogy a közös pénzhez, a közös pénzkibocsátáshoz nem járul közös pénzelköltés, illetve csak a GDP, bruttó hazai termék 1%-át osztják el újra, és senki sem szeretne többet befizetni közös kiadásokra az Európai Unió kasztájába, a brüsszeli költségvetésben. Nos, hát ezek a tapasztalatok ugye azt igazolják, hogy a gyengébb országoknak nagyobb teher a közös övezetben való részvétel,
Azért, mert amíg fennáll a versenyképességi hátrányuk, addig azt nem tudják kiegyenlíteni a nemzeti valuta kibocsátásával, szabályozásával, önálló kamatpolitikával, nemzeti banki monetáris politikával, mert az nincs is. Pontosabban úgy működik, hogy az egyes országok nemzeti bankjai tagjai az Európai Központi Banknak, amelyet ugye a brüsszeliek Frankfurtba telepítettek, Frankfurt am Mainba, és van egy felügyeleti, tanácskozó, közös ajánlásokat tévő szerv, a European Central Bank System, tehát az Európai Központi Bankok rendszere, amelynek valamennyi tagországa tagja. Na most azért gondoljuk el, hogy az euróvezetnek 1%-át, 2%-át képviselő kis fejlettebb országok milyen kis súllyal tudnak beleszólni a frankfurti döntésekbe. A versenyképesség ugye összefügg az árfolyammal, az inflációval és a kamattal. Hát ugye az árfolyamot rögzítik, de ha a belső viszonyok megváltoznak, akkor többé nincs árfolyam kiigazításra lehetőség. A második az infláció, hogy közös a pénz, de ugyanakkor a gyengébb országban gyorsabban emelkedhetnek, és emelkednek is az árak, a belső terhek, költségek, és így tovább miatt. Na most az euróövezetben viszonylag hasonlóakra váltak a kamatok. Ennek egy nagyon egyszerű oka van, nevezetesen, ha közös a pénz, szabad a pénzátutalás, akkor ha egy ország fél vagy 1%-kal magasabb kamatot kínál a befizetéseknek, akkor el tudja szívni a pénzt partnerei elől. Tehát ez is kiesik. Ezért kell hát nagyon meggondolni azt, hogy milyen gazdaságpolitikát tud és akar folytatni egy ország. A versenyképesség egyébként is ugye derivátum annak a függvénye, hogy a beruházásoknak milyen hozama van, aztán ugye hogyan alakulnak a munkabérek és az egyéb költségek, ezen felül ugye adott országban, ha fejletlenebb, akkor ugyanakkor a költségemelkedés a nyersanyagokban, inputokban, energiaárakban különösen nagyobb terhet jelent és nagyobb költségemelkedés. Tehát itt is látjuk, hogy a divergencia megakadályozza a felzárkózást. Költségcsökkentésre pedig nehezen van lehetőség, illetve amikor bekövetkezik, akkor nagyon jól tudjuk, Görögország példáján is, de a többi mediterrán ország példáján is, hogy megnő a munkanélküliség, az állami foglalkoztatás nehezebbé, költségesebbé válik, súlyos elbocsátásokra van szükség. A szükség valójában kényszert jelent ebben az esetben. Még valamit ugye, hogy több mediterrán országban, elég nagy térségekben, történelmi térségekben az ifjúság egyharmada se nem tanul, se nem dolgozik. Mert ez szívszorító kilátásokat jelent a jelenre is, ahogy tapasztaljuk már, de a jövőre nézve különösen. Különösen csődöt mondott a migránsok integrációja, nagy részük nem dolgozik, nem integrálódik, sőt az elkülönültség mellett társadalmi, egészen ugye az erőszak növekedéséig és a bűnözés növekedéséig, súlyos megnövekedéséig járó feszültségek igen megnőttek, kiéleződtek. Na most mindez a belgazdaság fontosságára hívja fel a figyelmet. Tehát a belgazdaságot kellene jól alakítani, a reálszférát fejleszteni. Most kérem szépen a legtöbb mutatók, ugye hát ezt gyakran beszélünk erről, bruttó hazai termék értékét határozzák meg, és ezt viszonyítják ugye az Eurostat legkülönbözőbb adataival. Na most ez az országon belül megtermelt összes értéket jelenti, mégpedig bruttó szinten, hát az adókulcsok is eltérőek, tehát ez is torzítja a képet, de legfőképpen az, hogyha eltérően alakulnak a költségvetési bevételek és kiadások. Jelenleg viszont ez a helyzet, sőt ez a helyzet súlyosbodott is. Egy érdekes tanulság, hogy mihez érdemes viszonyítani, mibe kapaszkodjunk, mihez kötődjünk a valuta stabilitás érdekében. Kérem szépen, az aranysztenderd ugye a történelemben hosszú, igen hosszú ideig évszázados dimenzióban is működött, ugye az első világháborúig, majd pedig a dollár-arany standard
alakult ki, tehát Bretton Woodsban egy uncia arany árfolyamát $35 határozták meg, és ez érvényes volt 1971-ig. Amikor az USA nem vállalta többé ezt a fix árfolyamot és a dollár aranyra váltását, ugye hatalmas dollártartalékok halmozódtak fel a világban, akkor az USA, mint óriási ország is, önálló monetáris politikát, annak a szükségességét hirdette meg és gyakorolta. Hát akkor gondoljuk meg, hogy a kisebb és jobban kiszolgáltatott országoknak mennyire káros az ingadozás és a valuta spekuláció. A dollárnak azért speciális helyzete van, ugye az USA önmaga bocsátja ki, hát ugye ezzel a kibocsátási monopóliummal egyetlen más ország sem rendelkezik. Na most kérném szépen, ugye a bruttó hazai termék értékénél reálisabb képet kapunk, hogy egy ország fejlődésére és pénzügyi viszonyaira, ha utólag ugye a bruttó hazai termékből, tehát mindenből, amit az adott ország határain belül megtermeltek, azt vesszük figyelembe, kiszámítjuk, hogy mennyi a bruttó nemzeti termék, és ennek alapján hasonlítjuk a fejlettség és pénzügyi színvonalakat. Hát ugye nagyon időigényes, és csak utólag végbe vihető feladat. Sok kutatóval együtt én is azt vallom, persze, hogy a legfontosabb a tiszta nemzeti jövedelem lenne, tehát hogy mennyi nemzeti jövedelmet érünk el, mennyi a hozzáadott érték, 100 forint nyersanyaghoz, energiához, inputhoz, hány forintot, vagy adott esetben a többi ország hány eurót vagy dollárt tud hozzáadni. Ez sokkal reálisabb képet ad, hát persze ennek az elvégzése bonyolultabb, és csak derivátumokkal lehetséges, tehát megfelelő időbeni eltolódással lehet ezt kiszámítani. Aztán még az is, ugye, hogy egy országnak hogyan alakul a fizetési mérlege. Itt különös problémának tartom, hogy az euróövezetben a fizetési mérlegek hiánya nagyobb, mint az euróövezeten kívül, tehát mint az EU egésze. Na most az EU egészénél, ha nagyobb a fizetési mérleg hiány, súlyosabb az eladósodás, akkor miért törekedjenek a stabilitásra törekvő országok az euróövezetben? Szóval azt hiszem, hogy ezek nagyon súlyos, megválaszolandó kérdések. Na most én azt gondolom, hogy a saját pénz értékének biztosítása lenne szükség, ez nagyobb humántőkét igényel, nagyobb beruházásokat a nagy nemzetgazdasági infrastruktúrális és ellátórendszerekben. Az előbb említettem, hogy Olaszország 0,8%-os növekedését. Kérem szépen, kimutatták, hogy az Európai Unióban az oktatási idő egy évvel való meghosszabbítása, ha jó oktatáspolitika van, akkor a bruttó hazai terméket önmagában 0,4-0,6%-kal, tehát mondjuk, hogy átlagban 0,5%-kal növeli. Tehát akkor, ha 0,8-ot még hozzáadjuk ezt a 0,5%-ot, akkor érezzük, hogy például Olaszország növekedése gyorsabb lehetett volna, ha a problémát nem is oldotta volna meg. Még egy történelmi érdekesség, hogy Svájc is nemet mondott az euróra, holott rengeteg kereskedelmi akciója és bevétele van a turizmusból is, és főleg a tőkeáramlásból is. Na most népszavazás utasította el, mert Svájcnak fontos volt a nemzeti pénz és a nemzeti monetáris politika megtartása, végül is a svájci frank olyan erő, amely 1815 óta, ugye a Napóleon utáni rendezés óta immár 200 éve biztosítja a svájci franknak a nemzetközi összehasonlításba való rendkívüli értékeladóságát. Hát ugye ez nem az euróövezethez szól, csak az euróövezet kapcsán fontos ezt is meggondolni. Na most kérném szépen, az is nagyon fontos, hogy a nemzetállamokhoz nem kötődő globális nagytőke próbálja meg irányítani a folyamatokat, tehát Brüsszelből próbálják befolyásolni az európai monetáris politikát Frankfurt am Mainban. Na most hát ez nyilvánvaló, hogy milyen súlyos következményekkel jár. Ilyen értelemben az euró
bevezetés, az euró bevezetése politikai vállalkozás volt. Ha a költségeket nézzük, akkor rendkívül sok költségbe került, amely eddig soha nem térült meg, és nem hozta közelebb egymáshoz az országokat. Hát azt hiszem, hogy ezt így világosan érdemes, sőt kell kimondanunk. Jó forint, jó nemzeti valuta, akkor érdemes, hogy euróövezetbe lépjen, majd az euróövezet is jól működik. Na most, erre vonatkozóan viszont az a nyilvánvaló tény, hogy a magyar forintot, vagy bármely más közép-európai valutát könnyebb 4-5 év alatt erőssé tenni, mint hogy az Európai Unió többi 26 országa, vagy az euróövezetnek a 21 országa rendbe tudja hozni mind-mind a gazdaságpolitikáját. Hát nyilvánvalóan 26 országra ez sokkal nehezebb koordinációs feladat, mint ahogy egy ország ezt meg tudja tenni, kevesebb időt igényel. De most, ha jó a nemzeti valuta, és teljesítjük ezeket a sokat emlegetett Maastrichti kritériumokat, ugye, hogy infláció leszorítása, költségvetési hiánykordában tartása, az adósságállomány 60%-os szinten tartása, vagy előzetes közelítése, a bankközi kamatláb, 10 éves bankközi kamatláb alacsonyan tartása, mindez a stabilitás javára válik egy adott országnak, függetlenül attól, hogy belépe az Európai Unióba, illetve hát egy jó valutájú, erős valutájú, nemzeti valutával rendelkező országok, mint a közép-európai országok, vagy ugye Lengyelország, Csehország, Magyarország ilyenné válhat, akkor ez a közép-európai együttműködés, amely sajnos jelenleg is számos gazdasági és nem csak gazdasági problémával küzd, előre haladhatna és kölcsönös előnyöket biztosíthatna. Tehát a válságokat kell leküzdeni, kezelni, a stabilitást biztosítani, és ennek érdekében nem elkölteni például a felhalmozott tartalékokat, különösen nem az arany tartalékot. Kérem szépen, Magyarországnak 110 tonna fölött, tehát 110 ezer kiló aranya van, hát gondoljuk meg, hogy válságos időben ezt nagyon őrizni kell, és a válságok idején a stabilitásnak egyik fontos tényezője. Na most kérem szépen, az euró értékvesztésére, ugye nyilvánvaló, hogy ma egy euró jóval kevesebbet ér, mint amikor bevezették, amikor a német márkát átváltották. 1991-ben egy euró 1,95, tehát majdnem 2 DM német márka volt, azóta az euró induló értékének több mint a felét elveszítette. Tehát a fizetési mérlegek, az átváltás rögzítése, a fizetési mérlegek konszolidálása csak akkor lehetséges, hogyha egy stabil, értékálló valuta van. Hát erre kell majd törekedni, de nem véletlen, hogy az euróövezet vezetése és országai szívesen látnák Lengyelországot, Csehországot és Magyarországot az euróövezetben. Na most ezt viszont, hogy mikor lépünk be, valamikor belépünk, de csak akkor, ha nekünk is megéri, és az euróövezet rendbe jön. Ennek ellenére az euróra való felkészülés, noha nem a bevezetését kell javasolnunk, hanem a önálló jó nemzeti monetáris politikát és jó költségvetési politikát. Na most összefoglalóan, melyek az euró előnyei és hátrányai? Hát nyilvánvalóan szembeötlő, és sokak számára nagyon vonzó, hogy ugye, ha stabil az árfolyam, rögzítve van az árfolyam, vagy a nemzeti valuta két évben rögzített árfolyam után meg is szűnhet, de akkor ugye az euróövezetben nincs ugye átváltási veszteség, kiszámítható az, hogy ha egy euró Bécsbe ennyit ér, akkor Budapesten mennyit, tehát hogy az árfolyammal jól vagy rosszul járunk. Na hát ez egy különösen fontos időpont annak a meghatározása, és főleg annak a tisztázása, hogy milyen árfolyamban lehet belépni, hogy vajon a vásárlóerő jobb árfolyam, vagy a fizetési mérleghez, az export-import egyensúlyához szüksége van valamivel gyengébb árfolyamra. Csak a valamivel gyengébb árfolyam is annyival rosszabb, drágább importot eredményez, viszont az üzletekben a kereskedőknek
az inputot felhasználóknak, annyi volt drágább akkor az import beszerzése. Tehát a valuta átváltási veszteség az megszűnne, de ugyanakkor az egyéb költségekből adódó hátrányok megmaradnak. A hátrányok, amelyek nyilvánvalóak, a következők, ebben ezt szeretném összefoglalni az euróövezet problémáiként. Az egyik ugyan az önálló monetáris politika hiánya, hát a Nemzeti Jegybank már nem tudja betölteni klasszikus feladatát, sem a pénzkibocsátást, sem a pénztömeg szabályozását, és a monetáris politikai eszközeit, tehát például a valuta árfolyam megváltoztatását, vagy a belső gazdaság ösztönzését nem tudja önállóan kezelni. További baj van ugye az inflációval és az áremelkedési tendenciákkal is. Nem csak arról van szó, hogy az euró bevezetése után mindenütt megugrottak az árok, és jobban, mint a kerekítések és az árak, idézőjelben mondva, ugye felfelé igazítása, hanem ennél jóval magasabb fogyasztói árszint alakult ki. Hát ezt tanulni vagyunk a Horvátországban is. A problémáknak ugye a súlyos jelentkezése az eurót januárban bevezető Bulgáriában, de hát ezt inkább érdemes az egész éves adatok alapján majd elemezni később. Na most a konvergencia kritériumok teljesítése, ez nem megszorítások és szociális kiadások visszafogása révén történjen, hanem a szociális biztonság fenntartása mellett, tehát szükség esetén az egyéb kiadásokat kell visszafogni. Az, ami a belső stabilitásnak is jól tesz. A sokkok kezelésénél is, ugye ha nincs nemzeti monetáris politika, nincs nemzeti pénzügyi beavatkozási lehetőség, akkor gyengítheti a belső gazdaságot, nehezebb célzott pénzügyi válaszokat adni, ha egy adott ország egyedi problémával néz szembe, például energia terén, vagy bármely más téren. Na most ezért szükség van, hogy a nemzeti kézben legyenek a legfontosabb szolgáltató és stratégiai ágazatok, az áramellátás, a gázellátás, a vízellátás, és mindazok a szolgáltatások, amelyek ehhez kapcsolódnak. Mert ha ez nincs, akkor ez is folyamatos, nem csak veszélyként, hanem kárként jelentkezik, vagy jelentkezhet. A versenypiaci alkalmazkodás azt a szabadkereskedelem hívei és a multinacionálisok szorgalmazzák. De gondoljunk arra, hogy a fejlettebb országok túlzott versenyelőnybe kerülhetnek a perifériákkal szemben, és kerülnek is, vagyis hát az euróövezet létesítéséből nagyon sokáig a leginkább a németek, a német, francia, holland, svéd multinacionálisok profitáltak. Tehát az egyenlőség csak az egyenlők között igazságos. Hát ezeket a gondolatokat szerettem volna kifejteni. Augusztus 15-e a Nagy Boldogasszony ünnepe. Boldogasszony anyánkhoz fordulunk, hozzáfordultak már elődeink is, jóval a kereszténység felvétele előtt, Boldogasszonynak, Nagyasszonynak, a székelyke Babba Máriának tisztelték a szüzenyát. Szent István királyunk országunkat 1038-ban szüzanyának ajánlotta fel. Így lettünk már Mária országa, Regnum Mariani. A világon elsőként ajánlotta fel Szent István Magyarországot szűzanyánknak, és később példánkat még 41 ország követte. Boldogasszony anyánk, őhozzá fordulunk. A Kecskés Együttes gyönyörű történelmi, eredeti, archaikus, ugyanakkor napjaink emberéhez szóló szép feldolgozásában köszöntjük Boldogasszony anyánkat. Ave Mária, üdvözlégy Mária, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát, a katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Orosz hegyen tartották meg a Vándorbölcsű program második találkozóját Szent László oltáránál. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét is jelölték a Fipreszi nagydíjra. Most pedig jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristaki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentruma San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 8-án tartották meg a székelyföldi Vándorbölcsű lakók második találkozóját Oroszhegyen, Szent László oltáránál, közli a Magyar Kurír. Az ünnepre a Kárpát-medence különböző pontjáról érkeztek családok, akik valamikor részt vettek a programban, valamint azok, akik kisbabát várnak és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez. A 2018-ban útjára indított székelyföldi vándorbölcsű program célja, hogy a bölcsők családról családra járva gyermekáldás, az összetartozás és az élet tiszteletének jelképei legyenek. Az ünnepi szent misét Obra István plébános mutatta be, a liturgiát követően pedig megáldották és jelképesen átadták az új családra váró bölcsőket. A programot elindító Nagy Balázs beszédében hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés mára túlnőtt a Székelyföldön. Bölcsők kerültek Kalotaszegre, Szatmára, Magyarországra és a Felvidékre is. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége az év legjobb filmjének járó nagydíj 5 jelöltje közé választotta Enyedi Ildikó Csendes barát című nagyjátékfilmjét, írja a kultúra.hu. A Csendes barát világpremiérje a 2025-ös Velencei Nemzetközi Filmfesztivál keretében volt, ahonnan 6 díjat is elhozott, azóta pedig számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. A szövetség minden évben egy nagy díjat is átad, ez a legrangosabb elismerésük, hiszen a nyertest nem egyetlen fesztivál kínálatából, hanem a teljes éves filmtermésből választják ki. Éppen ezért már az is hatalmas elismerés, ha egy alkotást a jelöltek közé választanak. A díjátadóra 2026. szeptemberében a 74. San Sebastiani Nemzetközi Filmfesztivál megnyitó ünnepsége keretében kerül sor. A nyertes alkotásra a szövetség tagjai a világ minden tájáról több mint 80 országból szavaznak. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristaki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében Isten vigasztaló ígéretére emlékeztet bennünket. Én sohasem feledkezem meg rólad. Ezek a szavak különösen azoknak adnak reményt, akik magányosan élnek, betegek, idősek, vagy úgy érzik, megfeledkeztek róluk. A Mária Rádió küldetése éppen ez. Minden nap eljuttatni Isten szeretetének és közelségének örömhírét azoknak is, akik már nem tudnak eljutni a templomba, akik egyedül töltik napjaikat, vagy akiknek a rádió jelenti a kapcsolatot az egyházzal. Sok idős hallgatónk vallja, hogy a Mária Rádió nem csupán egy rádióadó, hanem imádságos társa, vigasztaló hangja és lelki családja. A Szentatya arra hív bennünket, hogy senkit ne hagyjunk magára. Mi ezt a küldetést szeretnénk folytatni nap mint nap, de ehhez szükségünk van az önök segítségére. A Mária Rádió nem reklámokból működik. Hallgatóink szeretete, imádsága és adományai tartják életben ezt a közösségi szolgálatot. Minden felajánlás, legyen bármilyen szerény, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is eljuthasson az evangélium, a Szent Mise közvetítése, a rózsafüzér, a lelki beszélgetések és a remény üzenete azokhoz, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Ha ön is fontosnak tartja, hogy egyetlen idős ember sem maradjon vigasztalás nélkül, hogy minél többen hallgassák nap mint nap, Isten sohasem feledkezik meg rólad, kérjük, támogassa a Mária Rádió szolgálatát lehetőségei szerint. Adományával nem csupán egy rádió működését segíti, reményt ajándékoz, közösséget épít, és Isten szeretetének hírnöke lesz azok számára, akik talán éppen most várnak egy vigasztaló szóra. Hálásan köszönjük minden imájukat, bizalmukat és adományukat. A Jóisten áldja meg bőkezűségüket és adja, hogy mindannyian megtapasztaljuk az ő hűséges szeretetét, aki ígéri, én sohasem feledkezem meg rólad.
5: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
6: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítókba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni, Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni, tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket, jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanyja szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéleznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
5: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat! Mária Rádió.

0: Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely Podcast műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, Amen!
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat Szent Kút Podcast sorozatában. Itt Szent Kúton beszélgetünk mai napon Palkó Julián atyával. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. A beszélgetésünk kezdetén szeretnélek meghívni, hogy mesélj egy kicsit a hivatásod történetéről.
2: Hát ez egy hosszú történet, és az édesanyám méhébe kezdődött, úgy, mint ahogy ezt Jeremiás proféta által az Úr közé tette, hogy mielőtt megalkottalak volna téged anyád méhében, már ismertelek, mielőtt megszülettél volna, főszenteltelek és profétálva rendeltelek a nemzetek javára. Ez nem csak Jeremiás profétára volt igaz, hanem azt gondolom, hogy minden egyes ember, hogy valamire teremti a Jóisten az embert, és az én esetemben ez egy ferences szerzetes pap, aki most is vagyok. Szent Pálnak a Galatákhoz írt levele szintén hasonlóan erről beszél, akkor azt mondja, hogy amikor azonban úgy tetszett Istennek, aki anyám méhében kiválasztott és kegyelmével meghívott, hogy kijelentse, kinyilatkoztassa bennem fiát, hogy hirdessem őt az nemzetek között, akkor nem hallgattam se testre, sem vérre. Ez egy nagyon tömör megfogalmazás általában, nem csak az apostol hivatásának, hanem általában a papi hivatásnak is. Mondjuk az apostol utóda a püspök és az a papság szentségének harmadik fokozat, a második fokozat pedig a papság. Vagyis, hogy papnak, szerzetesnek Isten teremti az embert, illetve arra alkalmasnak. Ez a kiválasztás az anyamében, aztán a meghívás az felnőtt korban van, vagyis nem korlátozza Isten az embernek a szabadságát, a szabad akaratát. Ha valaki elfogadja a meghívást, akkor attól kezdve Isten kinyilatkoztatja benne keresztül, rajta keresztül a fiát, amikor Jézus Krisztusról beszél. Hát ugyanezeket a dolgokat elmondhatom magamról én is, és bár úgy tűnik, hogy görbe volt az életutam, mert 28-29. Évenben voltam már, amikor jelentkeztem a ferences rendbe. Azonban a gyermekkoromra visszamennek az emlékek, hogy Jóisten akart engem magának, és én ellenálltam, és ennek ez volt a következménye, hogy hosszú idő kellett, amíg el tudtam fogadni a meghívást. Ha meg kellene mondani, hogy miért értem ki a hívás elől, akkor a válasz az az, hogy egészséges fiúként és férfiként bizony a női nem vonzásában éltem. Már óvodás koromtól kezdve elmondhatom, történetek vannak rá, és ha bár nem voltak kirívó események ilyen szempontból vagy testiség, hanem plátói szerelmek voltak ezek többnyire, vagy mind, akkor is el kellett jutnom oda, hogy a Jóisten egy nagyobb szeretetet mutatott, mint a mi, a nemek közötti szeretet lehet, vagy vonzalom. Egy nagyobb szeretetet és egy nagyobb vonzalom. Ebben kiemelkedő szerepe volt, hát sok tényezőnek. Magának a Jóistennek, aki engem olyannak teremtett, hogy akadályt ördített szinte arra, hogy tudjak házasság felé lépni, és egy idő után, amikor ennek már leállt az ideje, ez azt jelenti, hogy már műszaki egyetemet végezve gépészmérnökként dolgoztam központi fizika kutatóintézetbe, és katonai szolgálatot töltöttem be másodízben, akkor Jóisten úgy érezte, hogy elérkezett az idő. Vagyis, hogy a gátlásokat feloldja, ami a házasságra való készülésnek akadálya volt addig életemben, feloldja, és ennek fényes jele az volt, hogy a Ferenciek körútjának a hármas metró megállójában, állomáson, ma ugye ez Corvin köz, civilbe vágtam magamat a hétvégén az eltávozásból Budapestre érve a katonaságtól, és civil ruhába indultam az én nagy papbarátomnak, Futókarcsi bácsinak a hittenórájára, és ott az állomáson történt, hogy amikor elindultam a vágány felé, úgy éreztem, hogy megáll az idő. És egy pillanat alatt egész életemben láttam mindazt, ami fontos volt belőle. Ez egy nagyisteni kegyelem volt, az hozta létre, hogy a gátlásaim, ami voltak bennem a lányokkal való ismerkedés kapcsán, feloldódtak. Beléptem a metrószerelvénybe, a szemközti ajtónak nekivetettem a hátamat, visszafordultam, és ahol beléptem, ott az ajtóba, a sarokba egy szőke lány állt, fiatal kékszemű szőke lány. Rámosolyogtam ő rám, és együtt szálltunk ki a következő állomáson. De már nem a Karcsi bácsi felé mentem a hittanra, hanem vele együtt szépen az utcákra. randalírozni, mármint úgy, hogy ismerkedni. Valóban a Jóisten megfogott engem az anyamévtől fogva, és amikor úgy érezte, hogy eljött az én órám és időm, akkor meg akartam mutatni nekem azt, hogy nem azért fogok ferences szerzetes pap lenni, mert gátlásos ember vagyok, nem vagyok alkalmas a házasságra, hanem nagyon is alkalmas vagyok, és hogy a gátlásaimat is elvéve, hogy szabadon válasszam a hivatásomat, fogadjam el, ne pedig kényszerből, vagy mert valaminek kell lenni, és elég ostoba vagyok ahhoz, hogy az legyek, amire hív a Jóisten. Hát ez nem így volt, és nem így történt. Ami a munkahelyemet illeti, az a hobbim volt. Nagyon szerettem a munkámat, nem a fizetésért, hanem a kutatási lehetőséget természettudományban, ami a Központi Fizikai Kutatóintézetben lehetséges volt, azokon a szakterületeken, ahol én működtem és voltam. Egyáltalán az a millió, amiben belecsöppentem, az nagyon vonzó volt számomra. De hát ígértem, hogy röviden vagy arról volt szó, de mindig eszembe jut, hogy mit miért. Az mindig bennem volt, hogy valami nagyot tenni az emberekért. Tehát egyszer élünk, és akkor valami nagyot tenni. A tanulmányaim elég jók voltak, középiskolában, általános iskolában, tiszta kitűnő vagy 4,8 legfeljebb. Az egyetemen, mi egyetemen is 4-esnél alább sose kerültem, és az utolsó időkben már jeles voltam. A diplomám eredménye is jeles volt, tehát nem arról van szó, hogy nem találtam volna meg a helyemet a családba, életbe. A munkám a hobbi volt, vasárnap is bementem dolgozni, nem kaptam érte plusz fizetést, hanem örömmel mentem, és örömmel foglalkoztam, sőt, albérletekben, ahol akkor laktam, vagy Karcsi bácsinál egy esztendőt töltöttem bele a saját pap lakjában, nem is az övé, hanem az egyházéba. Otthon is szerettem foglalkozni a munkámmal. Szóval úgy minden megkaptam, amit a Jóistentől vártam, csak egy ideig azt nem, hogy megtaláljam a házastársamat, és akkor feloldotta Jóisten a bilincset. Az a bizonyos lány, de elvittem a lelkiatyámhoz, a Karcsi bácsihoz, és ő azt mondta nekem, hogy ha jót akarok magamnak, akkor bocsássam el ezt magamtól, ezt a leányt, tehát hogy keresek mást magyarul. Aztán jött egy olyan leány a hittanosok közösségébe, aki nem csak szikülemre volt nagyon szép, hanem nagyon mélyen vallásos. Munka után hétköznap is elmentünk a Szent Misére, egy szent áldozáshoz járult. És nagyon művel diplomás, akárcsak én, és sok mindenben nagyon vonzó volt az ő személye. A Jóisten egy nagyobb dolgot akart nekem, ami nem a házasság, hanem az ő szeretete. Hiszen a nemeket is ő találta ki, a férfit, a nőt, a házasságot, gyermekáldást, szerelmet, emberi szeretetet. Ezek mind csak halvány képei az Isten végtelen szeretetének, amely hát megnyilvánulhat nyilvánvalóan úgynevezett természetes módon, de valójában az is természet fölötti családi életben, a férfi és a nő szeretetében, vagy az anyai, apai szeretetben, testvéri szeretetben, és így tovább, mint hogy Jézus is mondja, hogy van az Isten szeretet és az ember szeretet, és mind a kettő fontos, ugye a fő parancs. Azonban meg kell mondani, hogy a jó Isten szeretete jóval másabb és jóval nagyobb mértékű, mint az emberi szeretet. Tehát amikor megfelelő példát láttam a kereszténységre, és ez a Futó Károly atya volt, a szelid, de határozott hitével, a nyílt mindenki felé irány nyílt jóságával, megelőlegező szeretetével, nyitottságával, az egy jó példa volt arra, hogy megismerjem Krisztust. De a személyes meghívás kellett, és ez több részletben is lassanként ért össze, ami aztán kicsúcsosodott persze egy bizonyos eseménybe, de lassan érlelődött meg. Ez azt jelenti, hogy a többi hittanos társaim, ifjúsági hittanos társaim, azok központi szeminárium levelező tagozatára jártak, ezért én is jelenkeztem. A Nyíri Tamás, aki a szóbeli felvételén azt kérdezte meg, az volt a felvételi kérdése, hogy fiatalember tulajdonképpen miért jelenkezett ide, csak azt válaszoltam neki, tudva azt, hogy gondolja, hogy hát, ha itt valami hivatás érlelődik, és azt mondtam neki, hogy hát, hogyha a hitem valamiben erősödik, akkor már megérte. És erről azt válaszoltam, majd meglátjuk. 3 évig tartott ez a levelező teológia, a 2. évnek az elején már jelenkeztem a rendbe. A Futó Karcsi bácsinak be kellett gipszelni a lábát, kellett egy férfi erő mellette a begipszelt lába miatt, és ez én lettem. Szégyellem magamat, hogy szinte semmit sem segítettem, ráadásul 7 óra, fél 7-kor el kellett menjek már a Fizikai Kutatóintézetbe indulni dolgozni, ami fent a Csillebércen van, tehát odáig is el kellett tudni, és este délután fél 5-ig tartottam.

az, hogy megállt a dolog megint, az idő. És hát az az érzésem volt, hogy maga a Messiás, aki szintén előjött a Ózeás kapcsán, hogy aki beteljesítette ezt tulajdonképpen, ezt a népe iránti szeretetet, de ez az új népe, ez már nem Izrael, hanem az Anyaszent Egyház, ugye új Izrael, és hogy ez a nagyobb szeretet nincs annál, mint aki életét adja barátaért, hogy Jézusban az Isten meghalt értünk, a mi üdvösségünkért. Hogy ez a Krisztus, ez a Messiás most személyesen és szeretek. Ez egyrészt félelmet is okoz az emberbe, hogy ott van az Isten, másrészt pedig örömet, hihetetlen örömet. Ez a kettősség. Amikor szint kéne valljak papként, szerzetesként, hitetlen emberek előtt, akkor mindig Jézusról kezdek beszélni, és akkor látom, hogy hiába döngetem a kapukat, be van zárva a hit kapuja, akkor kénytelen kelletlenségből előhúzom magamat. És úgy beszélni arról az Istenről, hogy nem azért, mert a Szentírásban van csak, de azért is. Nem azért, mert az egyház 2000 éve hirdeti, azért is. És nem azért hiszek csak Krisztusban, mert félelemből, vagy valami, hanem mert egy személyes kapcsolat és tapasztalatról van szó. Tehát, hogy nem tudom nem szeretni az Istent, aki engem mindennél jobban szeret. Tehát nem lehet. Tehát most, amikor azt mondtam, hogy félelem és öröm, és akkor utólag nem előtte, hogy megtanuljam, hogy most ezt itt ezt kell mondani, hanem utólag tanulva a teológián, hogy az Isten jelenése mindig ezt a kettőt okozza a kiválasztott emberekbe. Egyrészt félelem, ugye a mi porszemi semmiségünk Isten előtt, másik az a hihetetlen öröm, amit ő támaszt az ember. Amikor a jó Isten jelenkezik személyesen, ott arról nem lehet lebeszélni az embert, hogy ő volt az. Pontosan tudtunk adja, hogy ő az. Tehát Krisztus, amikor ott jelenkezett nekem, ott tudtam, hogy ez ő. És az öröm, és attól az a nem szolgai félelem, hanem az Isten félelem, hogy maga az Isten vagy itt, és én egy kis semmi vagyok. Itt hangsúlyozni kell a körülményeket. Én Istennel foglalkoztam akkor, tanulmányaimba, a fázás, hogy fáztam. Egy iroda, és nem saját meleg lakás. A szegénység, hogy csak én vagyok, és az Isten keresése. Itt tudott jelenkezni. És ezt lehetne részletezni, hogy igen, aki nem mond le mindenről, ami az övé, nem lehet a tanítványom, vagy nem méltó hozzám. Aki nem veszi keresztjét, nem követ engem, nem méltó hozzám, ezt lehet ragozni Jézus szavai. Ahhoz, hogy a Jézus tudja adni magát, ahol mindent le kell tenni. Tudva, vagy nem tudva, egy részben alakította a Jóisten, tehát ennek teremtett. Tehát a Karcsi bácsinál csak egy kis táska, egy táskám volt abban, ami belefért. Ha este kimostam az egy szál inget, reggelre meg kellett száradjam. Nem is volt lehetőségem többre, benn laktam vele, ott abban az ágyba aludtam, ahol napközben hittanok voltak és fogadta a pácienseket. Ez azt jelenti, hogy csak estér lehetett bemenni oda, ágyra. De előtte bemehettem a templomba, a kápolnába, az oltári szentségre. És lehettem vele. Tehát egy ilyen kvázi ágyra járó, vagy ott lakó, amikor lejárt az egy hónap a gipszelés után, nem akarodzott onnan elmenni. Édesanyám figyelmeztetett már, hogy a Karcsi bácsinak terhére vagy. És amikor én ezt Karcsi bácsinak előadtam, akkor kipottyant a könny a szememből, és azt mondta, hogy nézd, Lacikám, keresztnevem László, ugye színes tévét most nem veszünk, se neked, úgyis jó lesz, maradhatsz. Ezzel a körülményeket akarta ecset, nekem nagyon jó volt. Amikor megtapasztaltam Ózeásról tanulva a Krisztus jelenlétet, nagyon dobbant a szívem, és tudtam azonnal, hogy bementem az oltári szentséghez a kápolna. És ugyanaz a nagy szívdobbanás és a szeretet tapasztalása a szentségen keresztül ismétlődött meg. Ettől kezdve különösen sokat jelentett nekem a templomba belépni, mindig szíven talált az oltári szentség felől az ő szeretete. Ezért a Karcsi bácsinak gyónásban mondtam, hogy nem kéne nekem papnak lenni, huncutul hallgatva arra, hogy gyerekkorom óta jár egy hív engem a Jóisten, de én mindig ellenállt. És ő mindig azt mondta, hogy Lacikám, te csak nősülj meg. Mert nem akarta, hogy azt mondjam a papságomban később, hogy nehézségek jöttén, hogy csak azért lettem pap, mert ezt mondta nekem a Futó Károly atya. Nem. A hivatás az nem küldetés emberektől, hanem Istentől van, és egyenesen, személyesen tőle, amitől nem lehet kitérni, és nem lehet ráruházni, hogy más mondta. Ugye szintén Galata levelet idézve Szent Páltól, így kezdi a levelet, hogy Pál, aki nem emberektől, nem ember által apostol, hanem Jézus Krisztus és az Atya Isten által.
Hát nagyképűen hangzik, de ezt elmondhatom én is magamról, de ugyanígy minden hivatás, papír szerzetesi hivatás ezt elmondhatja magáról, hogy ez így működik. Egyébként pedig nem hivatás,

0: tás és csúfos vége lesz a próbálkozásnak, és boldogtalan élet. A boldog élet az az örömteli elfogadás az Isten hívásának. És ez az, amit a Jóisten fejtegetett bennem, az én bensőmben, és még azt is engedte, hogy párhuzamosan udvaroltam annak a bizonyos mélyenvallásos lánynak, házasságra készülve tisztán, a maga nemébe, és közben pedig esténként az udvarlásból megtérve Karcsi bácsihoz, az első utam a kápolna volt, az oltári szentség, onnan sokkal nagyobb szeretet jött, egy más minőség. És egy idő után jött a kérdés, hogy akkor választanod kell. Első megközelítésre az ember fölméri, és azt mondja, hogy ha a leányt választom, azt meg lehet fogni, annak van testiség. Abban van testiség, ugye? Tehát abban van szexualitás, testiség. Látom az ő alakját. Tehát mindaz, amit az emberek gondolnak, vagy tudnak erről, és hogy az is Istentől lehet. De utána arra gondolt az ember, de itt a végtelen Isten előtt állok. És az aján csak egy ember, és én meg egy porszem. A végtelen szerető Isten, aki mélyebben szeret engem, mint az a leány, vagy élőt. A létem legmélyén mutatja a szeretetét. Olyan módon, amit szerettem volna másnak is átadni, ennek a leánynak is, de nem tudtam. Az csak tőle van. Azt nem lehet átadni. Azt csak ő tudja adni. És akkor választanod kell. Bocsánat, hogy ilyen irodalmi idézetet ismerek. Szörényi Leventének volt egy olyan dala abban az időben, hogy mondd, te kit választanál. És ez jutott eszembe, hogy mondd, te kit választanál, aki jobban szeret engem. Hát ez az Isten volt. És őt választottam. De azt a leányt sose tudtam volna elküldeni, nem is küldtem el. Ellenben itt megint a Jóisten mutatkozott meg, hogy két ünnep között, karácsony és új év között, ő Pécsre vonult egy papbarátjához, hogy tanácsot kérjen kettőnkről, mert látta, hogy valami nem stimmel. Én pedig a szülői házba. És másnap, amikor visszatértem Pestre, első utam megint ugye reggel hozzájuk vezetett, és láttam a nagy változást és sír. Konyhába bement, de nem fordult meg. És én azt mondtam erre, hogy akkor vége. Ő megfordult, én elindultam, ő meg a vállamra borult és sírt. És akkor mondtam, hogy folytass. Nem tudta azt mondani, hogy nem. Csak rázta a fejét és sírt. De én másnap megint ott voltam. És akkor bemutatott a rokonoknak, Palkó László, KFK-i dolgozó mérnök, szeretjük egymást. És én azt mondtam, hogy bemenve a szobájába, szeretjük egymást, folytassuk. És nem tudta azt mondani, hogy nem, csak sírt. És rázta a fejét. A Jóisten nem sírdogáló, én is beleestem ebbe a sírásokba. Érdekes módon az tabernákulumnál esténként a Karcsi bácsinál a sötétbe, ahogy szoktam, ott sírdogáltam, és nevetséges volt, hogy a nagyobb szeretet előtt, aki ott dolgot rám a szeretet, sírattam a lányjal való véget ért kapcsolatot. Ez egy kicsit humoros és érthetetlen is, de a Jóisten nem sírdogáló vőlegényt akar, vagy mennyasszonyt. Az a vőlegény, akinek a mennyasszonya sír, hogy miért kell házastársa legyen, akkor jobban teszi, elengedi a mennyasszonyt. Hanem házasságra úgy mennek az emberek, vagy úgy kéne, hogy örömmel. És legalább akkor biztosra vegyék, hogy ez most az Isten akarata, és hogy ennél jobb nincs az én számomra a földi életben, mint ez a házasság. Na hát mennyivel inkább ez így egylik a papi hivatás, a szerzetes hivatás. Amikor Karcsi bácsi unszolására újabb leány kapcsolatba próbáltam, hogy te csak nősülj meg, mert ő jól tudta, hogy a illető leányjal véget ért a dolog, de ő váltig, mert okos volt, és nem akarta, hogy úgymond szerelmi csalódásból menjek szerzetesnek. Nagyon okosan, szentül viselkedve, te csak nősülj meg, Lacikám. Ott a hitonos környezetből egy 18 évbe hajló leányt, nálam majdnem 10 évvel fiatalabb, hát úgy ismeretlenség szempontjából kiszemeltem magának, hogy jártam hozzájuk, és ő örült neki, meg a család is elfogadott. Egy készfogásig nem jutottunk el, de én mégis valahogy a Jóisten az egész ösztön, ami belém volt itatva kisgyerek koromtól a női nem irányt, akarta átformálni. És ezért megengedte ezt a fajta próbálkozást, de a következő dolog történt. Egy villamosra kellett a házukhoz mennem, és amikor a villamos már a kocsi színbe volt, és csak én voltam benne, ez a Jóistentől volt. mert meg akarta nekem mutatni a következőt. Szerencsére kinyílt az ajtó, és kiszállhattam a kocsiszínből. Ez a kocsiszínt most már lebontották, ez a Nemzeti Színház, és ugye van ez a nagy koncertterem. A Lágymányosi híd közelébe volt ez a kocsiszín. Most figyelem arra menve a busszal mindig, hogy csak a tornyot, egy tornyot, mindig emléket meghagytak, a többit kőből, téglából azt lebontották, és más lévitel. Oda futott be. Onnan egy gazoson kellett átmenni, egy gyalogösvényen gazokon keresztül, egy keskeny, kitaposott gyalogösvényen vissza a város felé. És én elindultam. És egyszer csak a földre este. Megbénult mind a két lába. Nem tudtam felállni. És éreztem, hogy ez az Isten műve, és azt akarja, hogy ne menjek a lányos házhoz. De én ösztön szerint erőszakos lettem. És csúsztam, két kezemmel húztam előre magamat a földön. És egyszer csak egy láthatatlan fal, ami megállított. Nincs tovább. Nem tudtam már menni tovább. Látni emberi szemmel nem láttam semmit, ellenben az egész millőmben éreztem a falat. Hogy nincs, itt egy fal van, egy láthatatlan fal, aki maga az Isten volt. És én viaskodtam vele, hogy engedj tovább, én ezért menni akarok. És a fal nem engedett. És akkor eszembe jutott az, hogy a Jóisten szabad akaratot ad az embernek, nem veszi el. És erre hivatkoztam, hogy a szabad akaratomat enged. Abban a pillanatban lehult a fal, a lábamba visszatért az erő, fölpattattam és futólépésbe mentem a lányos házhoz. A házban csak az édesanyja volt otthon, aki szeretettel fogadott, mint mindig. És megálltunk éppen az ő fényképe alatt, a leány fényképe alatt, és ránéztem a képre, és megsajnáltam. Én majdnem 10 évvel idősebb. Hát ő érettségire készült, hát előtte, és nyilvánvalóan mi nem vagyunk összerendel. Viaskodtam. Váratlanul az édesanyja, úgy ott beszélgettünk, valamiért kiment a szobából, én pedig éreztem, hogy ki kell mennem a balkonra. És ott a Jóisten megértette velem, hogy ebből semmi jó nem legyen. Mint két fadarab úgy lennénk egymás mellett. A lány elfogadna, a család is. De nem vagyunk mi összerendel. Visszamentem, visszajött az asszony is, az arcomra nézett, és azt mondta, hogy mi történt veled, Laci? Egészen megváltozott az arcom. Egy szót se szóltam, elköszöntem, és soha többé nem mentem vissza. Erről Szent Pálnak a damaszkuszi élménye szokott eszembe jutni, amikor lerántotta őt a lóról a jó Jézus a földre, és megvakult. És meghívta. Nem ugyanaz a történet, de van a hasonlóság. Hosszú időt telt el még így, és közben pedig a Jóisten szeretete, aki működött bennem, kezdett minden felülmúlni. Még kellett valami. Nyáron, ez 86 nyara volt, a Karcsi bácsi hittantáborokat tartott kommunizmus ellenére, Tésen, ugye ez a Balaton felvidéki Bakonyban, Magyarország legmagasabban levő települése, Tésen. Én is többször részt vettem ezeken a hittantáborokon. Akkor ott jött egy vihar, és az esőtől beázott a kis Tömő utcai lelkészség kápolnája. És emiatt szét kellett szedni a kápolnát, és ki kellett hordani belőle mindent, berendezéseket, tabernákulumot is a hittanterembe tették. A termek úgy megteltek dolgokkal, hogy nekem annyi hely volt, hogy az irodába, ott, ahol Hózeásról tanultam, egy latiszer tudtam letenni a földre, éjszakára aludni. És ebben a helyzetben fölkínáltak nekem egy főbérleti szállást. Hát ez megint hosszú történet. Tehát ott az a Erzsi néni, aki volt, az meghalt, de én jártam hozzá, segítettem őt egy-két dologba, illetve csak kísérgettem meg, a kórházba vittem oltári szentséget. Ó, életem első szent áldoztatása, a plébános engedével, Karcsi bácsival. Nem én vittem a szentséget, hanem ő vitt engem. A szívem alatt felett egy zsebbe helyezve, egy kis szelencébe a kenyér szín alatt jelző lejő Isten, és egy méternél távolabb nem akartam látni semmit, és nem is láttam. Csak hogy menni tudjak. Hogy az Istennel együtt vándorolva, a szeretetébe elmerülve, először vittem Erzsi nénihez oltári szentséget kórházba áldoztatni. Erzsi néni meghalt, és közben pedig a rokonai felkínálták nekem ebbe az új helyzetbe, hogy menjek be a főbérletébe. És nekem akarták adni azt. Tehát most már minden együtt van. Az Isten szeretete már fölülmúlt a régen a női nemet, és arról azt már tudtam, hogy az nem az én utam. Én nem is akartam volna, és tudtam, hogy megértettem, hogy nincs olyan nő, aki nekem lenne házastársam, az mind a másé. Vagy a Jóistené közvetlenül, vagy is másnak, nekem nincs. De nekem nem is kell, és nem is kéne. És a munkahelyen az előmenetel pénzbe, ami maximálisan emelkedett, kommunizmus ellenére a nyugati lehetőségek munkaként. Egyik kollégám a Londonban volt műholdprogramban egy évig, a másik New Yorkban lézerprogramban is, és én is lézertechnikával is kezdtem foglalkozni többek között. Utazgatás már volt akkor is az intézet részéről, ami óriási dolog volt a 80-as évek közepén repülővel utazni, főleg nyugatra, mint Svájcba mondjuk. Tehát minden, és most az is, hogy nem vagyok földönfutó, lakást ígérnek nekem. Minden. És akkor milyen volt az első éjszaka a lakásban? Amikor már mindenbe beköltöztem, akkor visszamentem a Karcsi bácsihoz, és este 10 óráig szoktam az oltári szentségnél imádkoztam. És akkor futólépésbe mentem az új lakóhelyemre, amilyen szokásos belvárosi ház volt, belső kvadrum, és az azt jelenti, hogy egy nagy ajtó, ami bevisz a házba, és utána jön csak a kulcsos. Most én kaptam a nagy kvadrum nagy ajtóhoz is kulcsot, de azt elfelejtettem elvinni. És amikor megérkeztem, már zárva volt a nagy ajtó, és az orrom előtt becsukódott az ajtó. Csöngethettem volna a házmesterhez, vagy máshoz, de én megértettem az üzenetet. Az a ház sose lesz az enyém. Az a lakás, mondjuk így, mert ház, nagy házban ugye lakás. Sose lesz az enyém, de nem is lesz rá szüksége. És ahelyett, hogy szomorkodtam volna, örömmel sarkon fordultam, futólépésbe, hogy odajöttem vissza a kápolnába, ami akkor éppen nem üzemelt, mert ugye ment az építkezés, de a hittanteremben ott volt az oltári szentség. Ott örömmel imádkozgattam, laticert letettem a halálja, és ott aludtam ruhástól. Hajnalban reggel óra nélkül fölébredtem időbe, pompásan imádkoztam, futólépésbe vissza a háztömbbe, ahol már nyitva volt 6 órától az ajtó, és elmentem dolgozni a KFK-iba. Végül odajutottam, hogy megkísértett ebbe az új lakásba menve a trolibusz megállomáson az ördög. De ez így történt, hogy én irigykedek a Karcsi bácsira, akit én szívből szerettem, és példaképpen volt mindenben a Krisztus követésben. Hát nem is lehetett őt nem szeretni, minden hívő, aki ismerte, szerette. Első látásra is már, az egyik neve jóságos. Szüleim, amikor egyszer találkoztak vele, attól kezdve, hát nem is tudtak, csak a másztra szólt, hogy Karcsi bácsi, akkor már az ember szeliden szólalt meg, és szeretettel eltelt a szíve. És akkor most én irigykedem rá. De én mondtam, hogy én nem akarok irigy lenni rá. De én irigy vagyok rá. És akkor betérve az új lakba, a sötétben egy lámpát kapcsoltam csak föl, egy asztali lámpát, és az átszélére ültem az asztal mellett. És leemeltem a polcról egy könyvet, amit 2 évvel előtte korábban vettem. Lorentennek adott volt a címmel könyve, Lizzie is Therese. És én azt korábban, amikor megvettem, első olvasásra fölcsaptam, és azt a részt olvastam 2 évvel korábban, hogy Teréz nagycsütörtökön visszatérve a cellájába, a sötétbe, miután elfújta a mécsest, szalmazsákra lehajtotta a fejét, érezte, hogy valami végig hömpölyög a mellén, meleg, és valami ragacsos jön a száján. És mondtam, Istenem, az én vőlegényem szórít engem, és éppen nagy péntek éjszakája. De mivel a lámpásunk, vagy a mécsesünket már elfújtam, micsoda aszkézis, élethaláról volt szó. Megvártam, amíg firkat, hogy meggyőződjem arról, amit gondolt. Hajnalban az első dolga az volt, hogy oda menjen az alvulás, meg ez valóban vérhányt. Ettől én úgy megijedtem, hogy összecsaptam a könyvet és eltettem. Miért is vettem meg azt a könyvet? Mert a címlapján, premier plánban Lizzie Therese Kisszent Theresének az arcát ábrázoló, aki mosolyog. És én belépve a Szent István társulathoz nem ezért mentem be. De meglátva az arcát, megfogott, és megvettem. Most, amikor a kísértésekkel voltam tele, hogy a Karcsi bácsira irigy vagyok, levettem a könyvet, és fölcsaptam, és a következőt olvastam. 8-9 éves Teréz Pólintól megkérdezi, a mennyországban nem lesz mindenki egyformán boldog? És ő azt válaszolta, hozd ide a gyűszödet, és atyánk nagy poharát, töltsük tele most mind a kettőt vízzel. Na, ebben a pillanatban most megint megállt az idő. Egy pillanat alatt mindent megértettem. Megértettem a példázatot, hogy a mennyországban mindenki annyit kap, amennyit be tud fogadni. A gyűszű nem tud irigykedni a nagy pohárra, mert amit be tud fogadni, mindent megkap, és tökéletesen boldognak érzi magát. Noha van különbség a gyűszű és a nagy pohár között. De nem is ez volt a lényeg, hanem a további megértések, ami így egyszerre, mint egy kép, amit az ember megnéz, és minden benne van a képben, és fogja azonnal. Hogy nekem nem kell irigykedni Katyi bácsira, de senki másra, mert belőlem csak egy van, és az nem Futó Károly, hanem az én vagyok. Nincs több belőlem. Egyetlen egy terem, egyetlen teremtménye vagyok Istennek, ezért egyetlen kincseként számon tart és szeret. Ha a másik akarnék lenni, az nem én lennék, nem lennék boldog. Az akarjak lenni, aminek vagyok teremtve. Aminek vagyok teremtve, amitől egyedi vagyok, amiből nincs több. Csak egy. Azt töltsem be. Az a tökéletes nyugalom, béke, boldogság. S ebben a csendben fölkiáltottam, hogy akkor nekem nem kell megnősülni. És jött a válasz, hogy nem. Mert hogy a Karcsi bácsi ezt mondta, hogy te csak nősülj meg, Lacika. És kezdett nőni az öröm bennem. Föltérdeltem az ágyra, ahol eddig ültem, mert a falon ott volt a feszület. És oda menve, és akkor én ferences szerzetes vagyok? Igen. Még nem is jelentkeztem. Hol van még az örök fogadalom? De arra vagyok teremtve. Ezt értette. Akkor én ferences szerzetes vagyok? És a válasz, hogy igen. Arra vagyok teremtve. És akkor most mit tegyek? Védj ki 5 nap szabadságot. Körülbelül a második vagy harmadik napon ugyanaz a kísértés, vagy hasonló, ugyanazon a helyen, a trolibuszban. Ebből látszik, hogy ez az ördög volt. Tudta azt, hogy rajtam keresztül, egy papon keresztül majd sokat tud tenni ám a lelkekért. Ugyanott kifogásokat találtam, hirtelen, egy pillanat alatt, látszik ez a zavaros, hogy egy pillanat alatt ő is egy csomó kifogást irigy, most nem irigység, hanem ítélkezést Loyolai Szent Ignácban, mert a lelkilag gyakorlatos könyvét olvasgattam. 10. Szent Piuszban, mert a Lángoló Tűz című könyvet róla olvastam. Szénai Szent Katalinban, mert a leveleit olvastam, vagy a, nem is tudom, a dialógusát. Asszisi Szent Ferencben, mert róla olvastam. De úgy egyszerre, hogy ebbe ez a baj, ebbe az a baj, meg az, úgyhogy őket miért nem szentek, vagy miért, mik a... Ez is egy kísértés, és ugyanott. Bementve ugyanazt a könyvet vettem el, gondolkodás nélkül. A lélek nagyon birtokba vett. Ezt nem eszem, bár hogy elveszem. Levettem, olvastam, mindegy, hogy mi volt. Megnyugodtam, mert azt a következtetést mondtam le, amit az ördög akart. Hogyha én így irigykedek a szentekre, akkor nem kell olvasni róluk, hagyjam abba a lelki gyakorlatomat az 5 napost, hogy lássuk meg, hogy hogyan tovább, amit jó Isten tőlött. És megértettem, hogy nem kell abba hagyni. Másnap reggel azonban, amikor elővettem ezt a sok könyvet, és ebből is olvastam, abból is, mindegyikből, a szentírásból, akkor jött megint a csend. Ennyi könyvet úgyse tudsz elolvasni. Ennyi idő. Tulajdonképpen megvan minden. Te ferences szerzetes vagy. És megértettem, hogy most el kell menni, és ezt meg kell mondani. Tehát most jelentkezni kell. Egy pillanatra megállt bennem a fész. De jött a biztos, hogy indulj csak. És hogy fölálltam, kezdett nőni az öröm. Ahogy kimentem, egyre jobban, úsztam a levegőbe. A jó Isten, aki megértette velem a szembe jövő embereken keresztül, hogy ő mindegyikben benne van. Mindegyikben, mint valami fehér benne. Hogy ne bízzam el. És akkor így kiáltottam föl, hogy magamban, hogy ezt mindenkinek tudni kell. Hogy az Isten van. És most csak ragozom. Úgy, ahogy azt a katolikus egyház tanítja, és nem másként. És hogy mindenütt jelen van. Az utcán, a zebránál, ahol mentem át, jöttek az emberek is. Azt, hogy nő vagy férfi, azt nem látta. Csak hogy mindegyikben jelen van az Isten. Sajnos azt is megértettem, hogy soha többé ilyen nagy kegyelmet nem kapok. Ugye egy kicsit hasonlít ez az apostoli meghívásokra. És ez nem azt jelenti, hogy nekem püspökké kell szenteljenek. Minden megkeresztelt ember apostoli hivatással van megáll. A maga hivatásán belül tanúskodni Krisztus Jézus, meg a mennyei atyáról, meg a lélekről, a Szent Háromság egy Isten. Mindenki a maga hivatása. Mostanában többször előjön az, hogy nem teljesítettem még. Mindenkinek tudni kell, így kiáltottam föl. Rajtam keresztül még mindenki nem tudta meg az Istent, hogy van. Ez egy kicsit hosszú volt, visszadobom a labdát.
1: Mi a ferences hivatásod gyöngyszeme, ami legértékesebb, legdrágább?
0: Az jut eszembe, hogy mindegyiket legjobban szeretem. De hogyha kell, akkor az eukarisztia, amint ezt említettem. Az oltári szentségben jelenő Jézus. Ugye Szent Ferencnek is óriási volt a tisztelete felé. Írásaiból ez előjön, meg az életéből is. Hát természetesen az eukarisztikus Krisztus az első. De a szegénység az rám van szabva. Vannak dolgok, amiben néha úgy tűnik, hogy elúszom, és ebből itt most szó lesz a fotózás kapcsolatban. De azt gondolom, hogy arra is szükség lehet. Tehát mint eszköz az Isten megismertetése szempontjából. A tisztaság Szent Ferencnek úgy szava volt ez a szó, hogy Isten szerelme. Ami új főséges azt mondta, hogy csak nagy ritkán és nagy szükségben lehet szabad emlegetni, és akkor is nagy tisztelettel. Ezzel küldtek oldulni, hogy Isten, az testvérek, hogy Isten szerelmére adjatok. Hogy nagyobb dolgot kínáltok nekik, mint amit ők adnak. Amihez képest az ég és a föld semmiség, hogy ismét őt idézzem. Ez az Isten szerelme, ez hasonló a földi szerelemhez, hogy itt tartunk, de mégis más. Viszont Ferenc életéből látszik az, hogy ezt a lángot nagyon féltve kell őrizni. Ez könnyen átkonvertálható a természetes férfinő vonzalomra. Ezért volt az, hogy ő nagyon tiltakozott az asszonyokkal szóba álljanak a szerzetes. Azt mondja, az olyan, mint tűzön járni és meg nem égetni magunkat. Ez az ő tapasztalata volt az Isten szerelmétől égve. És hogy ezért volt az, hogy elmondhatta, hogy arcról csak kettőt ismernék. Hagyomány szerint Szent Klára lett volna is Jakoba asszony. És ennek történetei vannak, hogy hogyan ózkodott ettől, hogy asszonyokra nézzen. Tehát ez az Isten szerelme, ez egy olyan ajándék, amiért érdemes lemondani arról, hogy az ember népszerű legyen, hogy nem néz az emberek arcába, hogy örültnek és hülyének tartják, hogy talán még a szerzeti közösségbe se tud beilleszkedni emiatt rendesen, mert olyasmit várnak el tőle, hogy úgy működjön, mint egy egyházmegyés pap, akinek az a feladata, hogy mindenkinek mindig rendelkezésére álljon. Ez Szent Ferencre nem volt igaz. És a szerzetességre egyáltalán nem is lehet igaz. De az egyház kérésére a mi rendünk sok mindenben azért mégis hasonló életet él, mint egy egyházmegyés státuszban levő. És ezért én például nem vagyok alkalmas semmilyen vezető szerepre. Egyszer voltam előjáró itt Szentkúton 8 évig. Az összes többi már számításba se jöhet, mert az emberekkel való olyan mértékű foglalkozást kíván, ami a hivatásom a személyre szabott, ami Ferencekből van sok, de személyre szabott hivatása is van az ember, ami abból kivillantane. Ezt az előjáróim vagy megértették, vagy nem, de a Jóisten vezette őket és vezeti őket. Megint hosszan mondtam sok mindent.
1: Sokat beszéltél a tűzről, de én más tűzről szeretnélek kérdezni. Mert igenis híres lettél, gondolom, hogy Isten így működik általad, hogy mindenki megismeri az Istent, mégiscsak. Ha egy kicsit tudnál beavatni minket, honnan jön ez a tűz, amivel prédikálsz?
0: Hát az, hogy tűze vagy csak kiabálok, én bevallom, hogy én... Hogyha volt rossz prédikációm magam szerint, az az volt, amikor csak ilyen betanul dolgokat, vagy már agyon mondott dolgokat beszéltem. Én úgy szeretek készülni a prédikációra, hogy ami engem megfog, és ami nekem jó. Persze mindig az adott szentírási szakaszokból, és itt ez nagyon fontos, ami a szentmisén előfordul, vagy azzal kapcsolatban előfordulhat, mondjuk így. Abból, ami engem megfog, és ami engem örömmel tölt el. És hogy ez jelenik meg talán akkor, hogyha elő tudom adni a prédikációt, hogy örömmel beszélek róla. Tehát nekem ez sokat jelent magyarul az a szentírási szakasz. Jeremiás profétának van erre egy találó mondása. Amikor igéd elém került, eledelemmé vált. A te igéd nekem örömöm és újongás, szívem öröme és boldogság. Mert a te nevedet viselem, Uram, seregek Istene. Egy keresztény ember jobban a nevét viseli Istennek, mint Jeremiás. Jeremiás névben benne volt a Jáhve nyilván név, tehát az Isten. A mi nevünk meg Krisztusi, Jézus Krisztushoz. A te nevedet viselem, keresztény vagy. Igen, tehát voltak kezdetben kiválasztott szavak, de az csak azért volt, mert azokat ismertem jó részt. Vagy mert a Futókarcsi bácsi tolmácsolásban, hogy mit számít az, ha az ember az egész világot megnyeri is, de a lelke kárát vallja? Mit is adhatna a lelkért az ember cserébe? Az ő szelide előadásába. Hála Istennek most már több is van ilyen, tehát nincs egy bizonyos. Viszont a papi elmondatom azt fogalmazta meg, amiről a hivatásomra ébredésbe beszéltem, Máté evangéliumából. A mennyekországa hasonló a szántóföldbe rejtett kincshez. Egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán elment örömében, eladta mindenit, amilyen csak volt, és megvette a földet. Viszont ez nem lehet csak egy egyszeri esemény, hogy én jelenkeztem a rendben. Ez napi esemény, hogy a mennyekországa hasonló, és hogy minden nap eladom mindenemet, amin csak van, és megvegyem a földet, amiben ott van a kincs a mennyekországa. Ez napi dolog, napi feladat. Egyszer én is kerestem erre idézetet, erre a tűzre, és csak egyet találtam a római levélbe, hogy 12. fejezetbe, hogy tüzes lelkűek legyetek. Aztán megnéztem a görögbe, és kiderült, hogy a tűz nincs is benne ez a szó. De magyarra így fordítják. Tüzes lelkűek legyetek, az Úrnak szolgáltak. Hát inkább úgy lehetne fordítani ott, hogy buzgók legyetek. Ez a szó, hogy tűz nincs benne igazából. Mert a tűz az lehet igen pokoltüze, meg tisztító tűz, de lehet a szeretett tüze. Jézus viszont azt mondja, hogy tüzet hozni jöttem a földre. Ez viszont az a szó szerepel, hogy tűz. Hogy tüzet. Mi mást akarnék, mint lángra lobbanjon.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metoldot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent Második János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat.
2: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenci Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat. Könyvben örökítették meg a boszniai katolikus nők hagyományos tetoválásának történetét. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat, számol be a hírről az MTI. A választott mottó az erdélyi város nyitott szellemiségét is hangsúlyozza. Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke szavai szerint a város kincses ládáját nem zárják el zsugori módon, hanem kinyitják és értékeit közkincsé teszik. Ilyen módon nyer értelmet Kolozsvár gazdagsága, melyre lakói méltán büszkék lehetnek. A Kárpát-medence egyik legnagyobb magyar kulturális fesztiváljára mintegy 600 programmal készülnek a szervezők. A résztvevők többek között családos és gyermekprogramokon, kulturális és sporteseményeken és örömfőzésen is részt vehetnek. A rendezvény nem csak hidat képez a város lakók között, de az elvándoroltakat is hazavonza, Kolozsvárt pedig élő fővárossá teszi. 24 bosznia-hercegovinai nő visszaemlékezésén keresztül mutatja be a katolikus nők körében egykor elterjedt hagyományos tetoválás, a Széchenyi történetét és jelentőségét egy szeptemberben megjelenő kötet, írja az MTI. A Széchenyi a török hódítás idején alakult ki, és arra szolgált, hogy a nőket és a gyerekeket megvédjék az elhurcolástól, az erőszakos asszimilációtól vagy kényszerházasságtól. A keresztény jelképeket is tartalmazó tetoválások elsősorban Közép-Boszniában és Hercegovina egyes területein voltak elterjedtek, és szorosan kapcsolódtak a vallási és közösségi identitáshoz. Mária Maracsics és Josipa Karacsa kötete olyan nők vallomásait gyűjti össze, akik édesanyjuktól és nagyanyjuktól örökölték a több generáción át fennmaradt hagyományt. A kiadványt a horvát diaszpórának is szánják, különösen azoknak, akik családi történeteken keresztül ismerkednek meg felmenőik hagyományával. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok és érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják.
4: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
3: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és itt ül velem szemben műsorunk zenei szerkesztője, állandó beszélgető partnerem, Szédes László, Lőrinci plébános. Isten hozott kedves Laci atya a rádiónk egri stúdiójában, és abban reménykedem, hogy ma is velem együtt nosztalgiázol majd, úgy, ahogy ezt műsorunk címe is jelzi. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Együtt nosztalgiázunk.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
5: Szó szerint így van, kedves Bőbe. Azt mondhatom, hogy visszamegyek ezekkel a zenékkel a gyerekkoromba. Újra átélem ezeket, de hadd hangsúlyozom azt, hogy nem azért tetszenek ezek a dalok, mert én akkor gyerek voltam, tehát még nem fiatal, hanem azért, mert ezek annyira jók.
3: És folytatjuk azt a beszélgetésünket, amelyben az 1972-es Táncdalfesztivál dalait idézzük fel. A most következő dalnak szintén nagyon örülök. Szécsi Pál Két összeillő ember című slágere az a dal, amelyet én gyakran szoktam konferálni a Szent István Rádió kívánságműsoraiban. Kitűnő meglepetés és ajándék ez a dal a házassági évfordulójukat ünneplő pároknak, házaspároknak. Sőt, néhány évvel ezelőtt még drága jó édesanyámnak és édesapámnak is elküldtem a 30. házassági évfordulójuk alkalmából. Nos, nem titok, Szécsi Pál Két összeillő ember című dala szól hamarosan. Neked milyen emlékeid vannak ezzel a dallal kapcsolatosan, Laci atya?
5: Erről az jutott eszembe, hogy Kudlik Júlia és a népszerű humorista Ősz Ferenc volt a 72-es Táncdalfesztivál műsorvezetője. Az nagyon megmaradt bennem, hogy amikor ezt a dalt bekonferálták, és Szécsi Pál mellettük megjelent a színpadon, akkor Ősz Ferenc a maga találékony humorával annyit mondott, hogy a dal címe kapcsán sokat gondolkodott arról, hogy ki lehet ez a két összeillő ember. Szécsi Pál Kudlik Júlia mellett állt, és azt mondta akkor Ősz Ferenc, hogy arra gondoltam, hogy talán ők ketten. Na, jól emlékszem, hogy Szécsi, meg Kudlik Júlia is ezen egy nagyon jót nevetett, és ezt következően történt a dal előadása. Apróság, de ez ugye eszembe jutott a gyerekkoromból.
3: Pontosan azon csodálkozom el, hogy milyen apró részletekre emlékszel, kedves Laci atya. Másodperc pontossággal mindent le tudsz írni, és szinte el tudjuk képzelni, hogy annak idején ez a dolog valóban így történhetett.
5: Hadd mondjam el, kedves Bebe, hogy amikor összeállítottam a listát, ez akkor nekem nem jutott eszembe, most itt a stúdióba ugrott be. Mondjuk azt, hogy a Szentlélek Isten is segít bennünket, ő is velünk van, meg hát a műsorvezető, ahogy mondtam már neked, hogy olyan talentumot kaptál a mennyei atyától, ami engem is sokat segít, és ahogy már korábban szóltam erről, csak most is megismétlem, kedves Bebe, hogy adja az Úr, hogy ezt a talentumodat még nagyon sokáig használd, ahogy Jézus mondta, még sokáig kamatoztasd nekünk, a hallgatóknak az örömére, meg a mennyei atya dicsőségére.
3: Köszönöm szépen, kedves Laci atyom. Hát kölcsönösen inspiráljuk egymást.
5: Említettük talán már hiszem adásba, hogy az előző helyemen az egyik falumban nincs templom, és ott egy házas párnál miséztem lakáson. Baráti kapcsolatban vagyok azóta is velük, és a férnek zenei végzettsége van, ő szólógitáros volt a 60-as években egy falusi együttesben. Ők is a feleségével hallgatják az adásokat, és ő mondta, hogy nem így szó szerint idézem, atya, ti Böbével ragyogó páros vagytok. Be valami jót nevettem, de hogy szokták mondani, jól esett és híztam 2 kilót.
3: És ezek után akkor énekeljen nekünk Két összeillő emberről Szécsi Pál itt a Szent István Rádióban. Szóljon ez a dal az 1972-es Táncdalfesztivál hangulatát idézve.

0: Hol vagytok, cimborák? Teszi fel hamarosan a kérdést Korda György. Mindemellett mit lehet tudnunk még a dalról?
1: Ezzel kapcsolatban sok mindenre nem emlékszem. A dal szövege ragadott meg már gyerekkoromban. Olyan cimborákról szól, olyan barátokról, akik jó, ha az ember mellett vannak olyankor, ha bajba van, és ha nem is tudnak segíteni, de legalább együtt éreznek vele. Erre mondta nekem egy idős atya egyszer így, hogy a megosztott bánat félbánat, a megosztott öröm dupla öröm. Nagyon megjegyeztem ezt a mondását, így szó szerint. Erről a dalra is passzol. Korda György énekében a fiú csalódást élt át, és ilyenkor keresi a barátait, akik mellett állnak, segítik, vigasztalhatják. Többet hadd nem mondjak a szövegéről, figyeljék meg a kedves hallgatók.
0: A folytatásban Korda György énekel, dalának címe Hol vagytok, cimborák?

0: A most következő dal címe A mosolyodat el kellene ültetnem. Őszintén megmondom, kedves Laci atya, hogy neked mindig mindenről eszedbe jut valami, de most már rám is hatással vagy, és nekem is eszembe jut erről a címről, hogy van egy olyan mondás, miszerint a mosoly olyan görbe, ami mindent egyenesbe hoz. Hát akkor elmondhatjuk, hogy ez a dal is remélhetőleg mosolyra fakaszt majd bennünket. Ki is énekel is? Mit lehet róla tudnunk?
1: Vince Victoria, nem veszek rá mérget, de nekem úgy rémlik a gyerekkoromból, hogy ezzel a dallal tűnt fel ő a Táncdal Fesztiválon.
0: Tudsz valamit róla?
1: Róla nem sokat. A dal szöveg úgy kezdődik, hogy a mosolyodat el kellene ültetnem, ha neked nem lesz több, nekem teremjem. Nagyon aranyos. Ellenben az emlékem megvan arról, hogy ez a dal hogy jutott eszembe, és hogy kértem. Következő a története. Ebben az évben, tehát 1972-ben a szülőfalumban a főutat javították. Volt egy bácsi, még a nevére is emlékszem, Szántó Lajos, így hívták, Gödöllőről származott, szerintem már nem él, úthengerrel jött, lakókocsit húzott az úthengerrel, abban lakott és ott dolgozott az útépítés folyamán. Gyermekként oda mentem hozzá, és kértem, hogy engedje meg, hogy felülhessek az úthengerre. Olyan jó szíve volt a bácsinak, hogy megengedte, sőt még azt is, hogy egy ponton vezethettem is az úthengert. Nagyon jól emlékszem, hogy egy este édesanyám szólt, hogy a vacsorából vigyek egy kis kóstolót a Lajos bácsinak. Elmentem hozzá abba a lakókocsiba, amelyben hétközben lakott, hétvégén járt haza a családjához, és közbe beszélgettünk. Gyerekként voltam vele, és természetesen témaként előjött közöttünk a Táncdal Fesztivál. Nagyon megmaradt bennem, hogy azt mondta nekem akkor a Lajos bácsi a dalokkal kapcsolatosan, szerintem legjobb dal volt a Mosolyfa című dal. Mindjárt mondom, hogy Lajos bácsinek nem ez volt a címe, ennyit mondott, mindegy az, egyre gondolunk. Ez így nagyon megmaradt bennem a gyerekkoromból, és a tószegyi állomás helyemen egy alkalommal szintén útjavítás volt, és ott dolgoztak úthengerrel. Az úthengerről eszembe jutott Lajos bácsi, meg ez a felvétel. Mivel tudtam a címét és az előadóját is, így megint éltem a turpissággal, a híveim segítségével kértük a kívánságműsorba, ahonnan rögzítettem is.
0: És most meghallgatjuk a 72-es Táncdalfesztivál azon dalát, amelyet Vince Victoria énekel, és melynek címe A mosolyodat el kellene ültetnem.

0: A most következő dal véleményem szerint sokak által ismert, örökzöld, örök sláger, Minden jót, Mónika. Ha ezt a dalt említem, kivétel nélkül mindenki tudja, hogy Pályer András, vagy közismertebb nevén Pályer öcsi énekli majd nekünk, aki nagyon helyes fiatalember volt, de idősebb korában is igazi sármos kisugárzása volt. Azt hiszem, hogy ez egy olyan adottság, amellyel őt is megáldotta a Jóisten.
1: Én ehhez nem tudok hozzászólni, ez már női oldal.
0: Nekem Pályer András az igazi sármos férfi példaképe.
1: Örülök neki. Azt hiszem, hogy erről a dalról semmit nem kell mondanom, ez önmagáért beszél.
0: Talán annyit, hogy mindig vonattal érkezel ide hozzánk Egerbe, és ez is egy peronról, egy vasútállomásról, és egy vasútállomáson történő elköszönésről szól ez a dal, és természetesen biztos van benne kis szerelem is.
1: Igen, ez örök téma a slágereknél.
0: Szóljon akkor Pályer András, Minden jót, Mónika című slágere, és örülök neki, hogy ezt is megtudtuk ezzel a dallal kapcsolatosan, hogy először ez a sláger 1972-ben hangzott el, és most is meghallgatjuk itt a Szent István Rádióban.

leges még. Minden jót, Mónika, e két hét így is, de szép. Ha sok csillag, oly közel volt hozzánk, meg a víz, meg a part, meg a csók,

0: A Juventus együttes dalával folytatjuk mai nosztalgiai zenei időutazásunkat. Mit lehet tudnunk az együttesről, kedves Laci atya?
1: Egy korábbi együttes volt a Sirius, ebben szerepelt Pápai Faragó László. Nem tudom, elmondhatunk-e olyat, hogy Böbe édesanyja jelezte felém, hogy neki lánykorában nagyon tetszett a Pápai Faragó László.
0: Nagyon helyes férfi is volt, hiszen te egy olyan kiadványt mentettél meg az utókor számára, amelyben a 60-as évek virágsztárjait, valamint hazai közismert előadóit gyűjtötte össze a szerkesztő, és ezt a könyvet te megmentetted az utókor számára, kedves Laci atya, újra köttetted, és néhány számodra kedves embernek oda is ajándékoztad. Én is kaptam ebből egy példányt, nagyon szépen megköszönöm neked itt is, a rádió hullámhosszain keresztül ezt a kiadványt, és amikor hazavittem, édesanyámnak olyan örömet szereztem ezzel a könyvvel, hogy amikor végiglapoztuk és néztük az egyes előadókat, édesanyám egyik szava az volt, hogy hát valóban nem helyes ember volt ez a Pápai Faragó László, és egyet kellett, hogy értsek vele, nagyon helyes férfi volt.
1: Zárójelben annyit hadd mondjak kiegészítésként ahhoz, amit Böbe elmondott, hogy Sztárparádé, ez a könyvnek a címe, 1968-ban jelent meg.
0: És ott van a hátoldalán, hogy 8 forintot kellett érte még annak idején fizetni.
1: Igen, ezt nekem ismerősök ajánlották ezt a könyvet, és a középső unokölcsém antikváriumból meg tudta szerezni. Már eléggé megviselt volt a példány, de Vácon van egy egyházi könyvkötő barátom, akihez elvittem, és ezt a könyvet ők beszkennelték, számítógépbe újra nyomtatták, és úgy kötötték át.
0: Ezúttal is köszönjük szépen az ő munkájukat is.
1: Szintén csak csatlakozom ehhez. Hál' Istennek olyan kötése van, hogy említettem Böbének, hogy már a mi időnket kiszolgálja, még békebeli módon van összekötve, összefűzve. Néhány együttest hoz 1968-ból, illetve énekest, a fekete-fehér fényképüket, illetőleg rövid ismertetésüket. Ez a különlegesség a könyvnek, bevallom, én is örömmel lapozom. Egy család ismerősömnek is mutattam, és a feleség azt mondta, hogy tökéletesen egyetért a Böbe édesanyjával, mert valóban nagyon csinos fiú volt a Pápai Faragó László, de hozzátette, hogy vegyük még ide a Araszti Lászlót is, meg Pór Pétert is, és az Atlantis együttesből Neményi Bélát, mert ők neki lánykorában szintén nagyon-nagyon tetszettek.
0: És most térjünk vissza a Juventus együtteshez és Pápai Faragó Lászlóhoz. Mi is akkor közöttük a kapcsolat?
1: Amikor megszűnt a Sirius együttes, Juventus együttes alakult, és ebben is működött Pápai Faragó László. Ez a daluk az egyik legnagyobb siker volt. Van még egy klasszikus felvételük 1969-ből, az a címe, hogy Rozi 69. Innen lett sláger, közmondás a szövegből, hogy épp ezért sej, Rozi, utcun neki, na utcun neki, hagyd a polkát, táncolj séket. Hadd ne folytassam, a jóisten adja, majd idővel ezt is lejátszuk. Ez a dal viszont egy olyan fiúról szól, aki nagyon szeret egy lányt, a folyónál találkoznak, és szerelem lesz belőle.
0: Hallgassuk tehát a folytatásban a Juventus együttes felvételét, melynek címe Lenn a folyónál.

0: Nosztalgiai zenei időutazásunk következő előadója a Neoton együttes. Orgonáka hamarosan hallható dal címe. Mindemellett mit mondhatunk még el erről a felvételről?
1: Megismétlem azt, amit említettem az 1971-es Táncdal Fesztivállal kapcsolatosan, hogy ez a Neoton együttes nem azonos a Neoton familiával. Ez még az eredeti Neoton együttes. A dal szövege két fiú barátságáról szól, ahol a fiú elmegy messzire, ott boldog lesz, és közben megfeledkezik a régi barátjáról. Ez is kifejezi azt, hogy milyen nagy dolog az igazi barátság, és milyen nagy kincs egy igazi jó barát. Többet hadd ne mondjak róla, figyeljék a kedves hallgatók is, hogy milyen sokat mondó a dal szövege.
0: Orgonák, ez a most következő felvétel címe, hallgassuk a Neoton együttest.

0: Ó, micsoda éjjel! Ez a címe a Nonstop együttes most következő dalának, amely szintén a 72-es Táncdalfesztiválhoz kötődik.
1: Szintén? Gyerekkoromban nagyon megmaradt bennem a dal szövege, ugyanis arról szól, hogy fiatalok összejönnek bulizni, és becsöppen hozzájuk egy idős úr. Ez az idős úr jól érzi magát a fiatalok között, sőt, beáll közéjük táncolni is, és a végén eltűnik egy fiatal lányjal. Mondhatni, hogy ez a happy end a történetben, többet hadd ne mondjak róla, megint figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen találó, kicsit humoros a dalszövege.
0: Ó, micsoda éjjel! Hallgassuk a Nonstop együttes dalát!

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgiai zenei időutazásunk végéhez értünk. Ám az 1972-es Táncdalfesztivál hangulatát még idézni fogjuk két hét múlva jelentkező műsorunkban is, hiszen folytatjuk ezt a témakört. Ezt megígérhetjük, ugye kedves Laci atya?
1: Igen, ha a Jóisten is úgy akarja, két hét múlva találkozunk újra.
0: Köszönjük szépen a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, és köszönöm szépen a zenei szerkesztést, a beszélgetést Széles László Lőrinci plébánosnak. A műsor technikai munkatársa Bilincsik Márton volt. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További szép napot, kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszont hallásra!

0: Az elmúlt hétvégén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. A következő percekben az érsek atya gondolatait hallhatják, melyeket a levélből idéz.
1: Alapállás. A magzat valóságos ember a fogantatása pillanatától. Emberként jogai vannak, amelyeket önállóan képtelen képviselni. Ezért külső jogvédelemre szorul. A szívhangrendeletről. Az édesanyja tájékoztatása arról, hogy méhében élő ember fejlődik, nem szívtelenség, nem az ő megalázása, hanem segítség ahhoz, hogy egy életre szóló döntést a lehető legnagyobb körültekintéssel hozhasson meg. Az abortuszon átesett édesanyák lelki segítői, közöttük görögadős egyházunk szakembere is, számos esetet ismernek, amikor az abortusz valóságával való későbbi szembesülés súlyos, tartós pszichés terheket okoz. A rendelet ezt a körültekintést szolgálja. A magzati szívműködés hangzó vagy képi módon való bemutatását ezért indokoltnak tartjuk. Az abortusz tablettáról. Az abortusz tabletta alkalmazása könnyen azt a benyomást keltheti, mintha az abortusz egy egyszerű, hétköznapi és következmények nélküli eljárás volna. A kémiai módszer sem változhat ugyanakkor azon, hogy egy megfogant emberi élet kioltásáról van szó. A szer alkalmazását követően az anya saját otthonában szembesül azzal, akár teljesen egyedül, hogy testéből elhalt magzat távozik, ami súlyos lelki megrázkódtatást okozhat. Ráadásul az újabb módszer az abortusz valóságának és következményének megértését teljesen háttérbe szorítja, és a krízis támogatás lehetőségét is jelentős mértékben megnehezíti. Nem tartjuk elfogadhatónak azt az irányt, amely egyszerűbbé kívánja tenni az abortuszhoz való hozzáférést az orvosi jelenlét kiiktatásával. Ellenezzük az abortusz tabletta bevezetését. Az esemény utáni tablettáról. Nem tartjuk helyesnek, hogy egy sürgősségi alkalmazásra létrehozott hormonális hatású szer orvosi kontroll nélkül váljon széles körben hozzáférhetővé, különösen az ellenjavallatok és a lehetséges kockázatok miatt. A könnyebb hozzáférés a készítmény ismételt használatát és kockázatos szexuális magatartás elterjedését idézheti elő. Életvédelmi szempontból az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a készítmény az ovuláció késleltetése gátlása mellett a már megfogant élet beágyazódását is akadályozza. Ilyenkor egy kapaszkodni akaró kis életet lök ki a halálba. A vénykötelezettség fenntartását ezért továbbra is szükségesnek tartjuk. Záró gondolatok. A fenti megállapítások nem csupán erkölcsi meggyőződésünket tükrözik, hanem azokra tudományos tényekre és valós következményekre hívják fel a figyelmet, amelyek kiszolgáltatott édesanyákat és védtelen gyermekeket érintenek. Egyházunk a tárgyalt kérdések mindegyikében érintett fél nem csupán értékválasztása, hanem fenntartott intézményei és az édesanyákkal, gyermekekkel, családokkal végzett napi munkája révén is. E tapasztalatokat a kormányzati döntés előkészítés szolgálatába kívánjuk állítani, bízva abban, hogy ezzel mi is hozzájárulunk az érintett személyek valós és széles körű megsegítéséhez, és közvetve egész társadalmi gondolkodásunk emberségesebbé tételéhez. Meggyőződésem, hogy ezekben a kérdésekben az érdek semleges, az anya és a gyermek életét egyaránt védő szervezetek álláspontjának nagyobb hangsúlyt kell kapnia, mint azon szervezeteknek, amelyeknek esetleg gazdasági érdekeltsége is feltételezhető. Lásd, gyógyszeripar. Egyházunk és intézményeink készen állnak az együttműködésre.
0: Az elmúlt hétvégén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. Az elmúlt percekben az érsek atya gondolatait hallották, melyeket a levélből idézett.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.

0: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallják.
1: Amikor a névfogalommá válik, vannak nevek, amelyek már régen túlnőttek eredeti szerepükön. Ha azt mondjuk, Salamon, a bölcsesség jut eszünkbe. Ha valakiről azt halljuk, hogy Jób türelmével viseli a megpróbáltatásokat, vagy egy küzdelmet Dávid és Góliát harcának neveznek, a jelentést akkor is értjük, ha nem ismerjük részletesen a bibliai történetet. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ferenczi Gábor vagyok, ez pedig a Mária Rádió Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő műsora, amelyben adásról adásra a bibliai eredetű fordulataink jelentését fedezzük fel közérthetően. A Biblia szereplőinek nevei közül több önálló életre kelt a nyelvben. A személyekből jelképek, a történetekből tömör jelentésű kifejezések lettek. Elsőként Salamon királyt idézzük fel. A Biblia szerint uralkodása kezdetén Isten megkérdezte tőle, mit kíván. Salamon nem gazdagságot vagy hosszú életet kért, hanem bölcsességet, hogy igazságosan tudjon ítélni. Éppen ezért a bibliai elbeszélés szerint bölcsesség mellé gazdagságot és dicsőséget is kapott. Innen ered a salamoni bölcsesség kifejezés. Nem egyszerűen nagy tudást jelent, hanem azt a képességet, hogy valaki embereket és helyzeteket igazságosan tud megítélni. Ezt példázza Salamon ítélete is. Két asszony ugyanannak a gyermeknek az anyjának vallotta magát. Salamon azt parancsolta, hogy osszák ketté a gyermeket. A valódi anya ekkor inkább lemondott róla, csak hogy életben maradjon. A király ebből ismerte fel az igazságot. Ma a salamoni ítélet olyan megoldást jelent, amely különleges bölcsességgel tárja fel az igazságot. Néha azonban kissé ironikusan is használjuk olyan kompromisszumra, amely két fél között próbál igazságot tenni. Egészen más emberi magatartást jelképez Jób neve. Jób rövid idő alatt elveszítette vagyonát, gyermekeit és egészségét is. Barátai bűnt kerestek mögötte, ő azonban kitartott ártatlansága és hite mellett. A köznyelv ebből a történetből főként a türelmet emelte ki. Ezért mondjuk valakire, hogy Jób türelmével viseli a nehézségeket. A kifejezést gyakran tréfásan is használjuk. Egy türelmes szülőre, tanárra vagy arra, aki hosszasan várakozik. A bibliai történet így a mindennapi beszédben új árnyalatot kapott. A legismertebb bibliai párharc Dávid és Góliát története. Góliát hatalmas, tapasztalt harcos volt, Dávid pedig fiatal pásztor, aki csupán parittyával állt ki ellene. Góliát erejében bízott, Dávid pedig Isten segítségében és egyetlen jól irányzott kővel legyőzte ellenfelét. Azóta Dávid és Góliát harca az egyenlőtlen küzdelem jelképe. Kis ország nagyhatalommal, kisvállalkozás óriás céggel vagy esélytelen csapat bajnok ellen mind ilyen helyzetekre alkalmazzuk. A hasonlat mindig azt a reményt is magában hordozza, hogy bátorsággal és leleményességgel a gyengébb fél is győzhet. Góliát neve önmagában is közszói jelentéshez közelített. Hatalmas embert, vállalatot vagy építményt is nevezhetünk Góliátnak, amikor rendkívüli méretét akarjuk érzékeltetni. Salamon, Jób, Dávid és Góliát neve tehát nem csupán bibliai emlék, a nyelvben fogalmakká váltak. Egyetlen név képes felidézni a bölcsességet, a türelmet, a bátorságot vagy a legyőzhetetlennek tűnő erőt. A nyelv így őrzi meg a történeteket. Néhány szóban egész emberi sorsokat és erkölcsi tanulságokat sűrít össze. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is a Bábel örökösei című műsorban. A viszonthallásra!

0: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallották. Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát, a katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Szülőföldjére Szigligetre érkezett boldog Bódi Mária Magdolna erekéje. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Most pedig jöjjenek a részletek. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentruma San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 9-én Szigligeten, Bódi Mária Magdolna szülőfalujában folytatódott a boldoggá avatott születésének 105. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat, számol be a Magyar Kurír. Az ünnep különleges jelentőségét az adta, hogy a Szűz Mária Szent Neve templom közössége ezen a napon vehette át boldog Bódi Mária Magdolna erekéjét a Veszprémi Főegyház megyétől. Udvardi György érsek köszöntőjében felidézte, hogy a boldog nem ideális, minden nehézségektől mentes körülmények között jutott el az életszentségre. Életét családi nehézségek, a szegénység, a két világháború közötti társadalmi és gazdasági problémák, majd a háború közelsége is meghatározták. Mindezek között mégis boldog tudott lenni, mert hitt Krisztusban és bízott tanításában. Éppen ezért példája ma is bátorságot adhat a keresztény ember mindennapi döntéseihez. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a Budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok és érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 60. béke világnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. Leó pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Morzsák, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra. A 60. békevilágnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. 2027. január 1-én lesz a 60. békevilágnapja. A nap megünneplésére 14. Leó pápa a technológia lefegyverzése a békeszolgálata, a politika mint megelőző felelősség témát választotta, tájékoztat az átfogó emberi fejlődés dikasztérium sajtóközleménye. A pápa rávilágít azok erkölcsi felelősségére, akik arra kaptak meghívást, hogy a politikai szférában vállaljanak szerepet, olvasható a közleményben. Leó pápa továbbá arra ösztönzi az emberiséget, hogy mozdítsa elő minden egyes ember méltóságát, és minden ember segítse elő a békét, kezdve a technológia lefegyverzésével. Utal a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája 198. pontjára, miszerint nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenné a háborút. Miközben a pápa figyelmeztet a katonai döntéshozatalban a mesterséges intelligencia használatával járó kockázatokra is, szívből jövő felhívást intéz az egész nemzetközi közösséghez. Olyan közös megállapodásokra szólít fel, amelyek képesek megvédeni az emberi felelősséget és a humanitárius alapelveket olyan helyzetekben, ahol emberi életek és a népek közötti békés együttélés forog kockán. A május 25-én a vatikáni új szinódusi aulában bemutatott dokumentum, amely az egyház történetében példanélküli, Leó pápa emlékeztetett arra, hogy ez a közel 200 oldal a Szentszék új technológiákról és a mesterséges intelligenciáról folytatott gondolkodásának gyümölcse, amely ma életünk számos területét érinti, befolyásolja a döntéseket és radikálisan megváltoztatja a háborúzás módját. Mindezekből az a meggyőződés bontakozott ki, amelyet maga Leó pápa nyugtalanítónak nevezett, és amely az enciklika vezérfonalaként szolgál. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy a szó erős ismerte el, de szándékosan választottuk, mert ebben a pillanatban olyan szavakra van szükség, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felébreszteni a lelkiismeretet és az emberiségnek a követendő ösvényre mutatni. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az egyház egy ideje elkötelezett a nukleáris leszerelés mellett a szolgálat jegyében a béke és az emberi család méltósága javára. A mesterséges intelligenciát most le kell fegyverezni, mert a nukleáris energiához hasonlóan mindenkit és a közjót kell szolgálni. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkiismerettől és a felelősségtől. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában Leó pápa arról elmélkedik, hogy a béke, ami nem pusztán a háború hiánya, hogyan válik a gyakorlatba ültetett igazságossággá. Amikor viszont a technológia gyengíti a kritikai érzékünket, maga a béke kerül veszélybe. A leszerelés azonban nem elég. Építenünk kell. 14. Leó felidézte a perui árvizek utáni missziós munkájának éveit. Ott megtanultam, hogy az újjáépítés nem egyszerűen azt jelenti, hogy pótoljuk azt, ami elpusztult. Azt jelenti, hogy helyreállítjuk a kötődéseket, a bizalmat, és újraélesztjük a jövőbe vetett reményt. Sőt, senki sem épít újjá egyedül. Csak ilyen átfogó szemlélettel irányítható a mesterséges intelligencia a közjó felé. Csak együtt azok, akik a rendszereket tervezik, és azok, akik viselik azok következményeit, gazdagabbak és szegényebb országok, intézmények és egyének, hatalmi központok és perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak a kiváltságos kevesek, hanem az egész emberiség számára készül. Leo pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. 14. Leo pápa három új tagot nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Umberto Longo professzort, a római olasz középkori történeti intézet igazgatóját, Francesco Cesareot, a Worcesteri Assumption Egyetem nyugalmazott elnökét az Egyesült Államokból, és Anna Baranskát, a lublini II. János Pál Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának docensét Lengyelországból. A Pápai Történettudományi Bizottságot 1954-ben alapította 12. Pius pápa. A bizottság munkája figyelmének középpontjában az egyház levéltári öröksége, különösen a vatikáni levéltár anyaga áll. Számos felhívás érkezett a pápákhoz, hogy a tudósok nagyobb és jobb hozzáférést kapjanak a Szentszék által őrzött levéltári gyűjteményekhez. A bizottság elnöke Marek Inglot jezsuita atya, titkára pedig Pier Antonio Piatti. Itt jegyezzük meg, hogy 2021. február 22-én Ferenc pápa kinevezte Molnár Antalt a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatója, az ELTEL Történeti Intézetének docense személyében először van magyar tagja az 1954-ben létrehozott pápai bizottságnak.
4: Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Urunk Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulója megünneplésére. Jafar Hassan kormányfő elnöketével a bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és intézményi képviselőkből áll. A második Abdullah jordániai király irányelveivel összhangban minden erőfeszítést mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek közt egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu megteremtését. Jordánia megkezdte a felkészülést Jézus Krisztus megkeresztelkedésének bimilleniáris jubileumi ünnepségeire. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan jordániai miniszterelnök vezetésével megtartotta a Nemzeti Bizottság az első ülését, amely felügyeli ezt a rendkívül jelentős vallási és történelmi eseményt, hiszen Urunk megkeresztelkedésének eseménye minden keresztény felekezet közös ünnepe. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek és a nemzeti feladatok lebonyolításáért, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. A találkozó során Jafar Hassan miniszterelnök hangsúlyozta, hogy II. Abdullah király irányelveivel összhangban haladéktalanul meg kell kezdeni az előkészületeket, hogy támogassák a jordániai egyházi vezetők tanácsa által javasolt kezdeményezéseket, amelyek egy átfogó ütemtervre épülnek. Kijelentette továbbá, hogy Krisztus megkeresztelkedése második évezredének megünneplése híven tükrözi Jordánia történelmi és vallási tekintélyét, valamint a keresztény zarándoklatok globális célpontként betöltött szerepét. A jordániai királyság alapelve biztosítja az együttélés, a mások tisztelete, a béke, a szeretet és az emberi testvériség megvalósulását. A találkozó során áttekintették a Krisztus keresztsége helyével szomszédos területek fejlesztésért felelős alapítvány számos projektjét, beleértve egy zarándokfalu felépítését az ide látogató keresztények számára, továbbá egy a keresztelőhelynek szentelt múzeumot, egy zöld folyosót, valamint a térség infrastruktúrájának a fejlesztését. A résztvevők hangsúlyozták a projektek végrehajtását felügyelő és a kitűzött célok elérését segítő szakemberek támogatásával létrehozott speciális albizottságok fontosságát is. A bizottság összetétele. A Nemzeti Előkészítő Bizottság vezetője a miniszterelnök, tagjai a kommunikációért, a belügyért, a gazdaságért, a vállalkozásért, valamint a turizmusért és a kulturális örökségért felelős miniszterek. További tagok Christophorus Atallah püspök, Jordánia görög-ortodox érseke, Iyad Tual érsek, Jordánia latin patriarkális vikáriusa, Hossam Naum érsek, anglikán érsek, valamint Munib Yunan püspök, az evangélikus luteránus egyház püspöke. A keresztelőhely fejlesztését alapítvány igazgató tanácsának elnöke, a keresztelőhely bizottságának főigazgatója és a Jordán Nemzeti Turisztikai Hivatal főigazgatója. A Biblia tanúsága a helyről. Jézus keresztségéről mind a négy evangélium beszámol. János leírásánál olvassuk, ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Szemben a Jeruzsálem mellettivel ez a másik Betánia, amelynek arab neve máig El-Maktas, vagyis a bemerítkezés helye. Itt keresztelt János, mert a választott nép korábban itt kelt át a Jordán folyón, amikor Józsué vezetésével átvitték az ígéret földjére a szövetség ládáját. A keresztények kezdettől fogva mind a mai napig szentnek tartották ezt a helyet, ahol az Úr epifániája, Isteni mi voltának megnyilatkozása megtörtént. Pápák a Jordánon túli Betániában. Az első pápa, aki Al-Maktast meglátogatta, Szent II. János pápa volt a 2000-es nagy jubileum esztendejében. 16. Benedek pápa 2009-ben látogatta meg a helyszínt, és letette a Jézus Jordánban való megkeresztelésének emlékére emelt templom alapkövét. 2014-ben Ferenc pápa is meglátogatta ezt a helyszínt. Az Úr keresztsége új templomát ünnepélyesen 2025. januárjában szentelte fel Ferenc pápa képviseletében Pietro Parolin bíboros államtitkár. Jelenleg ez Jordánia legnagyobb katolikus temploma, de más keresztény felekezetek templomai is találhatók a környéken. Az UNESCO világörökségi listáján 2015-ben a Jordánon túli Betánia, vagyis Al-Maktas területe, beleértve Tal al-Karrart is felkerült az UNESCO világörökségi listájára. A hivatalos feloldott tanúsága szerint a Jordánon túli Betánia nagy vallási jelentőséggel bír a legtöbb keresztény felekezet számára, amelyek ezt a helyet ismerték el, mint olyat, ahol keresztelő János megkeresztelte a názáreti Jézust. Ez az utalás szerzetesek, remeték, zarándokok és papok nemzedékeit ösztönözte arra, hogy itt telepedjenek le és látogassák meg ezt a helyet, maguk után hagyva odaadásuk és vallásosságuk bizonyítékait, amelyek a 4. és 15. század között keletkeztek.

0: Morzsák. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra.
1: Jézus Tirosz és Szidon vidékére vonul vissza. Pogány területre, kicsit távol az ismerős helyektől, és azoktól az emberektől, akik állandóan körülveszik. Az evangélista nem ad pontos magyarázatot, hogy miért megy oda, de nem is szükséges minden visszavonulást megfejteni. Az ember néha azért távolodik el azoktól, akiket szeret, hogy utána ismét jól tudja szeretni őket. Nem minden eltávolodás, elutasítás. Van olyan távolság, amely megmenti a kapcsolataimat, kitisztítja a tekintetem, és levegőhöz juttatja a lelkemet. Még a jó, lelkiismeretes emberek is elfáradhatnak. Sőt, gyakran éppen ők fáradnak el a leginkább. Annyira belevetik magukat az Úr szolgálatába, hogy közben elfelejtik, hogy ők is emberek, és meg kell állniuk, pihenniük kell. Engedniük kell, hogy nem mindig ők adjanak, hanem őket is megajándékozzák. A pihenés tehát nem luxus és nem jutalom a munka végén, hanem néha lelki kötelesség is. Szabadságra nem csak jogom van, hanem időnként szükségem is. Jézus visszavonulását egyszer csak egy asszony kiáltása szakítja félbe. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia. Leányamat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Nem azt kéri, hogy a lányán könyörüljön, hanem hogy ő rajta. A gyermek szenvedése az anya szenvedése is. Amit a lánya hordoz, azt ő is hordozza. Jézus pedig hallgat, és talán ez az evangélium egyik legnehezebb része, hogy szóra sem méltatja. Ismerem ezt a csendet. Imádkozom valakért, imádkozom gyógyulásért, családért, egy szétesett kapcsolatért. Kérem Istent is, mintha nem érkezne válasz. A legnagyobb kísértés ilyenkor nem is maga a várakozás, hanem az a gondolat, hogy Isten hallgatása biztosan elutasítást jelent. A tanítványok már elküldenék az asszonyt, zavarja őket a kiáltozása. Jézus pedig látszólag még keményebb választ ad. Nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kiskutyáknak. Nem kell megszelidíteni ezt a mondatot. Ez úgy kemény, ahogy hangzik. Jézus küldetése először Izraelhez szól. Az asszony pedig kívül áll ezen a népen. Ő mégsem sértődik meg, és nem fordul sarkon. Nem adja fel, hanem talál egy rést a mondatban, amelyen keresztül közel kerül az Úr szívéhez. A kiskutyák is esznek az Uruk asztaláról, lehulló morzsákból. Micsoda hit! Nem követel helyet magának, és nem az bizonygatja, hogy joga van a kenyérhez, hanem egyszerűen bízik abban, hogy Isten irgalma annyira bőséges, hogy még az morzsa ugyanis nem kevés, mert benne van az ajándékozó egész szeretete. Aki kívülállónak látszott, arról kiderül, hogy belül van. A tanítványok közel állnak Jézushoz, mégis elküldenék az asszonyt. Az asszony távolról érkezik, mégis jobban bízik Jézus irgalmában, mint azok, akik naponta vele járnak. Évszázadokkal később egy másik édesanyja is hosszú éveken keresztül könyörgött a fiáért.

0: Mónika pedig ott maradt a könnyeivel és Isten csendjével. Csak hogy éppen ez az út vezette Ágoston később Milánóba, ahol találkozott Szent Ambrussal. Ott indult el megtérésének útján. Végül megkeresztelkedett, püspök és az egyház egyik legnagyobb tanítója lett. Isten nem teljesítette Mónika aznapi kérését, de meghallotta élete legmélyebb imáját. Mónika története és a kánaáni asszony története ugyanarra tanít. Ne nevezzem véglegesnek azt, amire Isten még nem mondta ki az utolsó szót. Ez az evangéliumi rész nem azt ígéri, hogy ha elég sokáig kérek valamit, Isten pontosan úgy és akkor teljesíti, ahogyan elképzeltem. A hit nem eszköz, amelyel rávehetem Istent a saját akaratom teljesítésére. A hit kapcsolat. Ott maradni Jézus előtt akkor is, amikor hallgat. Újra megszólítani akkor is, amikor mások már elküldenének. Bízni abban, hogy az ő irgalma nagyobb, mint az én kudarcom és sebeim. Az asszony csak egy morzsát kért. Jézus azonban visszaadta neki a gyermekét, és megmutatta, Isten irgalmának asztalánál nincs fölösleges ember, mert ami Istentől érkezik, abból egyetlen morzsa is elég. Néha éppen a morzsából ismerhetem fel, hogy már készül számomra is a hely az asztalnál.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 20. vasárnapra Morzsák címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: A jelenések könyve, a 11. fejezet. Ekkor Botthoz hasonló mérőnádat adtak nekem, mondván, kelj föl, és mérd föl az Isten templomát, az oltárt és a benne imádkozókat. A templom külső udvarát hagyd ki, és nem érd föl, mert a pogányoknak adatott, és lábbal fogják tiporni a szent várost 42 hónapig. És megadom két tanúmnak, hogy szőrzsákba öltözve 1260 napig profétáljanak. Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a föld urának színe előtt állnak. És ha valaki ártani akar nekik, tűz csap ki a szájukból, és elpusztítja ellenségeiket. És ha valaki meg akarja sebesíteni őket, annak így kell elpusztulnia. Nekik hatalmuk van, hogy bezárják az eget, hogy proféciájuk idején ne essen az eső, és hatalmuk van arra is, hogy a vizet vérré változtassák, és annyi csapással sújtsák a földet, amennyivel csak akarják. És amikor befejezik tanúságtételüket, a vadállat, amely feljön a mélységből, háborút indít ellenük, legyőzi és megöli őket. A testük ott lesz a nagyváros terein, amelyet lelki értelemben Szodomának és Egyiptomnak neveznek, ahol urukat is keresztre feszítették. A holttestüket sokan fogják nézni a népek, törzsek, nyelvek és nemzetek közül 3,5 napon át, és nem fogják engedni, hogy a testüket sírba tegyék. És a föld lakói újjonganak és vigadnak majd miattuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mert ez a két próféta gyötörte azokat, akik a föld színén élnek. És 3,5 nap elteltével Istentől az élet lehelete szállt beléjük, és talpra álltak, és igen nagy félelem fogta el azokat, akik látták őket.

0: és erős szózatot hallottak az égből, amely mondta nekik, jöjjetek föl ide. És felhőben fölszálltak az égbe ellenségeik szeme láttára. És abban az órában nagy földrengés támadt, a város tized része romba dőlt, a földrengésben 7000 ember meghalt, a többit pedig félelem fogta el, és dicsőséget adtak az ég istenének. A második jaj elmúlt, íme hamarosan jön a harmadik. És a hetedik angyal is megfújta a harsonát, és hatalmas szózatok hallatszottak az égben, melyek mondták, e világ uralma Urunké és Krisztusáé lett, és uralkodni fog örökkön örökké. És a 24 vén, akik az Úr színe előtt a trónuson ülnek, arcra borult, és imádta Istent, mondván, hálát adunk neked mindenható Urunk, Istenünk, aki vagy, és aki voltál, mert átvetted a te nagy hatalmadat, és uralkodtál. És haragudtak a népek, és eljött a te haragod, és a halottak megítélésének ideje, s hogy megjutalmazd a te szolgáidat, a prófétákat, a szenteket, és akik félik a nevedet, a kicsiket és a nagyokat, és elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet. És megnyílt az égben Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség szekrénye az ő templomában, és villámlás, égzengés, földrengés és nagy jégeső támadt. A jelenések könyve, a 12. fejezet. És nagy jel tűnt föl az égen. Egy napba öltözött asszony, kinek lába alatt a hold, és a fején 12 csillagból a korona. És áldott állapotban van, és kiállt vajudásában, és gyötrődik, hogy szüljön. És egy másik jel is látszott az égen, íme egy nagy vörös sárkány. 7 feje és 10 szarva van, és a fejeken 7 diadém. És a farka lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a földre szórta. És a sárkány odaállt az asszony elé, aki szülni készült, hogy amint megszüli, elnyelje a fiát. És fiút szült, fiú gyermeket, aki az összes nemzeteket kormányozza vaspálcával. És a fiát elragadták az Istenhez és az ő trónusához. Az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Isten készített számára helyet, hogy ott táplálják 1260 napig. És harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcoltak a sárkánnyal. És a sárkány angyalaival együtt megütközött velük, de nem tudtak ellenállni, és nem maradt számukra többi hely a mennyben. És letaszították ezt a nagy sárkányt, az őskigyót, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki félrevezeti az egész föld kerekséget. Letaszították a földre, és angyalait is vele együtt taszították le. És hallottam egy erős hangot az égben, amely mondta, most valósult meg Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel és nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. És ők legyőzték a bárány vére miatt, és tanúságuk igéje miatt, és nem szerették az életüket, mint halálig. Ezért örüljetek egek, és ti, akik benne laktok. Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mert tudja, hogy kevés ideje van. És miután a sárkány látta, hogy letaszították a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki megszülte a fiú gyermeket. És az asszonynak két nagy sasszárnyat adtak, hogy elröpüljön vele a pusztába a maga helyére, és a kígyó miatt ott táplálják 1 éven, és 2 éven, és 1/2 éven keresztül. És a kígyó a szájából vizet lövelt az asszony után, mint folyamot, hogy a folyó elsodorja őt. De a föld megsegítette az asszonyt. Megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a vizet, amelyet a sárkány a szájából kibocsátott. És megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy harcot kezdjen többi ivadékával, akik megtartják Isten parancsait, és tanúságot tesznek Jézus mellett. És megállt a tenger fövenyén. A jelenések könyve, a 13. fejezet. És láttam, hogy a tengerből fölmerül egy 7 fejű és 10 szarvú vadállat, és a szarvain 10 diadém, és a fejein káromló nevek. És a vadállat, amelyet láttam, olyan volt, mint a párduc, a lába, mint a medvéjé, a szája, mint az oroszláné. És a sárkány neki adta erejét, a trónusát, és nagy hatalmat adott neki. És a fejei közül az egyik olyan volt, mintha halálos sebet kapott volna, de a halálos sebe meggyógyult. És az egész föld csodálta a vadállatot, és imádták a sárkányt, mivel hatalmat adott a vadállatnak, és imádták a vadállatot mondván, ki hasonlítható a vadállathoz, és ki tud harcolni vele. És nagyokat mondó, és káromló száj adatott neki, és hatalmat kapott, hogy cselekedjék 42 hónapig. És fölnyitotta a száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét, és az ő hajlékát, és mindazokat, akik az égben laknak. És megadatott neki, hogy háborút indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, és hatalmat kapott minden törzs, és nép, és nyelv, és nemzet fölött. És imádni fogják őt mind, akik a földön laknak, akiknek a neve nincs fölírva a bárány életkönyvében, aki megöletett a világ kezdetétől fogva. Akinek van füle, hallja meg! Akinek fogságba kell mennie, az fogságba megy. Akinek kard által kell meghalnia, azt karddal kell megölni. Ez a szentek türelme és hite. És láttam egy másik vadállatot, amely a földből jött elő, és 2 olyan szarva volt, mint a bárányé, és beszélt, mint a sárkány. És az első vadállat teljes hatalmával cselekszik annak színe előtt. És a földet, és minden lakóját hódoltatja az első vadállat előtt, amelynek halálos sebe meggyógyult. És nagy jeleket művel, még tüzet is hoz le az égből az emberek szeme láttára. És félrevezeti a föld lakóit a jelekkel, amelyeket kapott, hogy a vadállat színe előtt művelje. És azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek képmást a vadállatról, amelyet kard sebesített meg, de fölélett. És megadatott neki, hogy lelket adjon a vadállat képmásának, hogy a vadállat képmása is beszéljen, és azokat, akik nem imádják a vadállat képmását, ölesse meg. És mindenkit, kicsinyeket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és rabszolgákat megbélyegeztet a jobb karjukon vagy a homlokukon, és megtiltja, hogy senki más ne adhasson el és ne vásárolhasson, csak akin rajta van a bélyeg, a vadállat neve vagy nevének száma. Ez a bölcsesség. Akinek van értelme, számolja ki a vadállat számát, mert emberi szám az. és az ő száma 666. A jelenések könyve, a 14. fejezet. És láttam, íme a Sion hegyén ott állt a bárány, és vele együtt a 144 000, akinek homlokára van írva a bárány neve és az ő atyának neve. És olyan hangot hallottam az égből, mint a nagy vizek zúgása, s mint a nagy mennydörgés szózata, és a hang, amit hallottam, olyan volt, mint a hárfások hárfájának hangja. És új éneket énekeltek a trón, a 4 élő lény és a vének előtt. És senki sem volt képes megtanulni az éneket, csak az a 144 000, akik megváltattak a földről. Ők azok, akik asszonytól nem szennyeződtek be, mert szűzek. Ők azok, akik követik a bárányt, bárhova megy. Őket zsengéül váltották meg az emberek közül Istennek és a báránynak. És a szájukban nem találtak hazugságot, minden szeplő nélkül valók. És láttam egy másik angyalt, amint átröpül az ég közepén, az örök evangélium volt nála, hogy hirdesse az evangéliumot a földön élőknek, minden nemzetnek és törzsnek, nyelvnek és népnek. És hangos szóval mondta, féljétek az Istent, és adjátok meg neki a dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, és imádjátok őt, aki az eget és a földet, a tengert és a vizek forrásait teremtette. Egy másik angyal követte, és mondta, elesett. Elesett a nagy Babilon, amely paráznasága tüzes borával megrészegítette mind a nemzeteket. Egy másik angyal is követte őket, és hangos szóval mondta, aki majd imádja a vadállatot és annak képmását, és megkapja homlokára vagy kezére a vadállat bélyegét, az is inni fog Isten haragjának borából, amelyet az ő haragjának kejhében szimborból kevertek, és gyötrődni fog a tűztől és a kéntől a szent angyalok színe előtt és a bárány színe előtt. És gyötrelmük füstje fölszáll örökkön örökké, és nincs nyugalmuk sem éjjel, sem nappal azoknak, akik imádták a vadállatot és a képmását, és akik megkapták az ő nevének bélyegét. Ez a szentek türelme, akik őrzik Isten parancsait és Jézus hitét. És hallottam egy hangot az égből, amely mondta, írjad, boldogok a halottak, akik az Úrban hunynak el. Igen, mondja a lélek, nyugodjanak el fáradalmaiktól, mert a cselekedeteik követik őket. És láttam, íme egy ragyogó, fényes felhő, és aki a felhőn ült olyan, mint az emberfia, a fején aranykorona, a kezében éles sarló. És kijött a templomból egy másik angyal, és nagy szóval kiáltotta a felhőn ülőnek, erezd neki sarlódat, hogy arass, mert eljött az aratás ideje, mivel a földvetése beérett. És aki a felhőn ült, neki eresztette sarlóját, és learatta a földet. És kijött egy másik angyal is a templomból, amely a mennyben van, és nála is éles sarló volt. Egy másik angyal is jött az oltártól, akinek hatalma volt a tűz fölött, és hangos szóval kiáltott annak, akinél az éles sarló volt, erezd neki sarlódat, és szüreteld le a föld szőlejét, mert megértek a fürtjei. És az angyal neki eresztette sarlóját a földnek, és leszüretelte a föld szőlejét, és Isten haragjának nagy sajtójába szórta. És a sajtót a városon kívül taposták, és vér áradt a sajtóból, és 1600 stádiumnyira a lovak zablájáig ért.
1: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát, a katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Orosz hegyen tartották meg a Vándorbölcsű program második találkozóját Szent László oltáránál. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét is jelölték a Fipreszi nagydíjra. Most pedig jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentruma San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 8-án tartották meg a székelyföldi Vándorbölcsű lakók második találkozóját Oroszhegyen, Szent László oltáránál, közli a Magyar Kurír. Az ünnepre a Kárpát-medence különböző pontjáról érkeztek családok, akik valamikor részt vettek a programban, valamint azok, akik kisbabát várnak és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez. A 2018-ban útjára indított székelyföldi Vándorbölcsű program célja, hogy a bölcsők családról családra járva gyermekáldás, az összetartozás és az élet tiszteletének jelképei legyenek. Az ünnepi szent misét Obra István plébános mutatta be, a liturgiát követően pedig megáldották és jelképesen átadták az új családra váró bölcsőket. A programot elindító Nagy Balázs beszédében hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés mára túlnőtt a Székelyföldön. Bölcsők kerültek Kalotaszegre, Szatmára, Magyarországra és a Felvidékre is. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége az év legjobb filmjének járó nagydíj 5 jelöltje közé választotta Enyedi Ildikó Csendes barát című nagyjáték filmjét. Írja a kultúra.hu. A Csendes barát világpremierje a 2025-ös Velencei Nemzetközi Filmfesztivál keretében volt, ahonnan 6 díjat is elhozott, azóta pedig számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. A szövetség minden évben egy nagy díjat is átad, ez a legrangosabb elismerésük, hiszen a nyertest nem egyetlen fesztivál kínálatából, hanem a teljes éves filmtermésből választják ki. Éppen ezért már az is hatalmas elismerés, ha egy alkotást a jelöltek közé választanak. A díjátadóra 2026. szeptemberében a 74. San Sebastiani Nemzetközi Filmfesztivál megnyitó ünnepsége keretében kerül sor. A nyertes alkotásra a szövetség tagjai a világ minden tájáról több mint 80 országból szavaznak. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A Szent Mónika imacsoport a dicsőséges rózsafűzért imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérünk, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, föltámadt. Ha Krisztus nem támadt volna föl, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. A feltámadás mindenek előtt megadja a megerősítését mindannak, amit Krisztus tett és tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
0: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, és az Isten országáról beszélt nekik.
1: Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta előtt szemük elől. Miközben merőn nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. Galileai férfiak, szólították meg őket, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: leveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges József üzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkös napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket. Szentlélek a neve annak, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk. Az egyház az Úrtól kapta, újszülött gyermekeinek a keresztségben vallja meg. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges József üzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária így imádkozott. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mély nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Szent János apostol ezt a látomást kapta. Azután megmutatta nekem az élő vizek folyóját, mely kristálytisztán fakadt Isten és a bárány trónjából. Az utca közepén és a folyó mindkét partján az életfái álltak. 12-szer hoznak termést, vagyis minden hónapban gyümölcsöznek. A fa levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak. Átok nem lesz többé benne. Isten és a bárány trónja áll majd ott, és szolgái hódolnak neki. Látni fogják arcát, és homlokukon hordják nevét. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra. Az Úristen ragyog rájuk, s uralkodni fognak örökkön örökké. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
3: hogy méltó vehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
4: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Horváth Csaba Csongor vagyok, keresztény, konzervatív férfi, és most már 2 hónapja férj is. Szeretnék beszélni arról, hogy az én életemben hogyan jelenik meg a hit, és hogyan van jelen Krisztus, de valójában mindenféle izgalmak nélkül, annak teljes természetességében. Kicsit beszámolni arról, hogy az én életutam hogyan alakul, és hogyan van benne jelen a Szentlélek. Én Budapesten születtem, egy alapvetően teljesen keresztény családba első gyermekként. Hát szokás mondani ezt a bölcső kereszténységet, és ezt én meg is tapasztaltam, tehát 4 kéz lábasként már a templomba, és olykor a szentélybe besétálva jelen voltam. Úgyhogy én úgy nőttem fel, hogy a mindennapnak a része az imádság, a közös imádság, először csak szüleimmel, aztán később, mikor megszületett a húgom, aki 2 évvel fiatalabb nálam, már vele együtt. Úgyhogy így visszaemlékezve a gyerekkoromra, azt látom magam előtt, hogy gyertyát gyújtunk, és akkor a gyertya körül imádkozunk. De itt látom, hogy hogyan imádkozik az édesanyám, édesapám, és akkor eleinte még a számba adnak különböző szavakat, hogy én hogyan imádkozzak, és aztán idővel meg lehetőséget arra, hogy elmondjam az én saját imáimat, kéréseimet, bánataimat az Úrnak. Úgyhogy nagyon áldásos időszakként tudok visszatekinteni a gyermekkoromra, ami táptalaja is tudott lenni annak, hogy egy keresztény ember kinőjön belőle. És hogyha így belegondolok még a gyerekkoromba, akkor eszembe jut, hogy egyházi iskolába jártam. Annak volt egy megtartó ereje, sőt végig a közoktatás során végig egyházi intézményekbe jártam. Természetesen itt egy picit megláttam ezeknek az árnyoldalait is, hogy néha a legzűrösebb gyermekek azok, akik az egyházi iskolákban vannak. És a 10 éves időszakomban magamban nézve belátom, hogy én is elég zűrös voltam, de ami viszont soha nem változott, tehát bármilyen csibészségeket, vagy akár egészen durvább dolgokat is csináltam, mindig úgy feküdtem le, hogy Istenhez fordultam. És olykor abszolút láttam, hogy teljesen rossz dolgokat csinálok, de az a fajta kapcsolat, mi az Úristen is köztem volt, az sosem szakadt meg. Tehát a leghosszabb szentgyónásmentes időszakjaim azok rendszerint a nyáron voltak, mert folyamatos tábor, bulizás, stb. De amúgy egy folyamatos kapcsolatban tudtam maradni. Lehet, hogy egy bizonyos szemszögből, hogyha néztek volna engem, akkor ez sok mindenkit meglep, mert 15-6-7 évesen kicsit olyan kicsapongóbb voltam, de másrésztről ekkor is jelen voltam közösségbe, ahol meg egy másik arcomat látták, ott voltam a szentmiséken, sőt, elsős koromtól kezdve minisztráltam. És egy olyan 16-18 éves koromig egészen intenzíven, tehát minden szentmisén ott voltam, szolgáltam az oltár körül, és ez nekem alapvetően mindig sokat adott, hogy ott lehetek, és egy picit megtapasztalhatom közelebbről, mint mások, hogy ott abból a kenyérből és borból Krisztus valóságos teste és vére lesz. És ennek a misztériuma azért a mai napig is, de mindig elbűvölt. És itt egy picit behoznám, aki mostanában, mint szent, így motivál engem különösen az oltári szentség tiszteletében, a fiataloknak a szentje Carlo Acutis, aki úgy fogalmazott, hogy ő maga azért szeret az első sorba ülni a szentmisén, mert ott egy picivel közelebbről láthatja, hogy az átváltoztatás megtörténik. Nehéz határokat húzni, hogy a hit mikortól változik át. Én arra emlékszem, hogy 14-16 évesen én még azt mondtam, hogy nem szeretnék bérmálkozni, mert még nem vagyok kellően felnőtt, és még nem tudom ezt a felelősséget úgy viselni, hogy én az egyháznak egy felnőtt tagja legyek. Úgyhogy amolyan halasztást kértem az Úristentől is, meg a szüleimnek is így mondtam, és ezzel nem volt semmi probléma, tehát nem érezték azt, hogy én egy picit is hátat akarnék fordítani a hitünknek és az egyháznak, hanem megkaptam azt a lehetőséget, hogy jó, hát akkor, amikor úgy érzem. És aztán én Szombathelyre kerültem egyetemre, és ott megint csak nagyon jó szülői hatásra, de a 2. János Pál katolikus szakkollégiumba kerültem, és ott az igazgató Norbert atya volt a lelki vezetőm is az ott töltött idő alatt, és ő volt, aki felkészített engem egy ilyen egyéni gyors talpaló keretében a bérmálkozásnak a szentségére, és tudjuk jól, hogy mi a jelentősége a bérmálkozásnak, kicsit sablonos, de talán ez volt az első olyan felnőtt döntésem a hitemből fakadóan, amit már magam hoztam meg, és innentől tudom eredeztetni azt, hogy én felnőtt hívő is vagyok. De hogy a közösségek, azok mindig meghatározó szerepet töltöttek be az életembe, plébániai közösség, ifjúsági kis csoport, a cserkészetnek a közössége, illetve az egyetem során a szakkollégiumnak a lelkiségi közössége is meghatározó volt számomra. Ezért volt érdekes, miután 3 év szombathelyi tanulás után hazaköltöztem vissza Budapestre, akkor nagyon kerestem, hogy milyen közösségbe tudok én becsatlakozni, és hát megint csak az Úristennek a vezetése és a Szentléleknek a munkálkodása, amit így visszanézve észre tudok venni az életemen. Minek után már több közösségbe elmentem, nem éreztem annyira otthon magamat. A kerületünkben az egyik plébánián, egy esti misén, csak ott volt egy új atya, kisegítő lelkipásztorként, nyugdíjasként ott ő fog tevékenykedni, és jelezte, hogy szívesen felveszi a kapcsolatot fiatalokkal. Hát én azon nyomban a mise után odaléptem hozzá, és amikor e-mail címet cseréltünk, akkor szembesültem azzal, hogy Tomka Ferenc atya, akit én előtte csak könyvekből ismertem, mint szerző, olvastam az ő műveit, hogy ő az akkor, akivel most felvettem a kapcsolatot, és hát akkor ott szerveztünk egy kis csoportot, akik a vasárnapi misék után összejártunk, és az ő hatására kezdtem el én a Pokolár közösségbe bekapcsolódni. A közösségben egyből megtetszett nekem az, hogy minden olyan valóságos, olyan életszerű. Tehát nem egy kirakat, nem is akar másnak tűnni, mint hogy élő, valóságos emberek közösséget alkotnak. És aztán magának a közösségnek meg az elhivatottsága az, hogy az evangéliumnak a megélése és a tettekre váltása, ez nagyon megmozgatott engem. És sokat olvastam különböző fokoláros szerzeteseknek a műveit, amiben arról írtak, hogy nekik ezt hogyan sikerült megvalósítani az életükben, illetve azt a feladatát és hivatását, ami a mozgalomnak a zászlajára van tűzve, hogy az egységet építsék, és ezért az egység lelkiségeként is sokszor meg van említve a fokolár közössége. Ez is egy teljesen új szemléletet hozott az életemben, mert ez egy dolog, hogy jó, nem ölöm meg a másikat, meg nem lopom meg, de hogy tényleg egységet tudjak vele alkotni, és azt a szeretetet továbbítani felé, ahogyan Jézus szeretett bennünket. Számomra ez hozott egy teljesen új nézőpontot, és a hitemben ez egy nagy fejlődési pont is volt, hogy igen, én tudjak akkora szeretettel lenni a másik ember felé, hogy akár az életemet is tudjam érte adni. És ez egy radikális szeretet, de valahol erre vagyunk meghívva, és a fokoláron belül is a kis közösségeink és csoportjaink ezen hivatás mentén alakultak, és így fordultunk egymáshoz, hogy megosztunk mindent, egy ilyen lelki vagyon közösségbe kerülünk, és hogy tényleg úgy viszonyulunk egymáshoz, hogy akár az életünket is tudnánk adni a másikért. Ez egy nagyon felszabadító dolog, hogyha ilyen szintű szövetségbe kerül az ember másik társaival, pusztán azért, mert teret ad annak, hogy a bennem lévő Krisztus tudja szeretni a benne lévő Krisztust. Egyik ilyen kedvenc és meghatározó igén volt, amit egy alkalommal hozott Tomka Feri atya, amit én de szeretnék hozni, és amit a szívembe írt atya, hogy amit a legkisebbel tesztek, azt értem teszitek. Ez az ige volt, ami ugye először igazán magával ragadott engem, és akkoriban kevesebbszer jártam be Budapestre, inkább a 16. kerületben, ugye ott éltem a mindennapokat, kevésszer jártam be a belvárosba, de heti 1-2 alkalom mindig volt. És ekkor tájt kaptam azokat a kegyelmi ajándékokat, hogy mindig találkoztam valakivel, aki nem tudott fölmenni a lépcsőn, vagy elejtette a táskáját, tehát a legapróbb, teljesen egyszerű dolgok, és megszólítva éreztem magamat, hogy lépjek oda, segítsek, és lássam benne Krisztust, és én legyek az, aki őt befogadja ilyen formán. Úgyhogy ez a mai napig nem azt mondom, hogy minden nap vagy minden héten, de rendszeresen megkapom ennek az ajándékát, hogy észreveszem, és erőt is kapok ahhoz, hogy tudjak segíteni. Fel tudok idézni egy egészen konkrét esetet, amikor egy közösségi találkozóra mentem be a belvárosba. Izgatottan, meg hát egy nagyon hideg téli délután este volt, és úgy vártam az együttlétet, ott a barátokkal a közös elmélkedést, esetleg még gondoltam, hogy lehet még forralt borozunk is egyet, és ahogy leszálltam a buszról, azt láttam, hogy ott fekszik egy vehetően hajléktalan, vérbe fagyva, lefejelhette a lépcsőt, és már ott van valaki, aki ilyen újraélesztésszerűen próbál valamit csinálni. Hát én egyből levettem a szép új kabátomat, ráterítettem, és a mentőssel már én beszéltem, de szerencsére nem kellett újraéleszteni, hanem akkor már magához tért. De hát míg a mentősök odaértek, elég sok idő volt, akkor még be kellett számoljak arról, hogy mi történt. Szóval a közösségi alkalomnak a lényegi részéről teljesen lemaradtam, de amikor beléptem, és megosztottam ezt az élményt, akkor azt éreztem, hogy ez talán még értékesebb volt, hogy én ott jelen tudtam lenni, mint az, hogy az én igényeimet kielégítsem azzal, hogy közösen elmélkedünk. A kegyelem az alakítja az életünket, és jelen van a mindennapokban, és nem mindig annyira látványos módon. Úgyhogy, ahogy az elején említettem, nem annyira izgalmas és nagyon nagy íveket leíró az, ahogy az én életemben bontakozik ki a Szentlélek jelenléte, hanem inkább az apróságokban, inkább tényleg a mindennapokban, és így fokozatosan épülve. Ugye az egész életemre nézve érdekesnek tartom azt, hogy én a motivációban, tehát emberileg leegyszerűsítve motivációnak nevezzük sokszor azt, ami egy belső késztetés. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez a Szentlélek. Tehát, hogy amikor valamiben érzem azt, hogy ezt most csinálnom kell, és érzem azt, hogy oda kell tegyem magamat, az mindig a Szentléleknek a munkálkodása. És ennek köszönhetően azt gondolom, tényleg sikeresek voltak a tanulmányaim, mert megéreztem a motivációt, és oda tettem magam. Tehát, hogy az ember tényleg oda teszi a saját részét, akkor a kegyelem az tovább tud gyümölcsözni. És természetesen az, hogy oda tegyük magunkat, ez egy másik lelki gyakorlatos élmény jut eszembe, talán szintén Tomka Feri atyával volt, ahol a különböző állapotbeli kötelességeinkről volt egy nagyon mély és viszonylag hosszú emlékedés több napon keresztül, hogy mikor milyen kötelességeink vannak. És hát én akkor már voltam olyan 22 éves, bennem volt az, hogy nyilván szeretnék megházasodni családot, de bennem volt az a gondolat is, hogy jó keresztényként nem mondhatok nemet arra sem, hogy esetlegesen papi szerzetesi hivatás. És akkor így ezen gondolkoztam sokat, hogy jó, de akkor hogyan vegyem észre azt, hogy mi az a jel, mi az a hívás, ami alapján biztos lehetek abban, hogy az egyik vagy a másik irány, ugyanis alapvetően egymást kizáróak. És hosszú évek, hogy ezt megimádkozza az ember, és mindig benne van a szívébe, itt kapcsolok vissza az állapotbeli kötelességekre, ugyanis hogyha már tudom, hogy melyik az irány, akkor ahhoz kapcsolódóan igenis feladataim vannak. Tehát, hogyha én megbizonyosodtam arról, vagy úgy gondolom, hogy az az irányom, hogy megházasodjak, és hogyha a Jóisten megadja, családapa legyek, akkor nekem feladatom van abban, a mindennapokban, hogy felkészüljek arra, hogy akár bármikor megismerhetem a jövendőbeli feleségemet. És aztán megint évek teltek el, és már ez 3 éve lesz, hogy volt egy szilveszter, ahova több meghívásom volt. Egy helyre már el is ígérkeztem, de eszembe jutott, hogy ott vannak azok az állapotbeli kötelességek, úgyhogy 2 bulit is lemondtam, ahol alapvetően srácokkal, régi ismerősökkel jöttünk volna össze, hogy inkább elmenjek egy olyan partira, ahol lehetőségem van még inkább arra, hogy megismerjem a leendő feleségem. És ezt még édesapámnak el is mondtam aznap este, így indultam el. Aztán természetesen nem ez volt a motivációm a buli során, de ez volt az a szilveszter, ahol a feleségemet megismertem. Hát ez bennem volt, hogy örülnék, és jó volna, hogyha egy hasonló gondolkodású társat találnék. Egy lelki gyakorlat alkalmával egyik jó barátom azt mondta, hogy hát te biztos majd kapsz egy feleséget, akit neked kell megtéríteni. Ezt így visszagondolva inkább akkor bóknak akarom venni, mert lehet, hogy arra gondolt, hogy viszonylag már erős voltam a hitemben, és céltudatosabban, hogy én hogyan is szeretnék élni. És lehet, hogy azért mondta ezt, mert azt gondolta, hogy én akkor meg is tudom téríteni. De akkor nekem ez nagyon rosszul esett. És imádkoztam is azért, hogy olyan társat találjak, akivel tényleg egyet tudunk érteni, és közösen tudjuk megélni a hitünket is, és aztán ezt az ajándékot meg is kaptam. Úgyhogy a vitáink, mert hát minden kapcsolatban vannak viták, azok sosem arról szólnak, hogy mégis miben higgyünk, meg hogy hogyan éljük az életünket, mert ezek teljesen stabil alapkövek és alapvető értékek, amelyeket evidenciaként tudunk a mindennapokban megélni. Azt tapasztaltam az életemben, hogy amikor picit bűnösebbnek éreztem magam, vagy bennem volt ez a méltatlanság érzet, akkor rendszerint a szűzanyán keresztül tudtam az Úrhoz fordulni imáimban. Egy olyan magához ölelő édesanyaként, aki nem nézi azt, hogy mit tettem, meg hogyan, és segít egy picit az Úristenhez. Holott abszolút tudom és tapasztalom, érzem, hogy az Úristen a bűneimmel, hibáimmal együtt ölel magához, de az utat én nagyon sokszor a szűzanyán keresztül találtam meg. A Krisztussal való kapcsolatom természetesen az oltári szentségen keresztül jelen van, és fontos, meghatározó. Az élet szakaszaimban eltérő hangsúllyal. A Szent Jónás szentsége az például nagyon, nagyon meghatározó volt számomra mindig. És mostanában talán így 30 évesen mondhatom azt, hogy átveszi a szerepet az oltári szentség, és hogy az az elsődleges forrásunk, és a Szent Jónás inkább egyfajta lehetőség, hogy letegyük azokat a bűneinket, amelyek meggátolnak minket attól, hogy magunkba tudjuk fogadni Krisztust és az ő szeretetét. Az imáimban a kötött imák mindig jelen vannak. Olykor-olykor meg is tanulok újabbakat. És most már évek óta a kedvesemmel, volt mennyasszonyommal, feleségemmel most már minden este együtt imádkozunk. Elmondjuk azt a 3-4 kötött imát, amik között már van olyan, amit együtt tanultunk meg. Ez egy vázat ad az imának, hogy ne folyjunk el benne. De az imáimban nekem mindig meghatározó szerepet töltött be az a fajta szemlélődő, kontemplatív imádság, ami mondjuk egy természetjárás, vagy éppen egy horgászat közben is megtapasztalható. Emlegettem is régebben, hogy hát elmegyek egy személyes lelki gyakorlatra, az gyakran azt jelentette, hogy én kimegyek egy napot horgászni. Úgyhogy a természet szépségében szeretem szemlélni Istent és az ő csodáit. A szentségimádások tekintetében vannak jó meghatározó élményeim. Volt olyan, hogy úgy térdeltem végig 2,5 órát, hogy a következő héten el kellett menjek orvoshoz, mert úgy bedurrant a térdem, észre se vettem, mert annyira átadtam magamat. De nekem sokkal inkább a személyes jelenlét és a csend olykor az, amiben jobban jelen tudok lenni, és jobban meg tudom találni az isteni jelenlétet, meg hát természetesen, mint ahogy említettem, a természetben. És az emberi kapcsolatokban én nagyon szeretem azt is, hogy sokan együtt vagyunk, és közösen elmélkedünk, gondolkodunk, és a misztériumokról is beszélünk. Ilyenkor mindig megtapasztalom, hogy Krisztus ott van velünk, és a Szent Háromság meg egy picit munkálkodik, és betekintést nyerhetünk így bizonyos titkokba. Ez valószínűleg a személyiségemből is fakad, hogy én nagyon szeretem ezt társasági szinten megélni. Sokkal inkább talán, mint mondjuk azt, hogy együtt énekeljünk, inkább beszélgessünk együtt Krisztusról és az ő csodálatos jelenlétéről. Egy bő évvel ezelőtt végeztem az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémián, mint keresztény közéleti mediátor, és szoktam mondani, hogy van egy diplomám arról, hogy keresztény vagyok, ugyanis így kezdődik a diplomában, hogy keresztény, és utána közéleti mediátor. Nyilvánvalóan nem ez lesz az a papír, amit mutogatva majd az örök üdvösségre kerülök, de nagyon meghatározó élmény volt számomra az a 10 hónap, amit az akadémián tölthettem, és gazdagodtam tudásban, hitben és emberi kapcsolatokban is, és én azóta is az akadémia, illetve az akadémiát működtető egyesület munkatársa vagyok, úgyhogy szeretném egy picit a hírét is vinni az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémiának. Ez a fajta keresztény konzervatív szellemi műhely, amelyet megvalósítunk, egy platformot is ad, ahol az emberek a hasonlóan gondolkodó, tehát keresztény értékrendű, konzervatív értékeket előtérbe helyező fiatalok és kevésbé fiatalok együtt gondolkozhatnak és együtt élhetik meg a hitüket. Ez egyfajta védőfaktorként lévő közösség a viharos időkben. Szent Mihály arkangyal úgy jut eszembe, hogy az életemet meghatározó, nem csak azért, mert minden este elimádkozzuk az imáját, hanem azért is, mert a Rákos Szent Mihály plébániához kötődök, úgyhogy mindenképp a gonosz elleni küzdelem megtestesítőjeként egy olyan alak, akinek a páncélja mögébe tudok bújni. Minden napnak megvan a nehézsége. Az, hogy fölkeljünk, hogy elinduljunk, és ezt megcsináljuk az életünk minden egyes napján, és a szeretteinkre tudjunk mosolyogni a mindennapokban, és jelen tudjak lenni, tudjam szeretni a rám bízott embereket. Szerintem ez a legnagyobb munkálkodása a Szentléleknek. A kereszténység az abszolút igazodási pont. Tehát a Biblia és Krisztus szavai mindenre kiterjednek. Az élet minden területére. Úgyhogy én azt javasolnám, hogyha bárkinek kérdése van, problémája van, olvassa a Bibliát, és jellemzően az Új Szövetséget, amelyben közvetlenebbül van jelen Krisztusnak a tanítása, és mindenre megkapjuk a választ. Természetesen kell kérni hozzá a Szentlélek segítségét, és a kereszténység ad egy struktúrát arra, hogy hogyan tudjuk, és én személy szerint hogyan tudom az Isten jelenlétét megélni, és a mindennapokban a szeretetet átadni. A kereszténység az egyetlen olyan zsinórmérce, amihez tényleg hozzá lehet igazítani az életünket, és ebben a változékony, nehéz világban ez az, ami számomra biztos pontot ad, és ez alapján tudom élni az életemet.
2: Kedves hallgatók, Horváth Csaba Csongor tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.

megkopott álmokat, sodornak az évek, az idő tüské, a szívedig érnek, ameddig szeretnek, tán megáll az óra, tegnapra ébredsz fel, holnap virrad óra. Fékeznéd az időt, ám ha felednek, feletted az idő, soha nem áll meg. A lánc még erős, de a kéz gyenge. A szív nem mozdul, csak a láb menne.

Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigasságairól.

0: Bíboros úrral folytatjuk az apostoli hitvallásról szóló elmélkedés sorozatot, és elértünk ebben a harmadik hitágazathoz, amely úgy szól, hogy aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától.
1: Kiről állítja azt a hitvallás, hogy Szentlélektől fogant és Szűz Máriától született? Arról a Jézus Krisztusról, akit az Úrnak vallottunk az előző mondatban. Tehát a második isteni személyről állítjuk, hogy emberré lett. Ez a hitágazat a megtestesülés titkát tartalmazza. Csodálatos dolog ez a fogantatás. Valódi emberként született Szűz Máriától. Maga a szűzi foganás is csodálatos, bár a mai fantáziánk természettudományosan egy kicsit mást mond erről, hiszen a klónozástól kezdve nagyon sok minden fölmerült a kutatás számára, azonban itt nem természetes magyarázatról van szó, hanem egy olyan rendkívül titokzatos tényről, amely a mi emberi fantáziánk számára tiszta önellentmondás. Mert hogyan lehetne az Isten egyszerre ember is? Tehát nem azt valljuk, hogy a názáreti Jézus az életének egy bizonyos pontján, mondjuk a Jordánban való megkeresztelkedéskor, Istennek a fogadott fia lett, azt se valljuk, hogy élete végén mint egy megistenült, ahogyan a pogány mitológiában néhány hősről ezt elbeszélik, hanem azt valljuk, hogy fogantatásánál fogva ő már Isten ember. A valódi emberség azonban hát időben kezdődik, térben bontakozik ki, az ember fejlődik, az ember tanul, Isten pedig változhatatlan, tökéletes, egységes, homogén, fölül van a téren és az időn. De hogy lehet valaki egyszerre időbeli és időtlen, kezdet nélküli és fogantatott? Ez a mi logikánk számára ellentmondás. Ezért is mondjuk többek között, hogy amikor az isteni szféra találkozik az emberrel, találkozik az ember tudatával, ott nagyon gyakran, szinte törvényszerűen valami olyasmi történik, amit mi paradoxonnak érzünk. De éppen ez jelzi, hogy mennyire magasabb rendű valóság lép be itt az emberi történelembe. Miért történik a megtestesülés? Az ember üdvösségért, később aztán a hitvallásnak a bővebb formái ezt mondják is, hogy a mi üdvösségünkért történik. Vagyis azért, hogy az ember minket is utunk végén magához emeljen az isteni szférába. Ez meghaladja a fantáziánkat, de nekünk szól, és a személyes életünk számára van üzenete. Mi az, ami Jézus Krisztusban egy, és mi az, ami kettő benne? Hiszen azt mondjuk, hogy valóságos Isten és valóságos ember. Méghozzá az istensége és az embersége egymást nem oltja ki, nem keveredik, de nem is választható el egymástól. Tehát nem későbbi megistenülés, nem fogadott fiúság esetével állunk szemben. Úgy mondja ezt a 4.-5. század során megszilárdult teológiai tanítás, hogy egyetlen személy Jézus Krisztus, de két természet van benne, az emberi és az isteni természet. De ez a két természet nem választható el, nem keveredik, és az isteni természet nem szívja fel magába, nem olvasztja magába az emberi természetet, hanem megőrzi azt. Tehát később, már a feltámadás után is, Jézus Krisztus embersége szerint is megdicsőül. Ez számunkra rendkívül fontos és nagy reményt hordoz. Na most, nagyon fontos dolog az is, hogy Jézus embersége nem puszta látszat. Ezzel viaskodnak már az Újszövetség későbbi könyvei is, például Szent Jánosnak az írásai, amelyekben azt olvassuk, hogy minden lélek, amely vallja, hogy Krisztus testben jött el, Istentől való. Tehát a nagy kísértés ennek a tagadása. Ez egyébként mindmáig így van. Mert az ember hajlamos arra, hogy egy kicsit manicheus legyen, hogy egy kicsit túl igényes legyen, és azt mondja, hogy csak a tökéletesség az igazi, hogy az ember, a valódi ember, a tanulásra kész, a korlátokkal rendelkező ember, az nem elfogadható. Hanem vagy tagadjuk a hibáit, vagy vessük el az egészet, és mondjuk azt, hogy ettől mind meg kell szabadulni, a test börtönéből az éleknek ki kell szabadulni, és hogy a jó és a rossz viaskodása az tulajdonképpen az anyag és a szellem feszültsége, hogy az emberi lélek a jó és a test volna a rossz. Nos, a kereszténységtől ez teljesen idegen. És azért idegen, mert Isten megtestesült, mert Jézus Krisztusban nem csak látszat az emberség, hanem teljes valóságában ember lett, ahogyan olvassuk a Szentírásban, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Tehát ő bűnt el nem követett, de minden gyöngeséget, fájdalmat magára vett, tanult is. Volt emberi lelke? Persze, hogy volt, különben nem lett volna ember. Volt emberi tudata? Persze, hogy volt. Képes volt tanulni is, esetleg akár a tapasztalataiból? Biztosan. De akkor mi volt a különös? Hogy néha az emberségében is fölvillan, hogy az isteni tudásban részes. Tudja például embereknek a legtitkosabb rejtelmeit, azt mondja például Fülöpnek, hogy láttalak a fügefa alatt. És ettől ő azonnal tanítványá lesz. Valami olyasmi történt, valami olyanról volt tudomása, ami a lélek belsejében zajlik, amiről csak az Isten tudhatott. Természetesen máskor is lát a jövőbe, és Istennek a szeretetével tud megnyilatkozni. Tehát úgy tűnik, hogy a valóságos emberségén átragyog az Istenség. Éppen ez az, ami a megtestesülésnek a célját is fölvillantja. Azt mondtuk, hogy az üdvösségünkért. De mit jelent ez? Hát jelenti például magát a kinyilatkoztatást. Tehát nekünk embereknek, éppen mert az isteni szférát mi nem tudjuk a földi fogalmainkkal megragadni, hogyan nyilatkoztassa ki magát az Isten? Hát a legtökéletesebben úgy, hogy emberré lesz, és egy embernek a teljes életében, a szavaiban, a sorsában, a viselkedésében mutatja meg, hogy milyen hozzánk az Isten. Természetesen

0: ember. Az a Jézus Krisztus, aki egyszerre valóságos Isten és valóságos ember. De sokat küzdött ezzel az első néhány évszázad kereszténysége, hogy hogyan fogalmazza meg ezt. És végül az efezusi zsinaton 431-ben jutottunk el oda, hogy azt mondhattuk, hogy igen, Szűz Mária valóságos Isten szülő. Ez az a kifejezés, ami magyarul talán szokatlanul hangzik, de a legszebben kifejezi, hogy mi az, amit az egyház állít, és mi az, amit ma is hiszünk és vallunk. Tehát nem csak az ember Jézusnak az édesanyja, hanem az elválaszthatatlanság miatt egyben Isten szülő is. Ezért tudjuk az imádságainkban és az énekeinkben ezeket az ősi szövegeket ma is teljes meggyőződéssel imádkozni és énekelni. Oltalmad alá futunk Istennek szent szülője. Ez az imádság, ez akkorról való. Tehát ez régebbi, mint a dogma. Lex orandi, lex credendi. Akkor ott Szíriában tudták. Ez az a igazság, ami bennünket arra indít, hogy Mária tisztelők legyünk. És ez az, ami újra és újra a katolikus hit alapján föltör az embernek a lelkéből. Tehát a Mária tisztelet nem egy járulékos, nem egy későbbi felépítmény, hanem szervesen következik a hitünknek a lényegéből. Vagyis abból, hogy valóságos emberré lett a második isteni személy. Egyébként az, hogy Isten és ember Jézus Krisztusban elválaszthatatlan, ez azt is jelenti, hogy amikor Jézusról beszélünk, akkor sokszor emberi módon isteni mélység nyílik meg. Jézus szíve tiszteletére gondolok. Ugye Jézus szívének a tiszteletekor mi nem egyszerűen az ember Jézus testének egy részét, a szívét tiszteljük, nem is csak az ember Jézusnak valamilyen tulajdonságát, hanem a végtelen isteni szeretetet. Ugye a Jézus szíve litániában nagyon szépen felbukkannak ezek a pontok is. Ezért mondjuk azt is Jézus szíve litániában mindig, hogy irgalmaz nekünk. Tehát olyat kérünk tőle, amit Istentől kér az ember, természetesen. Egyébként az isteni irgalmasságnak a képi ábrázolásában, ugye Faustina nővér révén ez elterjedt az egész világon, egyfajta Jézus szíveképet találunk, hiszen a Jézus alaknak a szívéből áradnak ki a sugarak. Tehát azt hiszem, hogy ez is teljes mértékben helyes és a hitünkben megalapozott ábrázolás, illetve vallásossági forma. Azt hiszem tehát, hogy lehet a koroknak különböző ízlése, lehet különböző imádság formákban és módokon kifejezni ezt, de alapvetően ott vagyunk a hitünknek a fővonalában, ebben a tekintetben is. Azaz, nem kell félnünk attól, hogy nem modern, keresni kell esetleg új és új változatait annak a közös imádságnak, vagy közös liturgikus cselekménynek, amit végzünk ilyenkor, de alapvetően nagyon is méltó arra ez a tisztelet, hogy folytassuk és korszerűnek tartsuk.
1: Egy furcsa kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy miért a Szentlélektől fogantatott, miért nem az Atyától?
0: Erre a választ egy kis nyelvészkedéssel kezdeném. A nyugati nyelvekben, mondjuk a latinban, a lélek himnemi, a spiritus. Azonban a héberben, az arámban, a szírben nőnemű. Olyannyira az, hogy az egész képzeletvilágot, ami a lélekkel kapcsolatos, valamiképpen a női principiummal kötötték össze. Nagyon érdekes az, hogy például a péntek esti gyertyagyújtás kinek a feladata a családban. Ugye, hát a zsidó hagyomány szerint természetesen ez női feladat. És valamiképpen a léleknek, ha nem is a keresztény dogmatikus megfogalmazásban megjelenő Szentlélek tiszteletnek a kifejezése. Ehhez a háttérhöz kell viszonyítani a kérdést. Azaz, nem az emberi fogantatásnak valamilyen leképezéséről van szó, hanem sokkal inkább a bibliai teremtésnek a történetére utal ez. Ugye a teremtés könyvének az elején azt olvassuk, hogy az Úr lelke ott lebegett a vizek fölött. És ahogyan a teremtésben a teljes Szent Háromság működik, és különleges szerepe van a Szent Léleknek, úgy Jézus Krisztusban megjelenik egy olyan ember, aki új teremtés.

0: aki mentes az áteredő bűntől, aki az Isten akaratának tökéletesen megfelel, mégpedig egy magasabb szinten, mint az eredeti, ha tetszik, a régi Ádám. Magyarul a Szentléleknek a szerepe a teremtésben játszott szerepéhez hasonlít.
1: Mária személye ugye bennünk sokszor a női principiumot idézi, de most hallottuk, hogy a Szentlélek is kapcsolatban van ezzel. Hogy lehet, hogy több keresztény felekezetben hát nem annyira követik ezt a tiszteletet?
0: Máriát, mint Jézus anyját, azért a keresztények minden felekezetben egy bizonyos tisztelettel említik. De abban már különbség van, hogy Isten szülőnek tartják-e, hiszen ehhez Jézus Krisztusnak a kezdettől fogva való istenségét, Isten emberségét kell vallani. De még akik ezt vallják is, sokszor gátlásokat éreznek a szentek tiszteletével kapcsolatban. Tehát tisztelik, mint Jézus édesanyját, de azt a fajta vallásos tiszteletet, amit mi a szenteknek tulajdonítunk, vagy amivel illetjük a szenteket, különösen Szűz Máriát, akit ugye a többieknél magasabb szintű tisztelet illet meg, ezt valamiképpen túlzásnak érzik. Na most régi vita ez, de megint csak a megtestesülés titkánál vagyunk, ugyanis a képrombolás korában azon folyt Bizáncban a vita, hogy egyáltalán a szentek ábrázolásait, sőt magának Krisztusnak az ábrázolását lehet-e különleges tisztelettel illetni. Senki nem akarta a szentképeket imádni, tehát eltérően a pogány kultuszoktól, itt tiszteletről volt szó, azonban a tisztelet nem a képet illette természetesen, hanem azt, akit ábrázol, sőt Istennek a nagyszerűségét, aki az ő szentjeiben csodálatos. Ugye a bizánci liturgiában így is énekeljük, hogy ki szentjeidben csodálatos vagy, énekelünk néked. Jézus Krisztus ábrázolásai egészen különlegesek ebből a szempontból. Az ő esetében az emberség az istenségtől annyira elválaszthatatlan, hogy az ő arcát mindenki látni szerette volna, mert tudta azt, hogy az egyszerre Isten arc. Nem véletlen, hogy úgy énekeljük mi is a templomban, hogy a fényes Isten arcot dérsvájdalom födé. Tehát Jézus arca nem csak egy emberi arc, hanem egyben Isten arc. Ezért szerették volna az évszázadok során az emberek újra és újra látni Jézus arcát. Erre válaszol például a katolikus egyház katekizmusának a kompendiuma, amelyik a hivatalos kiadásban egy Krisztus ikont iktatott be a kötetbe, és előírták, hogy minden népnyelvi fordításban, vagy idegen nyelvi fordításban ezt a képet közölni kell. Voltak aztán, miért pont ilyen, hát tudom én, a mi országunkban az emberek másképp néznek ki, miért nem ábrázolja olyannak, természetesen ábrázolhatjuk nagy szeretettel szőkehaja, vagy amilyennek gondoljuk, de valahogyan ténylegesen megjelent. Tehát Jézus Krisztusnak volt konkrét történelmi arca és megjelenése, és ezt az arcot gondolják sokan úgy, hogy ránk hagyta örökül, esetleg a torinói lepel szenvedéstől megkínzott arcán, esetleg a manopellói Bisszus sejem kendőnek a lenyomatán. Az biztos, hogy ezt keresték, és voltak olyan művészek, akik látták. Legalábbis a Veronika kendő néven tisztelt kendőt, mert bizonyos ikonokon és festményeken azok a vonások jelennek meg. Tehát nagy volt a vágy arra, hogy Jézus arcát lássák. Ehhez hozzáteszem, hogy Isten arca az mindenképpen a boldogságnak a kifejezése. Tehát ragyogtasd ránk arcod, és mi szabadok leszünk, mondja a Zsoltár. Egyébként ez volt annak idején a párizsi városmissziónak is a központi gondolata, ahol ugye Lüsztizsé bíboros úr azt kérte, hogy az legyen a motto, hogy kimutatja meg nekünk a boldogságot, ugye? És az a válasz a Zsoltárban, hogy ragyogtassa ránk arcodat, és mi szabadok leszünk. Tehát Isten arca tesz bennünket boldoggá. Mondjuk úgy is, hogy a színelátás, a színről színre látás, hát nyilván másképpen van ez az üdvözültek esetében, mint ahogy mi látjuk egymást. Azonban kétségtelen, hogy ez a látás és ennek a vágya, ez kihatott a Szűz Mária ábrázolásokra is, mert joggal gondolták úgy a hívő emberek, hogy hát Jézus az hasonlított az édesanyjára. Hát ha hasonlított rá, akkor az Isten arc megjelenése és Mária arcának a megjelenése között valami egész különös kapcsolat lehet. Azt hiszem, ez valami olyanféle gondolatmenet, mint a szeplőtelen fogantatásnak a tanítása, hogy Isten előkészítette Máriában azt az embert, aki aztán az örökítő anyagát is átadta az Isten embernek, aki egyszerre volt már az emberiségnek a teljes jogú tagja, és ugyanakkor isteni személy. Tehát Szűz Mária ábrázolásában a Krisztus ábrázolásnak a vágya is visszatükröződik a művészetben. Éppen ezért a Szűz Mária iránti sajátos tisztelet és a Mária ábrázolásoknak ilyenfajta, tehát nem önmagában nem a képnek, nem a tárgynak az odaadása, hanem az odaadó imádása különösen, hanem a Mária iránti sajátos tiszteletnek egyfajta kifejezése figyelhető. Meg nem véletlen az egyébként, hogy a búcsújáró helyeken nagyon gyakran éppen Szűz Mária képhöz kapcsolódnak a csodálatos gyógyulások és az ima meghallgatások. Tehát van olyan kegyhelyünk, amelyik eredetileg valamilyen szent kúthoz vagy forráshoz kapcsolódott. Még az is lehet, hogy az odajáróknak a szokásai kereszténység előtti időből valók. És aztán egyszerre föltűnik egy Mária kép, és ahhoz irányul attól kezdve az zarándoklat, és úgy tűnik, hogy ez válik aztán tartósan középpontjába az egész kegyhelynek. Ilyen például Mátra Verebély Szentkút. De ez nem egyedülálló egyébként a történetben. Úgyhogy azt hiszem, hogy a Szűz Mária képek az ikonoknak egy nagyon sajátos kategóriáját képviselik.
2: A Krisztus ábrázolások kapcsán bennem mindig felötlik az az idézet, hogy ő a fájdalmak férfia volt, aki külsejére nézve nem volt vonzó. És én ezt itt sose tudtam magamban helyre tenni, hogy ő, mint Isten ember, hogy nem volt vonzó, hiszen az Isten közelség ez tényleg egy ilyen boldogság állapot.
0: Vonzó volt-e, vagy nem volt vonzó? Az Izaiás prófétánál található szöveget mindig a szenvedő Krisztusra alkalmazzák. Tehát azt, hogy ő fiatal korában szép ember volt-e, vagy nem, erre ez nem vonatkozik, hanem ez a megkínzott a kereszten szenvedő Krisztusra vonatkozik, aki természetesen vérrel és fájdalommal takart arcát mutatja. Az biztos, hogy a tekintetének, vagy a vele való személyes találkozásnak egészen különös kisugárzása volt, hiszen tömegek tódultak hozzá, és megbontották a háztetőt, hogy a beteget odaengedjék a szobába, ahol tanított. Olyan jeleneteket is hallunk az Újszövetségben, hogy Jézus ránéz valakire. Ezeknek mindig különleges hatása van. Biztos, hogy a megjelenése is, vagy az arca, vagy a tekintete, az nagyon sajátos erejű volt. Bár ezt is lehet természettudományosan vizsgálni, mert azt hiszem, hogy nagyon sok olyan kontaktus van ember és ember között, ami nem írható le egyszerűen például a fizikai érintésnek a mechanizmusával. Valóban igaz az, amiről beszéltünk az imént, hogy itt paradoxonok jelentkeznek. Tehát a végtelen Isten és a véges ember. Az örökké való Isten és az időben élő ember. Tehát ezek olyan állítások, amelyek a hétköznapi élet síkján kizárják egymást. Vagy-vagy. És Jézus Krisztusról azt valljuk, hogy egyszerre, keveredés nélkül, de elválaszthatatlanul, valóságosan Isten és ember.
1: De azért az szerintem eléggé nyilvánvaló, hogyha ezt kizárjuk az életünkből, akkor egész másképpen élünk, mint ha nem zárjuk ki.
0: Jézus Krisztusnak a személye az megnyitja az emberségnek a horizontját. Különben azt mondjuk, hogy hát az általunk is ismert, tapasztalható anyagi világnak a részei vagyunk, élünk, ameddig élünk, az alatt igyekszünk arra, hogy kellemesen alakítsuk a környezetünket, de tulajdonképpen ennyi az egész. És Jézusnak a személye nem hagyja ennyiben a dolgot, hanem az ő titka az fölszakítja fölöttünk az eget. Megint egy régi világképnek a hasonlata ez, amikor buroknak képzelték persze az égboltozatot, ma nem tudom milyen tudományos kifejezésekkel lehetne élni, de az biztos, hogy a lét dimenzióinak a gazdagság állítja meg. Szóval egy másik perspektíva. És ez egyben azt is jelenti, hogy tehát akkor az életünkben másút van az értékeknek a viszonya egymáshoz, és ennek az a következménye, hogy mivel mindenki lehetőleg a valóságra tekintettel akar élni, tehát másképp kell élni, mintha ez nem így volna. Tehát feladatot ad. Ez az, ami a mai embernek nagyon is aktuális, és könnyen elképzelhető, vagy megragadható, mert nem arról van szó, hogy ha nem ennek megfelelően élünk, akkor Isten emberi szóval megharagszik, és megbüntet minket. Lehet így is mondani, de azt hiszem, hogy ma inkább érzékelhető az, hogy elszalasztunk egy hatalmas lehetőséget. És a mai ember nem szereti a lehetőséget elszalasztani. Akkor elszalasztjuk a vele való szeretetnek azt a közösségét, ami az örök boldogságba tart. Olyan akadályt állítunk magunkban, ami nem tesz minket alkalmas erre, hogy befogadjuk. Ez olyan szépen mondja ezt a János prológus. Ugye, hogy a világosság a világosba jött, de a sötétség nem fogadta be azt, aztán azt mondja, akik azonban mégis befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiai legyenek. Azoknak, akik hisznek benne. Tehát erről van szó.
3: Dr. Erdő Péter, bíboros prémás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
1: Kedves, szeretett testvérek! Hát, kövises talajt, meg tövisest, meg útszéli földet eleget látunk. Hát ma nézzünk egy olyan személyre, aki százszoros termést hozott, sőt, ezerszerest. Szent Kinga, ugye, Esztergomba született, negyedik Béla király leánya, és ugye édesapja tudta, hogy tatárok elindultak, és hogy szövetséget kössön a lengyel királlyal együtt közösen, hát ha meg tudják védeni a hazájukat, a lányát, hát a lengyel trónörököshoz adta, nagy hozománnyal, gazdag straférunggal. 1239-ben volt ez az esküvő, nagy pompával. És rá egy évre, 1240-41 között Lengyelországot is lerohanták a tatárok. Pusztítottak, öltek. A lengyel és a német lovagrend együttes közös seregét levágják. És jön, nehéz évek jönnek. Kinga, mint fiatal királynő, 15 éves leánka, vállalja a feladatát. És olyan hősiesen kiáll a lengyel nép mellett, hogy már életébe szentnek tartsák, és utána a lengyelekhez még kétszer visszajöttek a mongolok, pusztítottak. A idős hölgy volt Kinga, amikor megint betörtek. Nem adja fel. És halál után szentté avatják, és 1999-ben II. János Pál pápa szentté avatja, és Lengyelország védőszentjének nevezi. Szent Kinga ünnepe olyan, mint számunkra Szent István ünnepe, nemzeti ünnep. Nézzük meg, hogy lehet ilyen karriert befutni, nem? Hogy lehet ennyire áldássá válni egy népnek 1200-as évektől eltelt 800-nál több év, és ma is ekkora tisztelettel, szeretettel, hálával vannak ők az idegenből jött királynőjük iránt. Hát egy pár idézetet olvasnék fel, hogy megértsük ezt a lelkületet, ezt a szellemet, amit Szent Kingát ugye Lengyelország és Litvánia védőszentjévé tette. Pillanat. Szeretném szó szerint idézni ezt a gyönyörű mondatot. Ezt írja a néphez írt levelében. Ne a romokat sírassátok, hanem kezdjétek el újraépíteni otthonaitokat, ahol Isten jelen van, ott a hamuból is új élet sarjad. A mi hitünk erősebb kell, hogy legyen, mint a pusztulás, amit a világ ránk zúdít. Szent Kinga így biztatja, bátorítsa a népét. Igen, testvéreim, tragédia mindig is volt, nehézség. De ne a kudarc, ne a tragédia legyen az utolsó szó, hanem legyen az az első szó, az újrakezdés szava. Kinek ne lenne nehézségei, gondjai? Kinga elindult, körbejár az országot, bíztat, bátorít, lelkesít. De nem csak szóval, hanem tudjuk jól az ő életébe, hogy hát odaadja a királyi ékszereit, hozományát, koronáját, hogy az embereknek otthonai legyenek. Érdekes Szent Kingának a stratégiája, mindenek előtt templomokat épít, hogy legyen, ahol az emberek összegyűjjenek, imádkozzanak, elsírják Isten szín előtt bánatukat, gondjaikat, ahova halottaikat eltemetik. Kolostorokat alapít, hogy vigasztalják az ő népét. Ő maga is ferences Clarissa nővér lesz, de hát, hogy mondjam, fontosnak a tartja az, hogy lelkiekben az emberek erősek, bátrak legyenek. Persze tudja azt is, hogy enni kell valami, és eljön a magyar királyság területen Actas Latina sóbányájába, megnézi, hogy hogy is megy az ipar, és bányászokat visz Lengyelországba, és létrehozzák, bányákat nyittanak, eladják a sót, de más kézműves dolgokat is beindít, hogy legyen az embereknek egzisztenciájuk. Szerzeteseket telepít le, hogy megtanítsák az egyszerű embereket, hogy hogy kell a földet megművelni. Gabonáthoz, vetőmagnak. Igen, testvéreim, tragédiában, nehézségekbe talpra kell állni. Az élet nem kívánságműsor. Ugye tegnap emlékeztünk meg Vajda Hunyad uráról, Hunyadi Jánosról, aki Nándorfehérváron megküzdött a nyomasztó túlerővel lévő mohamedán sereggel. Voltak 20 talán, a névfelkelőkkel 30 ezeren, és túlfelő volt 150 ezer ember. És meri megrohamozni ezt a hatalmas sereget, és diadalra vinni az ügyét. 18 nap ostrom után van bennük még annyi erő, hogy kitörjenek a várból, és győzzenek. Igen, testvéreim, nagyon sokszor akár családban lévő bajokért azt látom, olyan könnyen feladjuk. Házasság nem megy, ne erőltessük. Volt olyan év, amikor Székelyföldön 8-szor annyian lettek öngyilkosok, mint Romániába átlag. A mi népünk, amíg lehet, kitart, de ha törik, akkor könnyen feladja. Vannak nehézségek, vannak gondok. Bízzál az Istenbe. Ugye azt mondja Kinga, hogy ahol hit van, ott a hamuból is élet fog fakadni. Persze Kinga nem csak lelkesít, bátorít, nem csak szétoszta a vagyonát a nincstelenek között, hanem áldozatokat hoz, nagyon súlyos áldozatokat. Ugye fiatal férjével úgy döntenek, ahogy Árpádházi Szent Margit is döntött. Szüzességet fogadnak, a legdrágábbat, testüket, égő áldozatul Istennek adják. 40 évig éltek együtt úgy, hogy házasságot nem hálták el. Hogy nem vállaltak gyereket, trónörököst. Azért, hogy a hazájuk, népük ne csak megszabaduljon a tatár támadásoktól, hanem hogy sikerüljön újraépíteni az országot. Igen, testvéreim, mai ember valahogy ezt az áldozathozatalt nem erőst ismeri. Valamit valamiért. Uram, én az oltárodra nem hízott ökrök vérét rakom, hanem a saját megzabolázott véremet. A tisztaságot, a hűséget, kitartást. Szent Kinga erőfeszítése, élete meghozza a gyümölcsöt. És lám, Lengyelország milyen erős, szép ország. És mondom, nem valamikor rég ünnepelték Kingát, hanem 1999-ben János Pál pápa avatta nem csak szenté, addig boldog volt, hanem Lengyelország védőszentjévé. Adná az Isten, hogy tényleg Szent Kingát ne csak csodáljuk, hanem a mi harcainkba is, gondjainkba is. Mert egész biztos, hogy minden ember életében ilyen-olyan módon, ilyen-olyan tatárjárás volt, és lesz is. Milyen jó lenne, ha Szent Kinga lelkületével, szellemével, szeretetével, kitartó, küzdelmes életével tudnánk mi is a magunk gondjaira, bajaira válaszolni. Álljunk föl, és imádkozzunk az Úrhoz.
0: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Augusztus 14. Kolbe Szent Maximilián. Szent Mária Maximilián Kolbe életét áldozta az auschwitzi koncentrációs táborban, hogy megmentsen egy családapát, akinek két gyermeke volt. Van egy bizonyos kapcsolat Nagasaki vértanúi és Kolbe atya között. Ez készségükben rejlik, hogy tanúságot tegyenek az evangéliumi üzenet mellett. Engedjétek meg, hogy jelezzek egy másik kapcsolatot is, melyet felfedeztem. Szent Maximilián hatalmas áldozata és missziós munkája között Nagasakiban. Vagy nem ugyanaz a hitbeli meggyőződés, ugyanaz a Krisztus és az evangélium melletti elkötelezettség vezette útjára Japánba, mint később az éhezés bunkerébe? Nem volt törés életében semmi bizonytalanság, semmi irányváltás, hanem ugyanannak a szeretetnek a kifejeződése különböző körülmények között. Amikor Japánba ért 1930-ban, azonnal eltökélte, hogy végrehajtja Japán környezetében is, ami úgy érezte, különös küldetése. Elősegíti a szent szűz tiszteletét, és az evangelizáció eszköze legyen a nyomtatott szó segítségével. Megalapította a szeplőtelen várost, és kiadta Seibonon Kisit. Mindkettő egyetlen nagy tervét szolgálta, hogy elvigye Krisztust, Isten fiát, aki Szűz Máriától született, minden népekhez. Ti tudjátok, hogy erőfeszítéseit nem korlátozta semmiféle számítás, hajtóereje a fáradhatatlan bizalom volt az isteni gondviselésben, hiszen nem hiába ébresztette fel ezt a bizalmat az a vállalkozás, melyet ő indított el, egy régi nyomdában, friss, váratlan dimenziót nyert az önfeláldozásából áradó erő ösztönzését. És van még egy fontos eleme Szent Maximilián evangelizációjának. Ez pedig nagy tisztelete Mária iránt.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: A Kárpát-medencei Ferenc és Ifjúsági Találkozót 2026. július 16 és 19 között rendezték meg Szegeen, a Ferences jubileumok alkalmából. A rendezvény 4 napos közösségi, imádságos és vidám programot kínált a fiataloknak. Ezen az alkalmon hangzott el Holló András kerekesszékes tánctanár tanúságtétele is, amelyet a következő percekben hallhatnak.
3: Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, én Juhász Tili vagyok, és a Szegedi Ferences Ifjúsági Találkozóról jelentkezem. Itt van mellettem Holló András, kerekesszékes tánctanár, hitoktató és kertészmérnök. András, üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
4: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is.
3: Sokan ismerik az ön történetét, de mi az, amit kevesen tudnak erről?
4: Sok mindent. Nagyon sokat mesélek magamról, mert...
3: Tudok biciklizni, de én ilyen nagy távokat még nem tettem meg. Volt olyan pillanat a balesete után, amiből úgy érezte, hogy már nem fog tudni felállni?
4: Én nagyon sokáig reménykedtem abban, hogy lábra fogok tudni állni még a baleset után. Az orvosok már rögtön a legelején próbálták ezt a reményemet elvenni. Megértem az indokukat, mert nem akartak engem becsapni. Nem értek egyet az indokukkal, mert engem ez nagyon nyomasztott. És mai napig bízom benne, hogy a lábraállás az nem csupán egy álom, hanem egy lehetőség, csak még nem talált meg a lehetőség.
3: Akkor így sikerült összeszednie magát, hogy ez még ez az álma így még mindig megvan?
4: Érdekes módon, hogyha álmodok magamról, akkor mindig lábon vagyok. Egyszer volt egy olyan álmom, amikor valamiért nem tudtam járni, és akkor nem értettem, hogy miért nem. És akkor lábra álltam.
3: Akkor ezt vehetjük jelnek is, szerintem én drukkolok önnek, hogy sikerüljön, mert szerintem nincs lehetetlen. Egyik kedvenc idézetem, hogy nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam. Milyen szerepet játszik a hit abban, hogy összetudja szedni magát a nehezebb időszakokban, meg a felépülésében?
4: Hát, hogy is mondjam neked, én a szívem legmélyéig elköteleződtem a mennyei édesapám mellett, illetve a család, mennyei családom mellett. Ugye, amikor én magam Isten jelenlétében képzelem, akkor mindig 4-en vagyunk. Ott van az édesapám, a bátyám, meg a, nem is tudom, tehát a szeretetünk megtestesítője, a Szentlélek. Nekem ez most már annyira a létezésemnek egy alapja, hogy ennélkül szerintem nem tudnék élni. Egyszer volt valaki, aki próbálta az Isten kapcsolatomat aláaknázni, nem rossz szándékból, csak nem értettük meg egymást, és akkor éreztem, hogy nekem ez annyira fontos, ez az Istennel való kapcsolatom, hogy én nem vagyok egy harcos ember, de ezért harcolni is tudnék.
3: Mit gondol az Ifitaliról, hogy miért van szükség ilyen találkozókra a fiataloknak?
4: Azt hiszem, hogy a saját életemen végigtekintve valószínűleg sokkal hamarabb rá tudtam volna Istenre találni, ha lettek volna olyan igazodási pontok, olyan emberek az életemben, akik el tudtak volna hinteni magukat az életemben. Voltak jó emberek, nagyon jó emberek az életemben, de amit elhintettek magot, azok nem voltak Istenhez kötött magok. Jó ember magok voltak. Azok kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy én hitre találjak és hitben fejlődhessek. És úgy érzem, hogy kicsit lehet, hogy bután hangzik a hasonlat, de ugye a Betesda tavánál annak a béna embernek az volt az első mondata, hogy nincs emberem, aki elsegíthatóig. Úgyhogy én a fiatalok embere akarok lenni. Tehát úgy érzem, hogy van küldetésem, van mondani valóm, van tapasztalatom, megtapasztalásom, és úgy érzem, hogy vannak meghalló fülek. Tehát vannak emberek, akik meghallgatnak, és akik értenek ezért.